de az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörül rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő szent lélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, a Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
6: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívet,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
4: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
4: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
4: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
4: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
4: Szentlélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
4: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
4: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: hallgass meg minket, Uram!
4: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: irgalmazz nekünk, Uram!
4: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, o mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei, hogy édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetlet gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretettüze oltsa a gyűlölettüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
3: Új irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
2: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járközve betegeinkért. Istenünk,
3: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Szent Mihály Arkangyal,
3: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik

0: szentségére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: A rádió egy fénysugárral lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megpróbálunk eligazodni a Szentírás őserdejében, mert aki megpróbálja elolvasni a Szentírást, elkezdi a Teremtés könyvével, és legkésőbb Mózes törvényénél az az érzése, mintha elveszett volna. Mint hogy ez egy őserdő lenne, és már nem tudjuk, hogy akkor miről is szól az egész. Aztán a prófétáknál is oly sok szöveg van, ami nehezen értelmezhető, amit nem értünk. És éppen ezért gondoltam, hogy próbáljuk megnézni és leegyszerűsíteni, hogy miről is szól a Szentírás. Persze ez most mindent nem fog megoldani, de legalább egy kis irányvonalat tud adni, hogy amikor olvassuk Isten igéjét, ne érezzük úgy, mintha el lennénk veszve. És az eddigiekben az Ószövetségről beszéltünk, és röviden azt mondtam el, hogy lényegében két nagy téma van a Szentírásban, és minden könyv, minden írása a Szentírásnak valahová besorolható, többé-kevésbé. Lényegében van az a téma, hogy Isten története az ő népével, és ide tartoznak inkább az elbeszélő részek, a történelmi könyvek, hogy Isten hogyan mentette meg az emberiséget. A teremtéstől elkezdve, aztán a bűnbeesés, az emberiség egyre mélyebbre került, majd Ábrahámmal kezdve Isten beleszól újból a történelem folyásába, kiválaszt egy népet, és azzal a néppel próbálja azt létrehozni kicsiben, amit tulajdonképpen az egész emberiséggel szeretne, hogy megmentse a népet, hogy újból lehetséges legyen az, ami az Édenkertben elveszett, hogy Isten és ember együtt vannak, együtt sétálnak, beszélgetnek, egységben vannak. Ez az, amire az emberiség mindig is vágyott, és kereste, hogy hogyan kerülhetek vissza az Édenbe, Isten jelenlétébe, de ugye, amikor az ember próbálja ezt meg, az mindig félre sikerül, és bálványimádásban torkollik. Istennek van egy terve, és ezt a tervet Ábrahámmal kezdi el, és az ő népével akarja véghez vinni, a zsidó néppel, de az Ószövetségből kiderül, az Ószövetség végén azt látjuk, hogy Isten akar az ő népével lenni, de az ő népe nem méltó erre, és lehetetlen tulajdonképpen, hogy Isten az ő népe körében lakjon. Egyszerűen azért, mert a nép újból is újból bálványimádásba esik, nem hajlandó a kapcsolatra, inkább törvény kell neki, de egy élő kapcsolat Istennel az túl nehéznek tűnik. És ezért minden egyes király valamilyen módon elbukik, és Dávid, ő Isten szíve szerinti férfi, de az ő fia már Salamon élete végén nagyot bukik, bálványimádásba esik, és utána az egész sorozat, de már előtte is, ott már Mózessel is azt látjuk, hogy bár Isten jön, és irgalmas, és mindent megtesz, a nép újból is újból elfordul Istentől. És azt kéri, hogy hát adjon valami törvényt, csak ne kelljen találkozni ezzel az Istennel, aki mennydörög, és aki füstben és felhőben jelenik meg. Szóval ez egy tragédia, mert annak ellenére, hogy Isten ennyi mindent tesz, és ennyire lehajol a bűnbeesett emberiség felé, az emberiség nem képes megfelelni Isten szentségének. Tehát ez a történet az Ószövetségben. A másik nagy téma, ami a Szentírásban végigvonul, az Isten érzelmei. És ez legfőképpen a profétikus könyvekben és az úgynevezett írásokban, a zsoltárokban, az énekek énekében, a példabeszédek könyvében ott jönnek elő, hogy Isten hogy érez az ember iránt, és lényegében azt mondtuk, hogy vannak a Isten bírói érzelmei, amikor őt felháborítja az emberek igazságtalansága, és ítéletet mond, de az ítélet mindig az ő irgalmával is kapcsolatos, mert van egy másik nagy érzelem Istenben, a vőlegényi érzelmek. Mert Isten nagyon szeret minket, lehet mondani, egy kicsit ilyen antropomorf módon lehet mondani, hogy Isten szerelmes az emberben. És ezek az érzelmek főképpen
a prófétai könyvekben nagyon erőteljesen megjelennek, és ezeket is fel lehet fedezni, de olyan nagyon élesen a két témát nem lehet szétválasztani, hogy na, Isten története, a népével és Isten érzelmei, mert minden könyvben megjelenik ez is, meg az is valamilyen formában. Tehát ez volt az Ószövetség, és most áttérünk az Új Szövetségre, mert az Új Szövetségben ugyanaz a terv, ugyanarról az Istenről beszélünk, és ugyanaz az ő célja, Isten közösséget akar az emberrel. Egyszerűen, mert Isten szerelmes az emberben, és velünk akar lenni. Jézus a főpapi beszédében, János 17-ben azt mondja, Atyám, azt akarom, hogy ők, az emberek, az övéi, ott legyenek, ahol én vagyok. Ez az ő mélységes vágya. És mivel, hogy az Ószövetségben nem működött az, hogy Isten az ő népe között lakkozzon, egyszerűen azért, mert a nép nem tudott felemelkedni Isten szentségéhez, nem tudott elég szent lenni ahhoz, hogy Isten úgy tudjon ott lakni az ő népe között, a szövetség sátrában, hogy ne kelljen elpusztítsa őket az ő bűneik miatt. Ezért az Új Szövetségben, bár a terv ugyanaz maradt, hogy Isten velünk akar lenni, a kivitelezés más, Isten maga jön közénk. Tehát mi nem tudunk Isten közelében lenni, ezért Isten maga lesz emberré, felveszi a mi esendőségünket, az emberi létnek minden részét, kivéve a bűnt, és a Szent Isten lejön közénk, hogy köztünk legyen. És ugye az Ószövetség végén két kérdés maradt. Az egyik, hogyan válhatnak az emberek olyanokká, hogy Isten közöttük tudjon lakni, és láttuk az Ószövetség azzal végződik, hogy ez lehetetlen. A másik kérdés, hogyan válhat Isten olyanná, hogy az emberek között lakhasson. És ez az, ami az Új Szövetségben történik. Jézus emberi alakot vesz fel, hogy úgy találkozhassunk, hogy ne semmisüljünk meg, ne kelljen meghalnunk. És a keresztben, azáltal, hogy megváltott minket a kereszt halála által, megszentelt, hogy tudjunk az Atya közelében is úgy lenni, az Atya jelenlétében, hogy ne kelljen megsemmisülnünk, hogy szent népévé váljunk. A kereszt az a végső szeretet bizonyítéka Istennek. És ugye itt is végigvonul az Új Szövetségben ez a téma, Isten története a néppel. Most már belevágtunk, már pont a közepén vagyunk. Isten emberré lesz, hogy közösségben lehessünk, hogy velünk lehessünk. De az Új Szövetségben is a terv újból csődöt mond, mert a teljes ellentét Jézus és a farizeusok között, és a főpapok között, az arról szól, hogy Isten velünk akar lenni, irgalmában le akar jönni hozzánk, de a farizeusok és a főpapok jobban ragaszkodnak a törvényhez, a holt betűhöz, mint az Istennel való személyes kapcsolathoz. Inkább ritusok kellenek az embereknek, valamit elvégzünk és kipipáljuk, Isten nem kell. És a kereszt Isten szentségének és az emberek bűneinek végső összeütközése. A szomorú az, hogy vallásos emberek vitték keresztre Jézust. De olyan vallásos emberek, akik a vallásosságukban, a törvény teljesítésében látták az Istennel való kapcsolat minden értelmét, nem az élő kapcsolatot keresték, hanem a rítusok elvégzésében. És ez mindmáig azért egy veszély. Különösen a történelmi egyházakban, nálunk a katolikus egyházban is egy reális veszély, hogy sokkal inkább azon vagyunk gyakran, hogy el van végezve a szentmisé. Voltam szentmisén, voltam vasárnap a szentmisén. Ki van pipálva, elvégeztem, megtörtént. A szentségekhez is volt egy ilyen magatartás, hogy az a kérdés foglalkoztatta a teológusokat, hogy mennyi az a minimális például a szentségek anyagában, mennyi az a minimális, amivel még létrejön a szentség. És ezek ugyan fontos kérdések tudnak lenni, és jó, hogy ezekkel foglalkoztak, csak könnyen átcsúszunk, hogy akkor tényleg a minimálisat, tehát hogy
mennyi az a minimum, amit meg kell tennem Istennel kapcsolatban, Istennel szemben, hogy még üdvözüljek is. Nagyon sok katolikus keresztény, tehát én ezt konkrétan hallottam katolikus keresztények szájából, hogy hát én arra vágyom, hogy valahogy éppen csak besuranjak a mennyországba. Tehát, hogy mennyi az, amennyi a minimum, hogy éppen csak besuranjak, ne legyen túl nehéz nekem, itt az életet is élvezzem, és éljem az életemet, és még éppen besuranjak, mennyi az a minimum? És ez nagyon szomorú. Vagy bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, akár például a szexualitással, vagy házasság előtti kapcsolatban, sokszor kérdezik ezt a fiatalok, hogy mennyi fér még bele? Tehát, hogy mennyi az, ami még nem bűn, de még mindig kényelmes nekem. És ez nagyon szomorú, mert ez pont ugyanaz, amiért Jézus a keresztre lett feszítve, hogy az emberek azon voltak, hogy valahogy feleljek meg Istennek is, legyen meg neki is, legyen elégedett, és én éljem az életemet. Jézus azt mondja, hogy a szájukkal tisztelnek engem, de a szívük messze van tőlem. És Isten nem az üres rítusokban érdekelt. Most a rítusoknak természetesen megvan a létjogosultságuk és a fontosságuk. Én katolikusként ezt nagyon jól látom, és nekem fontos is, és fontosak ezek a törvények, amik megmondják, hogy te minimum vasárnap menj el misére. Minimum egyszer egy évben azért gyónjál, de ez a minimum, tehát ez nem kapcsolat, ez a minimum. Ez az, ami nem engedi, hogy teljesen elfordulj Istentől, de Isten ennél sokkal többre vágyik, és hogyha mi szeretjük Istent, akkor nem így fogunk hozzáállni, hogy mennyi a minimum, és mit kell elvégezni. Azt is megtesszük, természetesen is fontos, és nekünk embereknek fontos az is, hogy legyen egy bizonyos rutin is, mert nem minden nap van kedvem az Istennel való kapcsolathoz. Sajnos az érzelmeink ugye változnak, nem mindig van kedvem. Ehhez kell az, hogy legyen egy szokásom, hogy tudjam, hogy nekem minden nap reggel 6-tól 7-ig imaidőm van például. Ebben segít, hogy megtartson akkor, amikor érzelmileg nem vagyok tetőponton, vagy amikor vasárnap nem lenne kedvem elmenni a misére, tudjam, de azért minimum vasárnap el kell menjek. Ehhez jók a törvények és a rítusok. De Isten ennél sokkal többre vágyik, és élettelen marad, ha csak ennyiben nyilvánul meg az én vallásos életem. És ezt láttuk a Jézus életében, hogy a farizeusok ugyan volt egy odaadásuk és egy szeretetük Isten iránt, csak félreértették, és tényleg ezen voltak, hogy mit kell nekem megtennem, hogy Istennek megfeleljek. És ez még hogyha nem is a kapcsolat kiüresedéséhez vezet, de minimum ahhoz vezet, hogy azt képzeljem én el, hogyha én elvégeztem bizonyos dolgokat, amik a törvényben le vannak írva, akkor már én elég jó vagyok Istenhez. És sőt, még egy lépést, ha tovább lépünk, és ezt könnyen megtesszük, kialakul az bennünk, hogy én ezt is ezt megtettem Istenért. Én minden vasárnapot voltam a templomban. Minden nap elmondtam a rózsafűzért, sőt a zsolozsmát is imádkoztam, a tizedet fizettem az anyagiaimból. Én ezt és ezt megtettem Istenért. Nem hazudtam, nem loptam, tisztességes voltam, imádkoztam. Ezért Isten köteles jót tenni velem. Ezért is nem csak, hogy az üdvösségem, az is, de itt is, és milyen dolog az, hogy gondolja Isten, hogy megenged egy katasztrófát az én életemben. Ezért nagyon veszélyes ez a magatartás, ami a farizeusoké volt. Mert a farizeusok és a főpapok el sem tudták képzelni, hogy az ő odaadó cselekedeteik ellenére Isten valami mást akarjon. És Jézus nem azzal jött, Jézus nem azt mondta, Jézus ugyanúgy tudta szeretni azokat, akik semmit nem tettek Istenért. A prostituáltak és a vámosok, és ez felháborította a farizeusokat. Hogy lehet, hogy Isten jön, és ugyanúgy szeresse a vámost, mint engem, aki annyi mindent teszek Istenért, aki naponta imádkozom, és tizedet adok meg mentából is. És Jézus pont azt akarta elmondani, hogy drága testvérem, drága farizeus,
nem az van, hogy nem látom, hogy mindent teszel, csak egy rossz motivációval teszed. Mert igazából te nem tudsz megfelelni Istennek. Isten annyira szent, hogy te a bűnös embert bármennyi jót tennél, te nem fogsz megfelelni nekem. Hanem úgy azáltal, hogy mit teszel te Istenért, nem lesz lehetséges, hogy Istennel közösségben legyél, hanem azáltal lesz lehetséges, hogy Isten a te bűneid ellenére irgalmas és lejön, lehajol hozzád. És a bűnös ember és a farizeus közötti különbség elenyésző az ember és Isten közötti különbséghez mérten. És ezért mondja Szent Pál a római levélben, mindannyian vétkeztek. Igazából mindannyian a kárhozatot érdemeljük meg, és akármennyi jót tennénk, úgyis a kárhozatot érdemelnénk meg. Mert egyszerűen bűnös emberek vagyunk, és nem tudunk megfelelni Istennek. Hogy ezt jobban értsük, Isten annyira szeret minket, és az ő irgalma olyan nagy, hogyha én most elkezdeném mindent rosszul csinálni, tehát mától kezdve az összes lehető bűnt elkövetném, gyilkolnék, elmennék Afrikában, és gyermekeket kényszerítenék a háborúba, és szexrabszolgákat tartanék, és dolgoztatnék családokat, gyerekeket, és nem fizetném meg őket, és felrobbantanám, én lennék az, aki felrobbantotta a World Trade Centert, és tehát az elképzelhető minden rosszat elkövetném, Isten semmivel sem szeretne kevésbé engem. Fordítva, ha holnaptól kezdve, vagy mától kezdve a világ legnagyobb szentévé válnék, ha túlszárnyalnám Teréz anyát, ha megoldanám az emberiség éhínség problémáját, nem lenne többet olyan, aki éhen hal, és valamilyen módon én kibékíteném Oroszországot Ukrajnával, és kibékíteném az arabokat a zsidó néppel, és Amerikát Iránnal, és minden konfliktus megoldanék, mindenkihez kedves lennék, szétosztanám a vagyonomat, sőt, még elmennék és evangelizálnék, minden nemzetben beszélnék Jézusról, és az sem érdekelne, ha engem akár megölnek, és vértanhalát halok, mindezek a tetteim miatt Isten semmivel, egy gramnyival sem szeretne jobban, mint ahogy most teszi. Egyszerűen azért, mert nem lehet jobban szeretni, mint amennyire Isten már szeret most is, amikor még nagyon tökéletlen vagyok. És ez az, amit a farizeusok nem értettek meg, és ez volt az Új Szövetségben a tragédiája annak, ahogyan Isten akart jönni, találkozni az emberrel, és az ember akkor sem volt képes. Eljött Isten az emberek közé, és az emberek azt mondták, nem kell lesz nekünk, ne légy köztünk, nem érdekelsz. Jézus, mondd meg, hogy mit kell tenni. És megtesszük, csak nem akarom mi veled kapcsolatban lenni. Mi ez, hogy nem a tetteink fogják meghatározni? Mi az, hogy mi nem vagyunk elég jók? Nézzétek, ott volt a gazdag ifjú. Ő is azzal jött. Mit kell tennem? És Jézus azt mondja, nem tehetsz semmit. Nem tehetsz semmit. Amit tehetsz, az az, hogy tedd szabaddá magadat a vagyonodtól, mert a vagyonod téged megkötöz, tedd szabaddá magadat Isten számára. Ezt teheted. De semmi más, mert azt kérdi az ifjú, hogy mi jót tehetek, hogy elnyerjem az örök életet, és Jézus azt mondja, mit kérdezzel ezzel engem a jóról, csak Isten jó. Te nem tudsz jó lenni, ha Isten téged jó dolgokra tesz képessé. Ugye az Efezusi levélben azt mondja Szent Pál, hogy a jó tetteket, amiket mi véghez viszünk, Isten előre eldöntötte. És mi azért vagyunk képesek jó dolgokat tenni, mert Isten szent lelke minket arra indít. És olyan jó dolgokat, amikre a Szentlélek nem indít, jobb, ha nem teszünk meg. Tehát az Új Szövetségben is ez a téma, hogy Isten történet az emberekkel, azt mondja el, Isten az emberek közé jött, de az emberek nem akarták azt, amit Isten akar, és nem arra vágytak, hogy Istennel legyenek, bár a szívünk legmélyén ott van a vágy, hogy Istennel legyünk, csak mi nem úgy akarjuk. Mi nem akarjuk elfogadni, mi csupán teremtmények vagyunk és tökéletlenek. És ezért Jézus a keresztre ment, mert a kereszt Istennek a legnagyobb szeretet bizonyítéka. És olyan szép, ahogyan János evangélista leírja, ugye ő volt az egyetlen, aki a kereszt alatt ott volt,
és ő látta, hogy Jézus mit tett értünk, és ez a szeretet bizonyíték, ez a szeretet tette Istennek, meg tudja változtatni a szívünket, hogy megértsük azt, amit a farizeusok nem tudtak megérteni. A kereszten Isten lehetővé teszi, hogy Isten mégis nálunk lakjon. A menny és a föld érintkezik, és beteljesedik a terv. És a Jelenések könyvének végén végre beteljesedik ez, mert ott az áll, ők az ő népe lesznek, és ő az Istenük lesz, közöttük fog lakni. Az ember vétkezett, és nem tud önerőből olyan szenté válni, hogy Isten elé lépjen. De Jézus tökéletes ember volt, nála érintkezett a menny és a föld. És a kereszten lehetővé tette, hogy ő saját életét élje bennem. Nem én leszek az, aki olyan nagyon jó lesz, és Istennek jót tesz. És éppen ezért van az, hogy az is helytelen, amikor ezt is hallom gyakran keresztény testvérektől, hogy hát remélem, hogy a mennybe kerülök, mert azért annyi jót tettem. Nem azért kerülsz a mennybe, mert annyi jót tettél. Azért kerülsz a mennybe, ha elfogadod, hogy Jézus a te megváltod. Akkor kerülsz a mennybe, ha elfogadod, hogy Jézus a te megváltod, és pont ellenkezőleg elhiszed, elfogadod, és megvallod, hogy nem te vagy annyira ügyes, hogy a mennybe kerülj, hanem Jézus volt annyira ügyes, hogy megnyitotta az útat a mennybe. És ennek van egy következménye, hogyha én megtértem és elfogadtam, őt megváltom, hogy Isten képes tesz jó tettekre is, és ezeknek is van jelentőségük természetesen, még a mennyországban is, mert Jézus azt mondja, még egy pohár víz sem lesz elfelejtve. De nem ez a belépőm a mennyországba. A belépőm a mennyországba a Jézusba való hit. A célja Istennek ezzel az egész történettel, az Ószövetség és az Új Szövetség tulajdonképpen az volt, hogy mondjatok csődöt a törvényekkel, ezért adott egy olyan törvényt a zsidóknak, hogy ne lehessen beteljesíteni. Mondjatok csődöt a törvényekkel, hogy segítségét kiáltsatok, és akkor elküldöm Jézust. És ennek a műnek a beteljesülése a Jelenések könyvének a végén, mikor Jézus visszajön, és az ő mennyasszonya mellé tud állni az egyház. Addigra az egyházat Isten valamilyen módon annyira megtisztítja, hogy oda tudjon állni, hogy az egyház is megérti ezt az üzenetet, amit évszázadokon keresztül olyan nehezen nem akarunk megérteni. Újból és újból beleessünk abba, hogy mi akarjuk csinálni a mennyországot, pedig Isten csinálja a mennyországot. Ez volt a története az Új Szövetségnek. Mik az Isten érzelmei az Új Szövetségben? Hát különösen a levelekben találjuk meg, illetve a Jelenések könyvében ez is van, az is van. A levelekben van egy központi gondolat, mégpedig a törvény és a kegyelem. És másodlagosak Pál apostolnál az útbaigazítások, a konkrét útbaigazítások. Szent Pál azt mondja, Isten kegyelemből üdvözít minket, például a 12. fejezet a római levélnek, ezért próbáljatok meg ennek megfelelően élni. Tehát először van az üdvösség, Isten, ez egy kegyelmi aktus Isten részéről, hogy üdvözít minket, ezt csak elfogadni lehet, és ez alapján, mivel Isten ezt tette veled, ezért próbálunk ennek megfelelően élni, és jó tetteket véghez vinni. Erről nagyon részletesen él Szent Pál a római levél 3. fejezetében. De az alapgondolat itt is az, hogy Isten közösséget akar, és ezért nem a törvények teljesítése fog üdvözíteni minket. Azoknak más szerepük van. De visszatérve a témához, itt is ugyanaz a két fő, vagy ilyen, ha csoportosítjuk az Isten érzelmeit, amik úgy áttűnnek a levelekből, az egyik az, hogy Isten mint bíró, ez is benne van az Új Szövetségben is. Ha megnézzük a Jelenések könyvében nagyon is, de az 1 Korintusban is benne van, de Isten mint bíró ott van a keresztnél is, vagy a zsidókhoz írt levélben is a zsidókhoz írt levél ezt nagyon szépen kifejezi, hogy tulajdonképpen a keresztnél Isten mint bíró volt jelen. Hogyan volt Isten mint bíró jelen a keresztnél? Hát ez nagyon megrázó, és talán a legjobban a 2 Korintus 5.21 fejezi ki, ahol azt mondja Szent Pál, Isten őt, Jézust, aki bűnt nem ismert, tehát akit nem kellett volna érjen semmilyen
ítélet, mert ő nem követett el bűnt, bűné tette értünk, vagyis Jézus azonosult a bűnnel, hogy vigye fel a keresztre, és ott érje a bűnt Isten teljes haragja, teljes ítélete. Tulajdonképpen ami történt így az, hogy Isten magát Jézust ítélte el, aki azonosult az emberek bűneivel, identifikálódott a bűnnel. Isten haragja őt érte. Ezért van az, hogy Jézus felkiáltott a kereszten, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez nem csupán úgy tűnt Jézusnak, hanem valóban Jézust érte a bűn átka. Jézust érte Isten teljes haragja a bűnnel szemben, mivel Jézus magára vette a bűnt. És ez tényleg elképzelhetetlen, hihetetlen, hogy hogy történhet ez meg Isten fiával, de csak ez volt a megoldás, hogy minket üdvözíthessen. Jézus felvitte a bűnt a keresztre, a kereszten a bűn Isten teljes ítélete alá került, ezzel együtt maga Jézus, ezért halt meg Jézus a kereszten, utána pedig feltámadt, de a bűn ott maradt a sírba.

hanem ő szenvedéllyel szereti a mennyasszonyát. Ő szenvedélyesen szereti a mennyasszonyát, és azt mondja, ugyancsak a főpapi imájában, János 17.24-ben azt akarom, hogy velem legyenek örökké. A szerelem mondja ezt, hogy örökké. Ugye, ha szerelmes vagy, azt mondja, ez a szerelem, ez örökké tart. A különbség az, hogy a Jézus szerelme valóban örökké tart. De látjuk a János 4-ben a szamariai asszonnyal a beszélgetése Jézusnak, ahol beszélnek ilyen-olyan dologról, hogy hol kell Istent imádni, stb., de az asszony megtapasztalja Istennek a végtelen irgalmát, aki annak ellenére szóba áll vele, és kedves hozzá, hogy pontosan tudja, hogy neki 5 férje volt. És az egész egy kútnál történik, Jákob kútjánál. Az érdekes az, hogy aki ismeri jól a Szentírás, annak rögtön eszébe jut, hogy az Ószövetségben a legtöbb szerelmi történet egy kútnál kezdődik. Mózes a felesége Ciporát egy kútnál ismeri meg. Jákob a feleségét Ráhelt egy kútnál ismeri meg. Ábrahám szolgája, amikor Ábram elküldi, hogy Izsáknak feleséget hozzon, egy kútnál találja meg Rebekát. Tulajdonképpen a kút az egy akár szimbolikus hely is, mert ugye ha az énekek énekét vesszük, és így ezt az egész szimbolikáját a kútnak, vagy akár az édenkertet, az édenkert közepén vízfakat, forrásfakat, vagyis ott is egy kút volt, az jelképezi az Istennel való találkozásnak a helyét. És ez egy kimondottan szerelmi hely. Ezért volt az, hogy a legtöbb szerelmi sztori egy kútnál kezdődött az Ószövetségben. És aki ezekre emlékszik, akkor amikor Jézus egy kútnál beszél a szamaria asszonnyal, akkor megérti, hogy a szamaria asszony képviseli a bűnös emberiséget. Aki a kútnál találkozik Jézussal, és Jézus felteszi a kérdést, hogy akarsz-e te velem lenni mindörökre. A probléma az, hogy a mennyasszony szajhává lett. Ózeás proféta így fejezni ezt ki. Vagyis elfordult, hűtlenné vált Istennel szemben. De Jézus utána megy. Elmegy a kútig, és ajánlja magát. És azt mondja, akarsz-e ide jönni? Akarsz-e jönni, mint a mennyasszony? Egy olyan helyzetbe, ahol Isten és az emberek együtt élnek az új Jeruzsálemben. Gyere vissza. Én vagyok a te vőlegények. Gyere vissza. Nem kell semmi jót tenned még ahhoz, hogy szeresselek, mert már szeretlek, csak mondj egy igent. És utána majd csodálatos dolgokat fogunk tenni is. De az egész ott kezdődik, hogy én téged akarlak, akarsz-e te is engem. Kedves testvérek, ezeket azért mondtam el, egyrészt, hogy tudjunk eligazodni a Szentírásban, de azért is mondtam, hogyha nem ilyen a magatartásunk, akkor azon legyünk, hogy ilyenné váljon, hogy térjünk vissza Jézushoz. Nem a cselekedeteinkkel elsősorban, hanem a szívünkkel, és utána majd jönnek a cselekedetek is. Ebben segítsen minket a drága jó Isten. Dicsértessük Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük rádiunk minden kedves hallgatóját. Imára hívjuk Önöket a következő közel egy órában. Szentségimádást közvetítünk a Sepsi-Szentgyörgyi Krisztus Király templomból. Tartsanak velünk!

Köszöntelek, drága Jézusom, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Köszönjük, hogy ezen a mai estén is meghívtál minket, hogy a te szent színed elé járuljunk. Köszönjük, Jézusunk, a megváltás kegyelmét. Köszönjük, hogy arra hívtál minket, a benned való szabadságban való élésre. És köszönjük, hogy te tettél minket szabaddá. De kérlek, Uram, bocsásd meg nekem és nekünk, hogyha nem élek és nem élünk ezzel a szabadsággal. Bocsásd meg, Uram Jézusom, hogy félreteszem ezt a kegyelmet, amivel megáldottál, hogy nem veszem számba az Isten gyermekségemet. Uram Jézusom, bocsásd meg nekem, hogy nagyobb figyelmet szentelek a kísértéseknek, a nehézségeknek és a próbatételeknek. De köszönöm, Jézusom, hogy bárhányszor bűnbánó lélekkel jövök és jövünk elődbe, újra átvehetjük ezt a kegyelmet, amiben részünk van, és köszönjük, hogy arra hívtál minket, hogy nem csak a szabadság ideje alatt, a vakáció ideje alatt, hanem életünk minden percében és minden hátra levő percében úgy éljünk, Uram, hogy a te jelenléted tükröződjön a mi életünkön. Köszönjük ezt a szabadságot, és köszönjük a megváltás kegyelmét. Amen.

Köszöntelek, Úr Jézus Krisztus, valóban a te neved minden név fölött áll, és minden névnél édesebb az én szívemnek. Hálát adok neked, Uram, a hetedik napért, a vasárnapért, amit már Atyád a teremtéskor az ő végtelen bölcsességében úgy rendelt el, hogy 6 nap az ember dolgozzon, de a hetedik nap pihenjen. Hálát adok neked, Uram, hiszen a te dicsőséges feltámadásod is egy vasárnap történt. És tudom, Uram, hogy ez sem véletlen. Köszönöm neked, Uram, hogy teszítasz vágyat a mi szívünkbe, hogy ezen a napon a te nevedbe, a te hajlékodba összegyűlve, igéidből és a te szentestedből és a te szentséges véredből tápláljuk testünket, lelkünket. Áldott vagy, Uram, hogy még a templomaink nem üresek, és kérlek, Uram, hogy ne engedd meg, hogy ez megtörténjen. Mindig szólíts meg, Uram, sok-sok embert hívjál el, hogy megszenteljük az Úr napját, hogy ne csak a léhaságot, ne csak a pihenést és a szórakozást, hanem a veled való találkozást, az együttlétet is fontosnak tartsuk. De Uram Jézusom, én hálát adok neked, hogy megérinted azokat a vállalkozókat, megérinted az ők szívüket azoknak, akik puszta nyereség vágyból az alkalmazottaikat vasárnap is dolgoztatják. Mutasd meg nekik, Uram, hogy 5 vagy 6 nap alatt is, amit te megáldasz, az talán még több is lehet, mint az, amit vasárnap kitermelnek. Adják meg a szabadságot az alkalmazottaiknak, hogy pihenjenek, de főleg, hogy hozzá tudjanak menni, Uram, hogy ne gátolják meg őket abban, hogy a te hajlékodba, a te szent nevedet megszenteljék az ők jelenlétükkel, az ők részvételükkel. Áld meg, Uram, minden jó akaratú embert, aki a vasárnapot nem csak dőzsölésre, hanem a veled való találkozásra és együttlétre is használja. De áld meg, Uram, mindazokat, akiknek ez még eszük ágában sem áll. Érints meg őket, hívd el őket. Mutasd meg, hogy milyen csodálatos az, amikor veled vannak együtt, amikor a te nevedben összegyűlünk sokan, és áldhatunk, és magasztalhatunk, és imádhatunk téged, téged a legcsodálatosabbat. Dicsőség neked, Uram, most és mindörökké, minden egyes megszentelt úrnapjáért. Amen. Amen.

0: Jézusom, Te vagy minden álmom, Te vagy mindaz, amire vágyom. Hálát elt szívvel térdelek itt, a Te jelenlétedbe, a Te csendedbe. Hálát elt szívvel hozom elédbe mindazon személyeket, embertársaimat, akik szabadság előtt állnak. Áld meg, Uram Jézus Krisztus, hogy mindaz a fáradtság, mindaz a teher, mindaz, ami lesújtotta az év során, ki tudják pihenni mindazt, ami áld meg, Uram Jézus Krisztus, hogy ez a szabadságolás ne csak egy világi vakációzás legyen, hanem a természetben, vagy bárhol, ahova elmennek szabadságolni, hogy a természetben téged találjanak meg, te rád tudjanak figyelni, és még közelebb tudjanak kerülni te hozzád, hogy ne a világi csillogás, villogás hatalmaskodjon az ő életükbe, hanem még mélyebben rád tudjanak figyelni, Jézusom. Amen.
1: Amen.

Igen, Jézus Krisztus, szükségünk van rád, szükségünk van a te két karodra, szükségünk van a te óvó két karodra, hogy átölelj minket, hogy átöleld a mi életünket. De a szívünk hálával van tele, Uram. Hálával van tele, Uram, mindazért, amit értünk tettél, hogy vállaltad ezt a földi életet, hogy vállaltad a keresztet, hogy nekünk szabadságunk legyen. Szabadságunk legyen itt a földi életben, és az örök életben is, Uram. És Uram Jézus Krisztus, köszönjük mindazt a tanítást, mindazt a példát, amit te mutattál nekünk. Hiszen megmutattad, hogy amikor tanítványaid visszatértek, te félrevontad őket, hogy megpihenjenek. Megmutattad, hogy egy jól elvégzett munka után méltó az ember a pihenésre, a megpihenésre, a szabadságra. Uram Jézus Krisztus, én most a te szent színed elé hozom azokat, akik most szabadságon vannak, akik most pihenéssel, kikapcsolódással töltik idejüket. Kérünk téged, Uram, érintsd meg az ő szívüket, lelküket, hogy a világ csillogása, a túlzott szabadság, a kicsapongás ne rabolja el az ő szívüket, hanem rád tekintsenek, téged befogadjanak, hogy felismerjék, hogy megóvják a testüket. Áld meg őket, Uram, hogy ez a pihenés, ez a testi, lelki fejlődésükre és lelki javukra szolgáljon. Testi, lelki feltöltődésükre szolgáljon. De Uram, én elétbe hozom azokat is, akik valóban szabadságon vannak, de nem pihenéssel töltik az időt, hanem akár idős szüleiknek segítenek, vagy rászorult testvéreiknek segítenek, önkénteskednek, Uram. Áld meg mindazokat, akik munkával töltik a szabadságot. Áld meg munkájukat, dicsőj meg, Uram, tevékenységükben. És mindaz, amit tesznek, legyen a szabadságukra, Uram, a lelki szabadságukra. Legyen áldott a te szent neved mindenért, most és mindörökké. Amen. Amen.

Köszöntelek, Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, Uram, hogy Te itt vagy, jelen vagy velünk, élő Isten vagy, és mindenütt jelen vagy. Velünk vagy szabadság alatt és után is. Életünk minden helyzetében velünk vagy. Csak nekünk kell rád figyelnünk. Most azokat a testvéreimet hozom elődbe, akik most szabadságból térnek haza. Látod, Uram, hogy a szabadság alatt sokszor a figyelmünket elvonza a világ csillogása, de Uram, kérlek, segíts meg őket, hogy visszajöjjenek a Te jelenlétedbe teljességgel, mert Te teszed valóban szabaddá őket és minket, mindnyájunkat. Uram, Te ismersz minket, és tudod, hogy eléggé szomorúan jövünk vissza, mennek vissza testvéreim a munkába, hogy kezdődik a mindennapi nehéz munka, a taposomalom. De Uram Jézus, Te erőt adsz minden helyzetben. Ha megfáradunk, hozzád jöhetünk, és Te felüdítesz, hívod a megfáradtakat. Úgyhogy bátran indulhatnak munkába, mert Te adsz erőt, ha rád bízzák magukat, beléd kapaszkodnak, erős hittel veled élnek, élő kapcsolatban, akkor minden nehézséghez Te erőt adsz. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Te adsz áldott munkanapokat a szabad napok között. Megáldod azokat a napokat, mikor munkába vagyunk. Megáldod gyermekeidet, hogy áldás lehessenek kollégáiknak, főnökeiknek, és mindazokkalnak, akikkel a munkahelyen találkoznak. Ezért kérlek, Uram, árasz ki a Te lelkedet, hogy a Te lelked bőségében, örömmel, szabadon, Isten gyermeki szabadságban tudjanak lenni a munkahelyén, és Téged dicsőítve, áldva és magasztalva. Amen.

Köszönöm, Uram, hogy te nem erőszakos vagy, te nem erőlteted ránk sem a jót, sem a te akaratodat, nem követelőzöl, de mindig, nap mint nap felkínálod a jót, hiszen megvan írva, hogy eléd tárom a jót és a rosszat. Uram, a szabadságozókért, a vakációzókért imádkoztunk, de vajon tudjuk-e, hogy mi az igazi szabadság, az Isten gyermeki szabadság? Tudjuk-e, hogy a lelki életben nem lehet szabadságot, sőt, nem kell és nem szabad szabadságot vennünk, mert akiket a te lelked vezet és betölt, futnak, de nem fáradnak, és nem lankadnak, ahogy a Zsoltáros írja. Látod, Uram, hogy mennyi szorongattatás éri sok testvérünket, akár azért, mert a lelki szabadságukat elvették, talán már magzat korukban megpecsételték, talán a szülők tudatlanságból, kicsinyhitűségből, az ők fogságuk miatt gyermeküket úgy nevelték, hogy több volt a gyötrelem, a fájdalom, a szeretetlenség, mint az igazi szabadság és öröm. Vannak, Uram, embertársaink, akiket kizsákmányolnak, testileg is, Uram, kihasználnak, dolgoztatnak, apró pénzért, és nem csak felnőtteket, hanem gyermekeket is, és ők nem tudják, mit jelent a szabadság, sem a lelki, sem a testi. Uram, én őértük hozzád kiáltok, őértük, Uram, bárhol lennének, bármivel volnának meggyötörve és megtörve. Tudom, Uram, hogy neked van hatalmad minden rabláncot megoldozni, feloldozni, a lelkeket szabaddá tenni, a testeket felüdíteni. Vannak, Uram, olyanok, akik minden munka mellett annyira szegénységben, nehézségben élnek, hogy a mindennapi alig jut ki. Talán soha nem voltak, és nem is álmodoznak arról, hogy ők vakációra menjenek. Nekik a mindennapi a fontos. Míg mások nagyon sokat költenek egy-egy kirándulásra, vakációra, ők a legszükségesebbet, a mindennapi kenyeret nem tudják megengedni. Bocsáss meg, Uram, hogyha ezért téged hibáztatnak, vagy téged vonnak felelősségre, hiszen az Atya ránk bízta a földet, és mi kéne adjunk nekik. Uram, nyisd meg a mi szívünket, a mi szemünket, hogy meglássuk, kiken kell segítsünk, kik azok, akiket lelkileg is szabaddá kell tegyünk a te kegyelmed által, kik azok, akiken valóban segíteni tudunk. Árasz ki, Uram, a te szent lelkedet, hogy átformálja gondolkodásunkat, hogy megújuljunk gondolkodásmódunkban és egész életvitelünkben. Amen.

0: Uram Jézus, nagy szükségem van rád, és hálatelt szívvel térdelek most szent színed előtt, hogy megköszönjem, hogy megmutattad azt az utat, ahol jó nekem együtt járni veled. Ó, Uram Jézus, mielőtt megismertelek volna, azt hittem, hogy az anyagiakban találom meg a boldogságomat, és hova tovább nagyobb nehézségekben volt részem. És amikor meghívtál, Uram, és megmutattad az utat, hogy veled járjak, megadtál mindent, amire szükségem volt. Azt mondtad, Uram, hogy keressétek Isten országát, a többi megadatik. Jézusom, én most szent színed elé hozom mindazokat, akik az anyagi javak gyűjtésében és azoknak a szórakozásra, a dőzsölésre, a mértéktelenségre és hiába valóságokra költik. Nyisd meg ezeket a szíveket, Uram, és add, hogy felfigyeljenek nélkülöző, nehézségekkel küszködő embertársaikra, mert az igazi boldogság abban van, hogyha ajándék, áldás lehetünk embertársainknak. Erre kérem a te áldásodat, Uram, áld meg mindannyiunkat, hogy tiszta szívvel áldások legyünk a környezetünkre. Amen.
1: Amen. Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Áldalak, mert a szívünk újong a te jelenlétedben, és ki te teszel szabaddá, az igazán szabad. Hálát adok neked, Istenem, az Isten gyermeki szabadságunkért. De megköszönöm, Uram, a nyári szabadságot, a munkaszüneti napokat is. És megköszönöm, hogy új lehetőség a te élő jelenlétedbe kerülni, és az általad elnyert szabadsággal is felüdüléssel élni. És köszönöm, Uram, hogy az a szabadság, az a felüdülés, az az erő, amit te adsz, az felülmúl minden luxus és divat nyaralást. És erre még kölcsönt és hitelt sem kell felvenni, hogy eljuthassunk oda. És köszönöm, Uram, hogy rád bízhatom mindazokat, akik úgy nyilatkoznak, hogy most szabadságban nyaralunk, és akkor mindent szabad nekünk. Köszönöm, Uram, hogy megadod azt a józanságot, hogy felismerjék, hogy talán minden szabad, de nem minden válik a javunkra. Köszönöm, Uram, hogy nincs szükségünk másra, csak az általad kapott szabadságra, erőre és felüdülésre, ami igazi szabadságra és nem szabadosságra vezet. Áldott légy, és dicsőség a te szent nevednek, most is mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, Jézusom, hogy nálad és általad elnyerhessük azt a békét, amire oly nagyon vágyunk a mi szívünkben. De bocsáss meg, Jézusom, hogy ezt a békét, ezt az örömet oly sokszor máshol keressük, más dolgokban, világi dolgokban, és rengeteg pénzt el is költünk ezért, és mégsem találjuk meg. Bocsáss meg, Jézusom, hogy oly kényelmesek vagyunk, oly könnyen átadjuk magunkat mindenféle szórakozásnak, féktelen költekezésnek, és az, ami ingyen van, és teljes szeretetből adod nekünk, abból nem kérünk, attól távol tartjuk oly sokszor magunkat. Bocsáss meg nekünk, Jézusunk, hogy oly sokszor szabadságot veszünk még tőled is, és minden mennyei kegyelemtől. Bocsáss meg, hogy máshol keressük a mi pihenésünket és szórakozásunkat. Bocsáss meg mindazoknak, akik szabadságra menvén teljesen megfeledkeznek rólad, és féktelen költekezésbe kezdenek, topzódásba és mindenféle bűnös dolgokba. Érints meg szent lelked által mindezen embereket, hogy benned is általad örömük legyen és békéjük legyen, hogy felismerjék, hogy ez csak is nálad található meg a felüdülés, a kipihenés. De érints meg szent lelked által azokat is, akik nem ismernek téged, talán soha nem is ismertek, és nem ismerték meg a te békédet és örömödet. Küld el szent lelkedet ezen emberekre, hogy megismerjenek, hogy felismerjék, hogy nálad van a szabadság, az igaz szabadság és kikapcsolódás, és hogy minden más hiába valóság, ami nem szolgálja a lelki üdvösségüket. És köszönöm, Jézusom, hogy te mindazt megadod nekünk, és hogy gondunkat viseled, és hogy árasztod a te végtelen kegyelmedet, és erősíts meg minket, Jézusom, mindazokat, akik szabadságra megyünk, vagy voltunk, hogy ne feledkezzünk meg a mennyei atyáról, ne feledkezzünk meg a te közelségedről, és ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a pihenés, ez a szabadság nem jöhetett volna létre, csak is általad. És köszönöm, Jézusom, hogy te itt vagy velünk minden nap. Amen. Amen.

Áldott légy, drága Jézus Krisztus itt az oltári szentségben. Hálát adok neked, Uram, hisz én is azok közé tartozok, akik szabadságon vannak. Én ugyan egy hosszabb szabadságon, de kérlek, bocsáss meg nekem, hogyha olykor a saját világosságommal próbálok világítani, Uram, környezetemben, és nem ismerem fel azt, hogy rád van szükségem. Kérlek, bocsáss meg nekem, Uram, hogyha nem a te akaratod szerint, hogyha nem veszlek észre, segíts engem, Uram, hogy valóban fény lehessek, ugyanúgy embertársaimat is, akik éppen szabadságukat töltik, hogy meghalljuk a te hívásodat, hogy észrevegyünk téged, hogy érezzünk téged, Uram, egy látó szemet is, halló fület, Uram, a te ígédre, hogy ne vegyünk szabadságot tőled, hanem a te kegyelmedben megérezzük a lényeget, a valóbi Isten gyermeki szabadságot. Áldott légy ezért, Uram. Amen. Amen.

Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben, kin szenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodsz.

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent György Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt közel egy órában a gyönyörű szentségimádást közvetítettük. Köszönjük a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzom önöktől a mikrofonnál. Majoros Attilát hallották, viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható

Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kenyerünkkel, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, kis gyermek Szent Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd amennybe a lelkeket, különösen azokat,

atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek

És az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

Szemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Isten te szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenkezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutatott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszony.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál. Amen.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rá.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária.

0: hozzá érhetünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áll.
1: Az Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van.

0: Áldozzá életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé.

0: szűzanyánk. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzét király.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája... Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedése Szent Ferenc tranzitusáról. Azt hiszi Szent Ferenc pontosan 800 éve, 1226. október 3-án hunyt el Assisi közelében, a Porciunkula kápolnában, 44 éves korában. Az egykori kiskápolnát a Ferencé szeretett 1569 és 1679 között 5. Pius pápa kezdeményezésére hatalmas bazilikával vette körül, hogy méltó módon fogadhassa a zarándokok áradatát. Életének utolsó éveit súlyos betegségben tölti Ferenc. Látása nagyon megromlik, erős testi fájdalmak gyötrik. Immár 2 éve hordja a stigmákat, amiket 1224-ben kapott, és lett tényleg testben is Alter Christus, Krisztus hasonmása. Ez a kis kápolna a részecske föld darabon nagyon kedves a szívének. Assisi városa bencér szerzeteseitől kéri el az ősi, talán a 4. században épített magányos kápolnát, amit némely ferences forrás szerint ő maga restaurált, mint a nagyobb San Damiano templomot is. Itt olvassa az evangéliumot, és hallja benne Jézus élő szavát, és lel rá saját hivatására. Ehelyt fogadja Klárát, vágja le a haját, és adja őt Krisztusnak. Szent ez a hely, kísértéseinek is helye, amelyeket Isten kegyelmével legyőz. Itt kap látomást a Porciunkula búcsúról, majd pápai jóváhagyásra születik az Assisi bocsánat, hogy mindenki kiengesztelődhessen Istennel. Ide hívja minden évben Jócskának nevezett szerzetes társait, hogy megvitassák a regulát, és újra felfedezzék buzgalmukat, és hogy újra nekiindulva a világnak hirdessék az evangéliumot. Végül ide tér vissza meghalni, és abba a tranzitusában, átvonulásában ott lüktet egész élete, énekel, és énekelnek körülötte, Isten dicsérik, míg ő immár ruhátlanul, ahogy született, a csupasz földön, beleszenderül az Úrba. Nem is tudunk eléggé hálát adni az Istennek, hogy benne, a kicsi poverellóban ilyen nagy ajándékot adott az egész emberiségnek. Most hallgassuk meg Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedését Szent Ferenc tranzitusáról.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, októberben elérkeztünk Szent Ferenc atyánk tranzitusának, halálának 800. évfordulójához. Drága látos az Úr szemébe az ő szentjeinek halála. Énekeljük a 115. Zsoltár 6. versébe. Drága látos! Miért? Hát Istennek drága dolog az, hogy valaki meghal. Nem! A szentek élete drága látos, és most a halálban ezt adja végleg oda az ember Istennek, visszaadja a kezébe, tehát már most is ezekből a mondatokból is kiderül az, amire hát én is azt jöttem rá, hogy azért amikor az emberiség középkor is sokat foglalkozik a jó halállal, akkor tulajdonképpen az életről beszél. A legmélyebb emberi gondolatok, az erre az élete vonatkozóan, csak a halállal szembesülve jelenik meg az értelmünkben. Novemberben majd tovább folytatjuk ezt az elmékedést, hiszen a halottak napja és a, főleg a minden szentek dicsősége és a halottak napja, szenvedő egyháznak a ténye folytatja ezt a nagy valóságot számunkra. De azért egy kereszténynek az életébe kell végbe menni a halálának. És azt mondjuk, hogy ez olyan hasonlat. Nem hasonlat. Nem hasonlat, mert a nagy megtérők bevallják azt, hogy eddig én nem is éltem, és most, hogy Krisztus megismertem, minden más. Hát van úgy, hogy halálra ítéltek valakit, és a börtönbe 5-6 nappal a kivégzés előtt tért meg, és azt mondta, hogy ez az élet, vagy a jóblatornak a megtérése. Tehát valami átmenetnek, tranzitusnak az életünkbe kell megtörténni. Ezért foglalkoztunk egész évben Szent Ferenc megtérésével. De még visszalépek. A nem keresztény, maga az ember, juthat-e valami bizonyosságra azzal kapcsolatban, hogy ez az élet nem szűnik meg, hogy van a halál után is élet. Az első bizonyosság akkor következik be, ha nem előre nézünk, hanem hátra. Ha előre nézünk, hogy jaj, mi lesz velem, hát azt hogyan tudjam? Senki se tudja, hogy mi a halál, mert nem tapasztalta meg. De ha visszanézek, én létezek. És maga létezés megokolatlan. Nincs megokolva. Ez nem igaz. Ez az első tétel, amit újra kéne tanulni az egész emberiségnek. Nem is ezzel foglalkoznak, az, hogy hogy működik a világ. Tehát a dolgoknak azért van egy sokkal mélyebb tulajdonság, mi az, hogy hogy működnek. Ez a tulajdonság pedig abban áll, hogy léteznek. Az első sejt megokolatlan, de van. És az ember személye az, hogy szabad vagyok, az nem a sejtek agyott elő, megokolatlan. Tehát akkor tulajdonképpen a kezdeteknél van egy hatalmas, megdöbbentő tény, ott állok a teremtő előtt, és azért a nem létezésből hívja elő a létezést. Hát ez egy kicsikét nagyobb esemény, mint a holtak föltámadása, hogy a porból újra testünk lesz. Ez sokkal nagyobb, ennél nagyobb nincsen. Ezért ezzel kezdődik a Szentírás, és ezzel a krédó is, ezzel kezdődne minden nap. Ahogy Dénes atya, zsidó származású rendtársunk mondta, olyan szépen senki sem mondta, hogy édes teremtő. De van egy másik dolog is, azt mondja az Úr, és ha imádkozom, menj be a kamrádba, nyilván nem a hátsó szobába, szűzanyáiknak ilyen sokféle szobájuk nem is volt, meg az egyszerű palesztinában élő embereknek, hanem a szíved mélyére, a személyedbe menj, és tudjátok, mi van ott? Hát ott van az én. De ott van. Hát ott nincs senki. Ha nincs egy te, akkor meg az énemnek nincs értelme. Azt mondja Jézus, igen, de atyád a rejtekben, ott bent lát téged. Én azt mondanám, igen, nézd téged. Azzal, hogy néz, azzal vagyok. Most is teremt. Tehát az igazi szemlélődés, keresztény szemlélődés soha nem lehet az értelmi erő kifejtés nélkül, dogmák nélkül, ilyen nincsen. Az hamis. Csak azok lépések, amelynek a végén már nincsenek lépések. Mint ahogy keresztes Szent János a Kármelhegy útját leírja, hogy a téles út vezet a halálba, stb. A keskeny út, hit, remény, szeretet, stb. Önmegtagadás. És a végén úgy elbizonytalanik a tintába mártott tolla, és úgy vég. Szóval itt már nincs út. De valami oda vezet. Lépések vezetnek oda. Vagy Józseshez szól az Úr, hogy vesd le a sarudat, mert ez a helyszín. De addig lépegetett, amikor azt mondja nagy költünk, József Attila, túllépek a mai kocsmán az értelemig, és azon túl. A kocsmát el kell hagyni, de az értelmet nem úgy hagyja el, hanem az értelem leáll és figyel. Azok a misztériumnak, a beláthatatlan, mély, örvénylő, isteni szeretetnek a partjai. Tehát én sose fogok beletekinteni Isten szeretetébe, mely Krisztus szívébe van, ha nem tudom a dogmákat, hogy ő második isteni személy, de van emberi és isteni természete, stb. Nagyon-nagyon fontos. Tehát el kell menni, ameddig csak lehet. És hogyha elmegyek odáig, hogy a kezdetemnél ott van a nem létezés, és ott van az én teremtőm, aki szeret, hát miért kellett neki? Hát akkor elenged? Tehát majdnem, hogy és tested van, hát nem két darabból állok. Itt valami inkább történt. Mi szakadtunk el, ketté szakítottuk magunkat, azzal Istentől elszakadtunk. És a Jézus Krisztus föltámadását mutatja meg azt, hogy a testünket új világba emeli majd. A második bizonyosság tulajdonképp az, hogy Isten végtelenül jó. Na most Aquinai Szent Tamás ebből indul ki. Summum bonum. És Szent Ferenc, valaki elemezte azt az kis imádságot, hogy te vagy a jó, a minden jó, a legfőbb jó, a teljes jó. És latinul ez a bonum, bonum, bonum, bonum, majdnem dadogássá lesz egy elragadtatott csodát, hogy Isten jó. Na de hát sok rosszat tapasztalunk. Erre azt mondja Newman, én inkább nem tudom, miért van a rossz, de azt tudom, hogy az Isten végtelen jó. Mert akkor nem Isten. És a Biblia kinyilatkoztatás majd aztán megmondja, hogy honnét a rossz. Nem Istentől van, hanem az Istentől van elszakadás. De Isten még ezt is magára veszi Jézus Krisztusban. Tehát Isten jó. És az embert ő teremtette. Tehát akkor van az embernek igazán kezdete? Hát úgy, mint a botnak. Ez a kezdete, és ott a bot vége. Igazában nincs. Nincs, mert Isten magának teremtett minket, magával való kapcsolatban. És most már keresztényként mondjuk, hogy Krisztusban Ádámot rögtön felvette az Isten fiúság kegyelmébe, hogy szerethesse, mert Isten nem tud más szeretni, az Atya csak a fiút. Tehát a teremtés az valóban egy kezdetnek tűnt, de nem volt kezdete, mert a kezdet nélküli szeretetbe emelte bele az Isten. És így akkor nincs is vég. Ezért gyönyörű a zsidókhoz itt levélből vett idézet, a húsvét éjszakán, hogy Krisztus a kezdet és a vég, övé az idő, 2026, övé a dicsőség, hatalom és a dicsőség mindörökön öröki, amen. Vagyis Krisztusban van a kezdet, és Krisztusban van a vég, tehát nincsen olyan kezdet, amit a botnak a kezdete meg a vége, hanem egy kezdet nélküli Isten vett be minket, a semmiből teremtetteket, az ő saját életébe emelt föl. És Krisztus, mikor elszakadtunk, megváltott minket, megint fölvesz az ő életébe. Annyira abba kell élni, hogy Krisztusban élünk, most volt ugye az Úrnapja, az áldozások sorozata, hogy tulajdonképpen itt annyira egyek leszünk Krisztussal, hogy ez az ígérete annak, hogy részesülünk az ő föltámadásában is. Mennybe ment előtt pedig azt mondja az Úr és pár persze, hogy hogyan? Most állítod vissza Isten rosszát? A módok és az időpontok nem rátok tartoznak. Valami félelmetes szépség ez, hogy Isten jó, és hogy a rosszért nem felelős. Tehát, hogy úgy meg lehet kapaszkodni Isten jóságából, hogy én beszéljetek a rosszról, megmondhatom, hogy nem tudom, mint jobb, meg kínlódik vele, de azt nem engedem el, hogy nem te tőled van az igazi rossz. A rossz az az Isten visszautasítás. Ez a másik, ami tulajdonképpen a halálunkra vonatkozik. Egy végtelen teremtő jóság. És aztán itt van még egy harmadik bizonyíték is, az, hogy de hát, ha itt van ez a feszültség, hogy Isten jó, és annyi rosszat tapasztalunk, tehát ha jó, akkor hát csak szól hozzánk. És a 19. század tagadja, nincs kinyilatkoztatás. Lehet, hogy van Isten, sőt, biztos. Az ott van az égben, mi itt vagyunk, nincs kommunikáció. Hát akkor nem jó. És Ábrahámtól kezdve igenis szólt az embernek, sőt a pogányokhoz is, csak nem egyetemesen. Azért az a törzsfő, meg az a varázsló, vagy aki bemutatta az áldozatot, kaphatott nagyon sok egyéni indítást, de olyan nem kapott, hogy az összes többi törzsnek ezt kell átvenni, amit én most neked adtam. Kezdi az egyetemes kinyilatkoztatást. Tehát Isten nem jó, ha nem szól az emberhez, mert akkor a baja. És ez az ószövetségi zsidóságnak a legnagyobb szolgálata, amiért nem lehetünk elég hálásak. Az egyszerű szent zsidóknak is, Jobbnak, hogy kínlódik. Tulajdonképpen a legnagyobb könyv, mert Isten dicsekszik Jobbal. És oda jön a sátán, és hogy érintsd meg a bőrét, majd megátkozz téged. Tessék, bízik bennünk. szemétdombra kerül. Jönnek a korabeli teológiától megszállott zsidó barátai, először hallgatnak, jobb lett volna, ki nem nyitják a szájukat, utána pedig az, hogy a büntetés, rosszat tette, megkaptad, rosszat tettél, és ő valahogy érzi, hogy ez hamis. És a végén nem tud más mondani, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és az utolsó napon föltámaszt, és én a testemben látom meg őt. Tudod, mi ez? Az nem megváltó, a goél, tehát Isten, te vagy az én legközelebbi vérrokonom, akinek bosszút kell állni azon, aki mindezt rám zúdította. Tehát Isten ellen föllebbezik Istenhez. A legnagyobb könyvek között van. És így is belekapaszkodik abba az isteni jóságba. Hihetetlen mélység. És van kinyilatkoztatás. És mit mondott Jézus? Azért jöttem, hogy beteljesítsem. Mit? Az írásokat? Igen. De a kereszten mondott szavai nagyon súlyosak. Nagyon súlyosak. Mert ott már egy szavas, meg egy mondatos üzenete van. És az utolsó szó a nagyon sűrű. Nagyon-nagyon sűrű az utolsó mondat, beteljesedett, consummatum est. Mi? Minden. A teremtés is. Végbe ment a megváltás. Akik bennem hisznek, azok új teremtmény. Márta, ha itt lettél volna, Uram, nem halt volna meg a testvérem, de bármi kész az Istentől megadja neked. Márta, testvéred fel fog támadni. Hát az utolsó napon. Nem. Én vagyok a föltámadás, nem a föltámasztó. És az élet. Önmagába von be minket. Mi csodálatos dolog. Igen. És az ötödik bizonyosság a paradicsomi állapotban

0: akkor a személyünkkel. Jézus dicsőséges testében élünk valahogy oda át. De várni kell az egész világ a megváltottaknak a megérkezését. És milyen zseniális dolog Pilinszky tal, hogy mert megölhették hitván zsoldosok, és megszünetett dobogni szíve, de harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Miért mondja ki latinul? Szerintem nem tudta. Zseni. Vagy annál több. Mélyen hívő. Mert az, hogy legyőzte a halált, azt el lehet képzelni. Ha valaki visszajött az élete, vagy mit tudom én. De az, hogy resurrexit tertia die, az ő föltámadását nem lehet elképzelni. Mert nem jött vissza, hanem a testünket is magával vitte oda, ahova ő ment. Utat készített nekünk. Hát ez a Pászka, ez a húsvét. Ezt mondjuk latinul tranzitusnak, ezt ünnepeljük Szent Ferenc atyánk halálának napján. Amen.
1: Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Ekkor fölállt egy törvénytudó, hogy próbára tegye, és így szólt. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?

Ez a törvénytudó egy nagyon lényeges kérdést tett fel Jézusnak, de nem jó szándékkal. Nem azért tette ezt, mert tanulni akart tőle, hanem hogy próbára tegye. A mester azonban nem a rejtett szándékát nézte, hanem a kérdésére összpontosított. Nem megszégyenítette, hanem ráirányította a figyelmét a törvényre, illetve arra, hogy az örök élet útja nem pusztán ennek ismerete, hanem a szeretet megélése.

Sokszor mi is különböző kérdésekkel fordulunk Istenhez. A döntő azonban nem csupán az, hogy mit kérdezünk, hanem az is, hogy milyen szívvel tesszük ezt. Készek vagyunk-e elfogadni a válaszát akkor is, ha ez azt követeli tőlünk, hogy megváltoztassuk az életünket? Az Úr nem fél a kérdéseidtől. Őszintén eléje viheted a kétségeidet, a bizonytalanságaidat. De ne csak válaszokat akar kapni, hanem engedd, hogy formálja a szívedet. Légy kész engedelmeskedni annak, amit már megértettél, felismertél. Különben mit sem ír az egész? Ma állj meg egy kis időre, és gondold végig. Valóban Isten akaratát keresed? Vagy csak azt szeretnéd, hogy ő igazolja az elképzeléseidet? Készen állsz arra, hogy ne csak halljad Krisztus válaszát, hanem aszerint is élj. Az örök élet nem csupán egy szép jövőbeli ígéret. Már itt a földön elkezdődhet azok számára, akik igazán követni akarják Krisztust. Ahogy ezt János evangéliumában is olvashatod. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plantáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely Szűzi miattben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.

Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akik fölött majd a szabadság törvénye szerint ítélkeznek. Mert az ítélet irgalmatlanul lesújt arra, aki nem irgalmas. Ám az irgalom győzelmet arat az ítélet fölött.

0: Isten a világba helyezte az embert, hogy az ő dicsőségére végezze munkáját. Könyörögve kérjük, add, Urunk, hogy dicsőségedet szolgáljuk. Istenünk, világmindenség teremtője, áldunk téged, mert nekünk adtad a világ javait, és mindeddig megőrizted életünket.
1: Add, Urunk, hogy dicsőségedet szolgáljunk.
0: Tekints reánk, akik mindennapi munkánkat vállaljuk, és alakíts tetszésed szerint, amikor elfogadsz minket munkatársaidnak.
1: Add, Urunk, hogy dicsőségedet szolgáljunk.
0: Tedd mai munkánkat gyümölcsözővé testvéreink javára. Hadd építsünk velük és számukra olyan földi közösséget, amelyben te is kedvedet találod.
1: Add, Urunk, hogy dicsőségedet szolgáljunk.
0: Légy velünk és mindazokkal, akikkel találkozunk. Ajándékozz meg minket örömöddel és békéddel.
1: Add, Urunk, hogy dicsőségedet szolgáljunk.

0: Irányítsd és szenteld meg, vezesd és kormányozd, Urunk Istenünk, ég és föld királya, a mai napon szívünket és testünket, érzékeinket, szavainkat és tetteinket, törvényeid és parancsaid teljesítésének útján, hogy segítségeddel épek és szabadok maradjunk, most és mindörökre. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Isten sokkal inkább a javunkra fordít mindent, mint azt mi magunk kívánni is merészelnénk. Azért inogunk meg olyan gyorsan, és azért borul fel a lelki egyensúlyunk a legkisebb megpróbáltatásban is, mert gyakorlati életünkben nem hiszünk eléggé ebben az igazságban, mondta Szent Vazul.

0: Kedves hallgatók, az elkövetkezendő percekben a nap örömhírét fogjuk meghallgatni, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ábel pap bácsitól.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény, mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt, szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került, ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé, az úton észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebére, és beköt össze, majd pedig felültette teherhordó állatára. Elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dinárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költené rá, visszatérve, megadom neked. Mit gondolsz-e 3 közül, ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítás legyen bűneink bocsánatára. Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Kedves rádió hallgatók, a mai evangéliumban Jézus egy nagyon fontos kérdésre válaszol, ki az én fele barátom? Egy törvénytudó teszi fel ezt a kérdést, Jézus pedig elmondja az irgalmas szamaritánus történetét. Egy ember rablók kezébe kerül, megsebesítik és félholtan otthagyják az út szélén. Jön egy pap, meglátja, de tovább megy. Jön egy levita, ő is észreveszi, mégsem áll meg. Végül egy szamaritánus érkezik, aki odalép hozzá, bekötözi a sebeit és gondoskodik róla. Milyen sokat mondó ez a 2 szó, meglátta, de tovább ment. Talán mi is kerültünk már ilyen helyzetbe. Észrevettük valakinek a szomorúságát, hallottuk a segítségkérését, tudtuk, hogy szüksége lenne ránk, mégis tovább mentünk. Azt mondtuk magunkban, nincs időm, majd más segít nekem, és dolgom van, és elég a saját gondom. Jézus azonban ma arra hív, hogy ne csak a szemünkkel lássuk meg az embert, hanem a szívünkkel is. Mert a szeretet nem ott kezdődik, amikor minden problémát meg tudunk oldani, hanem ott, amikor nem maradunk közömbösek a másik ember fájdalma iránt. Kedves rádió hallgatók, gondoljunk csak bele, hányszor voltunk mi magunk is az út szélén. Talán egy betegség, egy csalódás, egy veszteség vagy a magány miatt. Milyen jól esett volna, ha valaki megáll mellettünk, meghallgat és azt mondja, ne félj, nem vagy egyedül. És hogyha ez megtörtént, akkor jól esett bizony. Isten sokszor éppen egy másik ember szeretetén keresztül üzeni nekünk, hogy nem feledkezett meg rólunk. Az irgalmas szamaritánus nem kérdezte meg a sebesültől, ki ő, honnan jött, miért került bajba, vagy megérdemli a segítségnyújtást. Egyszerűen lehajolt hozzá, és segített rajta. Nem azt kérdezte, hogy ki érdemes a szeretetére, hanem felismerte, hogy valakinek szüksége van a szeretetére. Milyen szép lenne, ha mi is így tudnánk élni. Ha észrevennénk a magányos idős embert, a gondokkal küzdő családot, a szomorú gyermeket, a reményét vesztett fiatalt, hanem csak a templomban imádkoznánk, és beszélnénk a szeretetről, hanem otthon a munkájunkön, az utcán is megélnénk azt. Néha egy telefonhívás, egy türelmes meghallgatás, egy őszinte mosoly, vagy egy felajánlott segítség is elég ahhoz, hogy valaki újra reményt kapjon. Nem tudunk minden szenvedést megszüntetni, az biztos, és nem tudunk minden ember terhét minden ember tehermentesíteni, de megtehetjük azt a jót, amire éppen nekünk van lehetőségünk. Nem kell nagy dolgokat tennünk ahhoz, hogy Isten szeretete nagyjá váljon bennünk. És honnan merítsünk erőt ehhez? Tehetjük fel a kérdést. Magából Jézusból, aki soha nem megy el mellettünk közömbösen. Ő ismeri a sebeinket, látja a könnyeinket, és akkor is szeret, amikor gyengék vagyunk. Amikor megtapasztaljuk az ő irgalmát, lassan mi magunk is irgalmasabbá válunk másokkal. Aki tudja, milyen ajándék Isten

0: mindenkinek. Kedves hallgatók, lehet, hogy holnap, vagy akár ma nem találkozunk félholtan fekvő emberrel az útszélén, de találkozhatunk valakivel, akinek a lelke vérzik. Valakivel, aki mosolyog, miközben belül sír, valakivel, akinek nem pénzre vagy nagy szavakra, hanem figyelemre, türelemre és szeretetre van szüksége. A világ attól is szebb lesz, ha ma egyetlen ember mellett nem megyünk el közömbösen. Kérjük ezért Jézust, hogy adjon nekünk figyelmes szemet, irgalmas szívet, és a szolgálatára kész kezet. Segítsen, hogy ne csak felismerjük a jót, hanem meg is tegyük, és ne csak beszéljünk a szeretetről, hanem életünkkel tegyünk tanúságot róla. Uram Jézus, taníts úgy látni, ahogyan te látsz, úgy szeretni, ahogyan te szeretsz, és úgy odafordulni a másik emberhez, ahogyan te fordulsz felénk. Add, hogy ahol magány van, oda közösséget, ahol szomorúság van, oda reményt, ahol fájdalom van, oda vigasztalást vigyünk. Mert a fele barát nem csupán az, akit szeretnünk kell, hanem az is, akivé nekünk kell válnunk. Amen.
1: Kedves hallgatók, vigyük magunkkal az örömhírt mai nap, és Ábel Pap bácsi szavait is.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Ám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva, minket is egy szület fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Isten fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt. Ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást, ami Pétert arra késztette, hogy így válaszoljon. A te szavadra kivetem a hálót. A te kegyelmed legyen számunkra láng, amely megvilágít és fölmelenget. Erős szikla, amely megtart és biztonságot nyújt. A bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. október 5-én a Székely Udvarhelyi Stúdió mikrofonjánál.
1: Ambris tanában.
0: És Dávid Gyöngyi köszönti önöket. A pontos idő 7 óra és 10 perc, hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Gyergyújfalvi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért.

0: Szent Ferenc tranzitusára emlékeztek Kolozsváron.
1: Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékeztek október 3-án a kolozsvári Ferences templomban. Az ünnepi szentmisén jelen volt a kolozsvári Ferences közösség, a környék papsága, szerzetesek és szerzetesnők, valamint számos hívő és vendég. A szentmisét Urbán János Erik, a Ferences tartomány elöljárója mutatta be, aki az ünnepi szent beszédben Szent Ferenc életútjáról és a tranzitus jelentéséről beszélt. A tranzitus szertartásában a jelenlevők Szent Ferenc földi életének utolsó óráira emlékeztek. Ferenc 1226. október 3-án az Assisi melletti Porzincola közelében testvérei körében adta vissza lelkét teremtőjének. A ferences hagyomány ezt a pillanatot nem végként, hanem hazatérésként szemléli. A szertartást követően a templomban leleplezték Szent Ferenc ereklyéjét, amely ezt követően folyamatosan megtekinthető lesz a templomban. Emellett Giulianis Szent Veronika ereklyéjét is leleplezték. Az ünnepi alkalom közös vacsorával folytatódott, amelyre a híveket és a vendégeket is meghívták. Az évfordulóhoz kapcsolódó programok részeként a kolostor dísztermében kiállítás is várja az érdeklődőket, amelyen gyermekek Szent Ferenchez és a ferences lelkiséghez kapcsolódó rajzai láthatók. A tárlat naponta reggel 9 és este 8 óra között látogatható.

0: Őszi Urgona Muzsika Székelyudvarhelyen.
1: Ősszel immár 8. alkalommal indul útjára a Legato Egyesület Őszi Urgona Muzsika koncert sorozata. A rendezvény sorozat célja, hogy a klasszikus zene és az orgona muzsika különleges világát közelebb hozza a közönséghez és lehetőséget teremtsen arra, hogy a hallgatók neves orgona művészek játékán keresztül fedezhessék fel a felújított templomi orgonák hangzását. 4 koncertet foglal magába a többnapos rendezvény sorozat Székelyudvarhely és környéke templomaiban. A 2. koncerten október 8-án este 7 órától Deák László játékát hallhatja a közönség az Etalaki Szentkereszt megtalálása plébánia templomban, majd október 22-én délután 6 órától Kovács Mózes József koncertezik a belvárosi unitárius templomban. A sorozat november 5-én 6 órától a Székelyudvarhelyi Ferences templomban Lászlófi Árpád Ádám fellépésével zárul.

0: Képzés szervez a Szent Balázs Alapítvány.
1: Túl kevés ápoló jut túl sok betegre. Ez a felismerés hívta életre a Szent Balázs Alapítvány önkéntes képzési programját, amelyet 2012 óta szerveznek meg rendszeresen. Az idén október 9 és 10-én megrendezésre kerülő kétnapos felkészítő célja, hogy a fiatalok megtapasztalják, a betegellátás nem csak szakmai feladatokról, hanem figyelemről, jelenlétről és emberi kapcsolatokról is szól. Szakács Zsuzsanna, program projektmenedzsere és az idős és betegápolók önkéntes koordinátora elmondta, hogy a képzés során a résztvevők megtanulnak jobban odafigyelni a betegekre és segíteni őket a mindennapi tevékenységekben, legyen szó étkezésről, sétáról, felülésről vagy akár egy párna megigazításáról. Ezekre a személyes apró gesztusokra a kórházak és idős otthonok dolgozóinak a leterheltség miatt gyakran kevés idejük jut. A képzésre a Szent Balázs Alapítvány Facebook eseményénél található linken lehet jelentkezni.

0: Örök fogadalom Bakony Bélben.
1: Pénteken a Bakonybéli Szent Mauritius Bence és Monostor templomában a délután 5 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor az aradi születési Ungorján László Efrém ünnepélyes örökfogadalmára, az ünnepi szentmisét Baán Zsé Izsák Bakonybéli perjel celebrálja, a liturgián részt vesz Pál József Csaba megyéspüspök, Bakonybél a Veszprém vármegyében fekvő Bence és Monostor, amelyet Szent István király alapított 1016 és 1020 között, és a pannonhalmi főapátság fennhatósága alá tartozott, itt élt egy ideig remeteként Szent Gellért, a Csanádi Egyházmegye első püspöke.

0: Szeretett láng lelkinap Gyergyó Szent Miklóson.
1: Szombaton szeretett láng lelki napra hívják a Gyergyószentmiklósi kerületi éma csoportjait, rózsafűzér társulatait a Szent István templomba délelőtt 9 órai kezdettel. A lelki nap moderátora Küsmödi Csongor, Csíkszeredai segédlelkész lesz. A lelki napot 1 órától szentmisével és szeretett láng átadással zárják, melyhez a szervezők kérik, hogy vigyenek magukkal gyertyát.

Ma délután 5 órára szeretettel hív és vár a Szent Miklós Római Katolikus Plébánia főesperesi hivatal, valamint a Házdereső Múzeum a Kis Szent Terész templomban a tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székely udvarhelyen című emlékkiállítás ünnepi megnyitójára. A meghívóban mindenkit szeretettel hívnak és várnak a mai estén Székely udvarhelyen a Kis Szent Terész plébánia templomba 5 órára.

0: A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint az előttünk álló 4 hétben egész november elejéig a megszokottnál lényegesen melegebb időre számíthatunk az ország teljes területén. Az említett időszakra vonatkozó becslések alapján már az első héten, azaz október 5-e és 12-e között az átlagosnál magasabb értékeket mutatnak majd a hőmérők az ország nagy részén, a legjelentősebb eltérésekre pedig a nyugati régiókban kell készülni, miközben a csapadék terén az egész országban hiány várható.
1: Ma reggel 6 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Aradon 5, Baróton 0, Veszterce 3, Brassó 1, Csíkszereda minusz 4, Dés 0, Déva 3, Dicsőszentmárton 12, Fogaras minusz 2, Gyergyóalfalu minusz 3, Gyulafehérvár 4, Kézdivásárhely 1, Kolozsvár 6, Máramarosziget 5, Maroshéviz minusz 3, Marosvásárhely 1, Nagybánya 4, Nagysármás 5, Nagyszeben 4, Nagyvárad 10, Resicabánya 5, Sepsiszentgyörgy minusz 1, Szatmárnémeti 4, Székelyudvarhely 2, Temesvár Torda 8 és Zilahun 7 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal, legközelebb ma délben jelentkezünk.
1: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják, ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Kovalszka Szent Mária Faustina apáca, az isteni irgalmasság apostola. 1905. augusztus 25-én egy 10 gyermekes paraszt családban a harmadikként született Glogoviecben. Ilonának keresztelték. Kicsi korától feltűnt engedelmessége, segítőkészsége, imádság szeretete és a szegények iránti érzékenysége. 9 évesen járult először szent áldozáshoz. Hamarosan tudatosult benne Isten állandó jelenléte. Iskolába 3 évig járt, majd szolgáló lett módos családoknál, hogy segítsen a családnak a megélhetésben. Ilona korán elhatározta, hogy Krisztus jegyese lesz. Szülei azonban nem járultak hozzá, hogy kolostorba lépjen. Egy látomás után mégis Varsóba ment, és 1925. augusztus 1-én fölvételét kérte az irgalmas szűz nővéreinek zárdájába. Fölvették, és a Mária Faustina szerzetes nevet kapta. A varsói, vilnai és plocki zárdában volt szakács, kertész, kapusnővér. Szerzetesi éveit kifelé a mindenki iránt megmutatkozó felebaráti szeretet és szolgálat határozta meg. Belső világát azonban Isten rendkívüli kegyelmekkel halmozta el. Kinyilatkoztatásokat, látomásokat, láthatatlan stigmákat kapott, belelátott a szívekbe. Jézus misztikus eljegyzéssel fogadta mennyasszonyává. A természet fölöttivel való egységét valóságosabbnak mondta, mint a látható világgal való kapcsolatát. Betegségét és szenvedéseit a bűnösök megtéréséért és Lengyelországért ajánlotta föl. Mindössze 33 évet élt. 1938. október 5-én Krakkóban meghalt. Jézus Mária Faustinára bízta az isteni irgalmasság örömhírét. Látomásban felszólította, hogy hirdesse a minden embernek szóló isteni irgalmasságot, szüntelenül kérje ezt az irgalmat mindenki számára, és terjessze az isteni irgalmasság tiszteletét. Az Úr Jézus elmondta Faustinának azt az akaratát, hogy a húsvét utáni második vasárnap legyen az irgalmasság vasárnapja, és előtte nagypénteken kezdjék imádkozni az irgalmasság kilencedét. Kérte, hogy építsenek templomot az isteni irgalmasság tiszteletére. Második János Pál pápa, aki fiatalkorát Faustina kolostora közelében töltötte, és krakkói érsekként foglalkozott az ügyével, 2000-ben elrendelte az isteni irgalmasság ünnepét a húsvét utáni második vasárnapra. 2002. augusztus 17-én fölszentelte a Szent Faustina sírja fölé épült krakkói isteni irgalmasság templomot, melynek altemplomában magyar kápolna is van.

0: Kedves hallgatók, köszöntjük azokat is, akik csak időközben kapcsolódtak be műsorunkba. A nap eseményeinek ismertetése következik. Ahogy elnéztem a krónikát, látom, hogy magyar vonatkozásban eléggé szegényes a mai nap, de nagyon reménykedünk benne, hogy Isten segítségével ma születik valaki, vagy lesz valami, ami majd belekerül a krónikába, és sok év múlva majd a mai napot egy nagyon szép eseménnyel fogják gazdagítani. 2025. október 5-e van hétfő, az esztendő 278. napja, és ebből az évből még 87 nap van hátra. 427 évvel ezelőtt, 1599-ben a Habsburg monarchia és az Oszmán Birodalom megbízottjai béketárgyalásokat folytatnak Helenba szigetén, a Dunakanyarban. A tárgyalások kölcsönös engedmények hiány kudarcban fulladtak.
1: 426 éve 1600-ban a firenzei domban megtartották Medici Mária és IV. Henrik francia király esküvét, a vőlegényt megbizottja képviselte.
0: 1825-ben 201 éve megszületett Szántusz János természettudós, utazó, felfedező, a budapesti állat- és növénykert megalapítója.
1: 175 éve 1857-ben megszületett Ditrói Mór színész és színigazgató, a Vix Színház első igazgatója.
0: 162 évvel ezelőtt, 1864-ben meghalt Madách Imre író, költő, ügyvéd, politikus, az ember tragédiájának szerzője.
1: Ugyancsak 162 éve 1864-ben megszületett Louis-Jean Lumière, francia kémikus, a filmművészet és a filmgyártás úttörője.
0: 144 éve 1882-ben megszületett Robert Hutchings Goddard, amerikai feltaláló, a modern rakétatechnika atya. 1935-ben sikerült rakétájával átlépnie a hangsebességet. Összesen 214 szabadalommal rendelkezik, sok találmánya képezi a modern rakétatechnika alapjait.
1: 1902-ben 124 éve megszületett Ray Kroc, amerikai vállalkozó, a McDonald's Corporation alapítója.
0: És 1917-ben 109 éve megszületett Szabó Magda Kossuth Díjas magyar írónő, az Abigail ifjúsági regényt is ő írta, amit meg is filmesítettek sokunk örömére, a többi regényét is szeretettel ajánljuk elolvasására.
1: 100 éve 1926-ban meghalt Jászai Mari magyar színésznő.
0: És 43 éve 1983-ban Lech Walesa volt lengyel államfő, megkapta a béken Nobel-díjat.
1: És 1996 óta pedagógus jogok világnapja a mai nap.
0: És van még egy a tanárok világnapja is, az UNESCO kedvezményezés kezdeményezésére, ez 1994 óta van, ma van a World Teachers Day, és ez magyarázza, hogy milyen csendbe jöttünk ma reggel a rádióba, nem volt forgalom, hiszen ma a tanárok nem az iskolába vagy diákokkal töltik az időt, hanem biztos van nekik valami szép napjuk. És most az Auréleket, az Attillákat, a Placidokat fogjuk köszönteni, a névnapok eredetéről pedig a papácsi fog beszélni.
1: Aurél latin eredetű név, az Aurelius római nemzetség névből származik, jelentése aranyos.
0: Az Attila germán közelebbről gót eredetű, a hun fejedelem Attila igazi nevét nem ismerjük, az a seregében és udvarában szolgáló germánok nevezték a nagy uralkodót Attila, azaz Atyuska, Apácska néven a gót adta szó kicsinyítő képzés származéka.
1: És a Placid latin eredetű férfi név, jelentése szelíd, csendes, békés.
0: Hívjanak bennünket a következő telefonszámok egyikén.
1: A 0259 425 155 vagy a 0359 425 155.
0: És írhatnak nekünk üzenetet is a következő telefonszámra.
1: 0758 425 155.
0: Tudom, hogy ezek a nevek, az Aurél, Placid, eléggé ritkák a mi köreinkben, de a születésnaposokat is köszönhetik a kedves hallgatók. Mi is nagy-nagy szeretettel köszöntjük mindazokat, akik születésnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek. Tegyék önök is, a vonalak még üresek, úgyhogy lehet hívni bennünket.
1: És köszöntjük az Attila ismerősöket, hiszen az elég gyakori név. Köszöntjük László Attila Vesperes plébános urat, köszöntjük Dénes Attilát, Olti Attilát, és még minden más Attilát, aki a mai nap ünnepli névnapját Isten éltesse.
0: Isten éltesse őket sokáig, és azt a betelefonálót is, aki vette a fáradtságot, és már a vonal túlsó végén van.
1: Halló, halló!
2: Halló, halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökkel!
2: Nagy szeretettel köszöntöm önöket Székely Gyorhelyről. Szeretném köszönteni a drága nagy fiamat, Bálint Attilát. A jó Isten éltesse sokáig, hosszú boldog életet kívánok a drága családjával együtt, és a gyerekeknek jó tanulást, férjemet a jó Isten éltesse őt is sokáig, jó egészségbe. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Adja az Úr, hogy örömben legyen részű minden Attilának, annak is, akit köszöntött.

0: Halló, halló. Halló, szeretettel köszöntjük.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni Elekes Dénes Székelyvécként. Születése napja alkalmával a Jóisten, közben jön 9-én a neve napja is. A Jóisten éltesse sokáig, sokáig. Egészséggel legyen a családunk között. Szeretném köszönteni Szent Erzsébeten Elekes Attilát neve napján 5-öt is a Jóisten éltesse sokáig. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm szépen.
0: Mindörökké, amen. A Jóisten hallgassa meg a kéréseit, a jó kívánságát, és éltesse az ünnepelteket, és önt is, kedves hallgató.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
1: Halló.
0: Halló, halló.
1: Halló, dicsértessék, Jézus Krisztus.
0: Mindörökkém.
1: Szeretném köszönteni Puskás Attila atyát, neve napja alkalmába. Jó Isten tartsa meg sok évig egészségbe, békességbe, türelembe. A hívei közül egy köszönti nagy szeretettel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
0: Köszönjük, hogy betelefonált, mi is minden jót kívánunk, Isten éltesse Attila papbácsit.
2: Igen, valamikor volt a Mária Rádió önkéntese is, a jó Isten éltesse

0: nincs a sötét. Halló, halló.
1: Halló. Halló. Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindenekké.
1: Szeretném köszönteni Nyújtódó Máté Enikőt, születésnapja alkalma volt. Minden jót kívánnak, s a betegségből gyógyulást kíván az édesanyja Ozsdoláról.
0: Reméljük, hogy a lánya hallotta az édesanyja köszöntését.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönjük szépen.
0: Mindörökké. Amen. És örülünk, hogy ilyen korán reggel már általunk üzen, tehát a Mária Rádiót is hallgatja.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
1: Szeretettel köszöntöm Jézus Krisztus áldott szép neked. Kívánok a Jó Istentől, szeretném köszönteni Majoros Attilát, nálam, aki ambár sok Attila névnapon, de úgy ezt mindig megemlékezve. Szeretettel köszöntöm boldog névnapot a szép családjával együtt. Ezt kívánom Csomagfalváról, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Úgy legyen.

Közben érkezett egy üzenetünk is, ami így hangzik: én is szeretném köszönteni az idősök napjára Matilka nénit. A jó Isten áldja meg, hogy még tudjon imádkozni a betegekért Gyimesből.

Kedves hallgatók, ne felejtsék el, hogy ma az Aurélok, Attilák és a Placidok ünnepelnek, a születésnaposokkal, házassági évfordulót ünneplőkkel együtt. Hogyha tehetik, köszöntsék fel személyesen, telefonon szeretteiket. Most a nap gondolata következik, amit Jálics Ferenctől választottunk.

0: Jálics Ferenc gondolata következik.
1: Ha a szemlélődésben túl sokat foglalkozol magaddal és fejlődéseddel, akkor a figyelmeddel nem Istennél vagy, hanem saját megtisztításodnál. Változtass irányt. Ne arra figyelj, ami benned történik, hanem fordulj figyelemmel Isten felé. Hagyd el a vágyadat, hogy előmenetelt érj el. A mi útunk a lényegesre való figyelés, és ezzel együtt arra, ami jelenlétben van. Fordíts tekintetedet egyes, egyedül Istenre. A feltámadt Krisztus felé fordított szünet nélküli figyelem, ami mindent áthat és magába foglal, ez változtat meg bennünket. Engedd át gondjaidat teljesen neki, Isten maga elég.
0: Tartja Jálics Ferenc.

0: Nem sokára az égéző veszi kezdetét, majd szentmisét közvetítünk Nagyváradról.
1: Aztán 9 órától a zenek ima szándékait fogadjuk a székelyudvari stúdióban. Negyed tisztül az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk a Mária királynő kápolnájából, és 10 órától katekézis Tibor atyával.
0: 10 óra 30 perckor a lélektüzében dr. Sávai János szerkesztésében, 11 órától Gyógyír dr. Rejkli Istvánnal, és 11 óra 30 perckor életképek Karácsony Tibor atya műsora. 12 órakor az Úrangyalát imádkozzuk, a Zsolozsma napközi ima órája követi, majd a Déli magazin, amiben benne lesz a vigasztaló szó is. Most a papbácsitól várunk néhány szót, 7 indító szót.
1: Ahogy az Úr Jézus mondta, menj és tégy te is hasonlóképpen, vagyis cselekedjünk irgalmasságot azokkal, akikkel találkozunk, ne legyünk közömbösek.
0: Akik ma önöket ébresztették,
1: Amos István Ábel
0: és Dávid Gyöngyi technikai munkatársunk József Ferenc volt, önök maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen tudják, fénysugár a lelkünknek. Mi nem búcsúzzunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.

Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás. Nekem ez az idézet azt hiszem leginkább az írói működésemhez kapcsolódik, ugyanis az az élmény, hogy én leírok egy szót, és nem tudom, hogy milyen úton, módon eljut azokhoz az emberekhez, akiknek ez segítséget jelent, akiknek megerősítést ad. És ez egy olyan nagy ajándék, ami tényleg a Jóistennek a titka, hogy ezek hogyan történnek meg. Néha megpróbálom kinyomozni, hogy hogyan került el egy adott írásom valakihez, de teljesen reményteljes, nem is lényeges. A másik pedig, hogy tudjuk a helyünket.

Van a Jóisten, és van az az ember, akihez eljut, és ezen kell munkálkodnunk, hogy egy jó közvetítő közeg legyünk. Én bízom benne, hogy amikor írok valamit, akkor magamból csak annyit rakok bele, hogy hiteles legyen, de nem magamról akarok bennük mesélni.

Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet bemutat Karácsony Tibor atya rádió műsorigazgatója. A kántori szolgálat pedig ellátja Majoros Attila. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vékeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és nyomasztással. Én igen, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
2: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk, Istenünk, te Szent Faustinának azt a feladatot adtad, hogy végtelen irgalmasságot, gazdagságát hirdesse. Közbenjárására enged, hogy példáját követve teljesebben bízzunk jóságodban, és nagylelkűen gyakorolhassuk a szeretet cselekedeteit. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Jónás próféta könyvéből. Jónás prófétához így szólt az Úr: kelj fel és menj Ninivébe, a nagyvárosba. Hirdest, hogy gonoszságuk már az égig ér. Jónás el is indult, de csak azért, hogy meneküljön az Úr színe elől. Lement Joppéba, ott talált is egy Tarzisba tartó hajót, megfizette az úti költséget. Beszállt, hogy Tarzisba utazzék velük az Úr színe elől. De az Úr szelet bocsátott rájuk, és nagy vihar támadt a tengeren. Hajójuk majd, hogy össze nem tört, oly erős volt már a szélvész. Megrémültek erre a hajósok, és mindegyikük a saját istenéhez kiáltott. Tengerbe dobta mindegyik a hajón lévő holmiát, hogy azzal is könnyítsenek a hajón. Jónás eközben lement a hajó aljába, és mély álomba merült. A kormányos felrázta őt, és rákiáltott: miért alszol olyan mélyen? Kelj fel, és te is hívd Istenedet. Hogyha éppen az az Isten gondol majd ránk, és nem pusztulunk el. Majd így beszéltek a hajósok: gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudjuk, ki miatt ért minket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Erre megkérdezték tőle: mondd nekünk, miért zúdult ránk-e csapás? Mi a foglalkozásod, és honnét jössz? Hol a hazád, melyik néphez tartozol? Ő így felelt: héber vagyok, az Úr az Istenem, aki a tengert és a földet teremtette. Megrémült erre mindegyik, és sorra kérdezgették: hogyan tehetted ezt? Elmondta ugyanis, hogy ő az Úr elől menekül. Megkérdezték: most mit tegyünk veled, hogy megszűnjék a tenger háborgása ellenünk? A tenger ugyanis egyre jobban háborgott. Ő így szólt: fogjatok meg, dobjatok a tengerbe. Így a tenger háborgása biztosan elcsitul körülöttetek, mert jól tudom, hogy miattam szakadt rátok ez a nagy vihar. A férfiak megpróbáltak úgy evezni, hogy partra jussanak, de mint hiába, mert a tenger egyre jobban háborgott. Ekkor az Úrhoz kiáltottak: kérünk, Urunk, hallgass meg, ne vesszünk el emiatt az ember miatt. Ne háríts ránk ártatlan vért, mert te, Uram, azt tetted, amit tenni akartál. Azzal Jónást a vízbe dobták, és a tenger lecsendesült. Erre félelemmel telt el mindenki az Úr iránt. Áldozatokat mutattak be az Úrnak, és fogadalmakat tettek. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt oda, hogy az Jónást elnyelje. 3 napot, 3 éjjel töltött Jónás a hal sötét gyomrában. Akkor az Úr parancsára Jónást a hal kivetette a partra. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény, mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt, szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba, rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték és félholtan ott hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton, észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel, viseld gondját, és ha többet költené rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz-e 3 közül, ki volt a fele barátja annak, aki a rabló kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűnnek, bocsánatok. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, vannak olyan emberek, akik csendben élnek, és mégis messzire elhallatszik az életüknek az üzenete. Nem voltak ők híres politikusok, nem építettek palotákat, nem írtak vastag könyveket, talán életük nagy részét a világ észre sem vette. Mégis Isten kezében olyan eszközökké váltak, amelyeken keresztül milliókhoz jutott el Isten szeretetének az üzenete. És ilyen volt a ma ünnepelt szentünk, Szent Faustina nővér. Az isteni irgalmasságnak az apostola, ahogy nevezik. Egy egyszerű lengyel szerzetes nő, aki nem a világ szemében volt nagy, hanem Isten szemében lett nagyjá. És talán éppen ez az első üzenete számunkra, hogy Istennek nincs szüksége tökéletes emberekre, olyan embereket keres, akik rámerik bízni magukat. Ugye a motto, Jézuson bízom benned. Talán ez Szent Faustina üzenetének a legismertebb mondata. Egyszerű mondatnak hallatszik, tűnik, és mégis olyan nehéz kimondani akkor, amikor az életünk összeomlik. Amikor egy betegséget kapunk, amikor elveszítünk valakit, akit nagyon szerettünk, amikor a családban nincs béke, amikor imádkozunk valamiért, és úgy tűnik, hogy Isten hallgat, amikor már nem látjuk a holnapot, és ilyenkor könnyű azt mondani, és ezt is szoktuk, hogy hát Istenem, miért engedett ezt meg nekem? De Faustina megtanít egy másik mondatra, hogy ilyen helyzetben is ki kell mondani, hogy Jézuson bízom benned. De ez nem azt jelenti, hogy minden érthető, nem azt jelenti, hogy nincs könny a szemünkben, nem azt jelenti, hogy nem fáj, hanem az, hogy Uram, nem tudom, hogy mi történik, de tudom, hogy te szeretsz engem. Ő egy egyszerű lány, akit Isten megszólított. 1905-ben született Lengyelországban, szegény, egyszerű családban. Helena volt a neve. Nem rendelkezett nagy műveltséggel. Fiatalkorától dolgozott, hogy segítse a családját. Később aztán belépett a Szent Szűz Mária irgalmasságának nővérei közül, és ott kapta a Mária Faustina nevet. Kívülről nagyon egyszerű életet élt, konyhai munka, takarítás, kert, kapus szolgálat, mindennapi apró feladatok, de közben a lelkében valami egészen különleges történt. Megtapasztalta Jézus Krisztusnak a szeretetét, és Jézus rábízta az isteni irgalmasságnak az üzenetét. És itt van egy nagyon fontos gondolat. Jézus nem azt mondta neki, hogy menj és legyél híres, hanem azt mondta, hogy menj és mondd el az embereknek, hogy irgalmas vagyok. Mert Isten tudja, hogy az ember legnagyobb sebe nem mindig a teste. Sokszor a szívünkben vannak a nagyobb sebek. A bűntudat, a szégyen, amikor nem tudunk, nem akarunk megbocsátani, amikor reménytelennek érezzük magunkat. És az az érzés, amikor azt mondod, hogy na én ennél jobb már úgysem lehetek. Én már túl messzire kerültem Istentől, nekem Isten talán már nem is tud megbocsátani. És az isteni irgalmasság erre válaszol, hogy dehogy nem. Tehát Isten nem a bűnünket nézi először, hanem minket. És talán ez az egyik legszebb dolog Isten irgalmasságában. Isten nem azért irgalmas, mert a bűn nem számít, de az is igenis számít. De az ember mindig többet ér a bűnénél. Gondolj egy édesanyára, ha gyermek elesik, nem azt mondja, ó, de boldogtalan, ügyetlen vagy. Miért estél el? Hát nem figyelsz oda, vagy mit tudom én, hanem oda szalad hozzá, és felemeli a gyermeket először. Letörli a könnyeit, megüleli, és aztán utána mondja, semmi baj, kisfiam, következőkor figyelj oda. De nem lesz így előre, és ilyen Istennek az irgalmassága is. Tehát Isten nem azt akarja, hogy a földön maradj, hanem azt akarja, hogy felállj. Ezért olyan gyönyörű az irgalmasság. Nem azt mondja, hogy nem történt semmi, hanem azt mondja, történt valami, de én nem hagylak magadra. A Szent Faustina látomásban találkozott Jézussal. És a látomásban Krisztus fehér ruhában állt, egyik kezét áldásra emelte, a másik kezével pedig a szívére mutat. Szívéből két sugár árad, ezt látjuk ugye a képben, az irgalmasság képében, a Jézus szívéből két sugár árad, egy halvány és egy vörös sugár, és az alatta olvasható az a mondat, hogy Jézuson bízom benned. És ez a kép azóta ugye bejárta a világot, de nem is a kép a legfontosabb, hanem amit jelent. Mert azt mondja nekünk, hogy Jézus szíve nyitva van. Nyitva van a megtört ember előtt, nyitva van a bűnös ember előtt, nyitva van a síró ember előtt, nyitva van azok számára is, akik úgy érzik, hogy már ennél nincs tovább. Faustina nővér a naplójában újra és újra visszatér az isteni irgalmasság gondolata a naplójában, és ez különösen fontos egy olyan világban, ahol az emberek sokszor nem irgalmasok egymáshoz. Könnyen ítélünk, egyetlen hibából egész embert megítélünk, és milyen gyakran előfordul, hogy valakit már nem engedünk vissza a szívünkbe. Isten azonban másképp gondolkodik, Isten mindig nyitva hagy egy ajtót a visszatérésre. A gyontatószék az nem a megszégyenítésnek a helye, hanem a hazatérésnek a helye. És ott az ember kimondhatja, hogy Uram, én vétkeztem, és Isten válasza nem az, hogy na ezt már megint miért tetted meg, hanem azt mondja, hogy gyermekem, most hazajöttél. És az irgalmasság, az isteni irgalmasság nem áll meg annál, hogy mi elfogadjuk Istennek a bocsánatát, arra is meghív, hogy te magad is irgalmas emberré válj. Talán ez a nehezebb, mert könnyebb azt mondani, hogy Isten bocsásson meg nekem, mint az, hogy én is megbocsátok neked. Lehet, hogy valaki évekkel ezelőtt mondott nekünk valamit, lehet, hogy megbántott, lehet, hogy elhagyott, lehet, hogy igazságtalan volt velünk, és mi azóta is hordozzuk a sebet. A Faustina üzenete arra hív, hogy ne engedd, hogy a másik ember bűne tovább éljen benned. Mert itt van a baj. Tehát a megbocsátás nem azt jelenti, hogy ami történt, az rendben volt. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem akarom tovább hordozni azt a mérget a szívemben. Elengedem. Egyszer egy idős asszony azt mondta a papnak, atyám, én nem tudok megbocsátani. És a pap megkérdezte, miért? Azért, mert amit velem tettek, azt nem lehet elfelejteni. És a pap egy ideig csendben maradt, majd azt mondta, nem azt kérem magától, hogy felejtse el. Hát mit kér? adja oda Jézusnak. Az asszony sokáig hallgatott, majd ennyit mondott, atyám, én ezt már annyiszor odaadtam. A pap mosolyogva visszaválaszolt, lehet, de minden este vissza is vette. Tehát milyen igaz ez is ránk, hogy letesszük Isten elé a fájdalmainkat, aztán hazamegyünk, és újra felvesszük őket. Újra gondolunk rá, újra átéljük, újra felmérgelődünk, újra haragszunk, újra elküldjük oda, ha nem kell. Faustina pedig arra tanít, hogy Jézus, bízom benned. És ez azt jelenti, hogy Uram, ezt most már valóban rád bízom. Tehát Faustina életében sok szenvedés is volt. Betegség, félreértések, lelki szárazság, belső küzdelmek, és mégsem engedte, hogy a szenvedés elvegye tőle Isten szeretetét. És ez nem azt jelenti, hogy ő szerette a szenvedést, hanem azt, hogy a szenvedésben is megtalálta Jézust. Talán nekünk is ezt kell megtanulnunk, amikor fájdalom ér, ne csak azt kérdezzük, hogy miért, hanem egyszer kérdezzük meg azt is, hogy Uram, hol vagy te ebben a fájdalomban? És talán felfedezzük, hogy hát ott van mellettünk. Nem mindig veszi el a keresztet, de segít hordozni. Szent Faustina rövid földi életet kapott, 33 éves korában halt meg, és milyen különös Istennek a logikája, egy egyszerű lengyel szerzetesnő meghalt. És aztán az üzenet elindult a világban, és ma milliók imádkozzák az irgalmasság rózsafűzérét, Jézuson bízom benned. Tehát az isteni irgalmasság ünnepét az egész egyház ünnepli, az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzák otthonokban, templomokban, kórházakban, betegágyak mellett, és talán Faustina erre azt mondaná, hogy ne engem nézzetek, hanem nézzetek Jézusra. Mert ő soha nem önmagához akarta vezetni Faustina az embereket, hanem Jézus Krisztushoz. Lehet, hogy ma neked is van valami, amit nagyon nehéz Istenre bíznod, de Jézus nem hosszú beszédet kér tőled az imában, hanem csak ezt a mondatot, hogy bízzon benned. És mondd ki akkor is, ha könnyes a szemed, mondd ki akkor is, ha nem érzed, hogy Isten szeret téged, és mondd ki akkor is, ha még tele vagy kérdésekkel. Jézusom, bízom benned. Amen.

0: Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
1: Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add meg elhunyt testvéreinknek bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek közösségébe juthasson.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Kérünk Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen. Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyház javára.
0: Tekints, kérünk, Urunk Istenünk, néped üdvösségéért felajánlott áldozati adományokra. Általuk remélünk Szent Faustina közbenjárására a bűnöktől szabadulást és a szentek közösségébe való eljutást. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk, szentséges atyánk, néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítünk és megváltunk legyen. Ezért öltött a Szentlélektől testet és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonságot adjon nékünk. Ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük és egy szívvel zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Te tökéletesé a szeretetben, Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké, ki. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. A kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk.
1: Urunk Istenünk, felüdítettél minket az üdvösség forrásaiból. Szent Faustina közbenjárására könyörögve kérünk, hogy napról napra közelebb kerüljünk Krisztushoz, és társai legyünk a mennyek országában, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, éljünk békében.
2: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácson Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgál pedig ellátta, Majoros Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánok Önök Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Liviet hallották, dicsértessék Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Bíró Júlia, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Ima szándékokat fogadunk. Adjunk hálát a Jóistennek imáinkkal, a kapott kegyelmekért, a bűneink bocsánatáért, az imáink meghallgatásáért. Kérjük továbbra is a szűzanyát, hogy járjunk közben értünk és családjainkért az ő szent fiánál. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, jótevőiért, önkénteseiért, a hallgatókért, az anyaszent egyházunkért, pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, a háborúk megszűnéséért, a békéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, az úton levőkért, a betegeinkért, az őket ápolókért, a szenvedélybetegek gyógyulásáért, az ifjúságért, az idősekért, az ágyban fekvő betegekért, a bűneink bocsánatáért, halottaink lelki üdvösségéért. Kedves hallgatók, hívhatnak minket a 0259 420 555, valamint 0359 420 555-ös vonalas számon. SMS-ben is elküldhetik imakéréseiket, imaszándékaikat a 0758 420 555-ös számra. És telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló, Mária Rádió.
1: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Szeretném a magukat köszönteni. Szeretném köszönteni Gál Attila plébános úrt Fogarason. Akkor szeretném köszönteni Puskás Attilát Segesváron. Segesváron a Sánta családot, erőbeegészségbe, a Lázisten adja nekik minden jót. És Mózes Attilának is, a drága Isten adjon boldog névnapot, erőt, egészséget, sok szeretettel kívánja, meggyesül, kibolja. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy megtetszettek hallgatni.
0: Mindörökké dicsértessék. SMS-ek is érkeztek. Istenem, segíts meg újra engem, elvesztettem a munkahelyem, nagyon el vagyok keseredve, de rendületlenül bízok benned, hogy újra segítesz nekem, fogjad a kezem, ne engedd el. Imádkozzunk minden munkanélküliért, hogy találjanak új munkahelyet. És újabb telefonáló van a vonalban. Halló? Halló?
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzést és a napi szentmiséket szeretném ajánlani az én egészségemért, fiam családjának egészségét, önökét, valamint Pál Erzsikéjét, egy Mária légiós testvérünkét, akik megnyitották, hogy Jóisten adja, hogy mi előbbi felgyógyulása legyen, és egy ismerősömért, akit vámon vitnek a Csíkszeredai kórházba, a Jóisten adjon neki is mi előbbi felgyógyulást, a Csíksomai Szüzanya takarja be védőpalástjával, a hozzatartozóknak pedig adjon a Jóisten erőt és egészséget, kitartást. Jézuson bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk minden egyes betegért, imádkozzunk a beteg papokért is, hogy mielőbb felgyógyuljanak, hogy tudják szolgálni a Jóistent az ő szőlőjében. Ezt a szentolvasót és minden mai imát felszeretném ajánlani családom egészségéért, fiam élete jóra alakuljon, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védőpalástjával. Isten fizesse, írta egy édesanyja, és újabb telefonáló van a vonalban. Haló? Halló, Mária Rádió.
2: Halló.
0: Hallgatjuk Önt.
2: Tesszék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm az udvarhelyi stúdió munkaközösségét, és külön Júliát, a mostani vámon.

0: mondunkat a drága jóisten segélye meg minden napjaiba, és ezt a rózsafüzést szeretném felajánlani a drága kicsi családom egészségét, a nővérem és az ő családja egészségét, a Mária Rádió munkaközösségét és fennmaradásáért, a világ békéért, a betegekért, különösen egy komasszonyomésznak a teljes gyógyulásáért, és végül, de nem utolsó sorban fel szeretném ajánlani álhunk szeretteim lelkeüdvét, akik a Csíkszentdomokosi temetőben pihennek. A Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, az örök világosság, fényeskedjék nekik. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot, és egy szép, kegyelmekben gazdag hátát. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Köszönjük szépen, hogy hívott, mi is a legjobbakat kívánjuk önnek. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Imád kérek jó magam és a két gyermekem egészségéért, a gonosz távozásáért, békéért a világban és a családban. Lelki nyugalmáért, a Mária Rádió fennmaradásáért önökkel imádkozom, egy mindennapos hallgató. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért és több fontos szándékért, bízva a közös ima erejében. Köszönöm, írta egy hallgató, és újabb telefonáló van a vonalban. Halló? Halló?
0: Halló, dicsértessék az Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Azt a rózsafűzöse szentmisettel szeretném ajánlani. A férjem tegnap Szent Ferenc volt, és ő is viselt azt a nevet, és a donukán Svédországban Attilának, hogy Jóisten értessen, és az etalaki polgármesternek Isten értessen őköt, nem utassa sorba a halottaké, hogy Jóisten nyugtassa meg őket. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Én is felajánlom ezt a mai összes imát, és az elhangzó, ami elhangzik a rádióban, az idősekért, a magam számára, és Matildka néni számára, László Margit néni számára, hogy a Jóisten áldja meg sok egészséggel, hogy tudjanak imádkozni minden betegért. Enyhítse fájdalmaikat, Jézuson bízom benned, egy mindennapos hallgató gyímesből. És az újabb telefonálót köszöntjük, halló?
2: Elveszed a lehetőséget, akkor a legszegényebbnek egy sok...
1: Halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen. Megkérjük szépen a rádiót, tessék lehallgítani. Köszönjük szépen. Tessék mondani, hallgatjuk önt. Mindörökké dicsértessék. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni a tegnap délután elhunyt Balán Bányai Gál Anti bácsiért. Adjon az örök, a Jóisten örök világosságot neki, és imádkozzunk minden egyes beteg elhunyt hozzátartozónkért, rokonunkért, ismerősünkért. A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért, az elhunytjaimért, családi békért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával a közös halottaim lelki üdvéért. Jézuson bízom benned, írta egy kedves hallgató, és újabb telefonáló van a vonalban. Halló? Halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
3: Ezt a rózsafűzét felajánlom a betegöknek, és a papbácsiknak, és magamnak is, a két testvéremnek, és amelyik rosszul tört, itt arval is imádkozzunk, és maguknak is, hogy a háborúnak színesít, így imádkozunk együtt. Dicsértessék a Jézusnak.
1: Mindörökké, amen. Ezt a rózsafűzért felajánlom családomért, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy fontos vizsgáért, Jézusom, légy veled. Hunorért imádkozok, és kérek imád, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért, írta egy kedves hallgató. Dicsértessék a Jézus Krisztus, ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért ajánlom fel. Köszönöm szépen, áldott napot kívánok szeretettel. És újabb telefonáló van a vonalban, halló?
0: Halló?
1: Mária Rádió.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
0: Ezt a rózsafűzért és szentmiséket felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, és lányom gyógyulásáért, mert súlyos beteg, unokáim jó tanulásáért, és szüleim, férjem, testvéreim, szüleim, jó, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom elhunyt szüleim lelki üdvéért, akik a lövétei temetőben nyugszanak, írta Rózália székelyudvarhelyről. A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból. Isten fizesse hidegségről, írta egy kedves hallgató. És az újabb telefonálót köszöntjük nagy szeretettel. Halló! Halló! Mindörökké, amen!
4: Ezt a rózsafüzét, a heti szennyiséget, rózsafüzéreket imádok, és szeretném ajánlani. Hallából a kapott kegyelmekét a boldogságos szüzanyának és a mennyi atyának, tovább a kétem a szüzanya újtalmat, az ő közben járását. Az ő szent fiának a családom egészségét, a gyermekem egészségét, az ő gyógyulásáért. Neki a munkahely megmaradásáért, főnökeiért, kollégáért, egy hozzáillő szeretőség és társért. Önökét a Mária Reatom egy közösségét, meg családjait. Álmi szülem lelke üdvéjét. A Isten adja neki örök mutatónak az örök világosság fényeskedjük neki. Több pontos szándékét is. Bűneink bocsánatáért, az élő hit kegyelmét. Isten fizesse, mindenki segíti a máját. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké dicsértessék, maradjon velünk, imádkozunk mindezen szándékokra együtt. Felajánlom a rózsafűzért hálából minden kapott kegyelemért, családom minden egyes tagjáért, egy munkahelyért, több fontos szándékért. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom családomért, hogy távozzon a gonosz, dicsértessék a Jézus Krisztus. A rózsafűzért családomért, testvéremért, a Mária Rádióért, békéért, önökért, halottaim lelki üdvéért ajánlom fel, írta Editke Nagybacomból, és újabb telefonáló van a vonalban. Halló?
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
5: Ezt a rózsafűzért ajánlom apósom lelke üdvéért, Ferencnek hívták, aki az Újtusnádi temetőben nyugszik. Nyugodjék békességbe az Úr Jézus szent nevébe. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Felszeretném ezt a rózsafűzért ajánlani hálából a kapott kegyelmekért a Jóistennek. Bűneim bocsánatáért, párkapcsolatamért, a mai munkámért, valamint a Mária Rádió fennmaradásáért. Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért felajánlom fontos szándékokra. Köszönöm szépen az imákat. Dicsértessék a Jézus Krisztus, ezt a rózsafűzért és a hét összes imáit felajánlom a drága lányom lelke üdvéért, családom minden tagjáért, egészségért, békességért, szeretetért, a külföldön dolgozó fiamért és unokámért, minden betegért, az összes halottaimért, magam és férjem gyógyulásáért. Isten fizesse mindenki imáját. És újabb telefonálót köszöntök nagy-nagy szeretettel. Haló! Halló, Mária Rádió. Halló, hallgatjuk Önt.
6: Halló, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Hát a mai rózsafűzét és a heti minden imád rózsafűzéreket felajánlom Önökkel imádkozva, és felajánlom családom minden tagjáért, minden kegyelemért, és még kérném szépen,
1: megszakadt a vonal.
6: Mielőbbi felgyógyulásáért, és egy fontos ügy, békés, őszinte megoldásáért, Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Köszönjük, hogy hívott. Mindörökké dicsértessék. Hálából a drága szűzanyának ajánlom fel ezt a szent olvasót, egy mindennapos hallgató Sepsi Szent Györgyről. A rózsafűzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségükre és egész életükre, imádkozom a halottaim békés nyugalmáért, egy fontos szándékért, köszönöm, írta egy kedves hallgató. A mai összes imád felajánlom családom minden egyes tagjáért, békességért, a szeretetért, Isten áldása kísérje minden útjukat, egy aggódó édesanyja Csíkszent Tamásról. A rózsafűzért felajánlom az ellenségeim megtéréséért és az én bűneim bocsánatáért. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak az ima szándék fogadásunkba. Ha tehetik, maradjanak velünk, imádkozzuk együtt a szűzanya örvendetes rózsafűzérét. Minden kedves hallgatónak kegyelmekben gazdag hetet, egy áldott szép napot kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdió kápolnájából. Arra hívom önöket, hogy imádkozzuk együtt a Szűzanya Örvendetes Rózsa füzérét, ezzel is hálát adva a sok kapott kegyelemért. A Rózsa füzér előimádkozói az Oroszhegyi Szent Erzsébet Egyesület tagjai.
1: Október szép őszi haván hozzád szólok, Szent Szűz anyám. Szívem, lelkem imádkozik, neked zengve fohászkodik. Köszöntlek, mint égi anyát, fogad lelkem zengő dalát. Üdvözlégy, szép Szűz Mária, szent olvasó királynéja. Őszi rózsák nyílnak immár, lassan csendes lesz a határ. A természet pihenni tér, de szava még áld és dicsér. Alkonyával téged köszönt, neked nyújt föl virágözönt. Hódolasok őszi rózsa, szent olvasó királynéja. Tekintsd át a föld kerekét, s nézd a sok szenvedő szívét. Hozz gyógyulást, hozz enyhülést, nemzetek közt megbékülést. Bizodalmunk, reménységünk, ó anyánk, csak te vagy nékünk. Téged kér ma minden ima, szent olvasó királynéja. Mert ki tudja, lesz-e még elég erő arra, hogy az ember szíve a teret is kibírja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikusan a Szent Egyházban, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testek támadását és az örök életet.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten lesz, Szent Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten Szent Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent élektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
4: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
4: Asszonyunk szűz Mária,

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhebben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, megismerj minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
3: miképpen mi is megbocsájunk az ellenünk vétkezőknek,
1: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettem bűnösökért, most és és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érette bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érette bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érette bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érette bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érette bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érette bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érette bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ó Mária, édesanyám!
1: Eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiatnál, és megmenekül a világ. Rózsa füzér királynője, légy a világ megmentője. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynője,
4: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
4: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűz,
4: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
4: könyörögj érettünk.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük,
5: tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Uram, irgalmaz nekünk!
6: Uram, irgalmaz nekünk!
5: Krisztus, kegyelmez nekünk!
6: Krisztus, kegyelmez nekünk!
5: Uram, irgalmaz nekünk!
6: Uram, irgalmaz nekünk!
5: Krisztus, hallgass minket!
6: Krisztus, hallgass minket!
5: Krisztus, hallgass meg minket!
6: Krisztus, hallgass meg minket!
5: Mennyei Atya Isten!
6: Irgalmaz nekünk!
5: Megváltó Fiú Isten!
6: Irgalmaz nekünk!
5: Szentlélek Úristen!
6: Irgalmaz nekünk!
5: Szent Háromság Egy Isten!
6: Irgalmaz nekünk!
5: Szentséges Szűz Mária!
6: Könyörögj érettünk!
5: Istennek Szent Anyja!
6: Könyörögj érettünk!
5: Szüzek Szent Szüze!
6: Könyörögj érettünk!
5: Krisztus Szent Anyja!
6: Könyörögj!
5: Egyházunk Anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Isteni kegyelem Anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Tisztaságos Anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Szeplőtelen Szűz Anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Sérelem nélkül való Anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Szűzvirág Szent Anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Szeretetre méltó Anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Csodálatos Anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Jó Tanács Anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Teremtőnk Anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Üdvözítőnk Anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Nagy okosságú Szűz,
6: könyörögj érettünk.
5: Tisztelendő Szűz,
6: könyörögj érettünk.
5: Dicsérendő Szűz,
6: könyörögj érettünk.
5: Nagy hatalmú Szűz,
6: könyörögj érettünk.
5: Írgalmas Szűz,
6: könyörögj érettünk.
5: Hűséges Szűz,
6: könyörögj.
5: Igazság tükre,
6: könyörögj érettünk.
5: Bölcsesség széke,
6: könyörögj érettünk.
5: Örömünk oka,
6: könyörögj érettünk.
5: Lelki edény,
6: könyörögj érettünk.
5: Tiszteletes edény,
6: könyörögj érettünk.
5: Ájtatosság jeles edénye,
6: könyörögj érettünk.
5: Titkos értelmű rózsa,
6: könyörögj érettünk.
5: Dávid király tornya,
6: könyörögj érettünk.
5: Elefánt csont torony,
6: könyörögj érettünk.
5: Mária aranyház,
6: könyörögj érettünk.
5: Frigyinek szent szekrénye,
6: könyörögj érettünk.
5: Mennyország ajtaja,
6: könyörögj érettünk.
5: Hajnali csillag,
6: könyörögj érettünk.
5: Betegek gyógyítója,
6: könyörögj érettünk.
5: Bűnösök menedéke,
6: könyörögj érettünk.
5: Szomorúak vigasztalója,
6: könyörögj érettünk.
5: Keresztények segítsége,
6: könyörögj érettünk.
5: Angyalok királynéja,
6: könyörögj érettünk.
5: Patriárkák királynéja,
6: könyörögj érettünk.
5: Proféták királynéja,
6: könyörögj érettünk.
5: Apostolok királynéja,
6: könyörögj érettünk.
5: Vértanúk királynéja,
6: könyörögj érettünk.
5: Hitvallók királynéja,
6: könyörögj érettünk.
5: Szüzek királynéja,
6: könyörögj érettünk.
5: Minden szentek királynéja,
6: könyörögj érettünk.
5: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
6: könyörögj érettünk.
5: Mennyekbe felvett királyné,
6: könyörögj érettünk.
5: Szent olvasó királynéja,
6: könyörögj érettünk.
5: Béke királynéja,
6: könyörögj érettünk.
5: Magyarok nagyasszonya,
6: könyörögj érettünk.
5: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
6: kegyelmezz nekünk.
5: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
6: hallgass meg minket.
5: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
6: irgalmazz nekünk.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
6: hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi, a te szolgáid, folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus a mi Urunk által. Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket
6: minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldó Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk.
7: keresztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűszülője Istennek,
8: engedd, hogy

szenes, anyám, te vagyok kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennek ékessége. Ígérte még segédet asztalanul, kidávozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztom mondom minden szemben,

Azért hiszek, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.

0: elsegíted, a te erőd nem törik meg, ő imáj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Uram, hallgasd meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmából békességbe nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Megköszönjük az Oroszhegyi Szent Erzsébet Egyesület tagjainak, hogy vezették az imáinkat, ezzel is hálát adva a szűzanyának és az ő szent fiának. A kedves hallgatóknak köszönjük, hogy bekapcsolódtak a Rózsafűzér imádságba. Piro Júlia voltam, technikai munkatársammal, József Ferenccel együtt. Egy áldott szép napot, kegyelmekben gazdag hetet kívánunk minden egyes Mária Rádió hallgatónak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunkban tovább megyünk. Isten a mindent tudó, itt hagytuk abba ennél a témánál, vagyis Isten mindent tud, a múltat, a jelent és a jövőt, még a legtitkosabb gondolatainkat is. Onnan indulnék ki, hogy Krisztus előre tudta Péter tagadását, Jeruzsálem elpusztulását és sok egyebet. Látta Simon farizeusnak a gondolatait, aki haragudott amiatt, hogy házában a bűnös asszonyt kegyesen fogadta. Az Istenség megmérhetetlen nagyságú és tisztaságú tükörhöz hasonlít, amelyben minden cselekvésünk visszatükröződik. A mennyből letekint az Úr és látja mind az emberek fiait. Isten szemei sokkal fényesebbek a napnál, olvashatjuk Sirák könyvében, vagy a 93. Zsoltárban, aki a füvet plantálta, nem hall le, vagy aki a szemet alkotta, nem lát-e. A Zsidókhoz írt levélben olvashatjuk, egyetlen teremtmény sincs elrejtve előtte. Máté evangéliumában Isten lát a rejtekben. Sokkal jobban látja cselekedeteinket, mint én, aki cselekszem azokat, mondja Szent Ágoston. Hát bárhol vagyok, bármit teszek, látja Isten, hogy mit teszek. Isten a múltból, a jelenből és a jövőből mindent egyszerre lát, éppen úgy, mint ahogy valamely vidéket a magas hegyről szintén egyszerre tekintünk át. Isten előtt minden jövendő már megtörtént, mondja Szent Jeromos. Habár Isten előre látja a rosszat, az ember még nincs kényszerítve, hogy azt megcselekedje. Úgy áll itt a dolog, mint amikor mi a távolba tekintünk, és látjuk, miként tesz öngyilkos valaki. Mi látjuk, amit ő tesz, de ő nem azért cselekszik, mert mi látjuk. Szent Ágoston mondja, amint a múlt, amely emlékezetemben van, nem azért történt meg, mert emlékezetemben van, éppen úgy annak is, amit Isten, mint a jövendőt előre lát, nem azért kell szükségképpen megtörténnie, mert ő azt előre látja. Tehát, ha Isten az ember elkárhozását előre látja is, nem oka a vesztének. Isten azt is látja, ami bizonyos körülmények között megtörténne. Azért bocsát ránk néha szenvedéseket, hogy így a fenyegető nagyobb bajoktól megóvjon. Krisztus Urunk látta például, hogy Tirosz és Szidon lakói szigorú vezeklést tartottak volna, ha náluk oly csodákat művelt volna, mint Korozain és Betszaida városában. Isten előre látja, hogy egyik másik igazat a romlott világ elcsábítaná, azért veszi őt el korán a világból. Isten előre látta, hogy őrszüleinkre a paradicsomban való maradás nagy kárt hozna, azért kellett onnan távoznia. Isten előre látja, hogy némely ember a gazdagsággal bűnös módon élne vissza,

azért bocsát rá szegénységet. Isten előre látja, hogy a nyugodt és gondtalan élet egyik másik embernek romlására szolgálna, azért engedi meg, hogy a rossz emberek üldözzék, mondja az Jenzi Szent Gergely. Tehát sok csapást jóságból bocsát Isten az emberekre. Aki mindezeket megszívleli, készségesebben fogadja a szenvedéseket. A minden tudó Isten egykor minden rejtett dolgot napvilágra hoz. Krisztus szerint semmi sincs elrejtve, ami ki ne nyilatkoztatna, sem eltitkolva, amit meg ne tudatna és ki ne jelentene, mondja Lukács evangélista. Isten különösen halálunk óráján és az utolsó ítélet napján fogja egész életünket feltárni és nyilvánvalóvá tenni. Amint a reggeli nap mindent megvilágít, s a dolgokat igaz valóságukban mutatja meg, úgy fog egykor bennünket Krisztus az igazság napja, az ő minden tudásának világosságával megvilágítani, vagyis megítélni. Fel van jegyezve minden imádságunk, fel van jegyezve minden alamizsnánk, minden bőjtünk, fel van jegyezve az önmegtartóztatás, amelyet Istenért gyakornunk. Semmi sincs annyira elrejtve, hogy napvilágra ne derülne. Gondoljunk gyakran Isten minden tudására, különösen kísértés idején is, amikor ártatlanul szenvedünk. A gondolat, hogy Isten mindent tud, visszatart kísértés idején a bűntől. Aki tudja, hogy környezete élesen figyeli, becsületesen jár el, aki arra gondol, hogy Isten szeme kíséri, megőrzi lelkét a bűntől. Élj úgy, mint a senki sem volna a földön, csak Isten és te egyedül, mondja Szent Alfonsz. Aki ártatlanul szenved, vigasztalást merít Isten minden tudásának gondolatából. Jobb, mikor a felesége kinevette, három barátja pedig elhagyta, Isten mindent tudásával vigasztalta magát. Zsuzsanna is így járt el, olvashatjuk Dániel könyvében. Isten világosságra hozza igazságodat, és déli napfényre ítéletedet. Isten végtelenül bölcs, ez a következő tézisünk, vagyis mindent a legcélszerűbben rendezel. Erről egy rövid dal után. Maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máre Rádió hallgatókat. Isten végtelenül bölcs, itt hagytuk abba, folytatjuk a mai katekézisünket, vagyis mindent a legcélszerűbben rendezel. Isten célja a teremtett világgal, hogy saját dicsőségének és teremtményei jólétét előmozdítsa. Hogy milyen bölcsességgel szolgálja Isten ezt a célt, mutatja egyes embereknek, például egyiptomi Józsefnek, Mózesnek, Szent Pálnak az élete, valamint sok népnek és birodalomnak a története. Isten bölcsessége főképpen abban mutatkozik, hogy a rosszat is jóra fordítja. Az egyiptomi József élettörténete mutatja, hogy hogyan fordítja Isten a rosszat jóra. Ami előttünk néha nagy szerencsétlenségnek látszik, az Isten végzése szerint sokszor éppen nagy hasznunkra válik. Azért mondja az Isten, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és sem utaim nem a ti utaitok. Olvashatjuk Izaiás könyve 55. fejezet 8. versében. Ember tervez, Isten végez. Aki nem szakértő, az a művész termében némely műszert haszontalannak és feleslegesnek tart. A mester azonban mosolyogva halad tovább munkájában. Az ember is oktalanságában a világ legbölcsebb alkotójának dolgait, melyek rejtett terveihez szükségesek, sokszor haszontalanoknak tartja, sőt, talán károsoknak minősíti. Többet akar tudni, mint a bölcs, Isten odafenn az égben, mondja Szent Ágoston. A teremtésben is egyik-másik dolog első tekintetre rossznak látszik. Alaposabb utánjárás után azonban rájövünk, hogy ezek a látszólagos rossz dolgok is javára vannak Isten teremtményeinek. Isten bölcsessége abban is mutatkozik, hogy éppen a legegyszerűbb dolgokat használja fel nevének dicsőítésére. Szent Pál szerint a világ erőtleneit választotta Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Az égi testek közül Isten a kis földgömböt választotta nyilatkoztatásainak szinteréül, a kis tartományt, Palesztinát tette a kereszténység bölcsőjévé, szegény szűzet választott ki a mesiás anyjának és szegény ácsot nevelő atyának, egyszerű halászokat választott az evangélium hirdetőivé, alacsony rangú embereket, Józsefet, Mózes, Dávidot, Dánielt, a legmagasabb tisztségre emelt mindezeket, és azon felül Isten gyakran a legegyszerűbb eszközöket használja fel, hogy szükségünkben segítsen rajtunk. Nólai Szent Félixet, aki 310-ben halt meg, aki üldözői elől szétomlott kőfal hasadékba menekült, a jó Isten egy pók által mentette meg, amely a kőfal hasadék elé hálót font. Az üldözők ugyanis a pókháló láttára lehetetlennek tartották, hogy valaki ott lehessen elrejtve, és tovább mentek. Tehát ha Isten velünk van, akkor a pókháló is olyan, mint a fal. Ha pedig nincs velünk, akkor a fal is olyan, mint a pókháló, mondja Szent Paulin. Isten bölcsessége végül a világ célszerű berendezésében is mutatkozik. Igaz a mondás, bölcsességgel és megfontoltsággal rendezte be Isten a világot. Valamennyi teremtmény szoros összefüggésben van egymással. Kölcsönösen egymásra vannak utalva. Amint az óra azonnal megáll, ha belőle egyetlen kereket is elveszünk, vagy más helyre teszünk, úgy a világban is azonnal zavar támadna, ha belőle egyetlen teremtmény is hiányzana, vagy megváltozna, mondja aranyszájú Szent János. Ha például a madarak megsemmisülnének, a rovarok nagyon elszaporodnának, és az egyensúly a természetben nagyon-nagyon meg volna zavarva. Azt látjuk továbbá, hogy például a többi teremtményeknek élelmű szolgáló állatok rendkívül erősen szaporodnak, a kártékonyak pedig, mint például az oroszlán,
a sas, a csekély ivadékúak, tehát összhangban van minden a természettel, mondja Szent Pazol. A földön semmi sincs cél és haszon nélkül. Ha első pillanatra a hasznot nem tudjuk is felfedezni, még a legkisebb állatka sem céltalan, ha még annyira undok vagy kellemetlen is. Így például a megszámlálhatatlan és kellemetlennek látszó rovar megtisztítja a levegőt az ártalmas gázaktól. A keselyű felfalja az elhullott állatokat, amelyek különben enyészetükben, főképpen a forró égő alatt a levegőt rontanák. Hát még a sokakra nézve tényleg romlást hozó dolgokat, mint a villámcsapást, a jégesőt, áradásokat, földrengéseket, dökhalált, ezeket sem tarthatjuk igazán károsoknak, mert ezek is sokkal nagyobb hasznot hajtanak az embereknek, mint amennyi kárt okoznak. A szelek és zivatarok nagyon sok növényt messze vidékre hordanak és ültetnek el. Azt gondoljuk, hogy a természet pusztít, pedig nem. Az alkot és jót tesz. És milyen nagyszerűek az égi testek mozgása és a pályafutások. Gondoljuk meg, hogy a hold mozgása a föld körül, a föld forgása a saját tengelye körül, és a föld keringése a nap körül. Mind járul mindez hozzá ahhoz, hogy a föld valóban kellemes tartózkodási helyünk legyen. Mennyire hasznos, hogy a föld tengelye ferdén áll a föld pályájának a síkján? Ennélkül a földön kevés változatosság volna, továbbá a földnek csak némely részét lehetne lakni. És aki megütközik azon, hogy a sarkokon 6 hónapig nem látszik a nap, gondoljon az északi fényre. Az északi és a déli fényre, a déli jeges tengeren. Tehát aki a citerának a hangjait és csodálatos összhangját hallja, az kénytelen bevallani, hogy ügyes mester játszik rajta. Éppen úgy kell annak is, aki a mindenségben uralkodó szép rendet szemléli, megengednie, hogy végtelenül bölcs és ügyes művész kormányozza azt, mondja Nazianzi Szent Gergely. Mely igen fölségesek a te műveid, mindeneket bölcsességgel cselekedtél, olvashatjuk a 103. Zsoltárban. A következő tézisünk, hogy Isten mindenható. Vagyis Isten mindent megtehet, amit akar, és pedig puszta akaratával. Isten mindent megtehet, még azt is, ami az emberek előtt lehetetlennek látszik. Gondoljunk például a 3 ifjú csodálatos megszabadítására a tüzes kemencéből. Hasonló esetek történtek a nagy keresztény üldözések korszakában. Azért mondja Jézus, hogy Istennél minden lehetséges. Gabriel arkangyal pedig így szólt Szűz Máriához, Istennél semmi sem lehetetlen. Isten nem volna Isten, ha nem tudná megtenni mindazt, amit akar. Tehát Isten mindent megtehet ugyan, de nem akar mindent megtenni, amit megtehet. Például Isten nem akarhat az ő végtelen tökéletességével ellentétben álló dolgokat, így például hazugságot vagy csalást. Nem is akarta Isten mindazt megtenni, amit megtehetett volna, hanem csak annyit, amennyit elengedőnek vélt megtenni. Teremthetett volna tehát Isten szebb világot, vagy több világot és több teremtményt is. Ha a teremtmények valamit akarnak csinálni, csak a teremtőtől származott törvények szerint cselekedhetnek, továbbá csak bizonyos határokon belül, Isten azonban semmihez sincs kötve. Csak akarnia kell, és azonnal megtörténik, amit akar. Ő szólt, és lettek. Parancsolt, és meglettek teremtve. Tehát Isten mindenhatósága főképpen a világ teremtésében mutatkozik meg. A Szentírás mondja, az égboltozat hirdeti kezeinek erejét. A föld gömb területe 5400 mérföld hosszú, tehát óriási test. Még nagyobb a nap, mert átmérője körülbelül 113-szor nagyobb a földénél. Azonban még jelentékenyen nagyobb égi testek is vannak a világ mindenségben. Néhány közülük akkora, hogyha a napunk helyén volna, és reggel 6 órakor kelne föl,
este 6 órakor még nem volna egész nagyságában látható. Tehát milyen óriási nagy világtestek ezek. Tehát a mi földünk 21 millió mérföldnyi távolságban van a naptól, egy egyenlő gyorsasággal repülő ágyugójónak 25 évre volna szüksége, hogy ezt az utat megtegye. A Neptunusz, amely szintén a nap körül kering, ettől 624 millió mérföldnyi távolságra van. Tehát az ágyugójónak 800 évre volna szüksége, hogy ezt az utat befussa. Vannak azonban olyan csillagok is, amelyek nem a mi naprendszerünkhöz tartoznak, és ezerszer, sőt milliószor nagyobb távolságban vannak tőlünk. A fénynek, amely másodpercenként 42 ezer mérföldet halad, sok billió évre van szüksége, hogy ezektől a csillagoktól hozzánk eljuthasson. Tehát milyen nagy távolságok ezek a mindenségben? A mi napunk körül 8 nagyobb és 280 kisebb bolygó kering. A naphoz legközelebb fekvő bolygó a Merkur 8 millió mérföldnyi távolságra van. A legtávolabb lévő a Neptunusz 600 millió mérföldnyire. Az égboltozaton körülbelül 30 millió álló csillag ragyog, és mind meg annyi napok és többnyire sokkal nagyobbak a mi napunknál. És ezek körül ismét sok más égitest kerül. Tehát milyen nagy kiterjedésű a világegyetem, és mindezt Isten a semmiből hozta létre. Milyen végtelenül nagynak kell akkor lennie az ő hatalmának. Figyeljük meg az állat és a növényvilág mérhetetlen sokféleségét. 400 ezernél több növény és állatfajt ismer a természettudomány, és ez a sokféleség egyúttal Istennek a minden hatóságát tanúsítja. Krisztus Urunk csodái is, továbbá azok a csodák, amelyeket Isten Krisztus előtt és után művelt az igaz vallás megerősítésére, mutatják Isten minden hatóságát. Ki beszéli el az Úr nagy tetteit, ki hirdeti mind az ő dicséretét. Mint hogy Isten mindenható, a legnagyobb szükségben is várhatunk tőle segítséget. Istennek ezerféle módja van arra, hogy rajtunk segítsen. Angyalt küldhet segítségünkre, mint Péternek a fogságban, csodát művelhet, mint a Genezáret tavánál, mint azonáltal Isten rendesen kevésbé feltűnő eszközöket használ, hogy rajtunk segítsen. Éppen ezzel mutatja meg az ő nagy fölségét. Egyiptomi József megmentésére álmot használt. Betúlia megszabadítására az ostrom aló Judit asszonyt. Neki nem nehéz akár sokak által megmenteni, akár kevesek által. Tehát olyan nagy és nehéz semmi sem lehet, ami Isten hatalmának lehetetlen. Tehát, hogy Isten mindenható, emberek nem semmisíthetik meg az ő műveit, és meg se híjusíthatják az ő terveit. Ezért mondta helyesen Gamáliel a zsidó főtanácsos előtt az egyház eredetére vonatkoztatva, az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, idézem, ha emberektől van-e dolog, el fog bomlani, ha pedig Istentől van, nem ronthatjátok azt le. És ezért jövendülhette meg Krisztus az egyházról, hogy a pokol kapuj ne vesznek erőt rajta. Tehát amit emberi értelem gondol ki Isten tervei ellen, az csak siettetheti a tervek megvalósulását. A zsidók őröket állítottak Krisztus sírjához, hogy feltámadását meghiúsítsák, és íme csak arra szolgált, hogy végeredményben a feltámadás tényét megerősítse. Kedves Márő Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: lélek tüzében. Szent Pál apostol lelkisége. Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: A lélek és a szabadság. Az Úr lélek, s ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át, dicsőségről dicsőségre, az Úr lelke által. Először, amit elmélyíteni szeretnénk, az a lelki szabadság és a lélekben szabadság kérdése. A mindennapi nyelvben gyakran használják a lelki szabadság kifejezést. Azok az összefüggések, amelyekben az történik, meghatározzák annak jelentését. Ez egy belső kérdés, amely minősíti az embert, aki jelen van önmaga számára, tevékeny és reakcióképes ahhoz, hogy ne engedje, hogy a környezet nyomása befolyásolja. Csodáljuk azok lelki szabadságát, akik kihívják a közvéleményt, azok, akik bátran a saját fejük szerint gondolkodnak, és ennek megfelelően cselekednek. A lelki szabadság nagyon értékes emberi vonás. Ezen egyszerűen emberi hozzáállás mellett van egy másik párhuzam. Ez a vértanúk tipikus viselkedése, akik inkább feláldozzák életüket, mint sem tagadják hitüket. Sok szent magatartása, gondoljunk csak Pálra magára, aki az árral szemben mentek, az uralkodó közvéleményt szem előtt tartotta, azzal a kockázattal, hogy különcnek tartják, annak érdekében, hogy megéljék és kifejezzék azokat a keresztény értékeket, amelyeket magukénak éreztek, és hordozóik voltak. Ez a magatartás magában foglalja a lélek valódi szabadságát, de valami mást is sugall. Mi az a többlet, amit hozzáad, ezt a pozitív hozzáállás lesz, új vonást adva neki? Nevezhetjük így szabadság a lélekben, mivel azok a szentek, akikben ez az érték található, Páltól kezdve, kapcsolatba hozzák a lélekkel. De nézzük meg közelebbről, megkérdezve Pált, miben áll mindez. Az általa használt kifejezés érzékeny a szabadságra, ahogyan azt abban a kulturális környezetben megértették, amelyben szolgálatát végezte. Pál a szabadság kifejezést olyan értelemben használja, amelyet profánnak nevezhetünk, annak az embernek a társadalmi helyzetére utal, aki rendelkezhet önmagával. A szabad ellentéte a rabszolga. Pál, ösztönözve attól a környezettől, amelyben él, elsajátítja a jelenlévő profán szóhasználatot, de azzal a szenvedéllyel átgondolva, amely a már megélt vallási tapasztalatokat és a közlendő üzenetet fölfedezi a szabadságot, mint szorosan vett vallási távlatot. Ez a lélekben szabadság új fogalma. Mit tartalmaz ez? Ahol az Úr lelke, ott van a szabadság, hallottuk a II. Korintusi levél 3. fejezetének a kijelentését. Pál megfogalmazása meglepő. A szabadság ott található, ahol az Úr lelke van. Az Úr lelke Krisztus lelke, a megszentelődés lelke, a Szent Lélek. Amint azt ma megértjük, és ahogy Pál már a maga idejében megértette. Megerősíti a lélek és a szabadság egyidejűségét. Ha van Krisztus lelke, akkor van szabadság is. Ahol Krisztus lelke van, ott van szabadság is. Ez az állítás fölkeltette és még mindig fölkeltette a kérdések sorozatát. Mit jelent pontosan Krisztus lelke és a szabadság közötti egyidejűség? Krisztus lelke alkotja, sőt, hozza létre. Megfelel-e a szabadság a léleknek ahhoz a ponthoz hasonlóan, mint a természeti környezet, amelyben a lélek mozog és cselekszik? Az első válasz, amelyet Pál ad nekünk, abban áll, hogy rámutatunk egy tényre. Erre a szabadságra tett szabaddá minket Krisztus. Legyetek tehát álhatatosak, és ne vegyétek magatokra ismét a szolgaság igáját, írt a Galatáknak. Ennek az éles megállapításnak kétségtelenül ellentmondásos íze van. Pál megpróbálja megmutatni a Galatáknak, hogy az Ószövetséggel összevegyítő visszahúzás, visszafordulás, miután elfogadták már egyszer Krisztus újszerűségét, visszatérést jelentene a megalázó rabszolga sorsba, amely iga ránehezedik és nyomaszt. Ez a helyzet ellentétes azzal, amely a keresztény ember sajátos vonása. Pál megerősíti és megismétli lelkesedéssel és borzongással egyszerre, Krisztus szabadított meg, és pontosan az átélt szabadság tekintetében szabadított meg bennünket. Ez a keresztény szabadsághelyzet ellentétben áll azzal a helyzettel, amelyet Pál rabszolgasorsnak nevez, és amelyet elnyomó igához hasonlít. Miért pont ez az ellentét? A rabszolgaság olyan nyomasztó, mint az Ószövetség igája, vagy pontosan, amelyet a törvény meghatározott, és ahogyan azt egyes farizeus felfogásokban értelmezték és élték. Pálnak személyes tapasztalata volt erről, írta a Filippiekhez a levélben, harmadik fejezetében. A farizeus mozgalom az önközpontú tökéletesség hajszolás, idegen szóval perfekcionizmus hibájába esett, amely ugyan önmagában pozitív jelenségként született meg, Isten törvényének gyökeres értékeléséről, amelyet a hellenizáló környezet minden hatásától tisztán tartott. A törvényt, amely valójában elszakadt az éltető Istennel való kapcsolattól, aki kezdetektől fogva éltette, amelyet az ember minden lehetséges szempontból elemezgetett, és aprólékos ragaszkodással alkalmazták az élet minden részletére. Az ember, aki képes volt teljes mértékben mindent megtartani, tökéletesnek érezhette magát. De valójában Pál is korán észrevette a perfekcionizmusról, ettől a túlhajszolt tökéletességről szőtt ábrándját. Akkor az az ellentmondás áll előttünk, hogy Isten törvénye elválaszt az Istentől. Valójában eszközzé válik az ember kezében, akit fölhasznál saját terveinek fölépítésére, és nem okozhat csalódást. Az ember valójában minél jobban beleveti magát, annál inkább kötve érzi magát, belegabajodva az aprólékosságok végtelenjébe, amelyek nem hagynak neki soha nyugtot. És amikor sikerül megtartani őket, rettenetesen terhesnek érzi az Istennel és másokkal való kapcsolatát. Ennek következménye a mindenre ránehezedő nyomás érzése. Az ember nem igazán érezheti magát teljesedetnek, olyan érzése támad, mintha iszonyú tartozást hordozna, amely megterheli egész életét, és eláll a lélegzete. Ez a rabszolgaság helyzete. Pál egész életében viselni fogja ennek a keserű élménynek a jegyét. Ebben az értelemben beszél Isten törvényéről, amely az ember kezébe került, arról a betűről, amely öl. Ebből a komor háttérből kerül az előtérbe a Krisztus által hozott szabadság, véget vetve az ilyen típusú törvény által okozott és alkotott igának. De hogyan zajlik le ez a felszabadító tett? Milyen kapcsolatban van ez a szempont, ami minket leginkább érdekel Krisztus lelkével? A Krisztussal való találkozás döntő fordulópontot jelent minden ember életében. Pál feltárja másoknak, milyen tapasztalatai voltak. Ami korábban a saját igazságossága volt, a saját terve azzal az ábránddal, hogy képes legyen saját maga erejéből véghez vinni, azt mára a hit felé gyökeres nyitásával váltja fel. Ez az a kérdés, hogy előítéletek és feltételek nélkül fogadjuk-e a meghalt és föltámadt Krisztust, akit az evangéliumi hirdetés elénk tár. Annak az embernek, aki a törvény aprólékos követésével küzd, hogy kiteljesedjen, és akinek minden erőfeszítése ellenére mégis hiányosnak és elégtelennek találja magát, felszabadulást kínálnak hiányosságainak minden fölhalmozódása alól a Krisztus halála gonosz pusztító képességének alkalmazása. Emellett föltárja neki a lét iránti és élni akarásának végtelen megerősítését, így képes lesz kiteljesíteni önmagát a föltámadt Krisztus életerejében való megfelelő részvétel révén. Ha az ember elzárkózik ettől a fölkínálástól, fölajánlástól, akkor hatékonytalanságának fogja marad. Egyedül keresve az igazságosságát, megpróbálva egyensúlyba hozni az értékeit, és a valódi mindennapi identitását, személyiségét magába foglaló képletet önmaga rabjának, hiányosságai által elzárva találja magát krónikus rabszolgaság helyzetében. Ha viszont teljesen nyitott Krisztus ajándékára, aki meghalt és föltámadt, akkor a helyzete megfordul. Ez aztán visszafordíthatatlan kötelékként keletkezik benne. Krisztussal, aki így véglegesen kifejti benne halálának, föltámadásának fölszabadító hatását. Azokat az emberi hiányosságokat, rejtett gyávaságot, mindenek előtt azt a hajlamot, hogy önmagát és önzését az élet meghatározó tényezőjének tekinti, Pál mindezt testnek nevezi. Fokozatosan leküzdjük. Azok a törekvések, amelyek arra irányulnak, hogy kitáruljanak Isten és mások előtt, hogy tevékenykedjenek, szeressenek, új megjelenésében részesülnek, és képesek a hatékony cselekvésre. Ezt írja Korintusiakhoz itt második levélben, mert nyilvánvaló veletek kapcsolatban Krisztus levele vagytok, amely a mi szolgálatunk által készült nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szív húsból való tábláira. Így teljesül az új szövetség a keresztényben, a rá jellemző új törvény, a szívbe írt törvény, a hús szív, amely a kőből való szív helyét veszi át, és belülről indulva annak megvalósítása lehetősége. A Krisztus feltámadásában való részvétel magában foglalja az élet lelkének ajándékát, amely azáltal, hogy meghosszabbítja a föltámadt Krisztusra jellemző életerejét, a keresztény lett emberben Isten fiává teszi őt, és arra készteti, hogy így is viselkedjen. Ezen a ponton elmondható, hogy Krisztus szabadsága megvalósul az emberben. Pál ezt a szempontot hangsúlyozza. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás lelkét, amelyben azt kiáltjuk, Abba, Atyánk. A lélek ajándéka révén a keresztény gyermekké válva már nem rabszolga, a Szent Lélek, melyet kapott és aki élteti, végleg fiává teszi, és lehetőséget ad arra, hogy Istennel apaként szóljon, vagyis ugyanolyan gyermeki bizalommal, amelyet Jézus földi életében fenntartott magának. Az Abba, Apa csak Jézus ajkán fordul elő a Getsemáni kert drámai pillanatában. A keresztények minden tekintetben az Atya gyermekei, a szeretettel, belső derűvel, a gyermekek apjuk iránti szabad és gondtalan bizalmával. Pál szembeállítja a rabszolgaság lelkével, amelyet a félelem jelöl. Az örömteli teremtő helyzet, amely megfelel Isten gyermekeinek szabadságának. Ez a szabadság ekkor úgy jelenik meg számunkra, mint a lélek által létrehozott képesség arra, hogy gyermekek legyünk, és így is viselkedjünk. A lélek által javasolt és irányított viselkedés tehát Isten gyermekeire jellemző, és kifejezi a szabadságukat. A megújult szívbe írt lélek törvénye, amely meghatározza ezt a viselkedést és lehetővé teszi, ez a szabadság törvénye. Mint ilyen, ez a keresztény élet legjellemző vonása, amely kifejezi és megvalósítja Krisztus újszerűségét. A gyermekké válás állapota, vagyis az atya és a testvérek iránti szeretet spontaneitásában lévő élet, vagy ugyanez a lélek törvényének megfelelő gyakorlata a teljes rendelkezésre állásban, hogy irányítsa őt, célpontot jelent, és nem igazán lehet rögtönözni. Pál, aki a realizmus azon érzésével, amely soha nem hagyja el, nem habozik elindítani a tesszalonikai fiatal egyházat a lélek törvényének csábító pályáján. Fölismerte az illuzórikus szabadság kockázatát, a lélek törvényének ábrándos gyakorlatát, és ezt teljes erejével kifejti. A Galatákhoz fordulva pedig ezt írja, testvérek, a meghívástok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Fönnáll annak a veszélye, hogy a szabadság annak természetével ellentétesen fog működni. Meg kell tanulnunk szabadnak lenni, és ezért imádkozzunk mindig, most is. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadításunk Istene. Ez a mi Istenünk, a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, aki megszabadít a haláltól.

0: gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni egy igen gyakori betegségről, és pedig az ízületi gyulladásról, vagy az úgynevezett artritiszről. Magyarországon 100 000 emberből 64 nő és 34 férfi szenved az artritisz valamilyen formájában. Az érintett ízületek fájdalmasak, merevek, duzzadtak és mozgásképességük korlátozott. Az artritisz elterjedt betegség, de szerencsére gyógyításának kilátásai egyre biztatóbbak. Sokféle formában jelentkezhet, és a tüneteinek súlyossága is rendkívül változó. Ma már a merev ízületek mozgékonysága helyreállítható, úgynevezett szövetbarát, acélötvözetből és műanyagból készült mesterséges ízület beültetésével. A váll, a könyök, a csípő és a térd ízülete is sikeresen pótolható. Olyan betegek, akik meg sem tudják mozdítani az ujjaikat, az új ízületek pótlása után képesek ismét akár cérnát fűzni a tűbe. Most pedig szeretnék beszélni a két leggyakoribb ízületi gyulladásról. Az ízületi gyulladás két leggyakoribb formája a reumatoid artritisz és az artrózis. Az artrózis egy krónikus betegség, amely szinte soha nem múlik el magától, nem úgy, mint az ízületi gyulladás más formái. Mindkettőre jellemző a hullámzó lefolyás, a heveny fellobbanások és a fájdalom enyhülését hozó nyugalmi szakaszok váltakozása. A reumatoid artritisz hazánkban viszonylag gyakori, mintegy 100 000 embert érint. Fájdalmas, fokozatosan rosszabbodó, gyulladásos folyamat, amely legtöbbször a kéz ujjait, a csuklót, a térdet és a vállat érinti. A betegség első jele az ízületek fájdalma, merevsége, valamint az általános gyengeség. Ezek a tünetek rendszerint 30 és 50 éves kor között jelentkeznek, bár a betegség bármely életkorban kialakulhat. A gyulladás az ízületet bélelő hártyából indul ki, de hamarosan ráterjed a környező csontokra, ezért nagyon fontos, hogy a kezelés minél korábban elkezdődjön. A kezelés, amelynek célja a gyulladás visszaszorítása, a fájdalom enyhítése és szövődmények kiküszöbölése, gyulladásgátló gyógyszerekkel, fizikoterápiával, gyógytornával, illetve egyes esetekben műtéti ízületpótlással történik. A reumatoid artritisz kiváltó oka ismeretlen, de feltételezik, hogy az

immunrendszer az ízületek, szövet és csont állománya ellen fordul, mivel a betegség családi halmozódást mutathat, genetikai tényezők szerepe is valószínűsíthető. Ezzel szemben az artrózis elfajulásos, úgynevezett degeneratív betegség, amelyben a csontok ízületi felszínét védő és a lengés csillapító szerepét játszó porcréteg a kor előre haladtával kopásnak indul, és az ízületi szegélyeknél gyakran csontkinövések képződnek. Kialakulását előidézheti az ízület rendellenes megterhelése vagy sérülése, illetve az elhízás is, mivel ez az ízületekre többlet terhelést ró. Az artrózisos esetek több mint felénél a kezdeti fájdalmas időszak után hosszú évekre alábbhagy a fájdalom. Fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy ameddig a reumatoid artritisben a fájdalom rendszerint reggel a leghevesebb, az artrózisos fájdalom a nap folyamán válik egyre kínzóbbá. Most pedig pár szót szeretnék szólni a kezelésről. Ha egy ízület fájdalma, duzzadása vagy merevsége 6 héten belül nem múlik el, forduljunk orvoshoz és kérjünk beutalót reumatológiai szakrendelésre. A gyulladásos ízületi betegségek többsége ma már eredményesen kezelhető, a fájdalom pedig hatékonyan enyhíthető. Mivel a tünetekben és azok súlyosságában egyénenként nagymértékű eltérés mutatkozhat, személyre szabott kezelésre van szükség. A megfelelő gyógyszerek, valamint a mozgást javító és az ízületek védelmét szolgáló fizikoterápiával kombinált alternatív gyógymódok jóvoltából sok beteg teljes értékű életet élhet, panaszaik minimálisra csökkennek. Súlyos ízületi károsodás és az annak következtében beálló nagyfokú mozgáskorlátozottság esetén azonban az érintett ízület műtéti úton történő pótlása válhat szükségessé. Szeretném még megemlíteni azt a tényt is, hogy 1000 gyermek közül egy szenved artritiszben. A betegség rendszerint 1 és 4 éves kor között jelentkezik először, majd 10-13 éves kor között kiújul. Általában hirtelen magas lázzal kezdődik, mirigyduzzadást, testszerte fájdalom jellemzi, ami azonban más betegségekre is utalhat. Ezért elengedhetetlen az alapos kivizsgálás. A kezelés módjai közé tartozik a felgyülemlett folyadék eltávolítása az érintett ízületekből, valamint gyógyszerek, például gyulladásgátlók vagy szteroid injekciók alkalmazása. Az ízületek mozgékonyságának megőrzésében segíthet a rendszeres, kiméletes torna is. A következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az az íny és annak betegségei. Az íny betegségek jóval gyakoribbak, mint azt a legtöbben hinnék. Becslések szerint a felnőttek mintegy 95%-ánál áll fenn
valamilyen fogínyrendellenesség az egytizedüknél kifejezetten súlyos formában. Korai stádiumban az ingyulladás még könnyen kezelhető. A gyulladás azt jelzi, hogy baktériumokat tartalmazó foglepedék gyűlik össze a fognyaki íny felett. A lepedékből az ínyt irritáló toxinok szabadulnak fel, ami idővel károsítja az íny szövetét. Ha a lepedéket nem távolítják el, fogkővé keményedik. Ilyenkor az íny alatt baktériumtelepek alakulhatnak ki, ami miatt az íny elválik a fogtól és visszahúzódik. Most pedig pár szót szeretnék szólni a fogágybetegségekről. Az íny visszahúzódása jelzi a fogágybetegség kezdetét, amely már jóval nehezebben kezelhető, mint az ínygyulladás. A betegség szabaddá teszi a fogak gyökerét, és lebontja a fogakat, a csonthoz rögzítő rostokat. Tályogok képződnek, és genny szivároghat az íny alatti tasakokból, ami kellemetlen szájszagot is okozhat. A fogak végül meglazulnak, és egyes esetekben ki is esnek. Talán meglepő, de ma már több felnőtt veszít el fogakat fogágybetegség miatt, mint fogszuvasodás miatt. A fogágybetegség során fekélyes ínygyulladás is kialakulhat. Ez ínyvérzést, fekélyesedést és igen kellemetlen szagú lehelletet okoz. A dohányosok különösen fogékonyak a fekélyes ínygyulladásra. A fogágybetegség kezelésére a fogorvos eltávolítja a fogköveket, majd egy speciális módszerrel a fogak gyökerét is megtisztítja. Súlyosabb esetekben úgynevezett parodontológushoz irányítanak, aki antibiotikumokat ír fel a fertőzés visszaszorítására. Egyes esetekben akár műtéti beavatkozásra is szükség lehet. Legvégén szeretném még megemlíteni azt a tényt, hogy a terhes nőknél különösen könnyen alakul ki ínygyulladás, ezért nekik fokozottan oda kell figyelniük a szájhigiéniára és az étrendjükre is. Fontos, hogy a várandós anyák és a kismamák rendszeresen keressék fel fogorvosukat. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a cukorbetegeknél nagyobb a fogágybetegség kialakulásának veszélye. Ennek oka feltehetően az, hogy a cukorbetegek általában is fogékonyabbak a fertőzésekkel szemben. A kezeletlen cukorbetegek vannak leginkább kitéve ennek a veszélynek. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat.

A következő betegség, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az a kanyaró. A kanyaró egy rendkívül fertőző vírusos megbetegedés. Főként óvodáskorú gyermekekben alakul ki, bőrkiütés kíséretében. Lehetséges szövődményei miatt ez az egyik legkellemetlenebb és legveszélyesebb gyermekbetegség. A kanyaró bárkit megfertőzhet, aki még nem esett át a betegségen. A csecsemők 4 hónapos korukig nem fertőződnek, amennyiben az anyának volt kanyarója, mert az antitestjei védettséget biztosítanak a gyermek számára. A betegség egész életen át tartó védettséget biztosít. Ha egyszer átestünk rajta, biztosan nem kaphatjuk el újra. Felnőttekben általában súlyosabb lefolyású, mint gyermekekben, és különösen veszélyes terhes anyák esetében, mert a terhesség időszakában elkapott kanyaró az esetek 20%-ában a magzat halálát okozza. A kanyaró különösen súlyos következményekkel jár meggyengült immunrendszerű emberekben, például az éces és a rákos betegekben. Mik a kanyaró tünetei? A tünetek körülbelül 10-14 nappal a fertőződés után jelentkeznek. Ezek a következőek. 39 Celsius körüli magas láz, orrfolyás, torokfájás, a nyaki nyirokcsomók duzzanata, fényérzékenység, a szem kötőhártya gyulladása miatt, a száj nyálkahártyáján megjelenő sárgás-fehér lerakódás vagy köhögés. Körülbelül egy hét után szabálytalan piros foltok jelennek meg a bőrön. Általában az arcon keletkeznek először, majd átterjednek a törzsre és a végtagokra. A foltok először kicsik, mintegy 2 mm átmérőűek, de a méretük hamarosan megduplázódik, majd összemosódnak. A bőrkiütés általában 2-5 napig tart. A testhőmérséklet elérheti akár a 40 Celsius fokot, és néhány napig igen magas maradhat. A köhögés a tünetek közül utolsóként jelenik meg. A kiütések alapján könnyű felismerni a kanyarót, de a gyermek már a bőrkiütés megjelenése előtt 4 nappal rosszul érzi magát, és fertőz is. A fertőződés és a betegség megjelenése közötti lappangási idő általában 1-2 hét. A beteg a kiütések megjelenése előtt már 4 nappal fertőz, illetve az első foltok kialakulásától számított 5. napig fertőző. Amennyiben nem alakulnak ki szövődmények, a betegek többsége 7-10 nap alatt felépül. Feltehetjük a kérdést, hogy mi az oka a kanyarónak. A kanyarót egy olyan vírus okozza, amely rendkívül gyorsan kerül át emberről emberre. Köhögés és tüsszentés során a levegőbe kerülő cseppek útján terjed. Az orrüregben és a szájüregben bejut,
az orrüregen és a szájüregen keresztül jut a szervezetbe, és a légutak nyálkahártyáján indul szaporodásnak. Ezt követően a vérárammal eljut a különböző testrészekbe, köztük a bőrszövetbe is, ahol bőrkiütést okoz. A betegség még akkor is kijuthat a szobából, ha a fertőzött szemét elkülönítik. Hogyan segíthetünk magunkon? Felnőttek és gyermekek esetében általában ugyanazt a kezelést alkalmazzák. A beteg lázát mindenképpen csillapítani kell. Nagyon oda kell figyelni arra a tényre, hogy amikor a kisgyermekek testhőmérséklete jelentősen megemelkedik, fennáll az úgynevezett lázgörcs kialakulásának veszélye. A betegnek paracetamolt szoktak adni, és sok folyadékot kell itatni vele. A beteg feküdjön hűvös szobában, ahol nincsenek erős fényű lámpák. A gyermekek addig ne menjenek óvodába vagy iskolába, amíg teljesen fel nem épültek, és testhőmérsékletük vissza nem tért a normális értékre. Magyarországon minden 15 hónapos gyermek részesül úgynevezett MMR védőoltásban, amely védettséget biztosít a kanyaró, a mumps és a rubeola ellen. A gyermekek 12 éves korukban egy második emlékeztető oltást kapnak. A kanyaró következtében ritkán alakul ki szövődmény, ám az többnyire igen súlyos. A leggyakoribbak a mellkasi és fülfertőzések, például a középfülgyulladás. Ha makacs köhögés tapasztalható, röntgen vizsgálattal ellenőrzik, hogy nem alakult-e ki tüdőgyulladás, amelyet antibiotikummal kell kezelni. Legvégén pedig pár szót szeretnék szólni az MMR védőoltásról. Az úgynevezett MMR védőoltás egy összetett védőoltás, ahogyan már említettem, kanyaró, mumps és rubeolla ellen. Az MMR első dózisát 15 hónapos korban adják be a gyermekeknek, majd a következőt 12 éves korban. Nagyon fontosnak tartom megemlíteni azt a tényt, hogy a védőoltás élő organizmusokat tartalmaz, és ezért jelenhet meg enyhe láz, bőrkiütés, vagy a mumps enyhe lefolyású formája is. Ettől nem kell megijedni, mivel ez a szervezet normális reakciója a védőoltásban található élő organizmusokkal szemben. Nagyon fontos, hogy a védőoltásokat csak egészséges gyermekeknél szabad beadni, mivel a kanyaróval, mumpszal vagy rózsahimlővel megfertőződött gyermekekben görcsroham, agyhártyagyulladás vagy más szövődmények alakulhatnak ki, amelyek nagyon ritkán, de akár halált is okozhatnak. Ezek a szövődmények az MMR védőoltás beadását követően is kialakulhatnak, de a kockázat azonban igen csekély, és a védőoltás jótékony hatásai sokkal nagyobbak, mint a szövődmények. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották.
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Lassan homályosul el a világ. Távolodik a látható valóság. Tehetetlenül zuhanok, a múltba révedek. Agyam nem tartja vissza a felgyorsult képeket. Minden, mi volt, átfut rajtam egy pillanat alatt. De ez az egy villanás megmaradt. Nem tudja eltörölni a vénülő emlékezet. Uram, mikor megfogtam a jobb kezed. Az életem pozdorjaként elégett. A homok szemekkel leperegtek az emlékek. Az ifjúságom oly hűtlenül elhagyott, vágyaim kihunytak, mint hajnalban a csillagok. Szólnék, ám szájam makacsul néma marad. Elmémből kihullanak a szavak. Testem, mint az ólom, elnehezedett, de lélekben még mindig fogom a jobb kezedet.

A második korintusi levél első fejezet 3-4-5. Vers soraiban a következőket olvashatjuk. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is. És akkor most jön a levél. Kedves, öreg, idős barátom! Ismételten Szent Pált idézem, akin keresztül mennyei atyánk sok-sok vigasztalást, üzenetet küldött nekünk. Jó példája ez annak, miként lehetünk úrátesti bajainkon, sőt, ezeket is segítségként használva, miként erősíthetjük lelkünk Istenhez kötődését. Az öregkor egyik legnehezebben elfogadható akadálya a test gyengülése, amely egyben leglátványosabb jele is a szervezet elhasználódásának. Ezért hat szinte természetesnek a hogy vagy kérdésre adott szokványos válasz, hogy lehet ilyen korban az ember. Koromhoz képest jól, leszámítva sok bajt, meg azt is, hogy itt is fáj, ott is fáj. És egy percig sem kételkedem-e válaszok őszinteségében, hiszen az ember nehezen tudja magában feldolgozni a fizikai gyengülés napról napra jobban érezhető előretörését. Szükségét érzi annak, hogy valakinek elpanaszolja bánatát, fájdalmát. De vigyázz, mert ez csapdát is rejt magában. Végzetes hibát követel, aki beletemetkezik saját bajaiba, aki szenvedéseit dédelgeti, rossz kedvét gondosan ápolgatja, és nem engedi magát megvigasztalni. Az ilyen azért öregszik gyorsan biológiailag, mert öregnek érzi magát. Az ember nem tagadhatja lekorát, fizikai erejének gyengülését és a fokozódó feledékenységét. Ezelőtt őszintén fejet kell hajtanunk, s a meglévő képességekhez igazítani a tevékenységet. Egy 80 éves ne akarjon annyit, mint egy 30 éves. Viszont élettapasztalatát ne folytsa magába, hanem osztogassa bőkezően. Ha a technikai fejlődés túl is haladta ismereteit, a megélt örök erkölcsi értékekre mindig figyelmeztetheti a fiatalabbakat, akik erről oly sokszor megfeledkeznek. De tegye ezt mindig szerényen, nem kioktatón és számon kérőn, hanem a bölcsek megértő szeretetével. Sokszor elgondolkodunk azon is, hogy miért szenved az egyik ember többet, mint a másik. Erre is, mint oly sok más kérdésünkre, majd a más világon kapjuk meg a minden igényünket kielégítő, sőt azt is meghaladó választ. Egyet azonban már most tudunk. Mindenki a maga terhét fogja hordozni. Ennek tudata már könnyíthet a keresztünk súlyán. A gyengülő testtel együtt járó test és lelki bajokat egyedül a hit tudja elviselhetővé tenni. Hinnünk kell, hogy minden bajt bárhonnan is ér az, Isten engedi szeretetből. A szenvedés egyik jótékony hatása, hogy az ember figyelmét Istenre irányítja. Nem, de Isten jut eszünkbe, ha halálos félelem szorítja szívünket, ha bajban vagyunk, ha a fájdalom préseli ki könnyeinket. Ugyanakkor a földi halandó hajlamos elfelejteni Istent, amikor jó dolga van, ajándékot kap tőle, és élvezi a tiszta élet apró, szép örömeit. Az élő hit elveszi a szenvedés borzalmát,
sőt, megédesíti azzal, hogy értelmet ad neki. A hit arra késztet, hogy vállaljon el engesztelésül gyermekeinkért, papjainkért, egyházunkért, a bűnösökért. Szalézi Szent Ferenc szép hasonlattal világítja meg, hogy Isten keze miként érinti a szenvedést. Ha a földön nézed a batot, amelyet Mózes a fáraó elé dobott, ijesztő kígyót látsz. De ha Mózes kezében szemléled, varázspálca az, melyel a legnagyobb csodákat műveli. És így vagyunk a bajokkal is. Ha magukban nézed őket, borzalmasnak tűnnek fel. De ha Isten kezében szemléled azokat, elviselhetőnek, sőt vonzónak, vagy amit a Szent mondotta, kedvesnek és gyönyörűségesnek látszanak. És azt is tudnunk kell, hogy minden szenvedésben, bármilyen nehezen érhető is ez számunkra, mindig Isten szeretetének a jele húzódik meg. Isten szerető keze. A Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 6. versében olvashatjuk: Nevesd meg, fiam, az Úr fenyítését, és meg ne unt dorgálását, mert az Úr feddi, akit szeret, és azt a fiát sújtja, akit kedvel. Szent Pál szintén azt mondja, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti. Emberileg tökéletesen érthető, hogy írtózunk a szenvedéstől. Legtöbbször csak a rosszat, a fájdalmasat látjuk benne, és a sok jóra, áldásra, ami a nyomában fakad, nem gondolunk. Pedig minden szenvedésnek megvan a maga haszna, mint az örök bölcsesség már 2000 esztendeje megmondotta, János Evangélium a 12. fejezet 24. versében olvashatjuk: Ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz. Engedd meg, hogy a későbbiekre könnyítésül soroljak néhányat a sok termésből. Először is a nagy lelkűen elfogadott szenvedés alázatossá tesz. A szenvedő ember folyton tudatában van saját gyengeségének. Érzi, mennyire nyomorult, még kevés az, amiről a maga erejéből képes. Ha mégis elér valamit, azt egyedül Istennek köszönheti. Ez az alázatos gondolkodás növeli az isteni gondviselésbe vetett bizalmat, s megértővé tesz embertársaink gyarlóságává, részvevővé azok szenvedései iránt. Aztán a szenvedés növeli Isten bevetett bizalmunkat. Bíznunk kell. Sokszor a remény ellenére is. Bíznunk nem önmagunkban, hanem abban az Istenben, aki halottakat tud feltámasztani. Aki a haláltól eddig megmentett, és még naponként megvált tőle bennünket. Az ilyen bízó ember olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, ahogy olvashatjuk Jeremiás 17. fejezete 8. versében, amely a folyóhoz ereszti gyökereit. Nem fél, ha jön a hőség. Lombja zöldelni fog, száraz esztendőbe sem aggódik, és nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. A szenvedés türelmessé is tesz embertársaink gyarlóságaival, hibáival szemben. A világban szétnézve megdöbbenve látjuk az idegesség rohamos terjedését. Ez többek között abban nyilvánul meg, hogy az emberek minden kicsiségét azonnal haragra lobbannak. Bizonyos, hogy a testi bajok visszahatnak a lélekre, így az idegesség is, amely nem más, mint testi gyengeség. Ennek a hitvány lelkületnek azonban, mert a minden semmiségét való felfortyanást nem lehet másképp nevezni, más oka is van. Az önszeretet. Az önzés. Azt hisszük, mi vagyunk a világ középpontja, és szeretnénk, ha körülöttünk forogna minden teremtmény az ég alatt. Egészen természetesnek vesszük, hogy mindenki hozzánk alkalmazkodjék,
És jaj, olyannak, aki bármely okból legtöbbször ártatlanul kellemetlenséget okoz nekünk. Ilyenkor jön a fenyegetés. Majd megtudjátok, ha már én nem leszek. Ne gondold, hogy a világ nélküled összedől. Ahogyan sokszor vetik a fiatalok szemére, hogy azt gondolják, velük kezdődik az igazi világ, az idősebb nemzedék még gyakrabban gondolja, hogy vele majd megszűnik a világ. A szenvedés iskolája kigyógyíthat önteltségünkből. Rávilágít hibáinkra, amelyek legalábbis akkorák, ha ugyan nem nagyobbak, mint a fele barátainké. A szenvedésnek köszönhetően megérthetjük, hogy nincs okunk, sem jogunk. Minden bántalomért rögtön haragra lobbanunk. Aki sokat szenved, sokat is megbocsát. Végül ezt a mondatot még egyszer megismétlem, mert nagyon tetszik. Aki sokat szenved, sokat is megbocsát. A szenvedés részvéttel tölt el mások bajaival szemben. A jó napokban egészen természetesnek találjuk, hogy mások szenvednek, és szinte zokon vesszük, ha az élet bajaiban nehezen viselik, és panaszkodni mernek. Ha azonban végigjártuk a fájdalmak iskoláját, már szemmel nézünk szenvedő társainkra, átérezzük bajaikat, igaz részvétel vagyunk irántuk, és ahol csak lehet, könnyíteni parkodunk nehéz sorsokon. Ebben is hasonlíthatunk egy picit a megváltónkhoz, mivel ő maga is megtapasztalta a szenvedést és a kísértést. Segítségükre tud lenni azoknak, akik kísértést szenvednek. A test gyengesége tehát jó iskola lehet, igaz, drágán tanít, könnyekkel, álmatlan éjszakákkal kell megfizetni mindenért, de megéri a tandíjat.

Rőt fény aranyoz be mindent, mint ezernyi gyöngyszem a napsugár, s a lélek elmereng, kihúnyatáj. Utolsó sugarak szikrák, végső vergődései a nyárnak sietős búcsú, mint akit várnak. Múltba sóvárogni tilos, mert az évszakok rendje arra int, hogy sóbálvány az, ki visszatekint. Mi változik, ha révetek tekintetünk elmúlt nyár étesenk? A nyár elmúlás és életet teremt. Életet, amely előre visz, életet, amely a téli csönd után felújongva csükk, teremtő urán. Életté, hogy újból legyen romló, enyészetté kell válnia, s a halálból életre támadnia.

amikor kezed lábad fáj, majd leszakad, s a hátad is megkörbült az élet súlya alatt, mikor a bajodról tudsz már beszélni, azt kérded magadtól, érdemes-e még élni? Ha zimankós télben kicsiny szobád hideg, ha sok ismerős arc mind fásult és rideg, ha vérnyomásodat naponta kell mérni, megint csak azt kérded, érdemes-e élni? Mikor alig bírsz már egy üres szakajtót, amikor napokig nem nyitnak rád ajtót, mikor a holnaptól reszketve kell félni, újra csak azt kérded, érdemes-e élni? Amikor az idő vaslábon halad, ha keserű a szádban a falat, imádságodban sem tudsz már semmit kérni, így sóhajtasz, Uram, érdemes-e még élni? Ha népes családodból egy szál magad maradsz, amikor már nem vetsz és már nem aradsz, a sortól már nem tudsz semmit sem remélni, csoda, ha azt kérded, érdemes-e még élni? Ha a meggyötört szíved akadozik, kihagy, amikor rádöbbensz, hogy már senki se vagy, szégyenkezve indulsz el némi segélyt kérni, keserűen fakadsz ki, érdemes-e még élni? Ó, fele barátom, megértem a keserved, méltányolom, ha sokszor panaszra áll a nyelved, túl nehéz fából faragták a kereszted, cipeled, vonszolod, minden tagod reszket, mégis arra kérlek, próbálj meg remélni, próbálj a sorssal bátran szembenézni, hiszen a lelked még nem üres, kiégett, vedd észre bátran körülötted a szépet, vedd észre tavasszal, ha megjönnek a gólyák, szélkúszált a fészküket, hogyan igazítják, villásfarkú fecskék, hogy hordják a sarat, hogy rakják a fészküket az eresz alatt. Ugye a szíved nem csak egy hideg márvány, vedd észre, milyen csodás nyáron a szivárvány, feslő rózsabimbon, hogy csillog a harmat, örülj nyár reggelén a sok szép madárdalnak. Mosolyogj megértőn, szerelmesek láttán, emlékezz, amikor te is szeretőt vártál. Te érted is felkél Isten áldott napja, érted is mond imád kis templomot papja. Tárd ki a szívedet minden szépnek, jónak, nyújts segítő kezet a rászorulóknak, adjál szeretetet, mit majd viszonoznak. Hidd el, az emberek nem is olyan rosszak. Sütkérezd még kicsit az őszi napsütésben, lapozgass csendesen az emlékek könyvében. Ha a sorsoddal meg tudtál békélni, azt a kis időt könnyebb lesz leélni.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az RTI Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntjük Önöket a mikrofonnál.
1: Balzsóka.
0: És Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, imára hívjuk Önöket, hiszen megkondultak a harangok. Pár percre, aki teheti, csendesedjen.

0: velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogad a Szentlélektől szent fia.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világítója legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Oltsd el minden viszálytüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel állt, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem. Léted örökké való, Uram, igéd is örökké szilárd, mint az íg.
1: Leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre. Megszilárdítottad a földet, és az megmaradt.
0: Léteznek ezek ma is végzéseid szerint. Neked szolgál a mindenség.
1: Lehet, ha nem szeretném úgy törvényedet. Megalázottságomban talán elpusztulnék.
0: Lelkem sohasem felejti el parancsaidat, mert azok által éltetsz engem.
1: Légy szabadítom, én tied vagyok, mivel parancsaidat keresem.
0: Lesnek rám a gonoszok, hogy elveszítsenek, de én megértettem végzéseidet.
1: Látom, hogy minden dolognak vége lesz, de a te parancsolatod bizony megmarad.
0: Dicsőség

0: Hűség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
2: Parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem.
1: Uram, Te vagy az én reménységem ifjúkorom óta. Te vagy, Uram, én reményem. Ne hagyd soha szégyent érnem.
0: Te igaz vagy, szabadíts meg és ments meg engem. Fordíts felém füled, siess segítségemre.
1: Légy oltalmazó sziklám és megerősített hajlékom, hogy megszabadíts engem.
0: Mivel Te vagy az én erősségem és biztos menedékem.
1: Istenem, ragadj ki a bűnösök kezéből, a törvényszegői zsarnok hatalmából.
0: Te vagy, Uram, reménységem. Ifjúkorom óta, Uram, benned bízom.
1: Az anyaméhtől Te vagy támaszom, anyám öle óta a védelmezőm. Te vagy mindig az én dicsekvésem.
0: Szinte csodajel lettem sokaknak, mert Te erős segítőm vagy.
1: Szám dicséreteddel van tele, egész napon magasztalásoddal.
0: Nevess el engem öregségem idején. Ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem.
1: Ellenségeim beszélnek róla, mert szemmel tartanak engem, és fölöttem összesugnak.
0: És azt mondják, már elhagyta Isten, üldözzétek és fogjátok el. Már senki sincs, aki megmenthetné.
1: Ne távozz el tőlem, Isten! Siess, Istenem, jöjj segítségemre!
0: Megszégyenültem vesszenek el, akik életemre törnek. Rossz akaróimat sújtsa szégyen és gyalázat.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, Te vagy az én reménységem, ifjúkorom óta.
0: Ha öregkorra jutok, ne hagyd magamra, Istenem. Én azonban mindenkor reménykedem. Dicséretedről dalolok szüntelen.
1: Igazságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet minden nap, amiket megszámlálni sem tudok.
0: Az Úr nagy tetteit hirdetem. Uram, én csak igazságodról elmélkedem.
1: Ifjúságom óta oktatsz, Istenem. Csodáidat mindmáig hirdetem.
0: Ha öregkorra és késő vénységre jutok, ne hagyj akkor sem magamra, Istenem.
1: Add hirdessem erős karodat minden eljövendő nemzedéknek.
0: Hatalmad és igazságod oly nagy, Istenem, hogy csodás tetteid az égig érnek. Isten, ki hasonló hozzád?
1: De sok gyötrelmet és bajt mutattál meg nekem, Te azonban új életre keltettél. A föld mélyéből is kihoztál engem.
0: Megnöveled életkoromat, felém fordulsz és megvigasztalsz.
1: Én pedig hálát adok majd neked, hárfánz engem hűségedet, Istenem. Izrael szentje, citerán zsoltárt pengetek neked.
0: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel, és lelkem, amelyet megváltottál.
1: Nyelvem naphosszat csak igazságodat emlegesse, mivel megszégyenültek és meghátráltak, akik vesztemre törtek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
2: Ha öregkorra jutok, ne hagyd magamra, Istenem.
1: Most felszabadultatok a bűn alól, és Isten szolgái lettetek. Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet.
0: Életet öntesz, ugye, ismét belénk?
1: Hogy néped benned megvigasztalódjék?
0: Könyörögjünk, Istenünk, Te vagy az aratás ura és szőlőskerted őrzője, Te osztod be köteles szolgálatunkat, és Te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a napterhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hamarosan a Déli Magazinnal folytatjuk. akik önökkel imádkoztak,
1: Pán Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. 2026. október 5-e van, ma az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából szerkeztem a déli magazint, Körkinyi Tünde vagyok. A kedves hallgatók a továbbiakban híreket és időjárás jelentést hallhatnak, majd megismételjük a nap evangéliumát Ambrus István plébános tolmácsolásában. Ez ismétlésben hangzik el, hiszen a ma reggeli ébresztőben már elhangzott, és adásidőnk második felében pedig a Vigasztaló Szó című rovatunkat hallják. A déli magazin végén majd egy műsorismertető is elhangzik. Mindnyájuknak jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok!

Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 17 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Emlékkiállítás Székelyudvarhelyen. Szeretettel és tisztelettel hívnak minden érdeklődőt a tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című emlékkiállítás ünnepélyes megnyitójára ma délután 5 órától a Kis Szent Terész templomban. Ünnepi beszédet mond Kovács Gergely érsek, valamint Szakács Pohál István, Székelyudvarhely polgármestere. A kiállítást megnyitja Hegedűs Enikő, művészettörténész, a gyulafehérvári érsekség egyházművészeti referense, a kiállítás kurátora. Közreműködik a Székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia, Muszika Szákrá kórusa, Kovács Mózes József, a Szent Miklós plébánia kántora, és faluvégi Kriptó Krisztina szoprán énekesnő. A kiállítás ezt követően a Haberstumpf villában 2027. január 31-éig látogatható. Az aradi vértanúk emléknapja. Sepsiszentgyörgyön holnap délután 5:30-tól az aradi vértanúkra emlékeznek a Bódh Péter megyei könyvtár mögötti téren felállított kopjafáknál. Beszédet mond Zungert Balázs, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának ideiglenes ügyvívője, valamint Balázs Antal nyugalmazott tanító fafaragó. Történelmi visszatekintést tart Pénzes Lóránd István, a Székely Mikó Kollégium történelem szakos tanára. Szaval Virág Nimrod, a Székely Mikó Kollégium diákja, akit Dobra Judit készített fel. Zelenák József evangélikus esperes áldása, a koszorúk elhelyezése és a himnuszok eléneklése után a résztvevők átvonulnak az Erzsébet Parkba az 1848-49-es szabadságharc honvéd emlékművéhez. Közreműködik a sepsiszentgyörgyi magyar férfi dalárda és a sepsiszentgyörgyi 14-es számú Dr. Kovács Sándor cserkész csapat. Előadó est Csíkszeredában. Az idősek világnapja alkalmából előadó estet szervez a szépkorú közönség számára holnap délután 6 órától a Csíkszeredai Művészetek Háza munkaközössége. Az est előadói a Csíkmadarasi Népi Zenekar, Ferenci Attila, Regián Melinda és Dobos Zsolt, Sövér Benedek Timea, Szederjesi Teodóra lesznek. A házigazda Szabó Ferenci Krisztina. Mindenkit szeretettel várnak, a belépés ingyenes. Búcsuk a Szatmári Egyházmegyében. Szerdán Rózsafüzér királynőjének emléknapját ünnepeljük. Ez alkalomból Zugon vasárnap délután 1 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melyet Kovács István láposbányai plébános mutat be. Köves Lázon szintén vasárnap délután 2 órakor Orosz Krisztófer Levente, a Máramaros szigeti Borromeo Szent Károly plébánia diakónusa tartja a szentbeszédet. Kiállítás megnyitó Kovásznán és Kézdivásárhelyen. A kovásznai Kádár László képtárban szerdán délután 6 órakor kerül sor Lőrinc Inez fotoművész Flashback című kiállításának megnyitójára. A tárlatot megnyitja Kányádi Iréne, művészettörténész, a kiállítás kurátora. Közreműködik a Boldogapor Vilmos Gyermekvédelmi Központ Szikton zenekara. Pinteken délután 6 órától a Vigadó Művelődési Központ dísztermében nyílik festészeti kiállítás Siklódi Fruzsina Erzsébet alkotásaiból. A tárlatot megnyitja Lénárt Tamás művészettörténész, zongorán játszik Gáspár István. Imaest Máré falván. A
Az Élet a Lélekben közösség imaestet szervez a Márifalvi Szent Imre templomban pénteken délután 5 órától, melynek mottója Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A programban szerepel szentségimádás, szentmise, elmélkedés és imaszolgálat. Orvos Tóth Noémi Székelyudvarhelyen. Hogyan törjük meg az örökölt családi mintákat? Címmel tart előadást Orvos Tóth Noémi október 15-én délután 6 órától Székelyudvarhelyen a Sikulusz ifjúsági házban. Jegyek elővételben válthatók a frontend.festin.hu honlapon. Megismétlem a honlap címét: frontend.festin.hu. Jubileumi ünnepség Mária Radnán. A Schönstatti Mária Nővérek közössége október 17-én Mária Radnán ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. A jubileum mottója: Mária reményünk fénye, amely egyszerre tekint vissza az elmúlt évszázad szolgálatára, és fejezi ki a közösség jövőbe vetett reményét. Az ünnepi program regisztrációval és köszöntő előadással kezdődik, amely bemutatja a Mária nővérek történetét és küldetését. A nap csúcspontja a jubileumi szentmise lesz, amelyet a hálaadás jegyében délelőtt 11 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök mutat be. Szentbeszédet mond Kapor János, Kisjenői és Simonyi falvi plébános. A délutáni program a nővérek romániai tevékenységét ismerteti, majd eukarisztikus Mária áhítattal zárul. A szervezők szeretettel várják mindazokat, akik együtt szeretnének hálát adni a közösség 100 éves szolgálatáért, a kegyelemért, a reményért és áldásért.

híreink végén pedig röviden az időjárásról. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint az előttünk álló 4 hétben egészen november elejéig a megszokottnál lényegesen melegebb időre számíthatunk az ország teljes területén. Az említett időszakra vonatkozó becslések alapján már az első héten, azaz október 5 és 12 között az átlagosnál magasabb értékeket mutatnak majd a hőmérők az ország nagy részén, a legjelentősebb eltérésekre pedig a nyugati régiókban kell készülni, miközben csapadék az egész országban nem várható. Kedden is napos időben lesz részünk, de napközben délnyugaton vastagabb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, de a hegyvidék magasabb részein előfordulhatnak élénk délies széllökések. És nézzük meg, hogy ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 20 fokot mértek, Baróton 13-at, Beszercén 16 fokot, Brassóból 12 fokot jelentettek, míg Csíkszeredában 11 fokot mértek, Désen 13 fok volt, Déván, Dicsőszentmártonban, Fogarason 15 fok. Gyergyóalfaluból 11 fokot jelentettek, Gyulafehérváron 13 fok volt, Kézdivásárhelyen 14, Kolozsváron, Máramarosszigeten 15 fokot mértek, Maroshévízen 12 fokot, Marosvásárhelyen, Nagysármáson 14-et, Nagybányán 17 fokot mértek. Nagyszebenből 15 fokot jelentettek, míg Nagyváradon 19 fokot mértek, Resicabányán 20 fokot, itt Sepsiszentgyörgyön 13 fokot, Szatmárnémetiben 18-at, Székelyudvarhelyen 15-öt, Temesváron és Zilahon 19 fokot, Tordáról 14 fokot jelentettek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal, legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény, mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt, szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került, ezek kifosztották, véresre verték és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé, az úton észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebére, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára. Elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Visel gondját, és ha többet költené rá, visszatérve, megadom neked. Mit gondolsz-e 3 közül, ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítás legyen bűneink bocsánatára. Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Kedves rádió hallgatók, a mai evangéliumban Jézus egy nagyon fontos kérdésre válaszol, ki az én fele barátom. Egy törvénytudó teszi fel ezt a kérdést, Jézus pedig elmondja az irgalmas szamaritánus történetét. Egy ember rablók kezébe kerül, megsebesítik és félholtan otthagyják az út szélén. Jön egy pap, meglátja, de tovább megy. Jön egy levita, ő is észreveszi, mégsem áll meg. Végül egy szamaritánus érkezik, aki odalép hozzá, bekötözi a sebeit és gondoskodik róla. Milyen sokat mondó ez a 2 szó, meglátta, de tovább ment. Talán mi is kerültünk már ilyen helyzetbe. Észrevettük valakinek a szomorúságát, hallottuk a segítségkérését, tudtuk, hogy szüksége lenne ránk, mégis tovább mentünk. Azt mondtuk magunkban, nincs időm, majd más segít nekem, és dolgom van, és elég a saját gondom. Jézus azonban ma arra hív, hogy ne csak a szemünkkel lássuk meg az embert, hanem a szívünkkel is. Mert a szeretet nem ott kezdődik, amikor minden problémát meg tudunk oldani, hanem ott, amikor nem maradunk közömbösek a másik ember fájdalma iránt. Kedves rádió hallgatók, gondoljunk csak bele, hányszor voltunk mi magunk is az út szélén. Talán egy betegség, egy csalódás, egy veszteség vagy a magány miatt. Milyen jól esett volna, ha valaki megáll mellettünk, meghallgat és azt mondja, ne félj, nem vagy egyedül. És hogyha ez megtörtént, akkor jól esett bizony. Isten sokszor éppen egy másik ember szeretetén keresztül üzeni nekünk, hogy nem feledkezett meg rólunk. Az irgalmas szamaritánus nem kérdezte meg a sebesültől, ki ő, honnan jött, miért került bajba, vagy megérdemli a segítségnyújtást. Egyszerűen lehajolt hozzá, és segített rajta. Nem azt kérdezte, hogy ki érdemes a szeretetére, hanem felismerte, hogy valakinek szüksége van a szeretetére. Milyen szép lenne, ha mi is így tudnánk élni. Ha észrevennénk a magányos idős embert, a gondokkal küzdő családot, a szomorú gyermeket, a reményét vesztett fiatalt. Ha nem csak a templomban imádkoznánk, és beszélnénk a szeretetről, hanem otthon a munkájunkön, az utcán is megélnénk azt. Néha egy telefonhívás, egy türelmes meghallgatás, egy őszinte mosoly, vagy egy felajánlott segítség is elég ahhoz, hogy valaki újra reményt kapjon. Nem tudunk minden szenvedést megszüntetni, az biztos, és nem tudunk minden ember tehermentesíteni, de megtehetjük azt a jót, amire éppen nekünk van lehetőségünk. Nem kell nagy dolgokat tennünk ahhoz, hogy Isten szeretete nagyjá váljon bennünk. És honnan merítsünk erőt ehhez? Tehetjük fel a kérdést. Magából Jézusból, aki soha nem megy el mellettünk közömbösen. Ő ismeri a sebeinket, látja a könnyeinket, és akkor is szeret, amikor gyengék vagyunk. Amikor megtapasztaljuk az ő irgalmát, lassan mi magunk is irgalmasabbá válunk másokkal. Aki tudja, milyen ajándék Isten szeretete, az egyre inkább vágyik arra, hogy ezt a szeretetet továbbadjam. Jézus a történet végén ezt mondja, menj és tégy te is hasonlóképpen. Ez a mai evangélium személyes meghívása mindannyiunk számára. Nem csak csodáljuk az irgalmas szamaritánust, nem csak elgondolkodunk azon, hogy milyen nagy dolgot tett, hanem kövessük is az ő példáját. Ne várjuk mindig, hogy valaki más tegye meg az első lépést. Talán éppen rajtunk keresztül akar Isten reményt adni valakinek. Kedves hallgatók, lehet, hogy holnap, vagy akár ma nem találkozunk félholtan fekvő emberrel az útszélén, de találkozhatunk valakivel, akinek a lelke vérzik. Valakivel, aki mosolyog, miközben belül sír, valakivel, akinek nem pénzre vagy nagy szavakra, hanem figyelemre, türelemre és szeretetre van szüksége. A világ attól is szebb lesz, ha ma egyetlen ember mellett nem megyünk el közömbösen. Kérjük ezért Jézust, hogy adjon nekünk figyelmes szemet, irgalmas szívet, és a szolgálatára kész kezet. Segítsen, hogy ne csak felismerjük a jót, hanem meg is tegyük, és ne csak beszéljünk a szeretetről, hanem életünkkel tegyünk tanúságot róla. Uram Jézus, taníts úgy látni, ahogyan te látsz, úgy szeretni, ahogyan te szeretsz, és úgy odafordulni a másik emberhez, ahogyan te fordulsz felénk. Add, hogy ahol magány van, oda közösséget, ahol szomorúság van, oda reményt, ahol fájdalom van, oda vigasztalást vigyünk. Mert a fele barát nem csupán az, akit szeretnünk kell, hanem az is, akivé nekünk kell válnunk.
2: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Ambrus István plébános elmélkedését hallották a mai evangélium kapcsán. Köszönjük szépen a plébános úrnak, ezt, amint említettem, ismétlésben hangzott el, hiszen a mai reggeli ébresztőben már elhangzott. Pontos idő 12 óra és 38 perc. Köszöntöm azon hallgatókat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Önök a Déli Magazin című műsorunkat hallják. Hamarosan egy rövid zene után kezdetét veszi a napi téma, a vigasztaló szó. További jó rádiózást kívánok mindnyájuknak.

vigasztaló szó. Isten segítségével készült elsősorban betegeknek, fogyatékkal élőknek, lelki betegeknek és azoknak, akiket az élet gondjai terhelnek. De tulajdonképpen mindenkié lehet.

1980. szeptember 29-én hunyt el Isten szolgája Mártonáron hitvalló püspök atyánk. A gyulafehérvári székesegyház búcsú ünnepén, fő egyházmegyénk védőszentje fő ünnepén reggel halt meg, 3:49 lehetett. Püspök atyánkra emlékezve, a mai vígasztaló szóban ő fog vígasztalni bennünket. Egy 5 évtizedes hanganyag felhasználásával az 1972. április 9-én a papszentelésen elmondott ma is időszerű szavai megszívlelendőek papságra készülőknek, papoknak és híveknek egyaránt. A hanganyag kissé gyenge minőségéért szíves elnézésüket kérjük.

0: ti pedig, kedves fiaim, az Úr törvényeit átelmélkedve vigyázzatok, hogy amit olvastok, higgyétek, amit hisztek, tanítsátok, amit tanítotok, kövessétek. Legyen tehát a ti tanítástok Isten népének lelki tápláléka, legyen életetek jó illata a Krisztusban hívő gyönyörűsége, hogy szóval és példátokkal építsétek Isten házát, az egyházat. A mindenható Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, áltása szálljon reátok, és maradjon veletek mindörökké.
1: Amen.
0: Kedves fiaim, a pap foglalkozása különbözik minden más foglalkozástól. Nem azért szentelik pappá, hogy megélhetése legyen, hanem a hívekért, a hívek szolgálatára, a hit ápolására. Az élet küzdelem első vonalában a hívek állnak, s a pap kötelessége és feladata, hogy számukra közvetítse a szükséges erkölcsi és lelki erőt. A papnak ez a hivatása határozza meg élet formáját is. Azért kell a családi életről lemondania, hogy osztatlan erővel szolgálhassa a gondjaira bízott hívek lelki üdvét. Erről mostanában sokat beszéltek és beszélnek, de kedves jó híveim és kedves fiaim, tudomásul kell vennünk, hogy az Anya Szent Egyház változatlanul kötelezi azokat, akik papok akarnak lenni és maradni, hogy elsősorban a nőtlen élet vállalásával tegyenek tanúságot arról, hogy osztatlan erővel akarják szolgálni Krisztust és a gondjaikra bízott híveket. Ez természetesen olyan feladat, amire a Jézus Krisztusban való élő hit nélkül senki sem vállalkozhatik, de hogyha elvárjuk a házas társaktól, hogy az egymás iránti házastársi hűséget megtartsák, és ha elvárjuk a hivatal főnöktől, hogy a női alkalmazottakat tisztelettel és tisztességgel kezelje, joggal várják a hívek, hogy a pap egészen az övék legyen. Természetesen a papnak a korlátokat még beljebb kell felállítania, de Jézus Krisztus megadja hozzá az erőt és a kitartást, hogyha a pap lelki életet él, a pap az imádság embere maradt, a bűnbánat szentségét nem csak másoknak ajánlgatja, hanem ő maga is igénybe veszi minél gyakrabban, és hogyha nem kíméli magát a lelkipásztori munkában, betart bizonyos életszabályokat. A papnak nem csak az a kötelessége, hogy az egyház községet megszervezze és vezesse, hanem az is, megtöltse lélekkel és élettel. Értsen a lelki beszélgetéshez, legyen ideje foglalkozni azokkal is, akik az egyháztól talán elszakadtak, vagy az egyházzal soha kapcsolatban nem éltek. az olyan papnak, aki ide-oda kapdus és csapdus, aki folyton jön, megy, nincsen jövője. Még kevésbé annak a papnak, akinek mindenre van ideje, csak a lelki dolgokra nincsen. Kedves fiaim, ti olyan időben lettetek papok, amikor a haladás és a világban végbe menő hatalmas változásoknak a dinamizmusa megszédíti az embereket és magában ragadja, még a keresztényeket is. Egy elvilágiasodott és elanyagiasodott világban kell beszélnetek Istenről, Jézus Krisztusról, a boldogságos Szentszűzről, az egyházról, a bűnről, az ítéletről, s arra az örök életről, melyet Isten nekünk, gyarló és bűnös embereknek szánt. Kedves fiaim, minél több emberrel találkozunk az életben, minél inkább felismerjük, hogy ők mit kívánnak a paptól, s minél inkább megértjük saját hivatásunknak a tartalmát, annál mélységesebben érezzük, mennyire képtelenek vagyunk teljesíteni ezt a feladatot a saját erőnkből. Egyetlen bizalmunk Jézus Krisztus. Kedves fiaim, Jézus Krisztus a saját hatalmát és erejét és tekintélyét kölcsönzi a papnak, hogyha a pap őszintén, teljes lélekkel, minden tekintetben az ő legszentebb akaratát akarja teljesíteni. Ez a papi élet belső törvénye. Isten látogatására kell előkészítenetek lelkeket. Minél őszintébben teszitek ezt, annál inkább fogjátok érezni Jézus Krisztus segítségét a ti egyszerű íge hirdetésetekkel. Lelkipásztori tanácsotokkal sokszor sokkal többet mondotok, mint amennyit magatoktól mondani tudnátok, mert mögöttetek áll az, akinek a szolgálatában dolgoztok, Jézus Krisztus. Kedves fiaim, ennek a Jézus Krisztusnak nevében és az ő áldását kérve bocsátunk lelkipásztori utatokra. Áldjon meg a mindenható Isten, adjon nektek szép, tiszta, önzetlen papi életet, s ne sajnáljátok, hogyha a lelkipásztori munkában, Isten szolgálatában, embertársaitok szolgálatában elindultok. Annál több lesz a boldogságotok, annál nagyobb, minél több embernek tudjátok közvetíteni a mindenható Úristen segítő és vigasztaló kegyelmét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatók, Márton Áron püspök 5 évtizeddel ezelőtt elmondott, ma is időszeri szavait hallották.
1: Köszönjük a figyelmüket, szerkesztők,
2: Bálint Károly
1: és Nagy Zoltán.

Kedves hallgatók, lassan műsoridőnk végéhez értünk. Búcsúzás előtt engedjék meg, hogy a délutáni műsort ismertessem önökkel. Rövid időre búcsúzom, hiszen egy órától fogadom az önök ima szándékaikat, ezt követően pedig 1:45-től a rózsafűzért imádkozzuk a munkatársakkal együtt, felajánlva a békéért. Délután 2 órától pálosaink, a Fehér Barátok, Bátor Botondatya jelentkezik az ő műsorával, ezt követően pedig olvassuk a Szentírás Tibor atyával. A medjugorjei üzenetet 2:37-től ismételjük meg, majd ismét ima szándékokat fogadok 2:40-től. 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni, hívjuk önöket is, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. A Hitkapuja című műsort, melyet Székely János püspök atya szerkeszt, 3:20-től sugározzuk, 4 órától az Igézőt hallják, 4:05-től pedig a napkatekézisével László Rezső atya jelentkezik. A szokott módon 4:40-től a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adásának az ismétlése hangzik el, délután 5 órától pedig ima szándékokat fogadunk, és 5:15-től az örvendetes rózsafűzért fogjuk imádkozni, 6 órától pedig Szent Misét közvetítünk Erdőszent Györgyről. A Szent Mise után a hét plébániájának az ismertetője is elhangzik. Az esti urangyala ima után 7:05-től a tanúságtételek műsorát hallják, Bajcsi Tibor önkéntesünk szerkesztésében, majd 7:30-tól lesz egy újabb műsorismertető. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak, hogy velem tartottak, a Jóisten áldását kérem, és a szűzanya oltalmát mindannyiuk életére. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, én Görgényi Tünde vagyok. A következő negyed órában fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Kedves hallgatók, a békéért végezzük az örvendetes rózsafűzért együtt a munkatársakkal, és nem csak a béke megteremtéséért imádkozunk, hanem a háborúknak minden következményét, amit úgy magukkal görgetnek már évek óta.

0: fogni, de hiszem, hogy a Jóisten képes helyreállítani. Hívhatnak, írhatnak a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS számunk 0758 420 555. Honlapunkra is lehet írni a www.mariaradio.ro címre, ezen belül az ima szándékomra kattintva. És amíg telefonáló lesz, addig én néhány üzenetet meg is osztok önökkel. Hunorért imádkozom és kérem az imát, Isten fizesse. Felajánlom a rózsafűzért, hálából a Jóistennek a gyermekem sikeres műtétéért, kérem a gyógyulás kegyelmét továbbra is, fontos szándékokért, és felajánlom elhunyt gyermekem és elhunyt szeretteim, jótevőim lelke üdvéért. Uram, kérlek, bocsáss meg minden bűnünket, és add meg, hogy az örök világ bűnüket, és add meg, hogy az örök világosság fényeskedjék nekik. Egy édesanyja írta. Ezt a rózsafűzért felajánlom Liziói Kisszent Teréz tiszteletére. Kérem Szent Ritának a közbenjárását is, hogy gyógyítsa meg a fülemet, tegye értelmesebbé a hallásomat, egy mindennapos hallgató írta. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörök
1: ilyen. A mai nap minden imaján, fél szeretnénk ajánlani Istvánért, akit máma mit tettek a Csíkszeredei kórházba, a táját gyógyulásáért. A Jóisten nagyon neki erőt, kitartás, hogy fel tudjon épülni. Hát kívánja egy zarándoktás a Csíkjáné folyváról. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Önnel együtt imádkozunk, köszönjük a hívását. Felajánlom a mai rózsafűzért és a szentmiséket a kapott kegyelmekért, kérem a szűzanya közbenjárását, folyamatban levő kocsi ügy megoldásáért is. Köszönöm. Külföldről írja egy hallgató, felajánlom a heti imákat lelki békén megtalálásáért, édesapám lelke üdvéért, fiamnak sikeres vizsgáért, házasságomért, a harag elengedéséért és hálából mindenért. Ezt a rózsafűzért sikeres vizsgáért szeretném kérni. Köszönöm.

A rózsafüzért és a mai imákat felajánlom családomért, a problémák megoldásáért. Egy édesanyja írta a délvidékről. Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékára, bűneink bocsánatáért, a hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért, egy fontos szándékért, és az összes hívekért. Nagyváradról írta egy mindennapos hallgató. Rozália írja Csíkszeredából, mai rózsafűzéreket felajánlom fiamért. Szűzanyám, vedd oltalmad alá, és segítsd minden problémájában, úgy, ahogy jónak látod te is. Istenem, bízom benned. És úgy látom, hogy nincs telefonálunk, de van még néhány üzenet. Mai imákat felajánlom a családomért és az elhunyt szeretteimért. Köszönöm. Ezt a rózsafüzért felajánlom férjemért, aki a Ferenc nevet viselte, és a halottaim lelke üdvéért. Emlékük legyen áldott. Önökért imádkozom, mindenki egészségéért. Köszönjük szépen az értünk mondott imát is.

Mai imákat felajánlom bűneim bocsánatára, férjemért, a békességért, szeretetért, egyetértésért, és minden betegért. Köszönöm.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Egy paragrafűzét felszeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, amit a jó atya és anyai anyánk felénk irányít. A szüleimnek a lelküdéért, barátaimért, akik elhunytak, egy kisbaba egészséges fejlődéséért, a kispapoknak erőt adván, hogy tudják a szemináriumot végigvinni, és sikerüljön eljussanak oda, ahova a jó atya irányítja őket. Minden beteg rászoruló testvérünkért, a Márrádió nagy családjáért, háború megszűnéséért, és mind azokért, akik iránt imával tartozunk. Egy állandó hallgató voltam Misi Zimándról, dicsőtessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, kedves Misi. Köszönjük, hogy rádiónknak hűséges hallgatója, és mindig velünk imádkozik.

0: a rózsafűzért felajánlom egy per megnyeréséért, a családom összes tagjáért, egészségért és a gonosz távozásáért. A rossz akaratú emberekért imádkozom, írta egy kedves hallgató. A szent rózsafűzért és az összes imát felajánlom egy beteg papbácsi gyógyulásáért. Én is ezzel a rózsafűzérrel megköszönöm a szűzanyának a kegyelmeket, amit kiesdek lett számom részemre, és tovább kérem Márton Áronnak a közbenjárását, hogy áldja meg családomat egészséggel, Erzsébet írta. Ezt a rózsafűzért felajánlom mindenkiért, akikért imádkozni tartozom. Isten fizesse! Ezt a rózsafűzért felajánlom családomért. Isten fizesse! Ezt a rózsafűzért felajánlom a vejemért, hogy rendeződjön minden jó a munkahelyén és az egészségért. Halló, itt a Mária Rádió. Élőadásban van. Halló?
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom betegeinkért, akik a kórházban vannak, most jelennek. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Önnel együtt imádkozunk minden betegért.

0: Felajánlom a rózsafüzét és a szentmiséket a kapott kegyelmekért. Köszönöm. A rózsafüzért felajánlom anyagi helyzetünk javulásáért. A rózsafüzért felajánlom egészségét és egy teljesüléséért, Jézus szűzanyánk segítségét kérem ebben, gondolom, hogy egy ügy megoldásáért. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsekeztek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Élő álmai tagjaim, a család béké, komoly szándék kiderítéséjé, a lelki atyakét, az imegyükké, Salamon Józsefé, meg a kint úramhoz Medjugorjába, a szüzanyos hegyelmi minden lépésükbe, takarabé falása, a szerencsések tudjak elmenni, fészölni, egy állandó hallgatóval, az én maga megegységét, dicsekeztek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, adjon az Úr egészséget önnek. A rózsafüzért felajánlom férjemért, aki ma 3 éve eltávozott közülünk, a Jóisten adjon örök nyugodalmat neki, lövétéről írta egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafüzért felajánlom halottaink örök nyugalmáért. Heti imákat felajánlom az unokahúgomért, aki nagy műtét előtt áll, holnap fogják műteni, valamint az elhunyt szüleim lelke üdvéért, Isten fizesse. Imádkozni fogunk önnel ezen szándékért. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló? Mindörökké, amen.
1: A Szent Rózsa füzéttel szeretném hallani, hálából a kapott kegyelmekért, a meghalt szüleink lelke üdvösségért, a egy nagyon fontos ügy megoldásáért, kérem a jóságos Jóisten, hogy minden meghalt szívő lelkét fogadja valaki örök dicsőségébe. Isten fizette, meghallgattam, dicsőtették, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Ezt a rózsafüzért felajánlom családi békességért és a fiamnak az italtól való szabadulásért. Ezt a rózsafüzért felajánlom a férjem és a lányom gyógyulásáért, a láb, a hát és a láb fájdalomból. Halló, itt a Mária Rádió. Sajnos megszakadt, de most már lejárt az idő, amit az ima szándékra tudtunk szánni. Bátorítom a kedves hallgatókat, hogy majd 3 óra előtt ismét hívjanak, akkor ismét fogadjuk az ima szándékaikat, ima kéréseiket. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Hívom önöket, hogy imádkozzunk együtt. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, meghívjuk a kedves hallgatóinkat az örvendetes rózsafűzér imádságára, amelyet a munkatársakkal végzünk a szokott módon a békéért. Az örvendetes rózsafűzér titkaiban Jézus és Mária életének örömteli eseményeit szemléljük. Mária alázatát, hitét és engedelmességét követve szeretnénk mi is közelebb kerülni Krisztushoz. Imádkozzuk ezt a rózsafűzért, családjainkért, szeretteinkért, egyházunkért, és mindazokért, akiknek ma különösen szükségük van Isten szeretetére és békéjére. Mária vezessen bennünket fiához, Jézushoz, és tanítsa meg szívünket az igazi örömre és békére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Első szent titok, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Mária válasza a kegyelemmel teljes adományukra, és Krisztus anyjának hivatására a hála, amellyel odaadja önmagát Isten szolgálatára. Nem pazarol el egyetlen isteni adományt sem, hanem felhasználja Isten dicsőségére és az egész nép javára. Mária, veled, édesanyánkkal mondunk köszönetet a Szent Háromságnak a megtestesülés ajándékáért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.

0: Második szentitok, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Istenünk könyörülő irgalmából, melyben meglátogat minket felkelő napunk a magasságból, hogy a sötétben és a halál árnyékában ülőknek ragyogjon, és lépteinket a béke útjára irányítsa. Az irgalmas Isten az egész emberiséget meglátogatja Mária által, aki elhozza nekünk a megváltó Úr Jézust. Isten látogatása velem és minden emberrel szemben a Szent Háromság felfoghatatlan irgalmasságának a titka. Mária, veled, édesanyánkkal mondunk köszönetet a látogatás ajándékáért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: harmadik szent titok, akit te Szent Szűz a világra szültél. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, végtelen, kimeríthetetlen és érdek nélküli jóság. Egyszerű, odaadta, feláldozta, hogy az ember el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mária, veled, édesanyánkkal mondom köszönetet Isten születésének ajándékáért. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szentitok, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk a jó illatú áldozati adományként az Istennek. Jézus bemutatása a templomban az Úr határtalan szeretetének ajándéka a bűnösök és a mennyei atya iránt. Jézus bemutatása elmerít engem a végtelen isteni kegyelembe, hogy boldoggá tegyen. Mária, veled édesanyánkkal mondunk köszönetet a Szent Háromságnak Jézus bemutatásáért a templomban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.
1: Meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Ötödik szentitok, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. A megváltó megengedi, hogy szeplőtelen édesanyja részt kapjon a keresés és a megtalálás titkában. A fiúhoz hasonlóan az anya is keresi a bűnösöket, keresi őket szeretetből, mint saját elveszett gyermekeit. Istenem, te megadod, te magad adod meg a kegyelmet, hogy újból megtaláljalak téged, akit bűnöm miatt veszítettem el. Mária, veled édesanyámmal mondok köszönetet Istennek a keresés és Jézus megtalálásának kegyelméért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Képpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk!
1: Eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafőzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűz anyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Légy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Égi édesanyánk, Mária, köszönjük, hogy veled együtt szemlélhettük Jézus életének örömteli titkait. Taníts bennünket arra, hogy életünk minden örömében felismerjük Isten ajándékát, és minden nehézségünkben megőrizzük a belévetett bizalmunkat. Kísérj bennünket otthonainkban, családjainkban, örömeinkben és keresztjeinkben. Mária, örömünk oka, imádkozz értünk, hogy szívünkben mindig helyet készítsünk Jézusnak, és életünkkel mi is továbbadhassuk az evangélium örömét. Amen.

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atyának regényes életrajzát olvasom föl. Az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. 12. lekció, folytatás. Esztergomba megérkezett Kálmán herceg, kísérete erős magyar katonákból állt, szerényebb lovasságból és egy jókora gyalogos csapatból. A vár alatt táboroztak, készen az indulásra. A távoli rokon Bamberg Frigyes is eleget tett a maga módján Béla király kérésének, a csekély számú katona láttán azonban az uralkodó önkéntelenül vetette fel a kérdést. A többiek hol állomásoznak, hogy csak néhányan jöttek fel vele Esztergomba. Amikor megtudta, hogy Frigyes nem hozott magával más tartalék hadierőt, e szerény testőrséggel akar részt venni a harcokban, szinte azonnal Béla eszébe ötlött, hogy rokona a többi katonáját talán éppen ő ellene, egy a tatár háborúban legyengült időszakra tartogatja. Ezt persze jobbnak látta nem felvetni. Azt azonban nem állta meg szó nélkül, hogy a maréknyi gárda nem jelent számottevő segítséget a világot végig taroló sereg ellen, de Frigyes valami fölényes tréfával fogalmazta meg a választ. A király favágókat, csákánnyal, lapátokkal felszerelt munkásokat küldött kelet felé több irányba is, hogy az ellenség előtt torlaszolják el a hágókat, tegyenek járhatatlanná minden olyan utat, amelyet a magyar katonák nem tartanak ellenőrzésük alatt. Egy hónap sem telt el Köttöny halála és a fejetlen Kun pusztítás óta, Béla erős katonái kísérettel fivére Kálmán és a harciasnak mondott, de a harcra éppen nagyon gyengén felkészült Frigyes, Mátyás érsek, Albert főesperes és több magasabb beosztású egyházi személy, a templomos lovagok vezetője, Rembald mester, valamint más kiemelkedő nemes és katona kíséretében indult hadba. Esztergomban mindenféle rendű és rangú emberekből összeállt sorfal tömörült a vár alatti út mentén, amerre az uralkodó elhaladt, áldást kívántak rá és társaira, de hogy képesek voltak, még egyszer mindenki látni akarta felkent királyunk arcát, hátha utoljára teheti. Béla Pesten egyesítette katonai erőit, és az odaérkező főurakkal megfontolt tanácskozásba bocsátkozott, hogy vajon mikor és hová induljon a tatárokkal már elkerülhetetlen összecsapásra. Legfontosabb tanácsadói egyikének az a csák véréből való Ugrin, kalocsai érsek számított, aki a hajdani

ugyancsak Ugrin nevű esztergomi érsek rokona volt. Ő ösztökélte a királyt a sereg egyesítése után azonnali indulásra, hogy a tatárt a fontosabb városoktól minél távolabb állíthassák meg. Híre jött, hogy az ellenség átkelt a Tiszán és megközelítette a Sajó vonalát, ezért döntést hoztak, mely szerint onnan már valóban nem szabad tovább engedni. A király engedett az érsek tanácsának, és elindultak. A sereg vége láthatatlannak tűnt, volt, aki 20 000 katonát is megszámolt belőlük. Ónód és Muhi környékén szándékoztak tábort verni, mert úgy gondolták, itt van a Sajó egyetlen hídja, a tatárnak is az lesz az érdeke, hogy ezen átkeljen. Özséphez olyan sűrűn jutottak el az egyes hírek, hogy maga sem tudta volna megmondani, miről, honnan értesült. A legtöbbet persze Felicián hozta, de még a szolganép is ott sürgött forgott a várhoz vezető út mentén, hogy vízzel, borral, gyümölcsel, kenyérrel kínálja a beérkező futárokat, cserébe néhány tovább adható tájékoztatásért, amely aztán oly gyorsasággal terjedt, hogy a láng sem harapódzik sebesebben, persze szájról szájra adva néha alaposan módosultak is. Özséb viszont még a hiteles forrásokból meríthetett, így tudta meg, hogy a Muhi táborba további főpapok is érkeztek, Gergely győri, Jakab nyitrai, Rajnald erdélyi és Bertalan pécsi püspök, Eradius bácsi főesperes, Miklós nagyszebeni prépost, Tomaj Dénes nádor, Serafil fia András országbíró, Rátót nemzetségéből való domokos tárnokmester, Gutkeled Miklós, horvát Szlavon bán, és velük együtt jobbára az egész templomos csapat is odaért. Esztergomban az utcák a házak udvarainak légkörét valami szokatlan, feszült hiány járta át, nem mintha a városból bárki is gyakran láthatta volna a királyt vagy az érseket, most mégis rossz volt tudni, hogy egyikük sincs a helyén, de még a főesperes is magukra hagyta őket, az értük és az országért folytatott harc kedvéért. Április hónap 10-én Özséb a déli imaóra után ott ragadt káptalani helyén, és csendben, szavak nélkül Isten arcát kereste. Lehuny szemhéja mögött azonban csak lombokat, az utak lovak patáitól felvert porát látta, aztán vért és lángokat, senkinek se ártó, menekülő embereket, és végül egy arcot. Nem a szenvedő Jézus szinte mindenre magyarázatot nyújtó vonásait, hanem valami egészen más ábrázat tárolt elé. A tatár felderítő, settenkedő, elbizakodott arca. És mielőtt még lelkét megkísértette volna, hogy az urat számon kérje rejtőzködéséért, hangokat, mondatokat hallott. Nem volt ebben semmi sugalmazott, misztikus érzékelés. Egyszerűen az emlékeiből törtek elő, sosem tapasztalt elevenséggel. Amint szép napod leszáll, keljen fel lelkünkben élő csillagod. Sudárfáid ágainál ontsa ránk szent akaratod. Az Isten akaratát óhajtó gyerekhang után rekettes, bölcs férfi szavaiként jött a visszhang. Mindent el fog veszíteni, amit most fontosnak érez, csak hogy az egyetlen szükségeset, Istent és a hozzávezető legrövidebb utat megtalálja. Nem vagyok jövendőlátó, de ha valóban mindent elveszít, tudnia kell, miért történik. A belső visszhangba vesző szavakat a király oldalán nemrég távolodó Mátyás érsek intelmei követték. Az én rászorultságom az egyház szükségére utal. Ilyen őszinte és odaadó emberekről nem mondhatok le éppen ezekben az időkben. Kérem, tekintse ezt az egyház szavának, és tartson most ki mellettem, és az emberek mellett látható módon, ami idejét pedig itt, köztünk imádságra tudja fordítani, azt töltse ki könyörgéssel, akár lemondások árán is. Aztán újból egy élettel, halállal megbékélő öregember szólt, aki talán túl se élte a telet. Ha az ember bűn, vagyis hűtlenség, cserbenhagyás árán válik vesztessé, az a keserűség az ördögtől való.
De ha kívülről a sors hozza a kényszerű elszakadást, azzal Isten ad jelet, bármennyire is fáj. Hát igen, Kunis a tatár is igazán kívülálló. Ezt a megpróbáltatást most az Úr méri ránk. Mi emberek pedig milyen gyengék, gyávák vagyunk, pedig még csak az előszele sisterek köröttünk. Özséb maga is csodálkozott rajta, hogy hogyan emlékezhet ilyen elevenen és pontosan ezekre a mondatokra, aztán ráébredt, hogy mind azért törtek fel a lelkéből, mert rendkívül időszerűvé váltak. S bár csak emlékek és nem sugalmazás, most a kegyelem ereje éppen az emlékezésben mutatkozott meg. Először fontolgatni kezdte egyenként a jelentésüket, aztán csalódottan nyugtatta meg magát, hogy az elhangzásuk után már sokszor megtette. Igazából azt volt nehéz bevallani, hogy életté váltásukhoz nem érzett magában elegendő erőt, de még reményt sem, hogy az okos szavakhoz valaha is felnő, még mielőtt azok valósága rászakadna. Kedves testvérek, Boldog Özséb életét olvastam föl regényes formában az Özséb című könyvből, melynek szerzői Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. A könyv felolvasása közben a gregorián éneket a pálos liturgikus hagyományból a Scola Sancti Pauli szkólának a feldolgozásában hallották a kedves hallgatók. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Tessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább folytatjuk a mai műsorunkban Nehemiás könyvének a 10. fejezetét, és ott hagytuk abba, hogy miért jönnek létre ilyen vegyes házasságok. Már abban az időben is előfordult Izraelben, és ekkor pontosan Nehemiás idejében. És ezt azért fontos látnunk, mert most is hasonló az embernek a szíve, nem változott ugyanaz most is. Először is azért történtek vegyes házasságok, mert a nép tudatlan volt, nagyon sokáig nem olvasták Isten igéjét. Amikor először olvasták, amikor visszatértek Jeruzsálembe, és az egész nép felgyűlt a piacra, és ott egy egész napon keresztül állva hallgatták Isten igéjét, akkor nagyon megdöbbentek, hogy ők hol is tartanak. Tudatlanok voltak. Ma is sok ember tudatlan Isten akaratát illetően. A világi ember teljesen tudatlan, de akik vallásos emberek templomba járnak, egyet-mást hallanak, de igazából tudatlanok. Sokszor a hívő ember is tudatlan bizonyos dolgokban, mert azért van szükség tanításra, mert ő adott némelyeket tanítókul a szentek tökéletesítése céljából. Azért van szükség otthon is a szentírás olvasásra, mégpedig komoly szentírás olvasásra, hogy tanuljunk belőle, hogy mi az Isten akarata és mi az Istennek a szándéka. És az egyházban ugye a tanítók a felelősek a jó tanításért, akik pedig hallgatják, azok felelősek azért, hogy hogyan fogadják a tanítást. És a második ok éppen ez, hogy vannak, akik nem voltak tudatlanok, csak éppen nem vették komolyan Isten szavát. Nem vették komolyan azt, amit tanítanak, és ez ma is így van. Van, aki nem tudatlan, de úgy félvára veszi Istennek a szavát. Azért veszik félváról, mert másképp gondolkodnak. Van, aki úgy gondolja, hogy én kivétel vagyok, az én esetem egyedi eset. Lehet, hogy 100 másnak és 1000 másnak rosszul sikerül a vegyes házasság, rossz, ha világiakkal szövetkeznek, de én meg az én kedvesem mi kivételek vagyunk. Tehát a mi kapcsolatunk egészen más, mi nagyon szeretjük egymást, tehát itt szó sem lehet ilyesmiről. És ez a kivétel csak a szabályt erősíti. Legtöbb ember így gondolkodik, hogy másnak rossz. De ha ismernék, hogy mi milyenek vagyunk, más is azt mondaná, hogy nos, hát ez kivétel, ez tényleg más. Nincs kivétel, ne gondolkozzunk így, ne vegyük félváról Isten szavát. A mások pedig azt mondják, hogy ez csak a mi közösségünknek a szabálya, ezt csak itt tanítják így. Nézzünk csak szét, hogy más közösségekben, más felekezetekben szépen mennek a vegyes házasságok, össze is adják őket, nem szólnak érte semmit, akkor ez csak a mi közösségünknek a túlkapása lehet, vagy hogy azt nem mondjam, hogy ezek úgy gondolkodnak, hogy hát ez csak XY testvérnek a látása, ez csak az ő elgondolása, ez nem Istennek az igéje. Így teszik Isten igéjének az erejét hatástalanná önmagukra nézve, és éppen arról van szó a Tesszalonikiakhoz írt levélben is, hogy a lelket ki ne oltsátok. Amikor az Isten szavát, a profétálást megveti az ember, meg oltja önmagára nézve a Szentléleknek az erejét. A Szentlélek, amely a tanítványokra kettős tüzes nyelvekben töltetett ki, mint az égő tűz, tisztítja az embert. De ha én így gondolkodom, akkor a Szentlélek erejének a tisztító hatása rám nézve semmivé lesz. És a következő ok, amiért a vegyes házasságok létrejönnek, mert az embernek a szíve olyan, családabb a szív mindennél, hogy sokkal inkább vágyódik egy olyan félhívő, félvilági élet után, mindegy 100%-osan az Istennek odaszánt életre. Egy kicsit a világnak is, nem kell azt komolyan venni, ne legyen az ember annyira bigott, ebben a világban élünk, engedjünk ennek a világnak is, meg aztán Isten szavának is, tehát félig ide, félig oda. És az ilyen kétfelé sántikáló élet Isten előtt nagyon utálatos. Aztán sokan kötnek vegyes házasságot, vagy belemennek fele más igába. És most mondjam azt, hogy nem csak házasságról van szó, felemás az iga
fele más iga az például, hogy egy hitetlennel belemenni egy vállalkozásba, az is fele más iga, összekötni az életüket, a munkájukat, gondolkodásukat. Aztán majd jönnek az ellentétek itt is, ott is. Szóval azért mennek bele ilyen vegyes dolgokba, mert nagyon sok világi megkedvelteti magát a hívővel. És azt mondja a hívő ember, ennek milyen nagyon jó a természete, milyen kedves a modora, milyen segítőkész, különben viselkedik, mint egy hívő. És tényleg vannak ilyen emberek, ilyen jó természetű idézőjelben hitetlen emberek, akikre előre azt mondja az ember, hogy tényleg ez külön, mint egy hívő ember. Tehát ilyen a természete. De akármilyen kedves is, nincs új élete, Isten szemében halott, és ilyen halottal köti össze az ember az életét. Lehet, hogy most kedves a modora, de aztán majd az élet nehézségei között kijön, hogy mi van a kedves modor alatt, meg a nagy segítőkészség alatt. Kijön úgymond a halálnak az illata. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, tudom, hogy jelen vagyok az életetekben és a szívetekben. Érzem szereteteteket, hallom imáitokat, és továbbítom azokat fiamnak. De gyermekeim, édesanyai szeretetemmel jelen szeretnék lenni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet magam köré gyűjteni édesanyai palástom alá. Ezért arra hívlak és kérlek benneteket, szeretetem apostolai, hogy segítsetek nekem. Gyermekeim, fiam kimondta a mi atyánk szavait, mi atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van, mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok fiamnak a fele barát iránti szereteteteket, a vigasztalás szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt, amit másoknak adtok, fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket, és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében. Ezért, gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a mi atyánkot. És ne féljetek! Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. január 2-ai üzenetet hallották.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból jelentkezünk a mikrofonnál.
1: Kovács Emese.
0: És Görgényi Tünde köszönti önöket. 14 óra 42 perc a pontos idő. A közel, hát 20 percben fogadjuk az önök ima szándékaikat, ima kéréseiket, elimádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét a jelenlévő önkéntesekkel, melyet felajánlunk.
1: Melyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért és azoknak minden következményéért, a békéért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi, lelki és szenvedélybetegért, imádkozunk a magányosan élőkért, akiket a szeretteik elhagytak, imádkozunk a keresztény családokért, az utonlévőkért és a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus önzetlen szeretetét. Ma is hálával imádkozunk minden önkéntesünkért és támogatónkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket. Továbbá imádkozunk elhunyt önkénteseink, családtagjaink, barátaink, lelki üdvéért is. Kedves hallgatók, hívhatnak minket a megszokott telefonszámokon 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számon. SMS számunk 0758 420 555, interneten pedig a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándékra kattintva érnek el bennünket.
0: És amíg telefonálunk lesz, addig néhány üzenetet osztunk meg. Ezt a rózsafüzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért. Testvérem tudjon aludni éjszaka, hogy ne romoljon az állapota. Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával minket.
1: Imád kérnék Bolóványosra egy gerinctörött beteg javulásáért, és ugyanakkor hálát adok az Úrnak, hogy lábadozik már a beteg. Áldott legyen az Isten mindörökké. Amen. És telefonáló van a vonalban. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: Szeretettel, tisztelettel köszöntöm Emese és Tündike, és mindenkit nagy szeretettel köszöntök, valamint a Mária Rádió nagy családját is. Felajánlom majd rózsafűzés tárából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, családom minden egyes tagjáért, egészség, szeretet, békesség legyen a családba. Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamért, csatlakozok az önök által felolvasott ima szándékokért, Isten erősödéséért, bűneim bocsánatáért, világbékéért, mindenkiért a nagyvilágban. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve. Isten áldását kérem mindenki életére.
1: Isten áldását kérjük mi is. Áldott szép napot kívánunk.
0: Ezt a rózsafűzért a fiatal 21 éves lány örök nyugalmáért, és a szűzanya adjon erőt a szüleinek, a falu közösségnek a nagy bánat elviseléséhez, ezért imádkozom, nyugodjál békében, Barbara.
1: Ezt a rózsafűzért egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fiam munkahely sikeréért ajánlom fel. Egy mindennapos hallgató imádkozik.
0: És telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló, igen.
0: Szeretettel köszöntjük.
3: Szeretesség az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: A mai rózsafüzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, szeretetét, testi lelki gyógyulásunkért, a világ békéért, halottaim lelki üdvéért, három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad, hogy szeretesség az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, az Úr elé viszünk minden kimondott szándékot.
1: Rózsafüzért felajánlom férjemért, aki ma 3 éve eltávozott közülünk. A jó Isten adjon örök nyugodalmat neki, lövétéről egy mindennapos hallgató imádkozik.
0: Imád kérek gyógyulásomért, most nagyon fáj a hasam, Istenem, bízom benned.
1: Felajánlom a mai rózsafüzért és szentmisét a kapott kegyelmekért, és kérem a szüzanya közbenjárását a folyamatban lévő kocsi ügy megoldásáért.
0: Ez közben megszakadt. Bátorítjuk a kedves hallgatót, próbálkozzon újra. A halottaim lelke üdvéért ajánlom az irgalmasság rózsafűzérét. Köszönöm.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom békért, betegek gyógyulásáért. Itt a Mária Rádió, élőadásban van a kedves hallgató. Betelefonálót köszöntünk, hogyha hall minket. Itt a Mária Rádió. Halló! Mindörökké, amen. Hallgatjuk. Mindörökké, amen.
4: A mai rózsafüzért felajánlom, hallgatók a kegyelmekért. Elhunyt szüleim lelki üdvéért, leányom gyógyulásáért, és Brigittáért, akinek holnap egy nagyon súlyos műtétje lesz. Úristen segítse a műtétes kedélyét.
1: Együtt fogunk imádkozni. Köszönjük szépen a hívását.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom egy édesapáért és önökért. Áldott napot. Köszönjük szépen, önnel együtt imádkozunk.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért.
0: Erőért, egészségért, lelki békért, nyugalomért, békességért, magamért ajánlom az imát. Ugyanakkor élő és elhunyt szeretteimért, a Szentlélek kiáradásáért, mindannyiunkra, fontos szándékokért, a világ békéért ajánlom, egy édesanya írta.
1: Rózsafüzért felajánlom a háború befejezésért és a világ békéért.
0: A betegekért és a halottakért ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testvérem családi békessége, egyetértése, helyreállásáért, a gonosz távozásáért egy mindennapos hallgató imádkozik. Itt a Mária Rádió.
5: Halló.
1: Igen, élőadásban van.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Ezt a Szent Rózsafűzért felajánlom hálából a Jóistennek és a Szűzanyának a kapott kegyelmekért, az elhunyt szeretteim lelki üdvükért, és az élő szeretteimnek a testi-lelki egészségéért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük, hogy hívott minket. Mindörökké, amen.
0: Rózsafüzért az unokáimért ajánlom, segíts meg, tanuljanak megfelelő munkahelyet, találjanak megfelelő munkahelyet. Köszönöm, Szűzanya, hogy segítesz. Légy áldott mindörökké.
1: Újabb hallgató van a vonalban, itt a Mária Rádió.
6: Halló, dicsitessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Ezt az irgalmasági rózsafüzért én szeretném ajánlani a családomét, a családi békéjét, és a kicsi unokám egészségéjét. És a Mária Rádió fennmaradása, mert egy fénysugarra lelkünkben. Dicsitessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Én is önökkel imádkozva ezt a rózsafűzért felajánlom a felsorolt szándékokért, és oda helyezem a saját szándékaimat is, a megtérésemért, de a közös elhalt lelkekért. Jézusom, hallgass meg, imámat egy állandó hallgató írta. Gyimesből.
1: A rózsafüzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségünkre és az egész életünkre, imádkozom a halottaim békés nyugalmáért, egy fontos szándékért. Egy hallgató írta.
0: Markusz sikeres műtétjéért és teljes gyógyulásáért kérem a rózsafüzért és felajánlom.
1: Nehéz munkahelyi gondjaim jó megoldásáért kérem a szűzanya segítségét.
0: A rózsafüzért felajánlom a tisztított tűzben szenvedő lelkekért és a magam bűnei bocsánatáért. Köszönöm.

0: A heti imákat felajánlom az unokahúgomért, aki nagy műtét előtt áll, hogy holnap fogják műteni, valamint elhunyt szüleim lelke üdvéért.
1: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntjük. Halló, itt a Mária Rádió élőadásban van. Hogyha hall bennünket, akkor elmondhatja ima kérését. Halló? Itt a Mária Rádió. Élőadásban van. Sajnos nem halljuk a kedves betelefonálót, ezért egy másik hallgatót fogunk kapcsolni.

0: ezt a rózsafüzért és a mai mákat felajánlom családomért, a problémák megoldásáért. Szűzanyám, bízom benned, Délvidékről egy anya írta. Itt a Mária Rádió, élőadásban van.
1: Halló, dicsertessék be Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzért fel szeretném ajánlani az eddigi kapott kegyelmekért, és a heti rózsafűzéreket, szemmiséget felajánlom a családom minden egyes tagjáiról, hazajövő gyermekemért, mennyemért, az unokámért, a szándékaik megoldásáért, a halottaink lelkeidvéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, hiszen egy fél sugár a lelkünknek és a gondjainkot. Elé visszük Jézus elé, az irgalmas Jézus elé, hogy ő lássa, megoldást találjon nekünk. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Együtt fogunk imádkozni mindörökké, amen.
2: Felajánlom a rózsafüzért és a Szent Misét a kapott kegyelmekért, és kérem a szűzanya közbenjárását a az ügyeinkért.
0: Imád kérünk fontos dolog megoldásáért, Jézusunk, bízunk benned. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
1: Kérdezzék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. A mai nap imáit rózsafüzéreit és most az irgalmasság rózsafüzérét hálából szeretném felajánlni a kapott sok-sok kegyelemért, és bízva a közös ima erejébe imát szeretnék kérni gyermekeink családjába békességért, egészségért, munkájukra áldásért, és nem utolsó sorban a családhoz tartozók minden meghalt lelkeidvéért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom.
0: Köszönjük szépen, áldott szép napot kívánunk!
2: Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom az anyusom megtéréséért, írta egy kedves hallgató.
0: Ajánlom a rózsafűzért az unokáimért, drága Jézusom, áld meg őket, add kegyelmed, vezesse őket a te utadon, a te esvényeiden. Köszönöm Jézusom, légy áldott mindörökké. Amen.
2: Főtisztelendő Lukács János lelke üdvéért imádkozom, írta Péter.

Mai rózsafűzdéreket felajánlom fiamért, Szűzanyám vedd oltalmad alá és segítsd minden problémájában, úgy, ahogy jónak látod, Szűzanyám, bízom benned, Csíkszeredából imádkozik egy anyuka.

0: Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom a békességért, a házasságomért és a gonosz távozásáért. Jézusom, hallgass meg imáinkat. Köszönöm.
1: És újabb hallgató van a vonalban, itt a Mária Rádió. Hálló,
2: kicsettesék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Szeretném leállni az irgalmasság rózsafüzért világ békéért, a háború megszűnéséért, családi békéért, erőért, egészségért, a világ betegeiért, és édesapám 38 éve, hogy meghalt, 38 éves haláli fordulói, és a születésnapján halt meg ezen a napon, és ezen a napon 38 éve temettük. Nyugodjon békében az Úr Jézus Szent nevében, családom összes elhontjaival együtt.
1: Együtt fogunk imádkozni.
2: Köszönöm szépen.
1: Az Úr áldja meg.
0: Ezt a rózsafüzért és az összes imád felajánlom test és lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos írt a Svájcból, aki egy mindennapos hallgató.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel! Élőadásban.
3: Az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, a lebénő gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a család békességért, és az egész halottaimért, és a két unokámért, mert nagyon betegek mind a kettő, hogy jó atyám legyen velük. Édes Istenem, hallgass meg a könyörgésemet.
1: Együtt fogunk imádkozni. Köszönjük szépen a hívását.
0: Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk önöket, hogyha tehetik. Maradjanak velünk, imádkozzák velünk az irgalmasság rózsafűzérét is. Akik az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat fogadták.
1: Kovács Emese.
0: És Görgényi Tünde.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus.
4: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 15 óra.

0: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, ami

0: Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
1: bízom benned,
3: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Most következzen egy kis összefoglaló az eddig elhangzottakról azoknak, akik esetleg ma kapcsolódnak hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője maga Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, a stílusuk ugyanaz. Ezt a két művet Krisztus után körülbelül 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már mindkettőt idézik. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a pálapostolok kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányokból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban eljutottunk egészen a 4. fejezetig, ma pedig az 5. fejezetről beszélünk részletesen, tartsanak velünk. Az 5. fejezetet, ahogy olvastam, nagyon cselekményes és több megdöbbentő vagy izgalmas történetet is olvashatunk benne. Először is vegyük a házaspár Ananiás és Szafira történetét, hiszen ezzel kezdődik. Ők ketten elhatározzák, hogy keresztények lesznek, ezért eladják mindenüket, ahogy akkoriban ez szokás volt, hogy csatlakozhassanak a helyi közösséghez. De úgy gondolták, hogy nem a teljes vagyonárát adják oda nekik, hanem megtartanak belőle maguknak, és ezt maguk között beszélték meg. Előbb Ananiás, a férj, majd pedig Szafira, a feleség mennek Péter apostolhoz, és kérdésére mondják hazudva azt, hogy mindenüket odaadják. A történet itt váratlan fordulatot vesz mindkét esetben, mert Péter apostol rávilágít erre a hazugságra, és előbb a férj, majd pedig a feleség mindketten meghalnak. Itt nagyon megdöbbentem. Püspök atya, ez valóban megtörténhetett, és két ember meghalt egyetlen hazugságért, ha pedig inkább egy jel, akkor mi a történet tanulsága, mondani valója számunkra?
1: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Eljutottunk tehát az apostolok cselekedeteinek az 5. fejezetéhez, ami az ősegyház életébe enged betekintést. És hallunk arról, hogy szokás volt, hogy egyes keresztények teljesen szabadon, tehát ez nem volt kötelező, de aki így érezte, az minden vagyonát, földjét, házát eladta. És oda tette, így mondták, az apostolok lábai elé. Milyen céllal? Hogy ebből segítsék a szegényeket, és nyilván őt magát is, akinek már saját vagyona megélhetése nem volt. Tudjuk ezt például Rómából, hogy a 3. század közepén, tehát Krisztus után 250 táján, minden nap az ősegyház kb. 1500 embernek enni adott. Árváknak, özvegyeknek, és sok ilyen embernek is, aki mindenét odaadta erre a célra. Egyébként valahogyan így keletkezett a pápai állam, az eredetileg örökségekből. Tehát sok-sok idős keresztény, akinek nem volt rokona, hozzátartozója, a földjét, házát az egyházra hagyta. Így hívták ezt, hogy Péter öröksége, patrimonium Petri, és lassanként ebből áll össze egy kicsike földterület, amit az egyház használ. Vagyis fontos ezt tudni, hogy aki odaadta a vagyonát szabadon, nem kötelező módon, az elvárhatta, hogy a haláláig őróla szépen gondoskodnak, és minden nap neki enni adnak. Tehát ez egy kétoldalú, úgymond megállapodás volt, egy nagy lelkű cselekedet, de az egyház részéről is egy kötelezettségvállalás. Hadd tegyem azt hozzá, hogy Nagyon hasonló gyakorlatot látunk a kumráni közösségnél, vagyis az esszénusoknál. Ott is volt egy ilyen szokás, hogy aki a közösség belső tagja lesz, az a vagyonát odaadja a közösségnek. Azonban a nagy különbség az volt, hogy a kumrániaknál ez mindig kötelező volt. Tehát aki belépett, az az egész vagyonát odaadta a közösségnek, a keresztényeknél soha. Hanem mindenki szabadon, aki úgy érezte, erre indítást érzett, azt tette meg ezt a lépést. Ennek a házaspárnak az esetében, tehát az történik, hogy ők eladják a vagyonukat, házukat, földjüket, és annak egy részét odaadják az apostoloknak, cserébe megkapják ezt a jogot, hogy egy életen át őket eltartsák, de közben titokban a vagyonuk egy részét megőrzik, és azt élvezni, használni is akarják. A történet egy nagyon ősi hagyományra alapul, tehát egy jeruzsálemi közösségben megmaradt eseménysornak az emléke, az, ami ott van a történet mögött, hogy volt valaha két házas ember, Ananiás és Szafíra, akik ezt a hazugságot megtették, és titokban akarták élvezni a vagyonukat, miközben elvárták az ő eltartásukat. És ahogy ez lassan kiderült, és őket az egyházi közösségből kizárták, akkor nem sokkal később, döbbenetes módon mind a kettő meghalt. Nem tudjuk pontosan, hogy miért, hogyan alakult ez a két gyors haláleset, de az őskeresztény közösség így érezte, hogy ebben Isten keze van. És a történet inteni akarja az olvasót, a későbbi keresztény közösségek tagjait is, a teljes becsületességre, őszinteségre, egyenességre. Aki anyagi dolgokban becstelen, annak az egész vallásossága hiteltelenné válik.
0: A következő részben olvassuk azt, hogy a közösséghez nagyon sokan csatlakoztak. Az apostolok számtalan csodát tettek. Ezt persze nem nézte jó szemmel az akkori főpap és a szaduceusok, ezért elfogadták őket és börtönbe vetették. A történet szerint éjszaka angyalok szabadították ki őket, és arra hívták, hogy a templomba menjenek újra tanítani. Másnap reggel ezt a csodát megdöbbenéssel fogadták a farizeusok, illetve a szaduceusok, és utánuk mentek a templomba. Ott meg akarták őket ölni, végül csak vesszőt kaptak, amiért, azt írja a történet, hálásak voltak az apostolok, mert hogy Jézusért sanyargatták őket. Püspök atya, ma is találhatunk olyan elszánt apostolokat, akik hálásak a jelenkor sanyargatásaiért, és az életüket is adják a hitért. Illetve még egy ponton tisztázzuk, hogy kik is pontosan a szadduceusok, akik követik az apostolokat, megfigyelve őket.
1: A történészek kutatásai szerint a 20.-21. század, az az évszázad, az a korszak az emberi történelemnek eddig, ahol a legtöbb keresztény vértanú van. Talán erre nem gondolnánk. De a 20. század a keresztények vértanúságának a nagy korszaka volt, és a 21. is így indul. Hadd idézek föl egy-két döbbenetes esetet. Libanon. Egy nagyon jámbor hívő asszonynak a házát fölgyújtják, fanatikus muszlimok. Ő hála Istennek nincs otthon, éppen templomban van. Amikor jön haza, akkor látja, hogy lángokban áll a ház. Pusztán azért kellett ezt a házat fölgyújtani, mert keresztény ember lakik benne. És következő vasárnapon összejön a család, mint általában mindig a nagy család közös ebédre. És az idős néninek a fiai azon töprengenek, hogy ki lehetett, hogyan lehetne bosszút állni. Nagyon feszült a hangulat, nagyon keserű. És idős néni, úgy, ahogyan mindig szokta, imádságra hívja a családtagokat az ebéd előtt. És hirtelen nem egyszerűen az étkezés előtti imát mondja, hanem elkezd énekelni. Talán tudjuk azt, hogy a keleti keresztényeknél az evangéliumot mindig éneklik. És ezt annyira megtanulják a hívek is, hogy gyakran otthon is éneklik az evangélium szövegeit. A néni elkezdi ezt énekelni, amit egyébként gyerekkorban sokszor a kisgyerekeinek, ahogy ölbevette őket, énekelgetett. méghozzá ezt az evangéliumot kezdi énekelni, hogy szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok üldözőitekért. Ha megütik az egyik arcodat, tartsd oda a másikat is. Aki átkoz titeket, arra mondjatok áldást. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, ki fölkelti napját jókra és gonoszokra. Esőt ad igaznak és bűnösnek. És aztán, hogy befejezi az evangélium éneklését, az idős néni még hozzáteszi. Gyűlölet ne legyen a szívetekben. Gyűlölet soha. A fiai megdöbbenve hallgatják, és néhány perc alatt visszatér a családba a régi, szokásos keresztény hangulat, a bosszúvágy eltűnik. Egy másik döbbenetes eset 2014 ninivei fensíkról, a keresztényeknek menekülnie kell, mert az iszlám államnak a fanatikusai elfoglalják ezeket a falvakat. Többek között egy Karakos nevű falut, ami döbbenetesen eleven keresztény közösséget tartalmaz. Nagyon sok pap származott ebből a nagyméretű iraki faluból. Menekülnek az emberek. Házaikat elpusztítják, lerombolják. És nem sokkal később készítettek egy videós interjút egy kislánnyal, akit Miriamnak hívnak, és egyébként az interneten meg is lehet találni az ő megrendítő, gyönyörű tanúságtételét. És a végén, mert hogy látják ezt a ragyogó szemű, mosolygós kislányt, megkérdezi a riporter, hogy hát mit érez? Mi van a lelkében? Hogyan gondol azokra, akik ezt elkövették? És kislánya világ legtermészetesebb módján azt mondja, hogy minden nap imádkozom értük, hogy belássák, megtérjenek, hogy ők is a mennybe jussanak. Vagy valami nagyon hasonló történik. 2015 Líbia partjainál fanatikus muszlimok megölnek 21 kopt keresztény vendégmunkást, lefejezik őket. Ezt az alternatívát állítják elő, hogy vagy megtagadják a hitüket, muszlimmá válnak, vagy pedig elveszik tőlük az életüket. A tengerparton történik a döbbenetes lefejezés, amit ők maguk vettek filmre, ez is sajnos borzalmas módon ott van az interneten, megtekinthető, ez a szörnyű kivégzés. És nem sokkal később az egyik fiatalembernek az édesanyjával készült interjú, hogy mit érez, mit gondol. És ugyanezt a keresztény választ halljuk tőle, hogy Jézus erre tanít, hogy ne gyűlöljünk. És imádkozom azokért is, akik ezt a szörnyűséget elkövették. Vagy gondolhatunk Nigériára, ahol igen gyakran a Boko Haramnak a fanatikus katonái betörnek egy-egy templomba, és megölnek egy csomó embert, hogy bombát dobnak be. Nem ritka az olyan eset, hogy 10-20-50-en meghalnak egy ilyen támadásban. Következő vasárnap ugyanaz a templom zsúfolásig tele van. Senki nem védi őket. Ottani keresztények tudják, hogy kereszténynek lenni ezt is jelenti, mint késznek lenni a vértanúságra. Szintén nem olyan régen történt Mószulban. Egy keresztény házat fölgyújtottak. Utolsó pillanatban tudott az édesanyja és egy 12 éves kislány kimenekülni. De a kislánynak az égési sebei annyira súlyosak voltak, hogy nem sokkal később a kórházban az édesanyja karjai között meghalt. És utolsó szavai ezek voltak, hogy Uram, bocsáss meg nekik. Döbbenetes. Második János Pál pápa a merénylet után, hogy kicsit jobban lesz, első útja a börtön. És Aliak Csát a merénylőjét átöleli, megbocsát. De gondolhatunk Olafson Placid atyára. Szovjetunió rettenetes táborok éhhalál szélén, megfagyás szélén ütik, verik, gyalázzák őket. és kitalálja az örömolimpiát. Minden nap hálát adni, minél több jó dologért. Vannak hősei, vannak vértanúi a mikorunknak is. Talán többen, mint valaha. Adjunk hálát értük, és tanuljunk az ő bátorságukból, elszántságukból. Tanuljunk tőlük odaadást, megbocsátást, a szenvedéseknél is erősebb hitet és szeretetet. És a szadduceusok. A maga a név, hogy szadduceus, onnan származik, hogy cádokita. A C-ből lett S, és ilyesfajta módon alakul ez a magyar megnevezése. A Jézus korabeli zsidóság egyik fő vallási csoportjának. Cádok főpap volt Dávid király idejében, és az ő leszármazottait hívták cádokitáknak, vagyis szadduceusoknak. Ők voltak a főpapi családok, és elsősorban a főpapi családok fejei. A vallási irányzat, amit képviseltek, azt tanította, hogy a Bibliából leginkább Mózes 5 könyvét, a Tórát kell komolyan venni. A többieket mellékesen kezelték, és emiatt a szadduceusok általában nem hittek az örök életben, nem hittek angyalokban, nem hittek a lélekben, a föltámadásban. És úgy tartották, hogy a világ eseményeit mindenek előtt az emberi szabad akarat irányítja. Nem annyira az isteni gondviselés vagy Isten akarata. Vagyis vallásilag egy mai szemmel talán így mondanánk liberális típusú teológiát képviseltek, ami sok mindenben kételkedik, és alapvetően az emberi szabad akaratot helyezi a gondolkodás középpontjába. Érdekességként hadd jegyezzem meg, hogy a szadduceusok bibliai értelmezése nagyon hasonlít a kumráni közösségnek, az eszénusoknak a bibliai értelmezésére. És ennek az oka az, hogy amikor Krisztus előtt 152-ben a Hasmoneus dinasztia Makabeus családnak a leszármazottai a főpapságot magukhoz ragadják. És Jonatán, Júdás Makabeusnak a testvére, nem csak király akar lenni, hanem főpap is. Akkor ezt a régi főpapi család, a cádokita család, vagyis a szadduceusok, egy szörnyű vétségnek tekintik. Egy olyan ember, aki nem a főpapi családból való, elragadja a főpapi tisztséget. És tulajdonképpen ekkor hagyják el. Nagyon sokan a főpapok közül Jeruzsálemet. És döbbenetes módon kimennek a pusztába. Koldus szegénységbe. És ott, mint egy szerzetes közösség, várják a messiást. Belőlük születik a kumráni közösség. Ez az oka annak, hogy a szadduceusok törvénymagyarázata és a kumrániaké között nagyon sok a hasonlóság. Hadd mondjak erre egy különleges példát, ami elsőre talán alig érthető. Sokat vitáztak Jézus korában a farizeusok, írástudók, szadduceusok azon, hogy ha egy tiszta edényből, egy tiszta folyadékot öntök egy szennyezett helyre, mondjuk egy edényben már szennyezett ennivaló vagy folyadék van, akkor a folyás irányjal ellentétesen tisztátalanná válik-e az a tiszta edényben levő tiszta folyadék is, mivel hogy érintkezett a kettő, ahogy öntötte, valaki kapcsolat volt a tisztátalan felület és az edény között, ahonnan öntötték a folyadékot. És a farizeusok általában logikusan azt mondták, hogy nem. Ők egy kicsit emberbarátibb, a nagy néptömegek számára is elfogadható törvénymagyarázatot képviseltek. A szadduceusok azonban kőkeményen, szigorúan azt mondták, hogy igen. Itt kontaktus volt a tisztátalan felület és az edény között, ahonnan öntötték a folyadékot, az edény is, az edényben levő folyadék is tisztátalanná lett. Ezt találjuk tehát a szadduceus törvénymagyarázatban, és ugyanezt Qumránban. Tehát látszik, hogy a két mentalitás kapcsolatban van egymással. A szadduceusok egyébként, mivel hogy a főpapi tisztséget később újra, elsősorban ők töltik be, Ezért kénytelenek voltak a római hatóságokkal valamilyen módon együttműködni, és kompromisszumokat kötni. Erre is hadd mondjak egy döbbenetes példát, ami számunkra talán alig-alig elképzelhető. A főpapnak a ruhája, amit viselnie kellett nagy ünnepeken, húsvétkor, pünköstkor, sátoros ünnepen, engesztelés napján, ez nem a zsidók kezében volt, hanem a római helytartó kezében. És ő nagykegyesen átadta a főpapnak, akkor el tudta végezni az ünnepi szertartást. De ha nem adta át, akkor nem tudta. Tehát döbbenetes, megalázó módon elvették a főpaptól még a liturgikus ruhát is, amiben egyedül lehetséges volt érvényes módon elvégezni az ünnepi szertartásokat. A szaduceusok tehát ilyesfajta kompromisszumokba kényszerültek, és a római helytartóval nagyon is együtt kellett működni. Egyébként később a rómaiak ezt belátják, hogy ez a fajta sakkbantartás a zsidóvallási életnek túlzás, és Pilátusnak a száműzetése után, amikor nagy zavargás támad Palesztinában, pontosan azért, hogy megnyugtassák a zsidókat, a szíriai helytartó, aki ott rendet csinál, egy-két intézkedést hoz, és többek között ezt is megteszi, hogy visszaadja a főpap ruháit a zsidóság kezébe, hogy az ünnepeket szabadon ünnepelhessék. Ezt látjuk tehát a szadduceusoknál, hogy vallásilag inkább liberális, szabad gondolkodó, szkeptikus emberek, politikailag pedig kompromisszumkeresőek. Tehát ők az államhatalommal, az akkori római birodalommal együttműködtek, valamilyen értelemben behódoltak. Ugyanakkor nagyon-nagyon befolyásos emberek voltak, mert a főpap általában ő közülük került ki. És a főpap volt a főtanácsnak a feje, vagyis a zsidók kicsi önkormányzatnak, ma így mondanánk talán, hogy parlamentnek, az elnöke a főpap volt. Tehát ilyen értelemben, annak ellenére, hogy ez egy kisebb csoport volt, a zsidóság nagy része nem is úgy gondolkodott, mint ők, de mégis a befolyásuk hatalmas volt.
0: Ott tartunk tehát az 5. fejezetben, hogy éjszaka angyalok szabadítják ki az apostolokat a börtönből, és kérik őket arra, hogy a templomba menjenek tanítani. Másnap itt talál rájuk a szaduceusok, illetve a főpapoknak a serege, aki folyamatosan követi őket, illetve értetlenül állnak az esemény előtt. Kérdőre vonják Péteréket ezzel kapcsolatban, hogy miért gyógyítanak, amikor ők azt kérték, hogy ezt Jézus nevébe ne tegyék. Péterék pedig ugye azt válaszolják, hogy Istennek engedelmeskednek, és nem az embernek. Ekkor döntik el, hogy meg akarják őket ölni. Ám de volt itt egy Gamáliel nevű farizeus, aki arra inti a farizeusok, illetve a szaduceusok csoportját, hogy ne ezt tegyék, hanem egy, majdnem azt mondhatjuk, védőbeszédet mond mellettük. Ő létező személy volt, akinek a beszéde miatt enyhül meg a zsidóság, és ezért kapnak enyhébb büntetést, Péter apostolék?
1: Gamáliel, ez itt teljesen létező, abszolút hiteles történelmi személy, sok helyen olvasunk őróla. Többek között Pál apostol említi, hogy ő Gamáliel lábainál tanulta a zsidó vallásnak az alap elemeit, ott tanult Jeruzsálemben, Gamáliel iskolájában. De nem csak innen, hanem a zsidó forrásokból is számtalan helyen találkozunk Gamáliel nevével. Gamáliel a híres Hillél rabbinak volt, vagy a fia, vagy az unokája, és az ő iskoláját vitte tovább. Krisztus után 25 és 50 tájékán volt ennek az iskolának a vezető rabbia, és hát ebben az időben tanultott többek között Pál apostol, az akkori Saul is. Egy nagyon jámbor ember. Többek között a Talmudban ezt olvassuk, hogy Gamáliel halálával eltűnt a törvény igazi tisztelete. Eltűnt a tisztaság és az önmegtagadás. Tehát látszik, hogy egy szent életű rabbiról van szó. Milyen volt ez a Hillél féle iskola, amelynek Gamáliel az örököse lett? Talán emlékezünk arra, hogy Hillél az egyik legnyitottabb szívű és szimpatikus rabbinikus irányzatnak volt az alapítója. Ő a fogságból, illetőleg Babilonból érkezik, itt tanulja Jeruzsálemben a törvénynek a mélyebb ismeretét, méghozzá nagy hősiességgel, igen gyakran nincs pénze, hogy a tanterembe beengedjék, és az ablaknál fekszik, van olyan eset, amikor ráhull a hó, de ezzel sem törődik, hanem hallgatja tovább a bölcsrabbik tanítását. Őróla maradt fönn ez a nagyon szép kis legenda, miszerint egyszer egy római katona azt mondta neki, hogy hát annyira bonyolult, annyira hosszú a zsidóságnak a sokféle tanítása, hogy ezt ő nem győzi végighallgatni, de ha amíg ő fél lábra áll, elmondja a lényegét, akkor szívesen meghallgatja. Hillel rabbi bólintott, mondta, hogy álljon fél lábra, és Hillel rabbi csak ennyit mondott, hogy amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, te se tedd másnak. Ez az egész törvény, a többi csak magyarázat. Látta tehát Hillel rabbi az egész tórának a lényegét, ami a fele barát és szeretet. Mint hogyha Jézus szavait hallanánk, a legfőbb parancs, szeresd uradat Istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Vagy az aranyszabály, amit szeretnétek, hogy nektek tegyenek. Ti is tegyétek meg másnak. Ez a törvény és a proféták tanítása. Hillel rabbinak egy másik híres rendelkezése is nagyon gyakran szerepel a zsidó forrásokban. Egy nagy gondot jelentett, hogy minden hetedik, illetőleg 50. évben az adósságokat el kellett engedni. Ugyanis, ahogy közeledett ez a 7. és 50. év, már senki nem adott kölcsönt. Mert tudta, hogy ezt nem fogják soha visszafizetni. És ez tulajdonképpen a kölcsönkérőknek sem volt jó. És ezért Hillel rabbi kitalált egy ilyen érdekes cselet, hogy ezt a kölcsönt úgy tekintik, mint a templomnak adott kölcsön, korbán, Istennek szentelt ajándék. Akkor már nem kell ezt az adósság elengedést alkalmazni. A templom felé való adósság az mindig megmarad. Ezt a fajta kiskerülőt, amit egyébként Jézus kritizál, nem úgy általánosságban, hanem akkor, amikor ezt olyan céllal is alkalmazták, hogy valakinek a saját szüleiről ne kelljen gondoskodni. És akkor a vagyonát így tekintette, de ez nem egy valóságos adományozás volt, úgy tekintette, hogy a templom vagyona szent, korbán. És emiatt nem kell a szüleiről gondoskodni. Jézus ezen háborodik föl, hogy megkerülik a törvénynek a legelemibb előírását, hogy tiszteld apádat és anyádat a saját hagyományaik érdekében. Visszatérve tehát Hillelnek az iskolája egy ilyen humánus és nagyon nyitott zsidó mentalitást képviselt. Ennek lett a vezetője ennek az irányzatnak vagy iskolának Gamáliel, aki Hillelnek fia vagy pedig unokája volt. Egy gyönyörű beszédet mond el Gamáliel rabbi a főtanács előtt. Két példát hoz föl. Két mozgalmat, ahol a vezetőt megölték, és utána a mozgalom szétesett. És ez mutatja, hogy csak emberi mozgalom volt. Az első galileai Júdás. Krisztus után 6-ban egy nagy népszámlálás van. Ugyanis ekkor veszi át Róma Júdeának és Szamariának a területét, mint római provinciát. Ekkor van helytartó, illetőleg kezdetben prefektus, később helytartó ezeknek a tartományoknak az élén. És ahogyan ez az átvétel történik, ekkor van a nagy népszámlálás Quirinius, Szíria helytartójának a vezetésével, segítségével. Ugyanis számba akarják venni az adózókat. Innentől az egész terület Rómának adózik. És ekkor egy hatalmas fölkelés robban ki, amelyet a galileai Júdás vezet. A felkelést vérbe folytják, és a mozgalom gyakorlatilag szétesik. A másik példa, amit Gamáliel fölhoz, ez egy jóval későbbi. Krisztus után 44-46 tájékán egy Teudás nevű, magát profétának tekintő valaki gyűjt maga köré sok száz embert. így mondja Gamália, 400 követője volt. Azt állította ez a Teudás, ezt Josephus Flaviustól tudjuk, hogy ő még a Jordán folyót is ketté tudja választani, azon fogja átvezetni a követőit, és így állítja helyre Izrael országát, a szabad zsidó államot. Azonban római katonák lerohanják a követőit, egy nagy lovas csapat. Rengeteg embert megölnek, többiek elmenekülnek, Teudást is elfogják, lefejezik, és a mozgalom gyakorlatilag megszűnik. És Gamáliel azt mondja, hogy a kereszténység ugyanígy. Ha csak emberi mű, Jézust megölték, akkor szét fog esni. Azonban, ha nem emberi mű, akkor meg fog maradni, és egyébként az apostolok cselekedeteiben pontosan ezt látjuk, hogy pünköstkor 3000 ember megtér, aztán hamarosan 5000-en vannak, aztán terjednek szét Galileában és később Antiókiában, Damaszkuszban és sokfelé másutt. Futó tűzként terjed, hatalmas erővel. Hogyha nem szűnik meg, mondja Gamáliel, ha nem tűnik el a történelemből, akkor mégiscsak isteni. Nem pusztán emberi mozgalom. A vezetőjét látszólagosan megölték, elpusztították, de valami titokzatos erő van mögötte, van benne. És vigyázzatok, mondja Gamáliel, hogyha ellene tusakodtok, ha az apostolokat elítélitek, megvesszőzitek, kivégzitek, akkor nehogy Isten ellen kezdjetek el harcolni. Nehogy ez tűnjön ki, hogy valójában magának, Istennek az akaratával fordultok szembe. Egy zseniális beszéd, megdöbbentek a hallgatók, elgondolkodtak rajta a főtanács tagjai, és végül is szabadon engedték az apostolokat.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait és az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban is folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Addig is maradjanak velünk, hallgassanak minket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás. Nekem ez az idézet azt hiszem leginkább az írói működésemhez kapcsolódik, ugyanis az az élmény, hogy én leírok egy szót, és nem tudom, hogy milyen úton, módon eljut azokhoz az emberekhez, akiknek ez segítséget jelent, akiknek megerősítést ad. És ez egy olyan nagy ajándék, amit tényleg a Jóistenek a titka, hogy ezek hogyan történnek meg. Néha megpróbálom kinyomozni, hogy hogyan került el egy adott írásom valakihez, de teljesen reménytelen, nem is lényeges. A másik pedig, hogy tudjuk a helyünket. Tehát nagyon sokan az írókat, a művészeket valami felsőbbrendű kaszt tagjának tartják, de valóságban ez nem így van. Nézzük meg, hogy hogyan működik az egész. Van a gondolat, a logosz, az ige, az isteni szó, és van az az ember, akinek a lelkében ez kicsirázik. Az, hogy most ez milyen

Isten örömére teremtettünk. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a mai alkalommal is a katekézisben, amikor a mai napunknak a témája folytatásként, hogy Isten örömére teremtettünk. Azt olvasuk a jelenések könyvében, te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak, és teremtettek mindenek. Vagy a Zsoltárokban a 149-ben, mert kedveli az Úr az ő népét. Ezek alapján, a Szentírás szavai alapján tehát megállapíthatjuk nyugodtan, hogy Isten örömére teremtettünk, és ez a mai napunknak, életcélunknak a kiinduló pontja. Örömére teremtettünk. Születésünk pillanatában Isten, mint láthatatlan tanú, mosolyogva vette tudomásul világra jövetelünket. Azt akarta, hogy éljünk, ezért jelentett neki nagy örömöt megérkezésünk. Nem volt szüksége arra, hogy megteremtsen minket, mégis úgy határozott, hogy megteszi, mert ebben örömét lelte. Miatta és érte létezünk, az ő dicsőségére, céljaira és örömére. Életünk első számú oka és célja tehát, hogy örömet szerezzünk Istennek, hogy gyönyörködni tudjon bennünk. Attól kezdve, hogy értelmünk teljes egészében felfogja ezt az igazságot, nem fogjuk többé jelentéktelennek érezni magunkat, hiszen éppen ez bizonyítja értékességünket. Kell-e annál nagyobb bizonyíték erre, mint hogy ennyire fontosak vagyunk Istennek, és ő annyira értékesnek tart, hogy az egész örökké valóságot velünk akarja tölteni? Isten gyermekei vagyunk, és létünk olyan örömet okoz neki, mint semmilyen más teremtménye. Hogy a Szentírás fogalmaz az Efezusi Levél 1.5-ben, előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Az egyik legnagyobb ajándék, amelyet Istentől kaptunk, az élvezetekre való képességünk. Ellátott bennünket 5 érzékszervvel, és még érzelmeket is adott a tapasztalás elmélyítéséhez. Azt szeretné, ha nem csak elviselnénk, hanem élveznénk is az életet. Ebből a szempontból is az ő képére teremtettünk. Gyakran megfeledkezünk arról, hogy Istennek is vannak érzelmei. Nagyon mélyen át tud érezni valamit. Olyan kifejezések szerepelnek a Szentírásban, hogy Isten szomorkodik, féltékeny, haragszik, együtt érez, megszán, sajnál, örül, elégedett. Képes szeretni, gyönyörködni valamiben, élvezni valamit, örvendezni, sőt még nevetni is. Találjuk ezeket meg szentírási részekben. Amikor elérjük, hogy Isten gyönyörködjön bennünk, akkor dicsőítjük őt. A Szentírás szerint a Zsoltár 147 alapján az Istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Ha valami olyasmit teszünk, amiben gyönyörködik Isten, akkor ezzel imádjuk őt. Az Isten imádat épp úgy sokoldalú, mint például egy gyémánt. Egész köteteket lehetne megtölteni e témával, kapcsolatos tudnivalókkal, ám most csak a legfontosabbak megemlítésére van ma lehetőségünk. Az Istenség imádata az antropológusok megfigyelései szerint egyetemes emberi késztetés, belső kényszer, melyet maga Isten épített be zsigereinkbe. Annyira természetes, mint a táplálkozás vagy a légzés. Épp ezért, ha nem Istent imádjuk, akkor mindig helyettesítjük valamivel, akár még önmagunkkal is. És hogy miért ilyennek alkotott meg bennünket? Mert megkívánja az imádatot, ahogy Jézus mondja az evangéliumban, János evangéliumában 4.23-ban, mert az Atya imádókat keres magának. Attól függően, hogy milyen a vallási hátterünk, lehetséges, hogy el kell kezdenünk tágabb értelemben gondolkozni az Isten imádatról. Van, akinek a szent mise, az éneklés, az imádkozás és a prédikáció meghallgatása jut róla eszébe. Van, aki ceremóniákra, gyertyákra, szent áldozásra gondol, és van, aki gyógyulásra, csodákra, extatikus élményekre. Bár valóban részei lehetnek mindezek a megnyilvánulások, az Isten imádat több ezeknél. Az Isten imádat egyfajta életforma. Ezért megállapíthatjuk ma,
Az Isten imádat több, mint zene. Sokak számára a kettő egymás szinonimája, s így gondolkodnak, a mi közösségünkben először is imádjuk Istent, és azután következik a tanítás. Ez nagy tévedés, hiszen a Szent Mise, az Isten tisztelet minden egyes része egyfajta imádat. Az imádság, a bibliai szakasz felolvasása, az éneklés, a bűnbánat, a csend, a prédikáció meghallgatása, a jegyzetelés, az adakozás, a keresztelő, az oltári szentség imádata, önmagunk odaszánása, vagy éppen a résztvevőkkel való beszélgetés egyformán megérdemli ezt a nevet, amikor Jézus nevében gyűlünk össze. Isten imádása korábban született, mint a zene. Ádám már az Édenkertben imádta az Urat, zenével azonban a Teremtés 4. fejezete 21-ig nem tesz említés a Szentírás. Ha az Isten imádat pusztán zeneiséget jelentene, akkor a nem muzikális hívők nem tudnának részt venni benne. És még ennél is nagyobb hiba, hogy kialakult a dicsőítő zene fogalma, és ezt megkülönböztetik a többitől. Először egy régi éneket énekelünk, majd pedig egy dicsőítő ének jön, mondhatja valaki. Vagy szeretem a gyors keresztény énekeket is, de a dicsőítő énekek a kedvenceim. Ha tehát gyors, hangos egy dal, és még az ütősök is szerepet kapnak benne, az keresztény zene, ha pedig lassú, halk, bensőséges hangulatok, és csak gitár kíséri, akkor dicsőítő zene. Ez jellemző tévedés a dicsőítő zenét illetően. Isten dicsőítése, imádata azonban független a dalok stílusától, hangereitől vagy tempójától, hiszen mivel az ő találmánya, ő mindenfajta zenét kedvel, lassút, gyorsat, hangosat, halkat, régit és újat egyformán. Ritka az olyan ember, aki mindegyiket szereti, Isten azonban nem válogat. Ha lélekben és igazságban neki ajánljuk, akkor az már az ő imádása. A keresztények gyakran vitatkozhatnak egy-egy szentmisén, szertartáson megszólaló zene stílusáról, szenvedélyesen védelmezve kedvenc stílusokat, mintha az lenne egyedül bibliai vagy Istennek tetsző. Pedig nem létezik bibliai stílus. A Bibliában nem találunk kottát, s némelyik régi hangszer sem áll már rendelkezésünkre. Valljuk be, az, hogy milyen zenei stílus áll közel hozzánk, inkább rólunk szól. Neveltetésünkről, személyiségünkről, arról árul el valamit, mintsem Istenről. Hiszen az egyik népcsoport zenéje zajos kavalkádnak hangozhat a másik fülében, míg Isten mindet élvezi, ő szereti a változatosságot. Nem létezik keresztény zene sem, csak keresztény dalszöveg tehát. A szöveg teszi szenté a dalt, nem pedig a dallam. Nincsenek lelki dallamok, ha szöveg nélkül hallgatunk meg egy dallamot, képtelenünk vagyunk megállapítani, hogy keresztény dal-e. És a második, amit ma megállapítunk, hogy az imádat nem értünk van. Mikor visszajeleznek emberek egy dicsőítő alkalomról például, hogy nagyon jó volt ma a dicsőítés, sokat kaptam általa, ime egy másik félreértés lehet a dicsőítéssel kapcsolatban. Mert tényleg, hogy jó lehet az embernek részt venni benne, a dicsőítés azonban nem értünk van, hanem Istenért. Neki akarunk örömet szerezni, nem pedig önmagunknak, miközben persze mi is töltekezünk belőle. Aki azt mondja, hogy ma semmit sem jelentett nekem a dicsőítés, az nem a megfelelő okból volt jelen. Hiszen a dicsőítés nem értünk, hanem Istenért van. A Szentmisének általában része ugyan a közösség gyakorlása, egymás bíztatása, az evangelizáció, és ezeknek természetesen sok hasznát is látjuk. Mégsem az a lényege, hogy mi jól érezzük magunkat. Teremtőnknek akarunk dicsőséget adni és örömet szerezni. Az Ézsaiás 29-ben Isten nem tetszésének ad hangot a nem szívből jövő, képmutató Isten tisztelet miatt. A nép csak gépies imákat, nem őszinte dicséretet, üres szavakat, emberalkotta rituálékat volt képes felajánlani neki, melyek jelentésében még csak bele sem gondolt. Isten ugyanis nem a hagyományok ismétlése, hanem a szenvedélyes lelkület és az odaszánás érinti meg.
hogy a Szentírás mondja, ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de a szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Izajás 29.13. Az Isten imádat nem része életünknek, hanem maga az életünk. Nem pusztán a szentmisére egy-egy szertartásra kell tartogatni, hiszen azt mondja, hogy keressétek orcáját szüntelen, és napkeltétől napnyugtáig dicsérjétek az Úr nevét. A Szentírásban azt látjuk, hogy szereplői munka közben, otthonukban, csatában, börtönben, ágyban fekve dicsérik Istent. Ezzel kell kezdenünk, mikor reggel kinyílik a szemünk, és ezzel kell befejeznünk, amikor este lecsukódik. Ahogy Dávid mondja, áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. 34. Zsoltár. Minden tevékenységünk átalakulhat Isten imádattá, ha Istent akarjuk dicsőíteni vele. Ha neki akarunk örömet szerezni, és azt akarjuk, hogy gyönyörködjön bennünk. Ahogy a Szentírás mondja, akár tehát esztek, akár isztok, bármi más cselekedtek, mindent Isten dicsőségére tegyetek, 1. Korintusi levél. Valaki egyszer így fogalmazott, még a tehennészlány is fejheti a teheneket Isten dicsőségére. Hogyan tehetünk mindent Isten dicsőségére? Úgy, hogy mindent úgy végzünk, mintha Jézusnak tennénk, és közben folyamatosan beszélgetnénk vele. A Szentírás azt mondja, valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és ne embereknek, Kolosszai levél. Éppen ez az Istent dicsőítő életforma titka. Mindent úgy végezni, mintha Jézusnak tennénk. Úgy is megfogalmazhatnánk ezen szentírási idézetet, hogy fogjátok egyszerű mindennapi életeteket, az alvást, evést, munkába járást és az élet egyéb dolgait, és tegyétek le Isten elé, mint áldozatot. A munka is tehát Isten tiszteletté válik, amikor felajánljuk Istennek és az ő jelenlétének tudatában hajtjuk végre. Meséli egy férj, amikor beleszerettem a feleségembe, szüntelenül ő járt az eszemben. Reggeli közben, utazás közben, az óráimon, a bolti sorban állás közben, a benzinkútnál egyszerűen nem tudtam kiverni a fejemből. Gyakran beszéltem magamnak róla, és ábrándoztam azokról a tulajdonságairól, amelyek annyira tetszettek. Így közel éreztem magam hozzá, noha több ezer kilométer választott el bennünket egymástól, hiszen külön egyetemre jártunk. Azzal, hogy folyton rágondoltam, a szerelmünkben éltem. És éppen ez az Isten imádat lényege is, szerelmesnek lenni Jézusba, szerelmes lenni az Istenbe. Tudatosítsam tehát ezekben a napokban, Isten örömére teremtettem, és én is örömömet lelem Isten jelenlétében. Megtanulhatjuk a 149-es Zsoltárból, mert gyönyörködik népében az Úr, hogy ezzel a tudattal élni a mindennapjainkat. Átgondolhatom, melyik mindennapi teendőmet kezdhetném el úgy végezni, mintha azt Jézusért végezném.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája... Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedése Szent Ferenc tranzitusáról. Azt hiszi Szent Ferenc pontosan 800 éve, 1226. október 3-án hunyt el Assisi közelében, a Porciunkula kápolnában, 44 éves korában. Az egykori kiskápolnát a Ferencé szeretett 1569 és 1679 között 5. Pius pápa kezdeményezésére hatalmas bazilikával vette körül, hogy méltó módon fogadhassa a zarándokok áradatát. Életének utolsó éveit súlyos betegségben tölti Ferenc. Látása nagyon megromlik, erős testi fájdalmak gyötrik. Immár 2 éve hordja a stigmákat, amiket 1224-ben kapott, és lett tényleg testben is Alter Christus, Krisztus hasonmása. Ez a kis kápolna a részecske föld darabon nagyon kedves a szívének. Assisi városa Bencér szerzeteseitől kéri el az ősi, talán a 4. században épített magányos kápolnát, amit némely ferences forrás szerint ő maga restaurált, mint a nagyobb San Damiano templomot is. Itt olvassa az evangéliumot, és hallja benne Jézus élő szavát, és lel rá saját hivatására. Ehelyt fogadja Klárát, vágja le a haját, és adja őt Krisztusnak. Szent ez a hely, kísértéseinek is helye, amelyeket Isten kegyelmével legyőz. Itt kap látomást a Porciunkula búcsúról, majd pápai jóváhagyásra születik az Assisi bocsánat, hogy mindenki kiengesztelődhessen Istennel. Ide hívja minden évben jócskának nevezett szerzetes társait, hogy megvitassák a regulát, és újra felfedezzék buzgalmukat, és hogy újra nekiindulva a világnak hirdessék az evangéliumot. Végül ide tér vissza meghalni, és abba a tranzitusában, átvonulásában ott lüktet egész élete, énekel, és énekelnek körülötte, Isten dicsérik, míg ő immár ruhátlanul, ahogy született, a csupasz földön, beleszenderül az Úrba. Nem is tudunk eléggé hálát adni az Istennek, hogy benne, a kicsi poverellóban ilyen nagy ajándékot adott az egész emberiségnek. Most hallgassuk meg Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedését Szent Ferenc tranzitusáról.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, októberben elérkeztünk Szent Ferenc atyánk tranzitusának, halálának 800. évfordulójához. Drága látos az Úr szemébe az ő szentjeinek halála. Énekeljük a 115. Zsoltár 6. versébe. Drága látos! Miért? Hát Istennek drága dolog az, hogy valaki meghal. Nem! A szentek élete drága látos, és most a halálban ezt adja végleg oda az ember Istennek, visszaadja a kezébe. Tehát már most is ezekből a mondatokból is kiderül az, amire hát én is azt jöttem rá, hogy azért amikor az emberiség középkor is sokat foglalkozik a jó halállal, akkor tulajdonképpen az életről beszél. A legmélyebb emberi gondolatok, az erre az élete vonatkozóan, csak a halállal szembesülve jelenik meg az értelmünkben. Novemberben majd tovább folytatjuk ezt az elmékedést, hiszen a halottak napja és a, főleg a minden szentek dicsősége és a halottak napja, a szenvedő egyháznak a ténye folytatja ezt a nagy valóságot számunkra. De azért egy kereszténynek az életébe kell végbe menni a halálának. És azt mondjuk, hogy ez olyan hasonlat. Nem hasonlat. Nem hasonlat, mert a nagy megtérők bevallják azt, hogy eddig én nem is éltem, és most, hogy Krisztus megismertem, minden más. Hát van úgy, hogy halálra ítéltek valakit, és a börtönbe 5-6 nappal a kivégzés előtt tért meg, és azt mondta, hogy ez az élet, vagy a jóblatornak a megtérése. Tehát valami átmenetnek, tranzitusnak az életünkbe kell megtörténni. Ezért foglalkoztunk egész évben Szent Ferenc megtérésével. De még visszalépek. A nem keresztény, maga az ember, juthat-e valami bizonyosságra azzal kapcsolatban, hogy ez az élet nem szűnik meg, hogy van a halál után is élet. Az első bizonyosság akkor következik be, ha nem előre nézünk, hanem hátra. Ha előre nézünk, hogy jaj, mi lesz velem, hát azt hogyan tudjam? Senki se tudja, hogy mi a halál, mert nem tapasztalta meg. De ha visszanézek, én létezek. És maga létezés megokolatlan. Nincs megokolva. Ez nem igaz. Ez az első tétel, amit újra kéne tanulni az egész emberiségnek. Nem is ezzel foglalkoznak, az, hogy hogy működik a világ. Tehát a dolgoknak azért van egy sokkal mélyebb tulajdonság, mi az, hogy hogy működnek. Ez a tulajdonság pedig abban áll, hogy léteznek. Az első sejt megokolatlan, de van. És az ember személye az, hogy szabad vagyok, az nem a sejtek agyott elő, megokolatlan. Tehát akkor tulajdonképpen a kezdeteknél van egy hatalmas, megdöbbentő tény, ott állok a teremtő előtt, és azért a nem létezésből hív elő a létezést. Hát ez egy kicsikét nagyobb esemény, mint a holtak föltámadása, hogy a porból újra testünk lesz. Ez sokkal nagyobb, ennél nagyobb nincsen. Ezért ezzel kezdődik a Szentírás, és ezzel a krédú is, ezzel kezdődne minden nap, ahogy Dénes atya, zsidó származású rendtársunk mondta, olyan szépen senki sem mondta, hogy édes teremtő. De van egy másik dolog is, azt mondja az Úr, és ha imádkozom, menj be a kamrádba, nyilván nem a hátsó szobába, szűzanyáiknak ilyen sokféle szobájuk nem is volt, meg az egyszerű palesztinában élő embereknek, hanem a szíved mélyére, a személyedbe menj, és tudjátok, mi van ott? Hát ott van az én. De ott van. Hát ott nincs senki. Ha nincs egy te, akkor meg az énemnek nincs értelme. Azt mondja Jézus, igen, de atyád a rejtekben, ott bent lát téged. Én azt mondanám, igen, nézd téged. Azzal, hogy néz, azzal vagyok. Most is teremt. Tehát az igazi szemlélődés, keresztény szemlélődés soha nem lehet az értelmi erő kifejtés nélkül, dogmák nélkül, ilyen nincsen. Az hamis. Csak azok lépések, amelynek a végén már nincsenek lépések. Mint ahogy keresztes Szent János a Kármelhegy útját leírja, hogy az téles út vezet a halálba, stb. A keskeny út, hit, remény, szeretet, stb. Önmegtagadás. És a végén úgy elbizonytalanik a tintába mártott tolla, és úgy vég. Az egy már nincs út. De valami oda vezet. Lépések vezetnek oda. Vagy Józseshez szól az Úr, hogy vesd le a sarudat, mert ez a helyszent. De addig lépegetett, amikor azt mondja, nagy költünk, József Attila, túllépek a mai kocsmán az értelemig, és azon túl. A kocsmát el kell hagyni, de az értelmet nem úgy hagyja el, hanem az értelem leáll és figyel. Azok a misztériumnak, a beláthatatlan, mély, örvénylő, isteni szeretetnek a partjai. Tehát én sose fogok beletekinteni Isten szeretetében, mely Krisztus szívében van, ha nem tudom a dogmákat, hogy ő második isteni személy, de van emberi és isteni természete, stb. Nagyon-nagyon fontos. Tehát el kell menni, ameddig csak lehet. És hogyha elmegyek odáig, hogy a kezdetemnél ott van a nem létezés, és ott van az én teremtőm, aki szeret, hát miért kellett neki? Hát akkor elenged? Tehát majdnem, hogy és tested van, hát nem két darabból állok. Itt valami inkább történt. Mi szakadtunk el, ketté szakítottuk magunkat, azzal Istentől elszakadtunk. És a Jézus Krisztus föltámadását mutatja meg azt, hogy a testünket új világba emeli majd. A második bizonyosság tulajdonképp az, hogy Isten végtelenül jó. Na most Aquinai Szent Tamás ebből indul ki. Summum bonum. És Szent Ferenc, valaki elemezte azt az kis imádságot, hogy te vagy a jó, a minden jó, a legfőbb jó, a teljes jó. És latinul ez a bonum, bonum, bonum, bonum, majdnem dadogássá lesz egy elragadtatott csodát, hogy Isten jó. Na de hát sok rosszat tapasztalunk. Erre azt mondja Newman, én inkább nem tudom, miért van a rossz, de azt tudom, hogy az Isten végtelen jó. Mert akkor nem Isten. És a Biblia kinyilatkoztatás majd aztán megmondja, hogy honnét a rossz. Nem Istentől van, hanem az Istentől van elszakadás. De Isten még ezt is magára veszi Jézus Krisztusban. Tehát Isten jó. És az embert ő teremtette. Tehát akkor van az embernek igazán kezdete? Hát úgy, mint a botnak. Ez a kezdete, és ott a bot vége. Igazában nincs. Nincs, mert Isten magának teremtett minket, magával való kapcsolatban. És most azt keresztényként mondjuk, hogy Krisztusban Ádámot rögtön felvette az Isten fiúság kegyelmébe, hogy szerethesse, mert Isten nem tud más szeretni, az Atya csak a fiút. Tehát a teremtés az valóban egy kezdetnek tűnt, de nem volt kezdete. Mert a kezdet nélküli szeretetbe emelte bele az Isten. És így akkor nincs is vég. Ezért gyönyörű a zsidókhoz itt levélből vett idézet a húsvét éjszakán, hogy Krisztus a kezdet és a vég, övé az idő, 2026, övé a dicsőség, hatalom és a dicsőség mindörökön öröki, amen. Vagyis Krisztusban van a kezdet, és Krisztusban van a vég, tehát nincsen olyan kezdet, amit a botnak a kezdete meg a vége, hanem egy kezdet nélküli Isten vett be minket, a semmiből teremtetteket, az ő saját életébe emelt föl. És Krisztus, mikor elszakadtunk, megváltott minket, megint fölvesz az ő életébe. Annyira abba kell élni, hogy Krisztusban élünk, most volt ugye az Úrnapja, az áldozások sorozata, hogy tulajdonképpen itt annyira egyek leszünk Krisztussal, hogy ez az ígérete annak, hogy részesülünk az ő föltámadásában is. Mennybe ment előtt pedig azt mondja az Úr és pár persze, hogy hogyan, most állítod vissza Isten rosszát, a módok és az időpontok nem rátok tartoznak. Valami félelmetes szépség ez, hogy Isten jó, és hogy a rosszért nem felelős. Tehát, hogy úgy meg lehet kapaszkodni Isten jóságából, hogy én beszéljetek a rosszról, megmondhatom, hogy nem tudom, mint jobb, meg killódik vele, de azt nem engedem el, hogy nem te tőled van az igazi rossz. A rossz az az Isten visszautasítás. Ez a másik, ami tulajdonképpen a halálunkra vonatkozik. Egy végtelen teremtő jóság. És aztán itt van még egy harmadik bizonyíték is, az, hogy de hát, ha itt van ez a feszültség, hogy Isten jó, és annyi rosszat tapasztalunk, tehát ha jó, akkor hát csak szól hozzánk. És a 19. század tagadja, nincs kinyilatkoztatás. Lehet, hogy van Isten, sőt, biztos. Az ott van az égben, mi itt vagyunk, nincs kommunikáció. Hát akkor nem jó. És Ábrahámtól kezdve igenis szólt az embernek, sőt, a pogányokhoz is, csak nem egyetemesen. Azért az a törzsfő, meg az a varázsló, vagy aki bemutatta az áldozatot, kaphatod nagyon sok egyéni indítást, de olyan nem kapott, hogy az összes többi törzsnek ezt kell átvenni, amit én most neked adtam. Kezdi az egyetemes kinyilatkoztatást. Tehát Isten nem jó, ha nem szól az emberhez, mert akkor a baja. És ez az ószövetségi zsidóságnak a legnagyobb szolgálata, amiért nem lehetünk elég hálásak. Az egyszerű szent zsidóknak is, Jobbnak, hogy kínlódik. Tulajdonképpen a legnagyobb könyv, mert Isten dicsekszik Jobbal. És oda jön a sátán, és hogy érintsd meg a bőrét, majd megátkozz téged. Tessék, bízik bennünk. szemétdombra kerül. Jönnek a korabeli teológiától megszállott zsidó barátai, először hallgatnak, jobb lett volna, ki nem nyitják a szájukat, utána pedig az, hogy a büntetés, rosszat tette, megkaptad, rosszat tettél, és ő valahogy érzi, hogy ez hamis. És a végén nem tud más mondani, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és az utolsó napon föltámaszt, és én a testemben látom meg őt. Tudod, mi ez? Az nem megváltó, a goél, tehát Isten, te vagy az én legközelebbi vérrokonom, akinek bosszút kell állni azon, aki mindezt rám zúdította. Tehát Isten ellen föllebbezik Istenhez. A legnagyobb könyvek között van. És így is belekapaszkodik abba az isteni jóságba. Hihetetlen mélység. És van kinyilatkoztatás. És mit mondott Jézus? Azért jöttem, hogy beteljesítsem. Mit? Az írásokat? Igen. De a kereszten mondott szavai nagyon súlyosak. Nagyon súlyosak. Mert ott már egy szavas, meg egy mondatos üzenete van. És az utolsó szó a nagyon sűrű. Nagyon-nagyon sűrű az utolsó mondat, beteljesedett, consummatum est. Mi? Minden. A teremtés is. Végbe ment a megváltás. Akik bennem hisznek, azok új teremtmény. Márta, ha itt lettél volna, Uram, nem halt volna meg a testvérem, de bármi kész az Istentől megadja neked. Márta, testvéred fel fog támadni. Hát az utolsó napon. Nem. Én vagyok a föltámadás, nem a föltámasztó. És az élet. És önmagába von be minket. Mi csodálatos dolog. Igen. És az ötödik bizonyság a paradicsomi állapotból való kiszakadás után sem tagadott meg minket Isten. Isten, ki csodálatosan megalkotta az emberi természetet, de még csodálatosabban megújítottad. Mivel? Azzal, hogy amikor föltámadta halottak közül, nem a halálból csupán, hanem a világvégi föltámadással támadott vagy dicsőséges testben, ezt a zsidók nem találhatták ki, mert ott nincs kétütemű föltámadás. Akkor bemutatta, hogy ez vár ránk. És most mi van akkor a személyünkkel? Jézus dicsőséges testében élünk valahogy oda át. De várni kell az egész világ a megváltottaknak a megérkezését. És milyen zseniális dolog Pilinszkitől, hogy mert megölhették hitván zsoldosok és megszületett dobogni szíve, de harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Miért mondja ki latinul? Szerintem nem tudta. Zseni, vagy annál több, mélyen hívő. Mert az, hogy legyőzte a halált, azt el lehet képzelni. Ha valaki visszajött az élete, vagy mit tudom én. De az, hogy resurrexit tertia die, az ő föltámadását nem lehet elképzelni. Mert nem jött vissza, hanem a testünket is magával vitte oda, ahova ő ment. Utat készített nekünk. Hát ez a Pászka, ez a húsvét. Ezt mondjuk latinul tranzitusnak, ezt ünnepeljük Szent Ferenc atyánk halálának napján. Amen.
0: Barsi Balázs Ferences atya októberi emlékedését hallották. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatói, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudé.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2026. október 5-én az Erdély Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Az ima szándékok fogadásának az ideje van, a pontos idő 17 óra, a mikrofonnál
1: Gyulai Éva
0: és Fodor Melinda köszönti Önöket.
1: Hamarosan az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk a jelenlevő önkéntesekkel, melyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, és azoknak minden következményéért, a világbékéért, Szentatyánkért, Leópápáért, püspökeinkért, papjainkért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi, lelki és szenvedélybetegért. Imádkozunk a magányosokért, az egyedül élőkért, akiket a szeretteik elhagytak. Imádkozunk a keresztény családokért, úton levőkért, fiatalokért, hogy megismerje Krisztus önzetlen szeretetét. Ma is hálával imádkozunk minden önkéntesünkért és támogatónkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket. Imádkozunk elhunyt önkénteseink, családtagjaink, barátaink lelke üdvéért.
0: Kedves hallgatók, hívhatnak bennünket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámokon. SMS-t a 0758 420 555-ös számra várunk, vagy interneten keresztül a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék fűre kattintva elküldhetik szöveges üzenetüket.
1: És már is egy kedves hallgatót köszöntünk.
2: Halló! Halló, halló!
1: Itt a Mária Rádió, halljuk
2: Ön. A Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!
2: Szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióba. A Jóisten áldását kérem mindenkire, és magamért is kérem, hogy áldjon meg a Jóisten továbbra, és megköszönöm minden jóságát. Október hónapos vagyok, ebben a hónapban születtem. Gazdag a hónap az október, gyönyörű gyümölcs és mindenféle gazdagságot. Köszönjük meg a drága Jóistennek, ezért fogok imádkozni, hogy megadta 84 évesen, hogy tudtam még almát szüretelni, és itt vagyok, és a Jóisten áldását kérem mindenkire. Mindenkit szeretettel üdvözlök, Csíkszeredából voltam, Magdi néni. Áldás, békesség mindenkinek, és egy szeretet, és teressük egymást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Köszönjük szépen a hívását, Magdi néni, a Jóisten éltesse sokáig, jó egészséget adjon a Jóisten, hogy még sokáig halljuk egymást, együtt rádiózhassunk.
0: Üzenetek érkeztek, ezt a rózsafűzért és a mai szentmiséket felajánlom testvéremért, Imre gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned!
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom leányom és férje munkahelyük megmarad

0: sérelmét, Magikét, és a Mára Rádió fenntartásáért, és a szüleim, édesanyám és édesapámnak a lelke ütvés Magikét, a Jóisten, és a szűzanyja legyen Magikkal, mert nekem a Mária Rádió egy kincs. Egy kincs, egy kincs.
1: Köszönöm.
0: Jóistennek legyen, ha most készülök a templomban, és Jóisten áldja, mert a szűzanyja adjon Magiknak erőt, egészséget.
1: Köszönjük szépen a hívását.
0: Anikó voltam Brassóból.
1: Köszönjük, Anikó, hogy hívott bennünket, tartson velünk az imában.
2: Újabb üzenettel folytatjuk ezt a rózsafűzért, felajánlom magamért, István Róbert egészségéért, hálából a kapott kegyelmekért, egy jó munka lehetőségért Németországban, egy jó lelkitársért. Istenem, kérlek, vigyázz ránk mindig, írja egy kedves hallgató.
1: Telefonálót köszöntök. Halló, Mária Rádió? Halló?
3: Halló.
1: Halljuk Önt. Szeretettel köszöntjük.
3: Szeretettek az Úr Jézus
1: Krisztus. Mindörökké, amen. Kicsit hangosabban tessék beszélni, hogy halljuk.
3: Szeretnék imádkérni a szüzanyától, hogy adjon erőt, egészséget. Gyógyítsa meg a lábaimat, minden portámat, kérem a szűzanyámat, hogy segíjen meg, adjon erőt nekem, a férjemnek, a cínnek, a húgomnak, három fiúcsának, hogy a Jóisten adjon erőt, egészséget nekik is. Édesapámnak, édesanyámnak szeretnénk odalmat, szabon az élet távozásáért, és kérem a szüzanyámat, hogy hallgassa meg minden kérésemet, legyen velem, ne hagyjon el, gyógyulja, kérem a szüzanyámat, hogy segíjen meg minket, Isten tisztelte, hogy meghallgassam.
1: Köszönjük szépen, hogy hívott. Imádkozzunk ezekért a szándékokért is.
2: Üzenetekkel folytatjuk. Ezt a rózsafűzért felajánlom Domokos Anna gyógyulásáért, írja a kedves hallgatónk.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom lelki békéért, Isten fizesse.
2: Minden imát és szentmisét rózsafűzért felajánlok hálából, családomért, egészségemért. Anna néninek erőt, egészséget, gyógyulást adjon a Jóisten. Jézusom, bízom benned.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom Honorért. Imádkozok, és kérem az imát, Isten fizesse.
2: Egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló. Élőben van a kedves hallgató, de valamiért nem halljuk.
1: SMS-ekkel folytatjuk. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom gyerekeimért, unokáimért, saját magam testi lelki gyógyulásomért, a szüzanya takarjon be Szent Palástjával, és férjem örök nyugodalmáért imádkozom, bízva a közös ima erejében. Köszönöm.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásért, családi békéért, az úton levőkért és egy fontos szándékért, írja egy édesanya.
1: És hallgató van a vonalban. Halló, Mária Rádió. Halló. Halló.
4: Halló.
1: Mária Halló. Rádió. Igen, halljuk Önt. Tessék mondani.
4: Halló. Tessék, a Jézus
1: mindörökké, amen.
4: A rózsafűzét és az összes imád, mámbasét, szentmiséket fel szeretném ajánlni egészségemért, drága gyermekeim egészségükét, szerencséjükét, unokám. Halottaim nyugodjanak békességbe az Úr Jézus nevébe. Mária Rádió összes munkatársáért, fennmaradásáért, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Imádkozzon velünk együtt.

0: üzenetekkel folytatjuk ezt a rózsafűzért, felajánlom Attiláért, egészségért, Attila egészségéért, aki külföldön dolgozik, egy jó munka lehetőségért. Arra kérem a szűzanyát, vigyázzon rá mindig. Isten fizesse az imákat, írja Ildikó.
1: Ezt a rózsafűzért felszeretném ajánlani Robiért, aki szívműtét előtt áll, ha Jóisten segítse meg, hogy minden sikerüljön, egy mindennapos hallgató.
0: Felajánlom az imákat családunk békére találásáért és lelkünk megnyugvásáért. Érem a szűzanyát, hogy teljesítse kérésünket és segítsen mostani nagy szükségemben. Járjon közbe a szűzanya az ő szent fiánál mindezekért.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Dicsért tetszik a Jézus Krisztus, Demeter Mária vagyok, Székelyudvarhelyről. Ezt a rózsafűzért és a szentmiséket felajánlom Majoros Attiláért, László Attila papbácsiért, és az összes Attiláért, aki él ezen a földön. Azon kívül felajánlom halottaimért Vajda József, Simon Pál és Gotthák Béláért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Köszönjük, hogy hívott, imádkozzon velünk együtt!
0: Zenettel folytatjuk. Ezt a rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, gyermekeim és unokáim egészségéért, és hálából minden kegyelemért, írja egy kedves hallgatónk.
1: Egy újabb üzenet így hangzik. Imákat, szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom édesanyám egészségéért, lába gyógyulásáért, családomért, egészségemért, cukorbetegségem és a saját lábam gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned.
0: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló.
3: Halló, halló.
0: Szeretettel köszöntjük. Halló.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzét felajánlom neked. Egy fiatal asszony javulásáért, gyógyulásáért. Továbbá is kérjük, hogy jó Istentől egészséget, most egész családban beteg van. Hálából, hosszú útról hazai jöttek, ugye, mikéi, hálából, és az összes a nagy családomért, egészségért, és a halottakért. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk mindezen szándékokért.
1: A mai rózsafűzért felajánlom az unokahúgomért, aki nagy műtét előtt áll, holnap fogják műteni, valamint az elhunyt szüleim lelkük üdvéért, Isten fizesse.
0: Az októberi hónap összes rózsafűzér imádságát felajánlom unokáimért, lelki békéjükért, megnyugvásért. Kérem a boldogságos szűzanyát, hogy fogja a kezüket, és vezesse őket a jó úton. Oldalmába ajánlom őket, és vegye pártfogásába, hogy megtalálják a békét és lelki csendet, megnyugvást. Jézuson bízom benned.
1: Telefonálót köszöntök. Halló, Mária Rádió. Halló? Halljuk Ön. Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafűzét és a szentmisét szeretném felajánlani. Hálából a kapott kegyelmetét. A szűzanyához Úr Jézus tiszteletére. A gyógyulásomért, a családomért, a halottaim lelki üdvéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért, minden betegét, akiért nem imádkozik senki se. Köszönöm szépen, kívánok Istentől megáldott áldott délután.
1: Köszönjük, Isten áldja, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is.
0: A mindennapi imákat és szentmiséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért a családból. Isten fizesse mindenki imáját, írja egy kedves hallgatónk.
1: Minden imát és a szentmiséket felajánlom Fábián, Teréz és Bálint, Matild lelki üdvükért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Betlen falváról küldte az üzenetet egy kedves hallgató. És kedves hallgatóink, az ima szándékok fogadására szánt idő lejárt. Felajánljuk mindazon kedves hallgatók kérésére, akik nem tudtak betelefonálni, vagy nem sikerült az üzeneteiket beolvasni, és mindazon szándékokra, amelyeket szívükben megfogalmaztak. Vigyük mindezen kéréseket az Úr elé.
0: Meghívjuk kedves hallgatóinkat, hogy imádkozzák velünk az örvendetes rózsafűzért a jelenlevő önkéntesekkel. A mikrofonoknál
1: Fodor Melinda
0: és Gyulai Éva fogadták az önök ima szándékaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ave Maria. Imádkozzánk velünk együtt a rózsafűzért, itt, a Mária Rádióban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetele számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária! Könyörög érettünk, hogy életpéldádot követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Zörvendet és rózsafűzér első szent titka, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Mária Isten első igazi temploma a földön, ahol az élet megjelent. Általa Isten az én testvérem lett, és most már velünk van minden nap a világ végzetéig. Lehet nélküle egyáltalán élni?
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: A

Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Amen.

0: táján nem ment.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Ráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: irgalmadra.
1: Második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhet behordoztál. Az első szentséges körvenet a földön. Az első igazi találkozás két ember között a paradicsomkert óta. Megáldozva én is hordozom Jézust, én is így akarok járni, kelni és találkozni másokkal.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszony.

0: táján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: A

0: Ment.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Orályán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Rólnak irgalmadra.
1: Harmadik szent titok, akit te Szent Zsuzsa világra szültél. Jézus a világra születvén egyszer s mindenkorra emberi családunk tagja lett. Istent most kicsi újszülöttként szemlélem. Milyen üres lenne karácsony, ha az ünnepek elmúltával elfeledném, hogy Isten valóban emberé lett értem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: Száján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: ment. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: A

0: Aján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Az

0: pályán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: Támadra.
1: Negyedik szent titok, akit te Szent Szűza templomba bemutattál. Minden elsőszülött fiúgyermeket Istennek kell szentelni, de egyszer tartással vissza lehet váltani, hogy a miénk az emberi családé maradjon. Jézus öröktől fogva mindörökké Istené, de most már a miénk is. Most bocsásd el, Uram, a te szolgádot, mert látták szemeim az üdvözítőt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: A

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszony.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: 5. Szent Titok, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál. Találkozás, bár csak soha se veszítenélek el szem elől, Jézusom, de ha mégis megtörténnék ad, hogy mindig megtalálhassalak, és egykor majd a földre leszállt mennyei Jeruzsálemben veled lehessek mindörökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.

0: korájánál ment.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent fűz a templomba megtalált.

Ment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a teméhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: Istent.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: Ment.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szedsz a templomba megtaláltál.

0: Ráján nem ment.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentsüz a templomba megtaláltál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Zsuzsa templomba megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szénszűz a templomba megtaláltál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ó Mária, édesanyánk!

0: Szanyán. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkot, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Légy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami úr Jézus Krisztus által. Amen. Most segíts.

0: mára. Amen.
1: Szent Mihály Arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk.

0: Amen.
1: Lorettói litánia, Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Menj, béli Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egyisten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária!
0: Könyörög életünk!
1: Istennek Szent Anyja!
0: Könyörög életünk!
1: Szüzek Szent Szüze!
0: Könyörög életünk!
1: Krisztusnak Szent Anyja!
0: Könyörög életünk!
1: Isteni Kegyelem Anyja!
0: Könyörög életünk!
1: Tisztaságos Anya!
0: Könyörög életünk!
1: Szeplőtelen Szűz Anya!
0: Könyörög életünk!
1: Sérelem nélkül való Anya!
0: Könyörög életünk!
1: Szűzvirág Szent Anyja!
0: Könyörög életünk!
1: Szeretetre méltó Anya!
0: Könyörög életünk!
1: Csodálatos Anya!
0: Könyörög életünk!
1: Jó Tanács Anyja!
0: Könyörög életünk!
1: Teremtünk Anyja!
0: Könyörög életünk!
1: Üdvözítünk Anyja!
0: Könyörög életünk!
1: Nagy okosságú Szűz!
0: Könyörög életünk!
1: Tisztelendő Szűz!
0: Könyörög életünk!
1: Dicsérendő Szűz!
0: Könyörög életünk!
1: Nagy hatalmú Szűz!
0: Könyörög életünk!
1: Irgalmas Szűz!
0: Könyörög életünk!
1: Hűséges Szűz!
0: Könyörög életünk!
1: Igazság tükre!
0: Könyörög életünk!
1: Gölcsesség széke!
0: Könyörög életünk!
1: Örömünk oka!
0: Könyörög életünk!
1: Lelki edény!
0: Könyörög életünk!
1: Tiszteletes edény!
0: Könyörög életünk!
1: Ájtatosság jeles edénye!
0: Könyörög életünk!
1: Titkos értelmű rózsa!
0: Könyörög életünk!
1: Dávid király tornya!
0: Könyörög életünk!
1: Elefántcsontorony!
0: Könyörög életünk!
1: Mária aranyház!
0: Könyörög életünk!
1: Fridnek szekrénye!
0: Könyörög életünk!
1: Mennyország ajtaja!
0: Könyörög életünk!
1: Hajnali csillag!
0: Könyörög életünk!
1: Betegek gyógyítója!
0: Könyörög életünk!
1: Bűnösök menedéke!
0: Könyörög életünk!
1: Szomorúak vigasztalója!
0: Könyörög életünk!
1: Keresztények segítsége!
0: Könyörög életünk!
1: Magyarország oltalmazója!
0: Könyörög életünk!
1: Angyalok királynéja!
0: Könyörög életünk!
1: Pátriárkák királynéja!
0: Könyörög életünk!
1: Proféták királynéja!
0: Könyörög életünk!
1: Apostolok királynéja!
0: Könyörög életünk!
1: Vértanúk királynéja!
0: Könyörög életünk!
1: Hitvalló királynéja!
0: Könyörög életünk!
1: Szűzek királynéja!
0: Könyörög életünk!
1: Minden szentek királynéja!
0: Könyörög életünk!
1: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné!
0: Könyörög életünk!
1: Mennybe felvett királynéja!
0: Könyörög életünk!
1: Szent Olvasó királynéja!
0: Könyörög életünk!
1: Béke királynéja!
0: Könyörög életünk!
1: Magyarok nagyasszonya!
0: Könyörög életünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
0: Kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
0: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
0: Hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéreteire!
1: Könyörögjünk! Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárására által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Oltalmad alá.

0: Nak. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj életünk.
1: Csíksomlyói segítő szűz,
0: könyörögj életünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj életünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit! Szentmisét közvetítünk az Erdőszentgyörgyi Mária, a magyarok nagyasszonya tiszteletére felszentelt plébánia templomból. A Szentmisét bemutatja a főtisztelendő Lackó Vilmos helyi plébános, a kántori szolgálatot pedig Varga Irma végzi. Ha tehetik, maradjanak velünk, hogy együtt imádkozzunk. A mikrofonnál Csonta Ferencet, a Mária Rádió önkéntesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves keresztény hívek, kedves Mária Rádió hallgatók! Vannak emberek, akik közömbösen mennek el egymás mellett. Mi ne legyünk közömbösek. A Szentlélek Isten mindenkit indít és késztet arra, hogy segítsen embertársán, figyeljen embertársára, figyeljen mindenkire, hiszen mindannyian egy testvéri közösséget alkotunk Krisztusban. És hogyha figyelünk mindenkire, hogyha figyelünk embertársainkra, akkor valóban felebaráti közösséget alkotunk. Ebben a szentmisében is a Jóistennel találkozunk, aki adja a szeretetnek a lelkét, és hogy találkozásunk méltó legyen, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt a szentmise áldozatban. A család halottaiért végezteti ezt a szentmisét Szente Karolina.

0: Jónon,
1: a mindenható Istennek,
2: és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem,

0: mindenkoron szeplőd ellen, Szűz Máriának, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életlenek, Úrunkhoz,
1: irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Szentlettke Szent Pál apostolnak Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, csodálkozom, hogy attól, aki meghívott titeket Krisztus kegyelmére, ilyen hamar átpártoltatok egy más evangéliumhoz, jól lehet, más evangélium nincs. Legfeljebb néhány ember akad, aki megzavar titeket, és igyekszik elferdíteni Krisztus evangéliumát. De még ha mi, vagy egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Amint már kijelentettük, most újra megismételjük, ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok, átkozott legyen. Az emberek kedvét keresem ezzel, vagy az Istenét. Talán az embereknek akarok tetszeni. Ha az emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája. Biztosítalak benneteket, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől való, hiszen nem embertől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Abban az időben egy törvénytől odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt, szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. Törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került, ezek kifosztották, véresre verték és félholtan ott hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton, észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja, amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olyat és

Volt öntött sebeire és bekötözte, majd pedig felültette teherordó állatára, és elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, adatta a fogadósnak ezzel a kéréssel, viselt gondját, és ha többet költené rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi.

Kedves keresztény évek, kedves Mária Rádió hallgatók! Hogyan egy király felteszi a koronáját, és büszkén megy ki az alatoló elé, Izsás próféta azt mondja, így van velünk a mi Istenünk, hiszen Isten koronája, büszkesége az ember. Isten öröme az ember. Jobban szeret minket, mint hogy a legjobb édesanya szereti a gyermekét, a legjobb nagyszülő az unokáját, a legjobb házastárs a kedvesét. Isten szeretetét tárta fel végső és radikális módon, amikor kifejezésre jutott, hogy életét adta mindenkinek a megváltásáért. És ez Jézusnak a keresztje, hiszen ő szenvedésével, halálával és feltámadásával megváltott mindenkit a bűntől és az örök kározattól. Pál apostol így kiállt fel, szeretett engem, és feláldozta magát értem. Jézus azt mondja, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, olyan én szeretlek titeket. És az evangéliumban két kérdés tevődik föl, mit kell tennünk, hogy üdvözüljünk, illetve ki az én felebarátom. Jézus az elsőre a fő parancsolattal válaszol. Szeresd uradat Istenedet, és szeresd felebarátodat. Az Isten iránt való szeretetben benne van a hódolat, az engedelmesség, az ember iránt való szeretet pedig a segítést és a jó akaratot jelenti. Tehát a fő parancs megtartása igazában az ember egész a lelkületét mutatja. És újdonság az, hogy Jézus a felebarátnak a fogalmát kiterjeszti minden emberre, még az idegenekre is. Hiszen a törvénytudó odalép Jézushoz egy olyan kérdéssel, ami mindenkit foglalkoztat. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Mit mond erről a törvény? A törvénytudó hibátlanul idézi a választ, szeresd uradat Istenedet és szeresd felebarátodat. A probléma ott kezdődik, amikor az elméletet át kell ültetni a gyakorlatban. És a törvénytudó, hogy igazolja magát, felteszi a híres kérdést, de hát ki az én felebarátom? Határokat akar szabni, meg akarja határozni, hogy ki az, akivel még kötelessége jót tenni, és ki az, akit már nyugodtan kizárhat a szeretetéből. És Jézus erre egy történettel válaszol, amely ma is mindenki elé tükröt tart. Jeruzsálemből Jerikóba vezető út közismerten veszélyes, kanyargós, rablókkal teli szakasz volt. És nem csoda, hogy az útazót megtámadták, kifosztották és félholtan otthagyták. És a dráma nem a rablók kegyetlenségével ér véget, hanem a vallásos emberek reakciójával. Először egy pap, majd egy levita megy arra, és mindketten látják a szerencsétlent. Mindkettőjüknek megvan a maga teológiai vagy gyakorlat indoka a tovább lépésre. Talán féltek, hogy a rablók megtámadják őket is, hogy a rablók még a közelben vannak. Talán azt hitték, hogy a férfi halott, és hogyha megérintik a holttestet, akkor nem tudják bemutatni az áldozatot. Az emberek életében is előfordul, hányszor megy el az ember embertársai mellett. Siet a munkába, hogy egyszerűen megmagyarázza magának, hogy ez nem az én dolgom. Biztos tehet rólam, hogy ilyen helyzetben van. Pap és a levita tragédiája, hogy az Isten iránti kegyességre hivatkozva mulasztották el az irgalmasságot. És ekkor érkezik a történetben a szamaritánus. A zsidók szemében a szamaritánus gyűlölt, félvér, eretnek, népségnek számított. És ha valaki nem, akkor róla, illetve tőle várták legkevésbé a segítséget. Ő kockázatot vállalt, mert megállt a veszélyes úton. A szamaritánus tehát áldozatot hozott, olajat és bort öntött a sebeire, ami drága volt, és elvitte a fogadóba, és pénzt adott a gondozására.
ígér, vagy többit is megfizeti. A szamaritánus nem azt kérdezte, mi lesz velem, ha megállok segíteni, hanem azt, mi lesz ezzel az emberrel, ha nem állok meg. Ki lett a fele barát? Jézus a történet végén megfordítja a törvénytudónak a kérését. Nem azt kérdezi, hogy ki a fele barátom, aki szeretetben van velem, hanem azt kérdezi, mit gondolsz, a három közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe esett. És a fele barát nem egy kategória, nem egy etnikum, nem egy vallási csoport tagja. A fele baráttá válni kell. Azzá válok, aki meglátja a szükséget, aki meglátja az irgalmasságot és cselekszik. A törvénytudó még a szamaritánus nevét sem bírja kimondani, csak ennyit felel, aki irgalmas volt velem. És Jézusszal pedig így hangzik, menj és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ebben a történetben az igaz irgalmas szamaritánus maga Jézus Krisztus. Minden ember ott van az útszélén a bűntől és a világtól sebzett, félholt utazó. A vallásos törvények nem tudták megmenteni az embereket, és nem tudják megmenteni. Elmentek mellettük, de Jézus lehajolt hozzánk, saját vérével, szent lelkével gyógyította meg sebeinket, és az egyház gondjaira bízott bennünket. Vegyük észre a környezetünkben azokat, akik lelkileg, érzelmileg vagy fizikailag az útszélén fekszenek. Mert Isten az, aki mindig készteti az embert és indítja az embert, menj és cselekedj. Ne légy közömbös embertársad iránt, hanem menj és cselekedj, és a keresztény embernek cselekednie kell. Nem az a kérdés, hogy ki érdemli meg szeretetünket, hanem az, hogy kinek van szüksége rá. A törvénytudó azért kérdezte, hogy ki az én fele barátom, mert neki, az izraelitának csak az izraelita volt az igazi embertárs. Más szavakkal, a zsidónak csak a zsidó volt az embertárs. A többi csak goly volt, azaz idegen. Mai ember is megkérdezi, ki az én fele barátom. Sok ember azt vallja, hogy az igazi embertársa az, akitől valamit remélhet, akiből haszna származhat. És Jézus válasza a példabeszéddel, mindenki, ami fele barátunk. Kivétel nélkül, legyen az zsidó vagy nem zsidó, legyen az keresztény vagy nem keresztény, vallásos vagy nem vallásos, minden embert szeretni kell, meg kell érteni, meg kell becsülni, és ami lényeges, ha bajban van, segíteni rajta. Úgy kell bánnom, mint a jó baráttal. Kedves keresztény ívek, kedves Mária Rádió hallgatók! Több mint két éve Özödben lebénult Kupás Sándor, a 18 éves fiú egy baleset következtében. Akkor az orvosok azt mondták, 1%-a van annak, hogy életben marad. És a szülők készüljenek fel a temetésére. Amikor meglátogattam a kórházban, akkor azt mondtam neki, bízzál a jó Istenben, bízzál az Úr Jézus Krisztusban, megsegít és meggyógyít. És azok az orvosok, akik 1%-ot adtak neki, életben maradt. És annyira megerősödött, hogy a kezeit tudja mozgatni, felső testét is, a testét is tudja mozgatni, a lábait nehezen. Tolókocsiban van, de bízik és remél. Azokban a hetekben minden héten kétszer meglátogattam őt a kórházban. És a szentmiségbe is belefoglaltam, hogy a jó Isten gyógyítsa meg őt. Mert Istennél nincsen lehetetlen. És nagyon sok ember imádkozott érte, nem csak az Erdőszentgyörgy Egyházközség,
és ennek az egyházközségnek a tagjain, hanem a Mária Rádió is imádkozott érette, a Mária Rádióban is imádkoztak érte, és bízik az Úr Jézusban, bízik az Istenben. Minden embert szeretni kell, meg kell érteni, meg kell becsülni, és ami lényeges, ha bajban van, segíteni rajta. Az Isten szeretet és a felebarátti szeretet tesz igazán keresztényé. Az Ószövetségben 613 parancsot számoltak össze, és a törvénytudó azt akarta tudni, melyik a legfontosabb. És Jézus visszakérdezett, hogyan olvasod a törvényben. És ő kijelentette, szeresd uradat Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, szeresd fel a barátodat, mint saját magadat. Teljes elménkkel, teljes értelmünkkel, teljes szívünkkel kell szeretnünk az Istent, és ragaszkodnunk hozzá, mert az övé az értelmünk, a lelkünk, a szívünk, minden az övé. És a fele barátot úgy szeretni, mint saját magunkat. A szeretet nem kérdez, hanem segít. Nem beszél, hanem cselekszik. Isten és embertárs iránt. Amen.

0: Kérjük testvére mennyi atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük. Addurunk, hogy az anyagi világ javait magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és ott készségesen teljesítsük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, hogy embertársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add meg elhunyt testvéreinknek bűneik bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek közösségbe jutassanak.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: A szentek család halottait vezess be örök országodba.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Kérünk Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal és kísérj segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük, Krisztus Urunk által.
2: Amen. Amen.

0: Imádkozzatok testvéreink, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész szentek hátjára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, add el rendelése szerint bemutatott áldozatunkat, és a szent misztériumokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünnepünk, tettehessé megváltásunkat, és szentelj meg minket, Krisztusainkunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a lelkeddel.
0: Emeljük fel szívünket,
1: fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek,
1: méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindent hálát adjunk néked, Urunk szentséges Atyánk, mindenörök Isten. Te jóságodban megalkottad az embert, és ám bár igazsága szerint kárhozatot érdemel, irgalmadból mégis megváltottad Krisztusainkunk által. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek az égerői, s a boldog szeráf kórusok újongó együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőjt téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, amirunk ki Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magadra szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a szent lélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, amirunk ki Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amilyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát ad, áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hitelvalljuk feltámadásodat. Annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Kincs kérünk egyházad áldozati adományára, ismert fel benne fiad áldozatát, ami által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neke szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földzurándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László püspökünket, püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy szed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Szente család halottait, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általárasztod el minden jóval a világot.

0: Jézus.
1: Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg

0: Uram Jézus Krisztus, az élő Isten fia, te az Atya akaratából, a Szentlélek közreműködésével,
1: halálod által életre keltetted a világot,
0: szabadíts meg engem, szent tested és véded által, minden védkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled. Íme az Isten báránya, íme aki elvesz a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy én, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az én.

0: Hódes Jézus, ó kegyes Jézus,
1: Jézus, imádok lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből,
0: neked élek, neked halok, tiéd vagyok életemben és halálomban. Amen. Istenünk,
1: te áldott üsvököd, arra választottad ki,
0: hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Könyörögjünk! Add meg, kérünk mindenható Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen el a magunkhoz ez szentség, és alakítson minket szent fiat képására. Krisztus Urunk, állj tőle.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és az lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Templomod, Uram,
1: mielőtt áldozunk, földkorába hullva, újra imádkozunk. Buzgón esedezve, arra kérünk téged, ne ostorozz tovább, áhítatos néped. Ha te benned bízva, munkája után lát, hullasd munkájára, áldása harmatát. S a könnyei között örömért kiált fel, bűnbánatos néped, Úram nevesd meg. Hogyha vész rohan rád, te tőled kér segít, hatalmas kezeddel állítsd el a veszélyt, hogy így napról napra, virradván örömre, ne nevedet dicsérje, most és mindörökre. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók! Szentmisét közvetítettünk Erdőszentgyörgyről, amelyet bemutatott Lackó Vilmos plébános. A kántori szolgálatot Varga Irma végezte. További szép estét kívánok mindannyiunk számára. A mikrofonnál Csonta Ferencet, a Mária Rádió önkéntesét hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: a hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Erdőszentgyörgyöt, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Marosvásárhelytől 37 kilométerre délkeletre, a Kisküküllő jobb és bal partján, a Küsmött pataknak torkolatánál az Erdőszentgyörgyi medencében fekszik, Szovátától 26 kilométerre. Erdőszentgyörgy Maros megyében a Kisküküllő középső szakaszának legnagyobb települése, egykori járási székhelye. Népmagyarázata szerint egy erdőkkel körülvett dombtetőn Szentgyörgy tiszteletére szentelt kápolnáról nevezték el. Erdőszentgyörgyöt 1333-ban Sancte Georgio néven említik először a pápai tízedjegyzékben. A hagyomány szerint a rédei kastély helyén apátsági templom és kolostor állt sarok bástyákkal megerősítve, majd 1569-ben a kornisok építettek kastélyt a romokra. A település 1620-tól a rédei jég birtoka. A trianoni békeszerződésig Maros Torda vármegye Nyárádszeredai járásához tartozott. Erdőszentgyörgy az egykori védőszentről, Szent Györgyről elnevezett település templomának utóda, a mai gótikus református templom, amely a 15. században épült. 1640-től kezdve a helyi katolikusokat Bözödújfalu mindenkori plébánossal látta el. A reformáció idején a lakosság előbb reformátussá, majd unitáriussá lett, de 1640-ben visszatérítették a református egyházba. A szombatosok csak a jelen században szűnnek meg, mikor többségük kivándorol Törökországba vagy Izraelbe. Kevesen megkeresztelkednek, hogy megmeneküljenek a zsidókra váró elhurcoltatás elől, de nem mind tartanak ki. Rádu István plébános közbenjárása mentette meg többségüket, hogy el ne hurcolják őket. Jelenleg Bözöd filia oldallagosan ellátó plébániája Erdőszentgyörgy. A bözödi hajdani plébánia, amelynek templomát a Szent Háromság tiszteletére szentelték, Újfalu néven szerepel a pápai tízegyjegyzékben. A kommunista hatalom faluromboló tevékenysége következtében Újfalu egy víztároló építésének ürügyével a lakóit elköltöztették, majd a település templomaival együtt víz alá került. A lakosság egy része Erdőszentgyörgyre költözött, ekkor vált anyaegyházzá a korábbi filiája. Az állami kártérítésből egy magánházat vásároltak, amelyben egyben plébánia és kápolna is helyet kapott. A kápolnát Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték, és a búcsúját június 13-án tartják. 2004-ig ide jártak a hívek szentmisére. A vízzel elárasztott bözödújfalusi katolikus templom helyett az állam új templomot és parókiát lett volna köteles építeni, de végül csak állami segélyt utaltak ki, és ebből kezdődött meg 1999. márciusában az Erdőszentgyörgyi katolikus templom építése, amely 2004 nyaráig tartott. A templom tervezője Hadnagy Judit műépítész. A templom 25 méter hosszú, 10 méter széles, 12,5 méter magas, neogótikus, rusztikus stílusú. Magán viseli az erdélyi magyar és szász építészet jegyeit. Stílusában érződik a klasszikus hosszú hajós hagyomány, amellyel a bözödújfalusiakat is emlékezteti az elsodort falu templomára, ugyanakkor frissességet és kecsességet áraszt a távolról szemlélődőknek is. A templomteret tágas belső tér, észak-déli fekvés, nyitott famennyezet, egész nap világosság, fény és tágasság jellemzi. Nyitott mennyezetének köszönhetően nagyon jó akusztikájú. A tornyot a segrestjével egy önálló helyiség köti össze, amely hosszú távon akár multifunkcionális épületrészként is használható. A toronyban egy kisebb, bözödújfaluból származó és egy nagyobb, Magyarországon öntött harang került. A templom főoltárára azt a Mária szobrot helyezték el, amelynek eredeti otthona a bözödújfalusi templom volt. A hátoldali kiképzése alapján valamikor oltárszekrényben helyezkedhetett el. Tipológiáját tekintve egy napba öltözött asszonyt jelenít meg. 1990 óta egyház jogilag is létezik az Erdőszentgyörgyi római katolikus plébánia. Sebestyén Péter plébánossága ideje alatt épült ez a templom, amelyet magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelt fel 2004. október 8-án Jakobinyi György érsek. Az erdőszentgyörgyi plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúünnepe a magyarok nagyasszonya október 8, örökös szentségimádási nap, március 2. Ma a katolikus felekezetűek lélekszáma sajnos nagy csökkenésben van, Erdőszentgyörgyön körülbelül 220 fő, a hozzátartozó leányegyházakban, Hármaspaluban 30 fő, Magfalván 13 fő, Kőrispatakon 12 fő, Bögözön 25 fő, Szolokmán 2 fő, Gegesen 4 a hívek száma. Erdőszentgyörgy filiái Bözöt, Geges, Hármasfalu, ez a falu Maros megyében 1950-ben jött létre, Atosfalva, Csókfalva és Székely-Szent István egyesítésével. Hármasfalu Csókfalva filiája, a csókfalvai fakazettás mennyezetű kápolna templombúcsúja szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén van. Örökös szentségimádási nap október 21. Másik filiája, Magfalva, Erdőszentgyörgytől 10 kilométerre északkeletre a Kisküküllő folyó jobb partján fekszik. A tatárjárás idejéből Makafalva település nevéből egy magánhangzó lemorzsolódásával alakult ki a végleges neve Magfalva. Ez egyben azt is megcáfolja, hogy Magfalva valaha is a Mag szóról kapta volna a nevét. A középkorban az egész falu katolikus. A reformáció során reformátusok lesznek, de nem egyszerre tér át az egész falu. Szolokma Erdőszentgyörgytől 13 kilométerre északkeletre, községközpontjától Magfalvától keletre 8,5 kilométerre, a Siklód és a Széppatak egyesülésénél az azonos nevű patak völgyében fekszik, erről kapta a nevét is. Ősidők óta lakott hely, tiszta katolikus lakói a reformáció korában reformátusok lesznek. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadná a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus.
2: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsi Szentgyörgyi stúdióból jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlök, kedves Marika, köszöntelek ebben a

0: és tudtam, hogy van Isten és van Jézus.
1: Min keresztül tapasztaltad meg, vagy mi által vált valósággá?
0: Hát, érdekes módon tapasztaltam meg. Édesapám nagyon szigorú ember volt, de mind ezek mellett nekünk minden szombaton vallásórára kellett mennünk. És a Jóisten áldja meg egy olyan papbácsink volt, aki türelmesen mesélt nekünk a Jézusról, az ő életéről, az ő megváltói kegyelméről, és ezek jó hatással voltak rám.
1: Igen, ezt értelmileg felfogtad, de hogy a valóságban, hogy tényleg valóság Isten, hogy...
0: Igen, hogy valóság Isten, igen, megtapasztaltam csak a nehéz gyermekkoromban, hogy nagyon sokszor éreztem, hogy ott van velem, hogy megsegít olyan nehéz helyzetekben, amit tudtam emberileg lehetetlen, és hogy ott van, és segít engem.
1: Nem tudnál egy példát mondani, hogyha eszedbe jut valami?
0: Hát nagyon sok példa van. Nagyon sok példát tudnék mondani. Olyan volt, hogy édesapám akkor is megvert, ha hibás voltam, akkor is, ha nem.
1: Jó.
0: Egyszer elbújtam gyermekként, elbújtam, nagyon féltem, és a szekrénybe bújtam el, és nem talált meg. Pedig ott volt, rám nézett, de jó Isten elrejtett. És akkor a bátyám, a csanővéremet akarta ezért bántalmazni, mert engem nem talált, és akkor ők mondták, gyere ki, mert nem fog megverni, és elébb bújtam, és tudtam. Éreztem, hogy akkor a jó Isten rejtett engem el, hogy megmeneküljek. Ez volt egy gyermeki tapasztalatom, és akkor tudtam, hogy ő létezik. Viszont mindezek mellett én nem csak, hogy benne hittem, hanem minden nap ott volt az ezotéria is, amit nem is tudtam, hogy ez nem Istentől van. Mert sajnos a családunkban az ilyen kávézacból való jóslás, vagy mindenféle más ezotéria is jelen volt, és én azt gondoltam, hogy ez normális, ez csak játék, ez csak vicc. És nagyon összevegyük nekem az isteni hit, és ez az ezotéria. És a sátán itt kihasználta az én gyengeségemet és hitetlenségemet. És mindig olyan emberekkel, olyan már gyermekekkel találkoztam, akik ezt még megerősítették. Még elvittek kártyavetőhöz is, és mentem, és jó nagyokat nevettünk, hogy miket mond, vagy az iskolába is olyan társakkal kerültem össze, ahol ilyen, nem is tudom mi a neve, ilyen szellemidézéssel foglalkoztunk, és ilyen nagy kérdéseket tettünk fel 16-17 évesen az életről, és azt hittem, hogy ez minden rendben van, ez összefér Istennel. Egy nagy zűrzavar volt az én fejemben. Összevegyítettem Istent és az ezotériát, a sátánt.
1: Igen. Fiatalkorodban, hogy mennyire voltál Istennel kapcsolatban?
0: Fiatalkoromban elkerültem 14 évesen otthonról, egy teljesen új környezetben, nem ismertem senkit, és abba a városba, ahova kerültem, nem volt evangélikus templom, csak katolikus és református, és én a menedékemet egy ilyen ferences templomban találtam. Oda húzódtam félre, mikor egyedül voltam, oda húzódtam félre, mikor bajom volt, mikor felmérőket kellett írjunk, vagy bármikor, mikor tényleg bátorításra volt szükségem. Tudtam, hogy ő ott van, és a védelem alatt éreztem magam. Már csak egyszerűen az, hogy ott voltam a templomban, és jártam ott a katolikus templomban és a református templomban. Olyan volt vasárnaponként, hogy a reggel a ferences templomba kezdtem, onnan átszaladtam a református templomba, majd ahhoz jött véget ért, akkor egy katolikus templomba, és egész vasárnapot egyik templomból a másikba töltöttem, és éreztem az erőt, az isteni gondviselést, az ő erejét.
1: És egy fiatalként nem vonzott a világ szelleme, hogy osztálytársak, barátnők, ez az nem távolítottak el Istentől?
0: Érdekes volt ez is, hogy volt nekem egy bibliám, és azt elvittem magammal ebbe a városban, és este, mikor mindenki készült lefeküdni, én gyorsan elővettem a Bibliát, befele fordultam emelet és ágas, ott olvasom.

0: olvassam a Bibliámat, míg a társaim fel nem fedezték, és leleplezték az én jelenlétemet, az Istennel való közösségemet, és attól a naptól kezdve a többi hálótársam is hozta a Bibliát, és együtt olvastuk a Bibliát. És akkor kíváncsiak voltak, én hova megyek el, és jöttek ők is velem a Ferences templomba, és ott voltunk, együtt voltunk velük. Viszont, amint már mondtam, ők hozták a többit, ezeket az ezotériás dolgokat, és összevegyítettük, nagyon-nagyon összevegyítettük a hitéletünket és a sátáni dolgokat.
1: Mikor jöttél rá, hogy ez nem helyes?
0: Hát nagyon későre jöttem erre rá, mert a férhez mentem, gyermekeim lettek, nagyon sok nehézség jött az életembe, és akkor még mindig olvastam a Bibliát, sőt, hogy vasárnapi iskolában is tanítottam 10 éven keresztül a gyermekeknek az Úr igéjét, és ezek mellett alternatív gyógymódokat tanultam, gyógyítani akartam a gyermekemet, mindenkin akartam segíteni. És
1: milyen irányzatokba vágtál bele?
0: Hát, nagyon sok irányzatban.
1: Állat felsorolnál azért, hogy...
0: Igen,
1: Theta
0: Healing, Seishin Massage, akkor ilyen jogás dolgok, meg nem is tudom, angyalok, meg mindenféle kristályok, mindenség, ami egyszer megjelent, én mentem, és tanultam, és oklevelet szereztem, és gyógyítani akartam a sok beteg embert magam körül. Közben minden csak romlott, egyre rosszabb lett. És hívtak engem egyszer a Szentgyörgyi közösségben, mondták az Élettől Lélekben ima közösséget, hogy ez nekem biztosan nagyon tetszene, mert ott is olyan szép énekeket énekelnek, mint amiket én énekelek, és úgy imádkoznak, mint én. Na de hát én azt mondtam, nekem erre nincs szükségem, hát én járok templomba, én meg vagyok az én hitembe, én nagyon hiszek Istenbe, én az Úr útján járok, nem kell nekem Szentgyörgyig mennem. És mindez addig történt, amíg egy reggelen a férjem kómába került, és az orvosok nem tudtak rajta segíteni.
1: Bocsáss meg egy picit, megkérdezek, szoktam kérdezni. A házastárs kiválasztásánál beavattad Istent ebbe a folyamatba?
0: Nem avattam be Istent. Azért nem avattam be Istent, mert én megint visszakeltétek ide az iskolai éveim alá, hogy míg én a Ferences templomban voltam, addig megismerkedtem az apácákkal, akik ott éltek, és olyan mély vágyat éreztem a szívembe, hogy én apáca legyek. És mindazért imádkoztam a Jóistennek, hogy én apáca akarok lenni. És úgy adta a Jóisten, vagy nem is tudom, hát csak ő kellett, hogy a német tanárunk elutazott, és pontosan onnan egy apáccal jött nekünk németet tanítani az iskolában. És tudtam, hogy ez nem véletlen, nekem most megvan adva lehetőség. És akkor úgy tudom, még most is, mintha láttam, utána szaladtam az úton az apácának, és mondtam, hogy kérem segítsen, én apác akarok lenni, nagyon szeretnék. És akkor rám nézett, és kinevetett. És azt mondta, ez nem így megy. Én milyen vallású vagyok, és mondtam evangélikus, hát szó se lehet róla, azt mondja. Én menjek az én egyházamhoz, és ott keressem meg a helyemet. És szót fogadtam neki, elmentem a papbácsinkhoz, és kértem könyveket, és mondtam, hogy én akarok diakónus lenni, én akarom segíteni az Urat valahogy másképpen, én közelebb akarok kerülni. És ott is kikacagott most már a papbácsim, hogy mit beszélek, diakónus, elindultam egy úton, tanító akarok lenni, hát maradjak azon, és folytassam az utamat. És én úgy éreztem, hogy a Jóisten nem akarja, hogy én szolgáljam őt. Nem akarja, hogy én olyan közel legyek, hogy én vágyom az Úr közelségét. És akkor azt mondtam, ma nem baj, nem lehetek sem apáca, sem diakónus, én férhez megyek. És férhez is mentem. A Jóisten megáldott 2 gyermekkel, kezdetben minden jó volt, és utána kezdtek elromlani a dolgok. akkor nem tudtam. Most már tudom, hogy az a sok ezotéria visszakérte a jussát, és ezért az én családom tönkrement. A gyermekemnek hallássérülést diagnosztizáltak, nem hallott, az orvosok nem kapták az okát, egyik napról a másikra süketült meg a gyermekem. Végigjártunk mindent itt az országban, minden orvost, ahol lehetőség nyílott, Magyarországra is elmentünk, nem kaptak semmi szervi okot a gyermekemnek. És érdekes volt az, hogy a süketsége egyik füléről a másikra ment. Hol a jobb volt süket, hol a bal, azt mondták a professzorok, ilyen nincs, ilyen nem létezik, de csak létezett.
1: Hát tudod, amikor az ember annyi ezoterikus dologba belegabajodik, abból szokott maradni valam.
0: Igen, most már tudom, akkor nem tudtam. És ezért én egyre távolodtam Istentől, és én akartam megoldani minden nehézséget, minden problémát az életemben. És akkor, mikor a férjem is ilyen kritikus helyzetbe került, akkor már éreztem, hogy azt nem tudom már én megoldani. Nincs már olyan gyógyul, nincs már olyan alternatív lehetőség, ami segíteni tudna. És akkor elmentem Szentgyörgyre, az élet a lélekben, ima közösségben. És én úgy képzeltem, ott azt mondta az a testvér, aki elhívott, hogy vannak elkötelezett testvérek. Hát én azt gondoltam, hogy mindenki szerzetes és ilyen csuhás ruhába lesz majd, és úgy fognak várni. És mikor bementem, hát nem úgy volt. Még egy szerzetes sem volt, vagyis nem volt beöltözve, lehet, hogy volt. És mindenki mosolygott, és olyan világosság volt abba a teremben. Ez volt az első benyomásom, hogy itt miért van ilyen világosság. És hálát adok a jó Istennek, hogy elmentem. Mert nekem attól a naptól kezdve az életem megváltozott. És ott engem elfogadtak úgy, ahogy voltam. Olyan bűnösen, kétségbe esve, és sírva, ahogy voltam, úgy fogadtak el. És annyi szeretetet kaptam én ott a ott levőktől, nem is ismertek, de mindenki engem úgy tudott szeretni, hogy én hazamentem is, és azon gondolkoztam, hogy létezik. Hogy létezik, hogy engem tudnak szeretni, feltétel nélkül. Ezek az emberek, mondom, biztosan azért, mert nem ismernek, mert ha tényleg ismernék, hogy én milyen vagyok, akkor nem szeretnének. De hálát adok a jó Istennek, hogy mindjárt 3 éve, hogy én ide járok ebbe a közösségbe, de még mindig engemet elfogadnak, és még mindig érzem ezt a végtelen szeretetet, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok a jó Istennek, mert én ezt nem tapasztaltam meg az életem során, hogy engem tudnak szeretni, hogy én szerethető is vagyok.
1: Ezek az erők, amikkel kapcsolatban léptél az ezoterián keresztül, nem próbáltak visszavágni, vagy eltávolítani, vagy valami, mert szokott ilyen történni. Az ember az igazság útjára lépik, akkor ők is lépnek egyet.
0: Igen, nagyon-nagyon sokat támadtak, nagyon sokszor támadtak, de hálát adok a jó Istennek, hogy adta az éberség lelkét, hogy én mindig hívtam Tibort, hívtam Tündét, hívtam Emesét, mikor bajba voltam, és akkor én így szabaddá váltam, mert hogyha nem maradtam volna én ebbe a közösségben, én ma merem állítani, hogy én ma nem lennék itt. Nagyon sok támadásom volt, főleg azután, hogy én eldöntöttem, hogy járni fogok ebbe a közösségbe.
1: Igen, erre hivatkozok, mert ez is szokott lenni, hogy megúsztad, igen, vagy nem? Nem úsztad meg.
0: Hát megúsztam, mert imádkoztak értem, mert ha nem imádkoztak volna értem.
1: De nem úsztad meg kísértés nélkül?
0: Jaj, kísértés nélkül nem úsztam meg. Persze, nem úsztam meg. Mindenféle kísértés volt. Mindenféle kísértés. Már annyira mentek, hogy emlékszem, egyszer leesett a számítógép is a éjjel csak úgy magától a földre, és nem tört szét, és ez engem annyira úgy meglepett, hogy minden leesett oda, és mégsem tört el. Egy nagy csetepaté történt, és tudtam, hogy ez egy ilyen démonikus erő, hogy engem megijesztem, hogy valamit tegyem, hogy én többet ne járjak ebbe a közösségben. De akkor is imád kértem, akkor is felhívtam innen a közösségből, és szabaddá váltam, és többet nem félek tőlük, mert tudom, hogy Jézus útján vagyok, és akkor Jézus engem megvéd minden démoni erőtől, minden démoni támadástól.
1: Akkor, amikor a férjeddel problémák kezdődtek, problémák voltak, próbáltál-e alkalmazni valamit abban, amit tanultál, vagy hogy viszonyultál hozzá?
0: Igen, persze, hogy próbáltam én. Masszíroztam, kentem olajokkal mindenfélét, és közben kértem az imát is, míg akkor rá nem jöttem arra, Tibor felvilágosított, hogy ez nem jár a kettő együton. És akkor elhagytam ezeket az olajokat, elhagytam ezeket az én gyógymódomot, és teljesen az Úrra bíztam. Viszont ő már túl gyenge volt, nagyon-nagyon meg volt kísértve, és nem tudott megmaradni. 28 nap után helyre jött az orvosok, is csodálkoztak, hogy csoda történt. Kinyitott a szemét, levették a gépekről, viszont nem volt elég ereje, hogy élni tudjon. Kommunikált a szemével, integetett, de nem tudott megmaradni. Viszont engem annyira meg tudott erősíteni az a közösség, hogy nem estem kétségbe.
1: Én akartam kérdezni, hogy amikor férjed eltávozott az élők sorából, akkor ez benned békétlenséget, mit váltott ki?
0: Érdekes módon nem váltott ki békétlenséget. Éreztem azt a mély fájdalmat, azt a hiányt, amit az volt az érzésem, mert soha senki nem fogja tudni betölteni, hogy egyedül maradtam, hogy én özvegy vagyok. Ezt sokáig nem is tudtam kimondani, hogy én özvegy vagyok, mert hogy az mi az, hogy özvegység. Volt bennem egy félelem még, hogy jaj, most mi lesz ezentúl velem, hogy fogom én mindazt elrendezni, mert nagy nehézségben éltünk, nagy adósságaink voltak, és mondtam, hogy ha most ő sincs, akkor mi lesz tovább. Én ezt nem fogom tudni kifizetni, és hálát adok a Jóistennek, hogy még mindig megvan mindenféle nehézség, de a Jóisten tudja csak, én nem is tudom, hogy oldódnak meg ezek a dolgok, ezek a problémák, hogy jut mindig pénz arra, hogy kifizessem a részleteket, mindenre jut a Jóisten kegyelméből. Nem aggodalmaskodok többet, semmiért, hanem Istenre bízom ezeket is, ezeket a nehézségeket.
1: Mit szóltak a baráti körben, munkahelyen, hogy mibe keveredtél belé, vagy történt veled?
0: Hát sokan szektáknak nevezik, vagy szektásnak neveznek, vagy furcsán néznek rám, viszont nagyon sokan vágynak, hogy ők is oda akarnak járni, ahova én, ők is meg akarják tapasztalni azt, amit én, mert észrevették rajtam azt a végtelen békességet és nyugalmat. És ezért nagyon sok kolléganőm jött el, és maradt is ebbe a közösségbe, és hálásak, mindannyian hálások a Jóistennek, hogy eljöhettek, és hogy megismerhették Istent. Mert mind úgy voltunk, hogy azt hittük, hogy a hit útján járunk, ismerjük a Jóistent, de nagyon távol álltunk Istentől. És itt a közösségbe ismertük meg az igazi Istent, a hitet. Én most magamról beszélek, hogy ez így van. De a kolléganőim is ezt mondják, hogy ezt tapasztalták, és nagyon-nagyon hálás vagyok a jó Istennek.
1: Igen, amíg Isten kívülálló személy, addig egy kicsit úgy nehéz kapcsolatban lenni vele. Amikor igen mondok, hogy belépjen az életembe, akkor kezdnek megváltozni a dolgok.
0: Igen, ez így igaz.
1: Olyan volt, aki esetleg mondta, hogy na, elszektársadtál, vagy ehhez hasonló megjegyzést tett?
0: Igen, mondták, hogy egy kicsit túlzásba estem, nem hiszem. Hát ez is érdekes, hogy ezelőtt mindig, hogy felfutott volna ugye a cukrom, és úgy kikértem volna magam igazát, és megléptem volna magamat, de most nem. Úgy elmosolyodtam, és nem is tudtam haragudni reik sem. Egyáltalán, hanem úgy hálát adtam a Jóistennek, és úgy imádkozok most azokért a testvérkékért, hogy megismerjék ők is az igazságot, hogy szólítsa meg a Jóisten őket is, hogy járjanak az ő útján. Nem haragszom egyikre se, és ez olyan furcsa, mert én olyan nagyon-nagyon meg tudtam az előtt haragudni az ilyen dolgokra. Olyan hirtelen haragú voltam, és megmondtam az én igazamat. de most többet nem fontos ez. Olyan nagy békesség van a szívemben, hogy el se tudom mondani, és hálás vagyok, csak hálát érzek, és imádkozok ezért a közösségért, hogy megmaradjon.
1: Próbáltak-e visszatérni az előző szellemi erők, amivel kapcsolatba léptél a döntésed után, hogy visszatérítsenek oda?
0: Igen, igen, volt ilyen.
1: Hogy álltál ellene, vagy hogy ragáltál rájuk?
0: Hát főleg a masszázs szempontjából volt a támadás, mert jöttek, hogy jaj, milyen jó volt az a masszázs, milyen jól éreztem magam, és még szeretném, még így, még úgy, és mindre akartak venni, hogy folytassam. És hirtelen, hogy arra is gondoltam, hátha, és akkor beszéltem megint Tiborral, és akkor megint felvilágosított, hogy a döntést meghoztam, és meg kell maradnom az igazságba. És akkor úgy most ellenálltam, és megmondtam, én többet ezt nem folytatom. És akkor többet nem is kérnek.
1: A félreértés elkerülése véget azért, az nem azt jelenti, hogy nem szabad, így jó izomgörcsösedés van, vagy vérkeringés zavar, vagy ilyesmi, nem lehet azt megmasszírozni. Nem itt van a gond, hanem azokon a technikákon, amelyeket idegen erők kísérnek, amit úgy tanítanak meg ehhez hasonlók.
0: Igen,
1: mert van
0: igen.
1: Egy normális, úgymond természetes útja a masszírozásnak, ami csak visszaemlékszem, mikor a sportoltam, ugye én voltam a sarokban a frissítő, és akkor az a normális dolog, amiben nem energiák vannak, hanem
0: segítékészség. Hogy itt mindig energiákkal dolgoztunk. És ami
1: igen, most energizált érdekes. Világ van.
0: Igen. A Buddha szobor is ott volt jelen. És hogy nem láttam, ez is milyen érdekes volt. Csak azután.
1: Két erősítés.
0: Igen.
1: A démoni világ részéről.
0: Sajnos igen. És nagyon, annyira megtévesztettek ezek a démoni erők, hogy mindig, mikor elindultam egy ilyen úton, mindig úgy láttam, hogy nagyon tiszta. Hogy az igazságot akarják, a gyógyítást akarják, a segítést akarják, hogy az Istent akarják, de sehol sem jelent meg az, hogy Jézus az Istennek egy szülött fia, és hogy őt szolgáljuk. És ezt nem vettem észre. Úgy beestem mindig ezzel a csapdákba, hogy most így utólag látom, de akkor nem. Nagyon is úgy tűnt, hogy én nagyon jó úton járok. Én az Úr útján járok. És tényleg nem jött, hogy higgyem, hogy én egy egészen más úton járok.
1: Kedves Marika, sajnos az időnk lejárt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ide ez időt szántál erre a beszélgetésre. A Isten áldása kísérjen továbbra is a kitartásban, ugye, mert az ellenfél az nem alszik. Ébereknek kell legyünk, ahogy mondja Jézus, és ugye kérjük az éberség lelkét. De úgy érzem, hogy most közösen imádkozunk azokért, akik szintén így meg vannak téveszve, és azt gondolják, hogy Isten igazságába járnak, de idegen erőkre támaszkodnak. Atyánk Istenünk, hozzád kiáltunk testvérünkkel, kérve kérünk Szentfiad nevében, érítsd meg azoknak az elmét és szívét, Uram, akiket becsaptak, akik nem téged követnek és nem hozzád fordulnak, nem a lélek vezetésében törekednek járni, hanem különböző szellemi befolyásoknak rendelték a lámogokat, hogy ezek megtévesszék és hamis boldogság felé vezessék. Üld a bölcsesség lelkét közös kérésünkre, ezen gyermekeit szívébe és elmébe, és vezess a teljes megtérésre, hogy valóban a megváltás kegyelme betöltse életüket egy új életre, egy benned valóra. Jézus nevében. Amen.
0: Amen.
1: Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és Isten áldása kísérje a te utadat, továbbra is egész életedet, az ő dicsőségének fényében. Rágyan.
0: Köszönöm szépen.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Erős állom Istenem.
1: Bajcsi Tibor voltam a Mária Rádió önkéntese. Dicsértessék Jézus Krisztus.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, műsor ismertető következik. Kedves hallgatók, az est folyamán a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Pár perc múlva az esti mese kezdődik, a gyerekeket várjuk a készülékek elé, majd ezt követően a zsolozsmából elimádkozzuk az esti dicséretet, hívjuk önöket is, tartsanak velünk. 8 óra előtt néhány perccel minden napunk ajándék Istentől egy rövid gondolatot hallhatnak. Veres Judit Mária önkéntesünk összeállításában, majd 20 órától Hit és Tudás című adásunk 80. részét sugározzuk. 21 órától kiáltás ima nemzetért, együtt imádkozunk nemzetünk megújulásáért, majd folytatjuk a békerózsa füzérével, és a hivatásokért is imádkozunk a kispapokkal. 21 óra 25 perctől Nagy József, nyugalmazott délvidéki plébános műsorát hallják, Üzenetek a Bibliából címmel. A komplettóriumot 10 óra után néhány perccel fogjuk elimádkozni, amikor vége lesz a József atya adásának, majd Szilágyi László jelentkezik, hallgassuk az Örömhír című adásával. 22 óra és 40 perctől a felvidéki beszélgetéseket hallják ismétlésben, 23 óra 40 perctől pedig a szokott módon Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását fogjuk sugározni. A friss adást. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, holnap reggel 8 órától közvetítünk Szentmisét Nagyváradról, a Szent József templomból, délután 6 órától pedig Erdőszentgyörgyről. Ami különlegesebb így ezen a héten, szerdán reggel 9 órától a nagyváradi Székesegyházból fogjuk közvetíteni a rózsafűzért, hiszen bekapcsolódunk az 1 millió gyermek imájába, imádkozzunk együtt a gyerekekért, azért, hogy hitben nevelkedjenek a Jóisten útján, hogy megőrizze őket minden bajtól, nehézségtől, fájdalomtól. Köszönjük, hogy velünk tartanak, további áldott estét kívánok magam és minden munkatársam nevében, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel! Kedves gyerekek, ma este egy titokról fogok mesélni nektek, és pedig Isten jóságának a titkáról. Egyszer volt, hol nem volt, egy hatalmas, gyönyörű kertben rengeteg virág pompázott. Voltak ott szebb nészebb rózsák, hatalmas napraforgók, picinke árvácskák, ékes gladiólusok, furcsa virágú tátikák és apró termető nefelejtsek. Boldogan éltek egymás mellett, és elárasztották a levegőt illatukkal. Egyik napon egy kertész jött a kertbe, megcsodálta a szép virágokat, aztán elővette egy mérőszerszámot a zsebéből, és sorban megmérte a virágokat. Egy nótezbe fölírta, melyik milyen magas és milyen széles levelei vannak. Amikor munkája végeztével elment a kertből, a magas és a hosszú szárú virágok, mint például a napraforgó, büszkélkedni kezdtek. Hallottátok, hogy megdicsért engem? Ez igen? Azt mondta rám. Ilyen magas virágot még nem látott. A rózsa közben vágott. Nekem az illatomat dicsérte meg, én vagyok a virágok királynője. Nincs más ilyen illatos virág, mint én. Így hencegtek, mind a magas, feltűnő virágok, a szegény, apró virágocskák pedig majd elsüllyedtek mellettük, megszólalni sem mertek. A tátika azonban így vigasztalta a kék nefelejtset. Azért minket is nagyon szeretnek az emberek. Egész biztosan nem hiába hívnak téged nefelejtsnek. Szeretnek téged. Ekkor megszólalt a kis árvácska is halkan. Hogy beszélhettek így testvéreim? Mit számít az, hogy melyikünk kicsi és melyikünk nagy? Az a fontos, hogy a Jóisten szeret minket. Ő teremtette a mi ruhánkat és virágunkat, illatunkat és színeinket. Mindnyájunknak egyformán osztja a fényt és a napmelegét. Ő ajándékozza nekünk az esőt, a reggeli harmatot, amelyben a szivárvány színei csillognak. Ő egyformán szeret mindnyájunkat. Egyedül ez a fontos. Ez az ő jóságának a titka. Így volt, mese volt, vége volt.
1: Kedves gyerekek! Isten jóságának a titka című mesét Farkas Szilvia óvónéni mondta el nektek.

0: Az imaórák liturgiája. Esti dicséret.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen, alleluja!
1: Ég alkotója végtelen, szétválasztván a vizeket, határt szabtál válasz falul, az égboltot jelölve meg.
2: Az ég s a föld folyóinak te adtál állandó helyet, hogy hűsítsék a naphevét, s megóvják így a föld színét.
1: Most jó urunk, áraszt fölénk örök kegyelmed özönét, új bűnbe lelkünk ne vigye a régi rontás ereje.
2: A hit találjon tiszta fényt, világosságát hintse szét, ifságot üzzön messzire, s a hazugság ne roncsa le.
1: Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és Szentlélek, vígasztalunk, egyetlen Úr, örök király, amen. Szemünk mindig Istenre tekint, amíg csak meg nem könyörül rajtunk. Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben élsz.
2: Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel, s a szolgáló szeme úrnője kezére.
1: Mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre, amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
2: Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal.
1: Túlságosan megtelt a lelkünk, a dús lakodó gúnyolódásával, a kevélyek gyalázkodásával.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szemünk mindig Istenre tekint, amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
2: Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Ha nem lett volna az Úr velünk, vallja meg most Izrael.
1: Ha nem lett volna az Úr velünk, amikor ránk támadtak az emberek,
2: akkor elevenen nyeltek volna el, úgy fellángolt haragjuk ellenünk.
1: Talán elárasztott volna minket a víz, elsodort volna a zuhatag, a tajtékzó hullámok elsodortak volna.
2: De áldott az Úr, aki nem adott minket foguk martalékául.
1: Megmenekültünk, mint a madár, a vadászok hálójából.
2: A vadászháló szétszakadt, és mi megmenekültünk.
1: Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta.
1: Fiában választott ki minket Isten, hogy gyermekei legyünk. Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
2: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
1: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk, akaratának tetszése szerint.
2: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
1: Benne nyertük el vér által a megváltást, bűneink bocsánatát.
2: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott rejánk, minden bölcsességgel és okossággal.
1: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint, akaratának titkos végzését.
2: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
1: Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fiában választott ki minket Isten, hogy gyermekei legyünk.
2: Ne rágalmazzátok egymást, testvérek, aki testvérét megrágalmazza, vagy ítélkezik testvére fölött, az a törvény fölött ítélkezik. Ha a törvény fölött ítélkezel, a törvénynek a helyet, hogy megtartanád, a bírája vagy. Egy a törvényhozó és a bíró, aki menthetetlen vagy tönkre tehet. Megmenthet vagy tönkre tehet. Ki vagy, hogy ítélkezel embertársad fölött?
1: Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened.
2: Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened.
1: Így szóltam. Uram, könyörülj rajtam,
2: mert vétkeztem ellened.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened.
1: Magasztalja az én lelkem az Urat, mivel tekintetre méltatta alázatosságomat. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben.
2: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
2: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
1: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széjjel szórta.
2: Hatalmasokat előző trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
2: Gondjába vette gyermekét Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért. Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Magasztalja az én lelkem az Urat, mivel tekintetre méltatta alázatosságomat.
2: Krisztus minden embert el akar vezetni az üdvösségre. Kérjük őt őszinte lélekkel.
1: Von magadhoz, Urunk, a mindenséget.
2: Áldott vagy, Urunk, mert a bűn rabságából drága véreddel megváltottál minket. Add meg nekünk az Isten fiainak dicsőséges szabadságát.
1: Von magadhoz, Urunk, a mindenséget.
2: Add kegyelmedet Gergely főpásztorunknak és egyházad minden püspökének, hogy a lélek örömében buzgó szívvel szolgáltassák ki szentségeidet.
1: Von magadhoz, Urunk, a mindenséget.
2: Add meg mindazoknak, akik keresik az igazságot, hogy azt meg is találják, és ha megtalálták, mélyebben megismerjék.
1: Von magadhoz, Urunk, a mindenséget.
2: Állj, Urunk, az árvák, özvegyek és minden elhagyatott mellé, hogy érezzék közelségedet, és még jobban ragaszkodjanak hozzád.
1: Von magadhoz, Urunk, a mindenséget.
2: Elhunyt testvéreinket fogad jóságosan égi országodba, ahol atyáddal és a Szentlélekkel minden vagy mindenben.
1: Von magadhoz, Urunk, a mindenséget. Most mondjuk együtt az imádságot, amelyet Krisztus Urunk tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Istenünk, méltán magasztalunk téged, mint fogyhatatlan világosságot. Ezért összegyűlve ebben az órában azt kérjük, oszlass szét kegyelmeddel a sötétséget, engesztelődj meg irántunk, és bocsáss meg bűneinket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
3: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.

egy fénysugára lelkednek. Kovásznány a Tündérvölgyben a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Isten sokkal inkább a javunkra fordít mindent, mint azt mi magunk kívánni és merészelnénk. Azért inogunk meg olyan gyorsan, és azért borul fel a lelki egyensúlyunk a legkisebb megpróbáltatásban is, mert gyakorlati életünkben nem hiszünk eléggé ebben az igazságban. Mondta Szent Vazul.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Osztye Zoltán atyát, aki a belvárosi Nagyboldogasszony templom plébánusa. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Család templom plébánosát és dr. Nárai Szabó Gábort egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunkban az erényekről fogunk beszélgetni. Hívhatom Zoltán atyának.
1: Köszönöm szépen.
0: Zoltán atyát kérdezem, mert ugye önök a Keresztény Értelmiségi Szövetsége, a professzorok Batthyány köre és a Magyar Polgári Együttműködés szervezet közreműködésével létrehoztak egy füzet, vagy egy irat, vagy egy dokumentációt, aminek két füzete már megjelent, és ez a harmadik, ugye az idők jelei, és a harmadik pedig az újra néven nevezzük. Ez egy új, egy újabb dokumentum, ami nem csak dokumentum, hanem tartalmaz egy füzetet, egy 100 oldalas füzetet, ugye egy filmet, meg egy konferenciát is. Hogy mit jelent ez az idők jelei program, nevezzük így?
1: Három füzet jelent meg egyébként, igen. Három vitaanyag jelent meg, ez azért nagyon fontos, mert az elsőt maga miniszterelnök úr vette át az olasz intézetben nagy nyilvánosság előtt. A második anyag jelent meg tavaly előtt, és most pedig valóban az utolsó, a harmadik füzet, és ezzel le is zárul a program. Onnan indult el a munka, hogy a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének a volt elnökeként a helyi csoportok az ország minden részéből visszajeleztek olyan tapasztalatokat, amelyeket a döntéshozók felé jeleznünk kellett.

0: konferenciának az anyaga, az olyan nagyon nagy port fölvert anyaga, ami szintén a társadalmi kérdéseknek az értékeléséről szólt, az igazságosabb és testvériesebb világot, ezt a címet viselte annak idején a dokumentum. De most fordítottunk a munkamódszeren, vagy változtattunk a munkamódszeren, nem a társadalmi jelenségeket szemléltük, és abban, vagy azok által felvetett kérdésekre próbáltunk meg keresztény válaszokat találni, hanem fordítva, most kiindultunk az erényekből, és azt vizsgáltuk, nyilván a keresztény etika állításai alapján, és ezeknek a jelenlétét vizsgáltuk, vagy pedig a jelenlétének hiányát láttuk, és annak a következményeit elemeztük végül is. Tehát, hogy az erények, a négy sarkalatos erényről van szó. Főképpen négy sarkalatos erény megoldás az életünknek, egyéni és közösségi életünknek a legjelentősebb kérdéseire. Ez az okosság, az igazságosság, a mértékletesség és az erősség erénye.
1: Mit jelent ez a szó, hogy erény?
2: Hó, ez jó lenne tudni. Tulajdonképpen pláne röviden leírni. Tehát én azt hiszem, hogy az a képesség, hogy felismerjük a magunk körül a világot, és Isten szavát is le tudjuk fordítani a magunk emberi nyelvére, és ennek megfelelően úgy éljünk, ahogy az Istennek tesszük.
3: Abból nem lehet kiindulni az ellentétéből, a bűnökből? Hogy a bűnöknek az ellentéte?
0: Igen, az erkölcs teológia kétségkívül állít ilyen párhuzamot. A bűnöket inkább a Szentlélek ajándékaival hozza egyébként párhuzamba, de kétségkívül ez a fajta összevetés is jogos. Az Akvinói Szent Tamást azért idézzük itt föl, ugye azt mondja az erényről, hogy az a lélek jó minősége. Tehát már állít valamit az ember állapotáról, ennek a leírása az, ami már az ókorból származik, tehát ez nem is keresztény erkölcstannak a föltalálása, vagy kitalálása, hanem az ókoriak is már több ezer évvel ezelőtt megfogalmazták, hogy mit jelent a lélek jó minősége, és ők már felsorolták, tehát a sztoikus filozófusok például felsorolták a sarkalatos erényeket. Ezt aztán Akvinói Szent Tamás, a középkor nagy skolasztikus teológusa részletesen kibontotta, de már keresztény krisztusi szemmel és értékeléssel.
1: Miért volt szükség arra, hogy most ezekkel foglalkozzanak, ezekkel az erényekkel, ezzel a négy erénnyel?
2: Hát a magyar közállapotokat tekintjük, akkor azt vehetjük észre, hogy mi határozottan keresztény nemzeti társadalom irányában fejlődünk. Persze nem mindenki pontosan így gondolkodik, de azért a nagy többség igen. És ha már ezt így észrevettük, akkor arra is gondolni kell, hogy mit jelent a kereszténység konkrétan. Ugye az egyén életében azt azért nagyjából mindenki tudja, de a társadalom és a közélet vonatkozásában mit jelent? Tehát el kell választani az ocsut a tiszta búzától, és ebben az erényeknek a felmérése az igen nagy, igen hasznos lehet. Itt alérre bocsátanám, hogy amikor mi az erények alapján, tehát a négy sarkalatos erény alapján próbáltuk elemezni a közéletet, akkor egyrészt nem csak magyar állapotokra gondoltuk, hanem ez mindenütt érvényes, úgy gondoljuk. Másrészt pedig azt annak tisztában vagyunk, hogy ezeket az ideális viselkedés módokat tökéletesen nem lehet elérni. Tehát nem is érje senki, se egy társadalom, se egy ember, csak törekszik rá. De azért meg kell mutatni, hogy mi az ideális. Mi az Istennek tetsző.
1: De most akkor miért kell most hangsúlyosan ezzel foglalkozni?
2: Hát mert most gyűltek össze azok a problémák, azok a gondolatok, hogy nézzük meg, hogy valóban például a közélet az megfelele a négy sarkalatos erénynek, mert nagyon sok mindenki úgy gondolja, hogy nem felel meg. Na most akkor ezt elemezni kell, hogy akkor mi az, ami megfelel, mi az, ami nem felel meg, mi a jó, mi a rossz, mert anélkül azért nehéz eligazodni.
0: egyáltalán hát keressük a megoldásokat. Tehát egy értelmiségi embernek, főleg a keresztény értelmiségi, akkor felelősségének a tudatában látni kell az összefüggéseket, a nehézségeket, és arra meg kell keresni a megfelelő választ. És azt találtuk, hogy az erénytan, és egyáltalán az erények gyakorlata, ez meg

0: megoldás az a társadalmi életünk, vagy az egyéni családi életünknek a legtöbb kérdésére. Ezért is neveztük így, vagy ezért is adtuk ezt a mottót még a könyvnek, hogy újra néven nevezzük. Nem is kell újra föltalálni a spanyol viaszt, hiszen ezt már föltalálták több ezer éven át.
1: De akkor újra néven kell nevezni. Tehát a középkor óta valami változott, vagy volt valami fellendülés, aztán valami törés történt.
2: Na most ezt azért fontos még egyszer elővenni, mert a modern társadalomban, a nyugati világban egyre jobban esik szét az egységes filozófia, szabad így mondom, a vallás is, de még a konzervatív filozófiák is, és egyre inkább haladunk egy olyan állapot felé, amikor nincs igazság, nincs jó, nincs rossz, mindent atomjaira szedünk szét, aztán összerakunk, aztán megint szétszedünk, megint összerakunk, és tulajdonképpen ebben a helyzetben mindenkinek minden szabad, és végsősorban kigyőz a legerősebb.
0: Uh-huh. Ahogy professzor úr emlegette, ez a kérdés egyáltalán összefügg az ember képpel. Tehát kinek tartjuk az embert? És éppen ezért a sarkalatos erényeket, mint a lélek jó minőségét megjelölve, magáról az emberről beszélünk. Uh-huh. És ezért az anyagunk nem valami partikuláris megfogalmazás, ami hát a keresztényeknek, vagy pláne ugye csak valami értelmiségi körnek azok fejtése, hanem egyetemes érvényű, tehát mindenkire érvényes, bármilyen kultúrkörben, bármilyen néphez tartozzon, bármilyen nemű rangú életállapotú legyen az illető, rá vonatkozik. Ezért az anyagnak az első fejezete egy antropológiai alapvetés. A mai társadalmi életünknek, egyáltalán személyes életünknek is az egyik fő gondja az, hogy mit tartunk magáról az emberről.
1: Hát mit tartunk
0: igen. Mindenek előtt azt tartjuk róla, hogy az Isten képe mása, és ebből vezetjük le azt a méltóságot, amiről annyit fecseg a liberális társadalom és ideológia, csak éppenséggel megalapozni sem tudja. Tehát nem, hogy nem tiporja lábbal, hanem még megalapozni sem tudja azt. Ha pedig az Isten képe mása az ember, akkor a lélekről, tehát nem csak az értelem, főleg nem csak ledegradálható puszta testé, vagy ösztön lényé, hanem ellenkezőleg a lélek jó minőségével kell fölemelni az embert, is igazi célja felé fordítani.
3: De vagy így is lehet fogalmazni, hogy spirituális lény, tehát, és ez a legnagyobb problémája sok embernek, hogy erről elfeledkezik, tehát nem spirituális lényként határozza meg önmagát. Tehát amikor már valaki idáig eljut, hogy meg tudja fogalmazni, hogy több annál, mint egy test, és van lelke, és akkor már jó irányba fejlődik szerintem.
2: Igen, és az elvadult racionalisták mondják, hogy ő azt szeretné, olvastam egy filozófustól egy ilyen nyilatkozatot, hogy mindent a ráció, az értelem alapján próbáljunk megoldani, mert akkor nem lesznek konfliktusok, akkor nem lesz háború, semmi nem lesz. De olyan elvadult hévvel próbálta ezt bizonygatni, és hogyha esetleg valamit nem úgy történik, ahogy neki tetszik, akkor olyan végtelen dűvel tud a közösség vagy az egyén ellen fordulni, hogy abban a pillanatban már is bizonyítja, hogy ő is érzelmi lény. Tehát ha valaki figyelmen kívül hagyja az embernek az érzelmi oldalát, ami aztán a transzcendencia felé is el tud fordulni, akkor óriási hibát követel.
3: Hát meg tulajdonképpen minden válságból csak így tud kilépni, hogyha a spiritualitás felé fordul.
1: Ha nincs Isten, akkor ugye ez a felelősség kérdését is felveti, hogy kifelé vagyunk felelősek. Tehát ez a generáció már a következő generáció iránt sem érez felelősséget, tehát hogy elhasználunk mindent.
0: Ha már a lélekről beszélünk, akkor nem árt egy picit közelíteni a lélekhez. Egyáltalán mit jelent az emberben a lélek? Vagy milyen fajta összetevő az emberben az, amit léleknek nevezünk? Azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon leegyszerűsítve természetesen, mert itt komoly antropológiai fejtegetést tehetnénk, az bennünk, ami leginkább az Istennel való kapcsolatra utal, vagy az az összetevő az emberben, amelyiknek a lényege az, hogy kapcsolatban van az Istennel. Tehát az én-te kapcsolat, ami az ember voltunk, lényege az, amit így jelölünk meg, hogy a lélek. Ha pedig így van, akkor nyilván az embernek ez a fajta transzcendenciája, tehát a természet fölöttire utaltsága, az Istennel való személyes kapcsolata, ami igazán értelmessé és emberré teszi a létét, nem iktatható ki.
2: És akkor hagyj utaljak ennek a műsornak a címére, hit és tudás, ugyebár a hit az ugye a lélekből eredeztethető, vagy abból ered, a tudás pedig a napi konkrét dolgokat fogja fölmérni. A hit ugye azt mondja meg, hogy miért, a tudás pedig az, hogy hogyan. Na most azt mondják sokan, hogy hát ez nem érdekes, hogy miért, mert nem érdekel, föl se teszem a kérdést. Nem lehet úgy élni, szerintem különösen egy társadalom nem szerveződhet meg annélkül, hogy tudná, hogy miért él, miért akar fejlődni.
0: Világos, a cél meghatározza az oda vezető utat. Hogy tudom, hogy hova akarok elérni, nyilván azt meg kell akkor határozni azt is, hogy milyen eszközök azok, amelyek közelebb segítenek a mi célunkhoz.
2: És ebben nélkülözhetetlen a transzcendencia és az érzelmek, mert nem lehet kézzel megfogni, nem lehet leírni papírra, megtervezni, kiszabni ollóval. Ehhez egyszeri rálátás, szinte megvilágosodásra van szükség.
1: Kénis, hogy ha jól következhetek, akkor ebbe a lélekdimenzióba, vagy a lélekfogalm alá tartozik most két sarkalatos fogalom is, a nemzet meg a család kérdése, mert lélek nélkül ezeket a fogalmakat nem tudjuk definiálni.
0: Tehát a kapcsolat. Ez az, amit talán kulcs kérdésként, vagy kulcs fogalomként jelölhetünk. Mindenek előtt az Istennel való kapcsolat, és hát természetesen ennek a fényében az embertársainkkal való. Sőt, önmagunkkal való kapcsolatunk is. Így van. Hát mennyire fölértékelődik ma az önismeretnek a kérdése, mennyi önismereti kurzuson vesznek részt emberek, mennyi pszichológusra, pszichiáterre van szükség ahhoz, hogy egyáltalán a lélek minőségét fölismerjék, vagy egy kicsit kiegyensúlyozottabb legyen. Tehát kapcsolat nélkül embernek lenni nem lehet, nem létezhet az ember, és ez könnyű belátni, hiszen ha a személy, az én, az csak úgy létezhet, hogyha a te ott van vele szemben. Tehát a te vel való kapcsolatban tárul föl igazán, hogy ki vagyok én.
2: Tehát az individualizmusnak határai vannak, mert akkor lenne csak valaki igazán szabad, hogyha vagy akkor, ha egyedül élne a Földön, vagy akkor, ha mindenki tökéletesen alá lenne neki vetve. Tehát sokan azért szerintem tudatalatt erre gondolnak, mert hogy az én szabadságomat a másoknak a rabsága és a szolgasága alapozza meg.
0: Ez a bizonyos liberális alapelv, hogy akkor vagyok szabad, ha azt csinálok, amit akarok.
2: Igen.
0: Most ez az, ami
1: nem mindenki,
0: igaz.
1: Akkor mindenki azt akar csinálni, amit akar, és abból mi lesz?
0: Hát anarchia és
1: káosz.
0: Gyilkos kés.
2: Igen, ami most van.
0: Ami most van, igen.
1: Egy picit részletezzük ezeket az erényeket. Jó, mit jelent az igazságosság, az okosság, a lelki erő? Tehát ez a négy erény, ez mit jelent?
0: Az okosság,
1: mértékletesség.
0: A professzor úrnak kell nyilatkoznia, mert ő foglalkozott ezzel, ő fogta össze azokat a szakembereket, akik erről gondolkodtak.
3: Biblia bölcsességet mond, ez ugyanaz?
2: Na, itt volt egy kis vita, tudnulik, mi mindjárt gondoltuk, hogy hát az okosságnál többet, egy kicsit többet kéne tárgyalni, és az a bölcsesség, csak hogy Akvinai Szent Tamás úgy tudom, hogy okosságot írt, és akkor mi ragaszkodtunk az eredeti hiteles megjelöléshez, de valóban bölcsességről van szó.
0: De itt hadd vágjak közben, bocsánat. A kettő összetartozik, és ugyanakkor elkülönül, mert az okosság az egy emberi természetes erény, a léleknek jó minősége, de bölcsességként, és itt most Gyuri atyának igaza van, amikor azt mondja, hogy vajon nem hozható-e párhuzamba a kettő, igen, erre az okosságra épül rá azután a Szentléleknek az ajándéka, amit például a hét közül bölcsességként jelölünk. És ez mindig így van, ez nagyon fontos szentségtani kérdés is, mindig a természetesre épül a természet fölötti, tehát a kettőnek az együttműködése, aminek az eredőjéből a sorsunk formálódik, alakul. Jóistennek a kegyelme, ajándékai és az ember szabadságának.
3: Tehát a bor és az éred bor, ugye?
0: És az éred bor.
2: Igen, és hát akkor az okosság az, hogy meg tudom mondani, hogy mit, hogyan kellene csinálni. A bölcsesség meg úgy gondolom, hogy az, hogy hát nem biztos, hogy mindent pontosan úgy kell csinálni, mert hát ha engedni kell, bölcsebb vagyok akkor, hogy okos engedsz, szamár szenved, ugye van egy ilyen közmondás is. Úgyhogy itt a bölcsességet én egy kicsit magasabb rendűnek tekintem az okosságnál. Arról lehet papírokat osztogatni az okosságról, úgyhogy azért kaptam én is ezt a feladatot a szerkesztővizet. Van, de a bölcsességhez érettség, élettapasztalat kell, és nagyfokú tolerancia is.
0: Hadd mondjak még erre egy életből vett párhuzamot, vagy jelenséget. Tehát az okosság az, amire el lehet jutni emberi erőfeszítéssel. Tájékozódunk a világban, tudásra teszünk szert, a tudományokban elmélyedünk, és ez segít nekünk abban, olyan szempontokat kapjunk, aminek alapján jó belátással a saját megítélésünk szerinti legideálisabb döntést tudjuk hozni egy-egy kérdésben. De amikor oda térdelek az oltári szentség elé, ugye az én templomom az, ez most itt a reklámnak is a helye, Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplévári, a templom Erzsébet híd hídfőjénél, ahol 24 órán át nyitva van a templom, mert örök imádás zajlik, azaz folyamatos szentségimádás van. Na, amikor betérünk oda az adorációs kápolnába, vagy az altemplomba az imádságra, akkor ott az egyik legnagyobb ajándéka a szentségimádásnak az az ihlet, az az ösztönzés, amit minket sarkal a Szentlélek, ami tőle származik. Ez viszont több és egyfajta kontroll is a mi okosságunkkal szemben, mert adott esetben ott kapjuk meg azt az isteni ihletet, azt az útmutatást, azt a belső vezérlést, amit Jézus meg is ígért nekünk, ugye távozóban azt mondta, hogy elküldi a Szent Lelket, aki majd elvezet bennünket a teljes igazságra. Ez a belső vezérlés az, amit megkapunk a Jóistentől, és aminek akinek a segítségével, ez a Szent Lélekről van szó, akinek a segítségével a bölcsességre szert tehetünk.
2: És az okosság az, aminek van egy negatív vonatkozása is, amiről beszéltünk sokat, és a füzetecskénk is kitér rá, sőt a belőle készült film, ami majdnem egy órás, és nagyon érdekes, érdemes megnézni, hogy az nem csak nem az ördögi okosságot jelenti, vagy esetleg enyhébb esetben az, hogy megoldjuk okosba, ugye a fizetést, meg a számlát, meg ezt, meg azt. Valóban nagyon ügyesnek, okosnak kell lenni ahhoz, hogy különböző disznosságokat el tudjunk követni, anélkül, hogy félnénk a büntetéstől. De nem erről beszélünk. Nem ez az erény.
0: Igen, okosság lehet rafináltság.
1: Az okosság az is, ugye, hogy céltűzünk ki, tehát hogy nem csak úgy sodródunk.
3: Én is azt mondja, hogy ravaszok legyetek, mint a kígyó.
2: Az azt jelenti, hogy milyen célszempontjában, ezen gondolkoztam én is sokat annak idején, hogy igen, ravaszul próbáljunk az igazságothoz közelebb kerülni, és azt képviselni. Tehát nem azt jelenti, hogy mamlasz módon bámuljunk, amikor letaposnak minket, hanem vegyük fel a harcot, aztán itt az erősségről is lehet majd szó, de ügyesen, okosan vizsgáljuk meg a helyzetet, és annak megfelelően reagáljuk.
1: De ez ravasság egyfajta bölcsességet feltételez, mert tudni kell gondolkodni a másik fél agyával.
2: Igen.
1: Is.
2: És ugye? Szerintem a cél szabja meg, hogy most ez istenes vagy nem istenes dolog, mert hogyha azért vagyok ravasz, hogy valakinek megmentsem az életét, akkor azt meg jót teszek. Ha meg azért vagyok ravasz, hogy mit tudom én, minél nagyobb autót tudjak elcsaklizni, akkor meg kevésbé.
0: Eszembe jut Jézusnak a másik szava, hogy a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Tehát, hogy mint ravasz, és ez most negatív értelemben, a világ fia, aki nem fogadta be Krisztust, és csak magában bízik, amint ravasz a maga e világi dolgaiban, és azt akár még ugye, negatív pecstelenség eszközeivel is képes keresztül vinni, legalább olyan módon kell nekünk leleményesnek lenni a magunk dolgában, Isten országának az építésében. Ilyen értelemben lehet párhuzam, ugye a ravasság, e világi ravassága, e világban élők ravassága, illetve a leleményesség, vagy ihletettség, ha tetszik, az Isten országának az építésében.
1: És ide az okossághoz meg az, hogy nem sodródunk, ugye? Tehát az is ide tartozik, hogy van az életünknek célja, vagy Tehát, hogy valójában, amit az atya is mondott, az Zoltán atya, hogy Isten országának a keresése, Isten, vagy építés és Isten keresése. És hogy ezt apró célokra felosztani,
2: az
1: vagy...
2: Az is az elmének a működése. Van még három erény, még beszéljünk róla.
1: Igen,
2: szerintem.
1: De hogy... Tehát a mértékletesség, ugye, a egyik...
0: Maradjunk a következőnél, mert össze is tartoznak ezek logikailag is, meg az életünk gyakorlatában is, tehát az okosságot az igazságosság erénye követi, ami megint csak az igazságosság erénye feltételezi az okosságot is, ugyanis az igazságosság a Aquinói Szent Tamás meghatározása szerint is azt jelenti, hogy mindenkinek megadni azt, ami neki jár. Most ahhoz, hogy ezt belássam, ahhoz viszont szükség van az igazságosságra, sőt a Szentlélek által adott bölcsességre is. Itt mindig szoktam idézni, hallottam egy előadást, egy nagyon komoly, tudományos igényű előadást arról, hogy mi a hülyeség. Szó szerint. Ha már tudományról és hitről beszélünk, nagyon szeretném mindenkinek elmondani azt, hogy mit jelent a hülyeség. A hülyeség azt jelenti, hogy egy koordináta rendszert felrajzolunk, akkor az egyik koordináta az, hogy mit jelent az önérdek, és a másik tengely pedig az, hogy mit jelent a közjó. A kettőnek az aránya az, ami megkülönbözteti az emberi magatartást. Most a hülyeség az, amikor már olyan mértékben semmibe veszi a közjót, olyan mértékben csak a saját hasznát, érdekét mindenkin keresztül gyalogolva, keresztül gázolva veszi tekintetbe, nem veszi észre, hogy már visszaüt. Tehát a fagylalt visszanyal, ugye, ahogy szokták volt mondani. Vagyis, hogy mondjuk egy példát erre, kizsákmányoljuk a természetet. Ez olyan hülyeség, ami nyilvánvaló, hiszen amiközben tönkretesszük a természet, a gyerekeink már nem fognak levegőt kapni, és a génmanipulált ételektől fog rákos lenni. Tehát könnyű belátni azt, hogy van az önzésnek egy olyan szintje, ami már saját maga alatt vágja a fát, vagy ami miatt az ember már saját maga alatt vágja a fát, és saját jövőjét emészti föl.
1: Igen, de magunkat is kell szeretni, ugye? Tehát, hogy nem lehet csak az, hogy csak a közjó, hanem anélkül nem tudjuk a közjót szolgálni, magunkat nem szeretjük. Tehát kihasználni nem hagyhatjuk magunkat.
0: Hogy... Ez az, ami jó, hogy Gyuri atya kiegészített engem, hogy mindenkinek megadni, ami neki jár, de ez vonatkozik saját magunkra is.
2: És ezt szeresd fel a barátodat,
1: mint magadat. Így van.
3: Most meg az a kérdés, hogy mi az, ami jár? Hát nem, ezt is másképp gondolják emberek.
2: Van, hogy, akinek a szája jár, igen.
3: Igen. Hát igen, szóval a mértéknek itt is a meghatározása azért, mert azért most itt a migráció is felvett azért dolgokat, hogy most mi jár, meg mi nem jár, és munkanélkül hozzájutni jövedelemhez.
2: Hát azt hiszem ehhez is segít az erényeknek a számbavétele, hogy meg tudjuk állapítani, hogy a hatáskörünkbe eső embereknek, a családunk tagjainak,
1: házabb
2: a munkahelyen esetleg a beosztottjainknak, a kollégáinknak mi jár.
3: És hát ugyanígy egy családban is a szülőknek egy felelőssége, hogy a gyerek felé mit ad. Tehát de mindent meg akar adni, tehát ez megint egy... mondjuk azt, hogy hülyeség, ha ez a szó elhangzott. Tehát ott sem a mérték van meghatározva, hanem a mértéktelenség.
1: Tehát ha a koordináta rendszerben aránytalanság van, nagy fokú kibillenés, az már azt lehet mondani, hogy csúnya szó vagy hülyeség.
0: Igen, pontosan így van. És akkor már itt ott van a következő erény, Gyuri atya már ki is mondta, ez pedig a mértékletességnek az erénye. Az egyik legnehezebb kérdés az életünkben az, hogy megtalálni a megfelelő mértéket, vagy másképpen fogalmazva az egyensúlyok megtalálása. Az életünk minden területén jelentkezik az a kihívás, hogy megtaláljuk a helyes mértéket, és megtaláljuk az egyensúlyokat. Akár csak a szeretetet tekintjük, ami a legfontosabb erény, a hit, remény, szeretet, a másik három, ami ide tartozik igazán, és hogy a szeretet. Ugye van rátelepedő szeretet, köldök, zsinór szeretet, amelyik valóban gúzsba köti a gyereke szabadságát, mert eszközként fel akarja használni valójában a saját boldogulása vagy önigazolása érdekében, és hol van az, ahol a másik szabadságát meghagyva, tiszteletben tartva adjuk meg, ami neki jár, vagyis az ő boldogsága az elsődleges szempont.
2: Ez a legnehezebb keresztény családokban, és azt hiszem.
1: És még van a negyedik, a lelki erő.
0: igen. Tehát ha sorra vesszük az erényeket, akkor érdemes megfogalmazni úgy mindezeknek a jelenlétét az életünkben, hogy az mindenki számára nyilvánvaló, hogy mindenfajta teológizálás nélkül. Tehát hagyjuk most az erénytant, és hagyjuk most a morálteológiát. Egyszerűen mennyire könnyű belátni azt, hogy okosan kell berendezni az életünket, a mindennapjainkat okosan kell élni. Ehhez pedig tájékozottnak kell lenni. Mennyire nyilvánvaló az, hát ki az, aki ne szeretné azt, hogy legalább a gyerekei egy igazságosabb társadalomban nőjenek föl, mert ugyan azt mondja a közmondás, hogy nincs igazság a Földön, de ez alatt nem az igazságot érti, rossz a közmondás egyébként, hanem az igazságosságot érti alatta. Nem valósul meg az igazságosság, nem kapja meg mindenki azt, ami neki jár. Mert van, akinek börtön járna, de lébet szól, és van olyan, aki meg tönkre megy, miközben másokat szolgál, és nem kap megbecsülést.
3: Babicshoz ment egyszer egy fiatalember, aki így magát költőnek tartotta, és akkor átadta a verses gyűjteményét, hogy hát a költőfejedelem véleményezze. És hát akkor utána egy pár napig rajta ült, és akkor mondta, hogy fiatalember, hát nagyon jók a mondatai, a szöveg összefüggései, stb., de ezek nem versek. És akkor ez hogy nem versek? Hát barátom, ezt valaki vagy érzi, vagy sohasem lesz belőle költő. Na most az én kérdésem az, hogy ez tanulhatók ezek az erények, vagy rá kell érezni, mert nagyon sok ember ráérez erre zsigerből, és aki nem érez rá, az megtanulhatja?
2: Szerintem a családba. Tehát én nagyon fontosnak tartom az első 3 életévet, amikor a gyereknek kifejlődnek, mondják tudományos kutatók is, hogy akkor fejlődik ki az agya, akkor bizonyos kapcsolatok létrejönnek millió számra, és akkor ezeket a fajta dolgokat is valahogy ösztönösen magába vesz, és aztán ez fejlődik tovább a közös családi közösségben, akár a hittan közösségben, iskolában, máshogy.
3: Oda, ahol nincs család.
2: Az baj.
0: Egyértelmű egyébként, hogy tanulható. Hiszen másik megfogalmazásban, vagy másik meghatározásban az erény pedig a gyakorlás által kibontakoztatott képesség. Most ez egy tudományos megfogalmazás, igen. De hát ha már ilyen műsorban vagyunk, akkor talán ez sem haszontalan, ha kimondjuk. Tehát igenis a gyakorlás révén tanulható. Mert képességeket ültetett belénk a Teremtő Isten, olyan képességeket, amelyeket készségé kell magunkban fejleszteni. Tehát például ugye a gondolkodás képessége, de ahhoz, hogy az ember jó matematikus legyen, jól használja ezt a képességét, és valóban egy okos ember legyen belőle, ahol gyakorolni, használni kell az agyunkat, ez ennyire egyszerű dolog egyébként, mint hogy a lelkiismeretünk is egy alapadottság bennünk, de ahhoz használni kell, élni kell vele, hogy érzékeny lelkű, lelkiismeretű emberré váljunk. Tehát igen, a gyakorlás révén tanulható az erény, és erényes emberré válni kell. Ahhoz pedig mi kellünk, ahhoz pedig a munka, a saját munkánk elengedhetetlen.
1: Igen, tehát az erkölcsi fejlődésnek is vannak fokozatai, és akár a család, közösség, óvoda, iskola, tehát fokozatosan fejlődik a gyerekek erkölcse is, de itt az intézménynek is nagyon nagy feladata van, meg felelőssége, én azt gondolom, tehát akár egy iskolai közösségnek, csoportoknak, kortársaknak, tehát ezek kisiskolás korban nagyon nagy feladatunk van, azt gondolom, tehát szakembereknek, hogy tehát az erkölcsi fejlődésre hatással tudjunk lenni, vagy hatással legyünk jó irányba, persze.
2: És hát aztán felnőtt korban a művészet, meg a közvetlen tapasztalat. Tehát én saját magamon tapasztalom, hogy mondjuk a 50 év alatt sokkal közelebb kerültem az érzelmi élethez, tehát sokkal jobban föl tudom fogni, hogy miért fontos az, és meg tudom érteni bizonyos embereknek a különböző fura viselkedését, és itt ezek a tapasztalatok, amik jönnek.
1: Meg a minta, tehát itt nagyon fontos a nevelésben, hogy ne csináljunk dolgokat, mert félünk, mert mondjuk autoriter a szülő, vagy autoriter a pedagógus, mert ez egy félelem lesz, tehát nem épül be a lelkis, tehát nem leszünk lelkiismeretesek, hanem félelemből nem csinálunk dolgokat, és hogyha nem figyel valaki, akkor megcsináljuk. De hogy ezt tényleg csecsemőkortól tanuljuk, hogy elfogadjuk azt az embert, aki mellettünk van, mert szeret, és amit ő mond, az jó. De hogyha egy becsületes az a szülő, akkor a gyerek is azt látja, és ezzel azonosul. De ha bestelen, akkor azzal azonosul, mert azt gondolja, hogy ezt kell követni. Tehát ezért van ennek nagy veszélye, de a családon túl itt azért hatással van a közösség. Csak én azt gondolom, hogy ebben azért van egy szenzitív periódus, hogyha, de az Istennek semmi nem lehetetlen, csak azért vannak furcsa dolgok így pszichológiai szempontból is, tehát akiket bárhogy nevelnek, és most nem akarok itt nagyon pszichológizálni, és nagyon rendes szülők gyerekei, és mégsem épül be. Ilyen is van.
0: Jó, hát ezért is olyan nagyon nagy jelentőségű a felekezeti iskoláknak, és itt most nyilván a katolikus iskoláknak a közege, a milliója, és az a pedagógiai környezet, amely segíti a gyerekek személyiségének a fejlődését, és mint egy begyakoroltatja, ahogy az előbb mondtuk, begyakoroltatja ezeket a képességeket, hogy jó készséggé váljanak. Tehát a készségfejlesztés, ugye az is egy mai pedagógiai kulcskérdés, kulcsfogalom. Pontosan erről van szó.
2: Na most például, hogyha az unokám elesik, akkor én nem megyek oda babusgatni, hogy jaj, de fáj, kelj föl, nem is fáj az annyira minden, és akkor csak elfelej sírni. És szépen föl kell, és leporolja magát, és megy tovább. Tehát ez azért beidegződhet sok gyerekbe. Hallottam olyan eseteket, hogy nagyon sokat babusgatták, és akkor jobban fáj neki.
0: Anyám asszony katonája lesz, és Strabler lenne belőle.
1: Tehát ebbe is tudni kell a mértéket, mert ha ordít, meg sír, meg fáj, tehát azért az, hogy érezze, hogy számíthat a könyv, megvigasztalják, katona dolog, nincsen olyan nagy baj. Tehát valami, hogy le kell reagálni, csak itt is a mértékletesség az, ami...
2: És látni kell, hogy mi az, amikor tényleg baj van.
1: Igen.
0: Ez pedig kívánja nyilván a pedagógustól, a szülőtől, vagy a lelkivezetőtől azt a spontaneitást, ami javarészt megint csak, amiben javarészt nagyon sok szerepe van a Szentléleknek, hogy helyesen tudjuk mérlegelni, és helyesen tudjuk fölismerni, hogy mi akkor ott a jó megoldás, mi akkor ott a jó döntés.
1: Tehát, hogy összefoglalva lehet azt mondani, hogy ezek az erények azért is nagyon fontosak, mert mi közösségi emberek vagyunk, tehát közösségbe élünk, és ahhoz, hogy közösségbe tudjunk élni, és hogy a közjó tudjuk szolgálni, és hogy boldogok legyünk, ezeket az erényeket gyakorolni kell, mert hogyha nem, akkor széthullik a társadalom.
0: Végső megközelítésben, amit most kitetszett mondani, ez a lényeg, a boldogságunkat ét. Nem másról van itt szó, hanem arról, hogy kiegyensúlyozott, közösségben élni képes, boldog emberek legyünk, akiknek ráadásul az életének az iránya, mert úton vagyunk, az pedig maga a teljes Szent Háromsággal való közösség.
1: És ugye a 10 parancsolat, meg azt gondoljuk, hogy ez egy büntetés sokszor, de közben pont a boldogságunkat kell, vagy azt szolgálja, csak ez, tehát én azt szoktam mondani, és én pszichológus vagyok, de nekem a 10 parancsolat hasonló, vagy hogy a párhuzamba helyezem, mint pszichológus a terápiát tartja, és sokan azt érzik, hogy el kell menni a templomba, mert ez kötelesség, vagy, de én azt mondom, és én ezt így érzem, hogy egy szentmise, vagy egy istentisztelet, az egy ingyen terápia. Nekem. És hogy azt gondolom, hogy én teszek jót közben, meg az Isten adja az ajándékot. És a...
3: No, de ez azért történik, mert már azt értéknek tartja. Tehát itt ha még nem ismerem föl akár ezeket az erényeket, hogy azok önmagába véve értékek, addig nem is akarom elsajátítani. Tehát akkor lesz az enyém, hogyha azt mondom, hogy igen, ez egy érték. Tehát tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy nevelésben, az erényekre való nevelésben az értékekre való nevelést kell a gyerekek számára hangsúlyozni, hogy ez magáévá tegye, mert neveletem a 10 parancsolatot, és kívülről fújja, hogy melyik parancs hanyadik, de ez nem tette még magáévá. Tehát a tudatával valóban tudja, hogy mik a parancsok, de az számára még nem érték, azzal nem tudott azonosulni.
0: Hát ezért kellett újra néven neveznünk, hogy tudatosodjék, hogy ezek azok az erények, értékek, amikről kell az életünk épülhet.
2: És ezért fontos, most ezt megint csak reklámot csinálunk, hogy elküldtük ezeket a füzeteket egyházi iskoláknak, avval a javaslattal, hogy esetleg etika órákon ezeket meg lehet tárgyalni.
3: Mekkora példányszámba adtátok ezt ki?
0: 10 000 példány, így van, 10 000 példányba, de itt a film, különösen nem beszéltünk eddig a filmről, pedig ennek nagyon nagy jelentősége van. Az etika oktatás, vagy az, hogy fölkínáltuk a hit és elkölcstan tanároknak, még jelentősebb a film. mert hiszen ez vizuál, a gyerekeknek is, meg egyáltalán mai ember többsége vizuális. Ha ez megjelenik így a film formájában, akkor az sokkal nagyobb hatást érhet el. Ezért különböztettük meg, hogy inkább a magasan kvalifikált értelmiségnek való a könyv, és inkább az átlag emberek jobban értik
1: és
0: a filmet.
1: És ebben a filmben történetek vannak? Tehát, hogy amit, ami a gyerekeket is
2: esett tanulmány. Esett. Például, ugyebár a műrepülő világbajnok beszél arról, hogy mi a bátorság. Tehát, hogy ő neki ez a, amikor ő mindenféle kunsztokat csinál, akkor az számára nem jelenti a bátorságot, csak azt jelenti, hogy pontosan tudja, hogy mikor, milyen mozdulatot kell tennie, és attól kezdve már nem kockáztat. Tehát az igazi bátor ember az kockáztat, aztán persze azt is jól meg kell mérni, hogy most érdemes-e vagy nem.
0: Vagy például egy csodálatos székely család jelenik meg a filmen, nem mondom el.
3: Hogy lehet hozzájutni, ha valaki most a hallgatók közül is mondjuk érdeklődést?
0: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége honlapján link van, és azon keresztül utolérhető a film, illetve maga az anyag is fönt van a honlapon, tehát utolérhető.
1: Akkor ezzel zárnám a műsorunkat, mert letelt a műsoridőnk. Köszönjük meghívott vendégünknek, dr. Osztia Zoltán atyának, hogy elfogadta a meghívást a műsorunkba. Köszönöm tovább állandó vendégeinknek is, hogy részt vettek a műsorba, Bodor György atyának és dr. Nárai Szabó Gábornak. A műsorainkat a Mária Rádió archívumában egy rövid regisztráció után ingyenesen is meghallgathatják. A műsorokat online is követhetik, illetve a Mária Rádiónak Facebook oldala is van, ahol híreinkről, aktualitásokról, érdekességekről tájékozódhatnak. Kedves hallgatóinknak megköszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket 2 hét múlva szerdán 21:05-től újabb műsorunkkal.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket. Az

És most hallgassuk meg a mai napra választott evangéliumi részt Szent Lukács könyvének 10. fejezetéből. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt. Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt. Szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefele az úton, észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja, amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette a teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel, viselt gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került?

0: Ém ahogy mit is jelent Isten szeretni? Mert mondani könnyű, de vajon mit ért ezen Jézus? De a törvénytudó az embertársak iránti szeretetre kérdez rá, ami ugyanilyen nehéz feladat elé állít bennünket. Jézus ugyanis arra a kérdésre, hogy akkor kit is kell szeretnünk embertársaink közül, azt a választ adja, hogy mindenkit, akinek szüksége van a te szeretetedre. Mindenkit, akiért valamit tehetsz. Akkor is, ha nagyon ellenséges érzülettel lennél egyébként iránta. Akkor is, ha egy teljesen idegen, akire könnyen mondhatnád lelkiismereted megnyugtatására, hogy semmi közöm hozzá. Jézus tehát azt mondja, hogy aki üdvözölni szeretne, az szeressen úgy, mint ahogy ez az irgalmas szamaritánus.
1: Mai ima szándékunk, Urunk Jézus Krisztus, a te szíved végtelenül irgalmas. Érints meg a mi szívünket is, hogy mi is irgalmasak tudjunk lenni, és személyválogatás nélkül tudjunk szeretni.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió és

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Jézusom, lelkek isteni pásztora, ki apostolaidat meghívtad, és a lelkek halászaivá tetted őket. Vondd magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújított papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék titokzatos testedet, az egyházat. Add, hogy egyházad a föld sója, és a világ világossága legyen. Amen.

0: Üzenetek a Bibliából. Monsignor Nagy József atya előadásai.
1: Köszöntök mindenkit. Örülök, hogy eljöttek. Olyan semlegesnek tűnik ez a téma, de megpróbálom mutatni, hogy ennek nagyon nagy üzenete van a számunkra. A számunkra is, nem csak akkor. Nagyon nagy üzenete. A téma az, azt mondták Jézusról a hallgatói, akiknek beszélt, hogy ő rá csodálkoztak, hogy ő úgy tanít, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Először is tisztázzuk le, hogy mit jelent az, hogy hatalom. Tehát Jézusról sokszor mondták, hogy neki hatalma van, vagy legalábbis elvárták tőle, hogy úgy lépjen föl. De itt azért meg kell különböztetni. Ugye egy hatalom erő az a teremtő erő, tehát hogy az atyával a világot teremti, és minden által csak a János evangélium első fejezetére hivatkozom, hogy nélküle semmi sem lett, ami lett. Tehát minden ő általa, az atya teremtett ő általa, de itt most nem erről a teremtő hatalomról van szó, hogy Jézus most is a teremtő Istenhez tartozik, az Atya, Fiú, Szentlélekhez. Csodatevő hatalma van, ezt sokszor mondták, hogy hatalma van a betegeket gyógyítani, a halottat föltámasztani, minden. Ez a csodatevő hatalma az, amivel gyógyított minden, de ez egy más értelemben hatalom. Mi most nem erről beszélünk. Amit viszont Jézus sosem nem fogadott el, nagyon szerették volna, hogy ő föllépjen, rendet csináljon az akkori világba. Úgy gondolom, hogy ez nagyon sokakban ma is megvan, hogy nem tesz rendet úgy jó volna, hogy itt mi nekünk is kellemetlen zajos világban, meg a háborús világban is rendet. No, Jézus ezt így mindig azt mondja, az Isten országa már köztetek, bennetek van, tehát nem erről lesz, ezt akkor se fogadta el, meg ma se fog rendet tenni. Ha békéért imádkozunk, akkor azért imádkozunk, hogy Isten úgy irányítsa, olyan erőt, kegyelmet adjon azoknak, akiknek a kezébe van a világ béke, hogy ezt így munkálják azok az emberek. Szóval Isten nem fog itt a pallossal lecsapni, hogy na most akkor ennyi. Bár ma is úgy gondolom, hogy sokan szeretnék. Jézus tanításának volt hatalma. És most is van az ő tanításának hatalma. Ereje. Erre mondták. Csak egy idézetet, ez már még a Izaiás prófétánál is megvan, még prófétáknál, hogy Isten szava, Isten üzenete az olyan, mint az eső meg a hó, amely lehull az égből, és nem tér oda vissza annélkül, hogy megvalósította volna azt, amiért Isten küldi az ő szavát. Ahogy a hó meg az eső méltatja a növényeket, minden megteszi, Isten igéje is megvalósítja azt, amit mond. Nem csak oktat, ezt már még az Ószövetségben a próféták szavával is megértették, és itt is számít, hogy mint az eső, még a hó, és hogy olyan hatalmas, hogy a mennyei atya esőt ad jóknak, rosszaknak egyaránt minden. Tehát itt most meg kell érteni először is, hogy Jézus nem csak oktat. Az írástudók azok oktatták, fölvilágosították, elmondták, hogy mit kellene tenni, de az ő szavuk azért eléggé erőtlen volt, mert maga Jézus mondta, hogy hát amit tanítanak, azt hallgassátok, meg tegyétek, de ne kövessétek a tetteiket, tehát ők saját maguk sem álltak az mellett. Na most, mit jelent ez, hogy úgy tanított, mint akinek hatalma van? Ez azt jelenti, hogy Jézus nem csak fölvilágosít, hanem ő saját magát adja. Ő az az ige, amit hirdet. Kicsit próbálom ezt megvilágosítani majd, de gondoljunk arra, mindegyiknek, aki fogta azt, amit mondott, mint azt mondta, hogy jöjj, kövess engem. Ez nem azt jelenti, hogy állj a hátam mögé, azt gyere utánam, hanem azt jelenti, hogy gyere, egyesülj velem, kövess engem, járj velem együtt az úton. Ezt az apostoloknak ezt mondta minden, annak is, aki nem fogadta el, gazdag ifjúnak is ad el, minden, hogy jöjj is, kövess engem. Tehát ez a kövess engem azt jelenti, hogy én fogok működni benned, veled együtt, azt megvalósítani, amit én tanítok. Tehát ő önmagát adta tanításában. Amikor azt mondta, hogy a sziklára épített ház, az a szikla az ő, az az erő, az a biztonság, az az alap, az a szikla tartja az egész házat. Tehát aki hallgatja a tanításomat, és igyekszik tettekre váltani, az én rám épít, én adok neki erőt, azért tudja megvalósítani. Tehát nem csak hasonlat ez, hanem egy élő valóság abban, amit Jézus mondott. Egy élő valóság. Ő az a szikla. És a szikla hasonlata ugye az, hogy az egész házat ez a biztos alap tartja. Ez az erő. A többi mind ráépül. Zakeust. Gondoljunk csak Zakeusra. Biztos, hogy sokat hallott Jézusról, látni akarta. De akkor változott meg, amikor Jézus azt mondta, hogy nálad akarok megszállni. Amikor Jézus belépett az életébe, akkor mondta, hogy a fele vagyonomat elosztom, a minden. Itt kapott erőt arra, hogy ezt megtegye. Teljesen másképp bírt előbb. Tehát nem kellett, előbb megtért volna Zakeus, és na akkor jutalmul eljött Jézus. Nem. Hanem azt mondta, hogy eljövök hozzád. És ő neki ebből volt, Jézusból volt az erő. Ez azért nem akármilyen, gondolom bele, hogy egy azért fele vagyonomat elosztom a szegényeknek, aki eddig azért, hogy harácsoljon, bámosan, nem a határbámos, hanem beszolgáltatóhoz, rómaiak megengedtél annyi karhatalom, annyit harácsoltak be, amennyit akartak rómaiaknak, kifizették, amennyit kellett, szóval ezért gyűlölték olyan nagyon ezeket, de Jézus volt az erő. Tehát ezt élték meg az emberek Jézuson. erőt ad az ige megélésére. És ez egy nagy kérdésem számunkra is. Hogy csak egy tanrendszernek tartom a kereszténységet, a keresztény életszabályokat. De akkor nagyon hamar ott fogok kikötni, jó szándék ellenére is, hogy hú, azt nem lehet. Ezt olyan sokszor hallottam, hogy igaz, hogy Jézus mondta, hogy bocsássatok meg minden. Tehát ő a fiatalabb, hogy ezt nem lehet most. Én vagyok az öregem. Ő bántott meg engem. És annyira, én nem tudom, most sok mindenben bele tudom vinni, ugye a fiataloknak itt az Erkős Mérő beszélt, de atyám, mindenki így él máma, meg mindenki így öltözik, meg mindenki nem lehet, ma már nem, már más élet van, minden, ezt annyi szó hallottam, hogy szép, de nem lehet. Nem lehet. És ez így van. Ezeknek igaza van. Ha csak ezen marad, akkor nem lehet. Nem lehet. Atya, az éményemben nem lehet, kész, hát nem tudunk szót váltani, nem lehet ki. És akkor kész. Nem tudom értékeny, mire próbálok utalni, hogy annyiszor neki megyünk annak, hogy Jézus túl magasra tette ezt a lécet, ennyi, ilyen, így nem lehet ennyit, meg minden. Meg 8 boldogság, ugye, meg minden, hogy és akkor Lukács evangéliuma, hogy boldogok a szegények, mert a mennyek országa, stb. És ezt így nézem, akkor akkor az apostolok is azt mondták, hogy akkor ki üdvözülhet, mikor Jézus mondta, hogy milyen nehéz a gazdagnak bejutni a mennyek országa. Húha, azt mondták, akkor ki üdvözülhet. A házasságról beszélt, azt mondták, hogy hát ha ez így van, akkor nem érdemes nősülni. Hát ott van az evangéliumban. Most tehát nem tudom, érezzük ezt, hogy azt a magas szintet, amit Jézus tanított, ezt a mi gyarló emberi erőinkkel nem lehet élni. Nem vagyunk erre képesek. Nagyon kevesen is minden. Tehát itt erről van szó. Jézus olyan sokszor kérdezte, hogy hiszed-e, hogy tudok valamit tenni értek? Hogy befogadsz-e? Hogy mindig ezt kereste, hogy őt befogja. Azaz az, hogy ugye ruhája szegélyét megérinti. De ez azt jelentette, hogy te vagy az egyetlen menedékem, szükségem van a te erődre. És mikor utána Jairusnak jelentették, hogy a lánya meghalt, na akkor Jézus csak azt mondta, elindul, de ne félj, csak higgy. Ez a hit, ez nem arról volt szó, hogy elmer higgy, hanem kapaszkodj én belém. Veled megyek, ne félj. Azt mondták, meghalt, ne félj, csak higgy. Tehát fogadj el engem. Ez az, hogy úgy tanított, mint akinek hatalma van, az azt jelenti, hogy Jézus mindahhoz, amit kért, amit parancsolt, ő önmagát adja. Nem csak oktat, önmagát adja. Most úgy tűnik, hogy hóhatok, ez egyszerű. Nem. Nem egyszerű. Nem egyszerű. Azért, mert mindig megjelent a kérdés, hogy megvan-e benned ez a tudat, hogy ő önmagát adja. Ő erőt ad. Ezért küzdeni kell. nagyon könnyű abba elcsúszni, amit az előbb mondtam, hogy húha, ez nem lehet, új, ez nekünk nagyon kell küzdeni, azért, hogy befogadjuk, hogy én azzal a tudattal fogadjam, még hogy nekem szükségem van erre az erősítésre, Jézusra és a Szentlélek jelenlétébe, amit ad, amit kiáraszt, hogy nekem ez kell, hogy Jézus adja, de ezt be is kell fogadni. Be is kell fogadnom tehát, hogy én menjek. Na most, itt van, kedves testvérek, hogy a Szent Misének az ereje. Ez igen liturgiának, de itt általában Szent Misén vannak. Minden Szent Misén az egyik fele a jelenlétnek, az a bibliai rész, az ige rész, ahol Jézus adja önmagát, azok az igék által, a Szentlélek, Ószövetség is, evangélium is, homília is, hogy őt tudjuk befogadni, erre képesek legyen. És a második rész, az áldozati rész, az tulajdonképpen erre egy felelet. Most erre nagyon hosszan nem térnék ki, de a szent áldozás, oltári szentség, mindig kimondjuk, hogy Uram, nem vagyok én méltó. És nem is azért járulunk szent áldozáshoz, mert méltók vagyunk. Vagyis nem jutalom. A szent áldozás nem azt jelenti, hogy én elég tiszta és elég érdemes vagyok, méltó, hogy Jézus magamhoz fogadjam. Nem. Nyilván a halálos bűn, Istentől elszakadtam, akkor ezt rendeznem kell, mert akkor ott hazudok, ha elszakadtam Istentől, akkor itt meg beszélek. De egyébként a szent áldozás az az erőforrás, amire szükségem van, amit megértem az ige liturgiában, Jézussal együtt akarom ezt az életben megvalósítani, az ő erejével jelenlétében. Tehát az valójában az erőforrás, hogy még méltóbb legyek, még jobban be tudjam fogadni. Tehát itt a Szent Misének mindig azért ez a két valósága, hogy megértek valami üzenetet, és Jézustól kapok erőt annak megvalósítására, lendületére, hogy ez így együtt működik. Azért is szorgalmazza nagyon az egyház, hogy ha csak egy mód van rá, akkor a szent áldozás az a szent mise keretében legyen. Na most betegek meg stb. Az extra dolgok, de hogy szent mise keretében áldozzunk. És nagypénteken is hatalmas ige liturgia van abban a szertartásban a szent áldozás előtt. Nem ott van az átváltóztatás, de hatalma, passió, stb. Nagyon sok üzenettel a szent áldozás előtt, nem csak áldoztatnak. Ez egy nagyon nagy ajándék. Így élték meg annak idején is, és örömmel fölkiáltottak, hogy nem úgy tanít, mint ezek az írástudók, hanem amit mond, azt segít meg is valósítani. A Biblia olvasásban, misén, egyenileg, stb. Meg kellene tapasztalni ezt a jelenlétet. Hogy semmi sem hasonlítható a bibliai szöveghez. mert az nem csak nagy bölcsességet közöl felénk, hanem magát, Istent adja. Ezért is olyan jó János apostolnak ez a, hogy Jézust az igével azonosítja, a szóval, amiről keresztelő János is mondja, hogy ő csak a pusztában kiáltó szava, de az ige, az közöttetek van már. Tehát, hogy ő sem a keresztsége, sem az ő bűnbánatra hívása nem ad kegyelmet, hanem az, aki már köztetek van, aki előbb volt, mint én, akire ráirányított. Tehát itt van az a különbség. Most itt hirtelen kitérek, eszembe jutott a gyónás és a bűnbánat. Minden mi atyánkban benne van a bűnbánat, minden esti imában. Valami nem úgy tettünk, ahogy kellene, mindjárt megbánhatjuk. És az a bűnbánat az ad bocsánatot. Tehát még ha súlyos a bűne is, ha valakinek őszinte bűnbánattal mondja az esti imát, elszólítaná az Úr, akkor bűnbánattal állt elé. De a gyónás az ennél nagyon sokkal több. A Szent Gyónás az azt jelenti, hogy én a Jézussal, a föltámadottal akarok egyesülni. Ezt mondta ő, akinek megbocsátjátok a bűnét, bűnbánat, az bocsánatot nyer. Tehát az ahhoz én azonosulok, ahhoz én odajövök. És ezt mondjuk, hogy a bűnbánat imában is, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, bűnt kerülöm. Tehát itt a Szent Gyónás az nem is, hogy több bűnbocsánat vagy nagyobb. A szentség azt jelenti, hogy én egy nagy kegyelmet, lendületet kapok, hogy tudjam az életemet jobbítani. Ezért érdemes, meg szorgalmazák a Szent Gyónást akkor is, amikor nincs súlyos bűnöm, amikor nem sok mulasztásaim, kisbűneim, stb., de kegyelmet kapok arra, hogy jobbítsak. Egy erőt az Istenben, a többre tudok törekedni. Itt erről van megint szó, hogy Jézus mint egy az ő hatalmával egy lendületet ad. Mondjuk kevesen tudják, a második János pápáról pozitív tudtam, hogy hetente gyónt egy egyszerű kapucinus szerzetes járt begyóntatni, azóta gyóntatója. Gondolom, hogy Ferenc pápa is, de nem, nincs pozitív tudásom, de őről a pozitív tudtam, hogy hetente gyónt. Nem azt jelenti, hogy a pápa mit tudom, milyen bűnös, meg minden, de nagy szüksége volt arra, hogy azonnal szinten tudja érni a kereszténységet. Ezt sokszor nem értjük. Azért a pápának sokkal nagyobb felelőssége van az egyszerű dolgokért. Múltkorában csak egy asszonyt félre tolt a pápa, és tala voltak az újságok, hogy a pápa is elvesztette a türelmét, a pápa, minden, de csak ott a kihallgatáson egy valaki ott okvetetlenkedett az félre. Szóval, hogy az ő egyszerű gesztusa is sokkal nagyobb felelősséggel van. Én próbáltam, azért most már tönkre minden kocsma, de még oda kerültem, ott volt a szomszédomba kocsma, és hát voltak kedves ilyen nagy keresztények, akik egyszerű kövíves segítmunkások voltak, azok fészt hazafelé beletett, bevettek, és akkor onnan már haza úgy mentek, szík volt nekik a járda. Ha kint voltam éppen, akkor jött oda, hogy atya, én nem adom a kereszténységet, én keresztény vagyok, mondta neki mindig, hogy már eladtad gyerekem. Most magyaráztam egyeseknek, hogy értél, hogy a papnak a felelőssége az egyszerű dolgokban is sokkal nagyobb. Attól, hogy ez az én kis vörösem, ez a haja volt vörös, így megy haza esténként, ettől senki nem veszíti el a hitét, meg az egyház értéke, mindegy. Hát ott volt mondjuk 15 méterre ez a kocsma, onnan tűlepsarkon, de ha engem látnak így haza menni esténként, akkor azért sok ember elveszíti a bizalmát, a minden. De nekem is annyiba kerül ez az önfegyelmezés, mint neki. Nem tudom, értik-e. Tehát egy nagy, sokkal több kegyelem kell, mint mondjuk átlagban. Összegezve azt jelenti, hogy nem elég a kereszténységet ismerni. És ez se nagyon kell, hogy a kegyelmet kapni, elveszíteni, minden ez is olyan bizonytalan fogalom, mert ez olyan, hogy a kulcsot elvesztettem, vagy a zsebimben van, de itt Jézussal együtt kell menni az élet útján, és csak vele együtt, azzal a tudattal, hogy elfogadtuk, akkor ad nekünk ő erőt. Akkor fogja megvilágítani erővel is azokat a lépéseket, amiket meg kell tennünk. Hogy értsük, a vértanunk, senki nem születik vértanúnak, szentnek se. De aki Jézussal tud egyesülni, az mindig az adott szituációra kap tőle erőt, ezt nevezzük kegyelemnek, segítő kegyelemnek, hogy meg tudja valósítani Isten elvárását, akaratát az adott helyzetben. Nem tudom, ez mennyire érthető. Tehát ha minél nagyobb a kihívás, megpróbáltatás, annál inkább Jézusba kapaszkodva tudunk erőt kapni. Azt hiszem említettem már, vagyok biztos, már sokkal beszélik, ez a Chiara Luce Bandano, ez a 17 éves lány, hogy mikor megtudta, említettem, ez ilyen sportos, teniszező, mit tudom én, egyi túrákat szerettem, mindent, akkor megtudta 17 éves óta. Csontrákja van, és nem lehet rajta segíteni, teljesen összeomlott. Hazament, kérdezték a szülei, hogy mi az eredmény, azt mondta, hogy semmit, levetette magát az ágyára, és szinte remegett minden. 20 perc kellett, hogy elmerüljön Jézusba. A fokolár rákiségét még vallásossága volt minden, tehát nem ekkot ért meg. És 20 perc múlva itt van ez, hogy Jézus úgy tanít, mint akinek hatalma van. 20 perc múlva azokon az igéken, amiket tudott Jézustól, fölegyenesedett is, azt mondta, ha a mennyei atya ezt akarja, akkor én is ezt akarom. Nem tudom így érzékeltetni talán igazán, hogy milyen óriási erő volt azokban az igékben, amiket átgondolt hirtelen. Hogy a teljes összeomlásról odáig jutott, hogy el tudta fogadni, utóbb örömmel, hogy teszem a mennyei atya akaratát, ez boldog avatár, stb. Ez a mikorunk ember. De nem tudom, érezőket tudom érzékeltetni. Itt nem csak egy-két okos gondolat jutott az eszébe, hanem az ebben a hihetetlen szituációban ereje volt ezeknek az igéknek, hogy ő szembenézett is, ő bátorította a szüleit, a fiatalokat, a minden, aki meglátogatták, meg minden. Itt van az, hogy annak az igénynek, hogy legyen meg a te akaratod ebben és a Földön, akkora ereje volt, hogy ennyire változtatott. De ezt tulajdonképpen minden szent életében, értanúk életében lehet látni, hogy az adott pillanatban, amit Jézus mondott, hogy ha bíróságuk elé állítanak titeket, üldözni fognak minden, ne törjétek a fejeteket, hogy mit fogtok mondani. Mi adatik nektek abban a pillanatban, ott, hogy mit, az atyátok lelke fog szólni. Ez azt jelenti, hogy eleve ott leszek, ott vagyok, és hogy ennek, amit én tanítottam, hogy tegyetek tanúságot, örüljetek, örvendjetek, ilyen üldöztetésbe megadom az erőt. Tehát itt ennek nagyon nagy igéje, szava van. Tehát nem elég csak tudni a kereszténységet, hanem Jézust kell befogadni, és ő ez az erő. És én most csak röviden mondom, én ha végig gondolom hirtelen, nem tudok olyat, aki megtért, vagy buzgó, Istenhez fordult keresztény lett, hogy ezt ilyen logikai úton ért el, egy tanítás által. Mindegyiket megérintett valami. Nem produkálom megint magamat, de én így jutottam oda, ahol vagyok, még ami vagyok. Tehát itt van az, hogy Isten működik. Van Jézusnak még egy ilyen szava, amit úgy néha elmismásolunk, de erről szól, az a Máté Evangélium 11. fejezetben. Azt mondta, hogy jöjjetek hozzám mindannyian, akik rogyadozva viselitek az élet terhét, én felüdítelek titeket. Most tessék ezt látni, nem mondta azt, hogy megvigasztallak titeket, azt sem mondta, hogy majd én elveszem a problémátokat, én erőt adok nektek, én felüdítelek titeket. Hogy tudjátok vinni azt a terhét, keresztet, amit mennyei atya most akar tőletek. Ebben nagy üzenet. Nem mindig úgy értjük, ahogy van, de én felüdítelek titeket. Erőt adok nektek. És én azt hiszem, hogy ez ennek nagyon-nagyon nagy jelentősége van, hogy ezt tudatosan fogadjuk el, hogy ő velünk van, és vele együtt lehet. Na most, nagyon-nagyon gondolom, hogy az imádságainkat ehhez mérten kell kicsit átalakítani. Mi olyan sokat imádkozunk, magamat se zárom ki ebből, hogy de ezt ad, ezt ad, ezt ad, olyan sokszor szinte hajtjuk kényszeríteni, akarjuk Istent, hogy változtasson meg valamit. És nagyon keveset kérjük azt, hogy legyen erőnk elviselni azt, amivel meglátogatott minket. Előbb-utóbb mindannyiunknak bele kell ütközni abba a falba, ha hirtelen el nem szólít, hogy betegség, amiből már vagy lesz, vagy se kiút. És akkor most mondjuk, hogy de az egészséget gyógyíts, meg minden, meg stb. és sokkal kevésbé kérjük, hogy ezt nekem Jézussal, a szenvedővel együtt legyen erőm viselni. És akkor görnyedünk, meg zúgolódunk, meg minden, mert dolgok nem változnak még, mert Istennek nem nagyon kőhelyesbíteni az ő döntéseit, közben még nekünk azt kellene két kézzel megragadni, hogy legyen erőnk, hogy tudjuk vinni ezt. 8 boldogságot már említettem, egy kicsit nézzünk ezekre rá. Jézus olyan eszményt mond el a 8 boldogságban, két megfogalmazásában van, Lukács az ő maga keménységével fogalmazta, Máté árnyalat, de ugyanarról van szó. Boldogok a szegények, Máténál a lélekben szegények. Ez akárhogy kerülgetjük, ez azt jelenti, hogy boldogok azok, akik nem ragadtak hozzá az evilági javaikhoz, legyen az anyagi javak, a pozícióhoz, a rekordokhoz, a satöbbihez, hanem lélekben függetlenek tudtak lenni. Tehát gratulálok annak, aki ezt eléri, de ehhez hihetetlenül az kell, hogy ez Jézus nagyon magasra tette, csak ő vele lehet. Mert ők öröklik a földet, övéké, az Isten országát, stb. Ez olyan nem könnyen megfogható, de ez azt jelenti, hogy ő vele megvalósított egy valamilyen tartósabb és sokkal nagyobb érték, mint amit itt a földön meg tudunk markolni. Mert mi azért ebbe bele vagyunk merülve, eredeti bűn jó voltából, és nekünk mindig ez a pillanatnyi megfogható minden, de ennek azért már az Ószövetségben még van, hogy Isten adta, Isten elvette, ruhátlanul jöttünk ki anyánk méhéből, úgyis térünk oda-vissza, hogy ezt mindenféleképpen el kell veszíteni. Tehát ezt mindenféleképpen elveszítjük az egészet. Na most, hogy erre legyen egy készségünk, úgyis meg kell tenni, tehát úgyis vagy egy szerencsétlenség, vagy az öregedés, vagy végeredményben a halál. Na most mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, ezt mondta Jézus. De ő segít. Én azt mondom, hogy naív, aki úgy gondolja, hogy független fog tudni lenni tartósan az evilági javaktól, meg minden pozíció, mindentől önerőből. Mindjárt megjelenik, hogy akkor mi leszek, egy csóró, egy semmi. Hát nem az leszek, de nagyon nagy erő kell hozzá. Most volt az emléknapja Batthyány Stratmann László doktornak,

úgy élt, mintha nem lenne. Ez osztotta a szegényeknek, a betegeinek, mikor mentek haza, akkor adott egy írást, hogy hogyan imádkozzanak otthon, stb. 13 gyerekük született, amikor meghalt az egyik, akkor összehívta a többit, azt ünnepeltek, hogy köszönjük meg Istennek, hogy ő adta nekünk ezt a kicsit, akit. De ezt ne higgyék, hogy ez egy ilyennek született. Ez az a lélekben szegény, aki tudott független lenni. Aki jóval együtt kimondta, hogy Isten adta, Isten elvett, áldott legyen az Úr neve, független lenni, nem oda ragadni, nem csórónak kell lenni, hanem szabadnak az Isten akaratára, az Isten tervére. És a boldogok, a szomorkodók. Nézzétek, a szomorúság mindenkit ér, baj, csapát, minden, de két felé lehet menni. Lehet menni az elégedetlenség, kesergés, depresszió, nem tudom mifelé, meg Jézussal meg lehet találni a lelki békét. És egy lelki fölvirágzást. Tehát ha Jézusba kapaszkodok, Jézus erejét viszem, majd megvigasztalódnak. Nem, hogy Jézusi a szomorúságok elmúlik, de ha ott leszek vele, akkor más lesz. Én nekem érdekes, mondjuk a Tamás, mindig említem, hát ő nem tudott, hogy nem üres a szív, üres, no és semmi sem történik minden, de amikor Jézussal találkozott, akkor minden elmúlt. Én Uram, én Istenem, megtelt a lelke. Nem azt mondta, hogy hát igazatok van, tényleg föltában. Szóval nevet, én Uram, én Istenem. Ez az az erő, ami aztán az egész életét vitte tovább. A szelídek. Mikor kikezdenek bennünket, és ez számtalan szó van, akkor lehet tüsöngeni, bosszú vágynak lenni, meg minden, meg visszacsapok. Ez csak abból is lehet, hogyha valaki meglökött mondjuk a felszállás, a buszközpontban, vagy. De lehet azt is, hogy Jézus lelke erősít engem a békére, hogy el tudok ezen mosolyogni. Óriási hatással tudunk lenni, ebben erő van. Tehát, ha mondjuk azt várták tőlem, hogy dühös leszek, még szándékosan is bántott valaki, el tudok, ez Jézus erejével tudok elmosolyodni, óriási hatással tudunk lenni a környezetünkre. Az ellenség szeretet, szeressétek ellenségeiteket, stb. Tegyetek jót velük. Jézus nem csak azt mondta, ne álljatok bosszút. Tegyetek jó, imádkozzatok azokért, akik átkoznak titeket. És csak akkor megy, ha át tudom ölelni Jézust. Ha úgy lélekben ott van Jézus bennem, és úgy bennem ismételgeti nekem, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit tesznek. De ez csak akkor, hogy ott bennem ezt ismételi. Akkor tudok az ellenségeimért is imádkozni, jót kérni nekik, stb. Tehát mindent összegezve, Jézus tanítása nem egy egyszerű bölcsnek, filozófusnak, nem tudom kinek a tanítása. Jézus tanítása isteni erejű, mert ő Isten. És én újra mondom, hogy nagyon szépen összekötötte János, hogy a szó, amit Jézus kimond, az ő maga. Ő az ige.
ő

az ige. Tehát önmagát mondja ki. Nem csak az ő földi életében volt ilyen, nem, nem. Ma sem csak tanít, én hangsúlyozom. Szentírást olvassuk, hallgatjuk, újra mondom, a Szent Misének a fele ugyanolyan erős, mint a második fele. Ma is így van. Ha Jézust fogadom be, Jézus tanítását, az több erőt ad, mint minden oktatás vagy fegyelmezés. Ebből ered az, hogy fegyelmezem magam Jézus erejéből, az, hogy tudom jó felé irány javítani magam, stb. És csak azt mondom a végén, hogy ezért Jézus mindig, ott a vége felé különösen, előbb azt mondta, hogy kövess engem, végén mindig azt mondta, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Mindig ez volt. Veletek vagyok, ne féljetek, én vagyok, itt vagyok. Hogy itt van mindig bele kell kapaszkodnunk. Veletek vagyok minden nap a világ végéig. Én azt mondom, Jézus ma is úgy tanít, mint akinek hatalma van. Ő önmagát adja a tanításában. Olyan sokakkal vitatkoztam, mondtam neki, hogy hát megbocsájtani, de hogy én megbocsájtok, de ez nem megengedhető. Mert keresztények vagyunk, még mert stb. Megbocsájtok, de nem felejtik, de ezt így nem lehet, meg ő se bocsát, meg minden, annyi magyarázatunk van, hogy azért ott bennem egy akkora gyűlölet maradt, hogy látni se bírom a másikat. De kimondom, mert még tanítottak, hogy megbocsátok. Hogy ez bennem, ez az utálat, meg minden, ehhez Jézus ereje kell. Ezt én megtanították, mondom, hogy megbocsátok, de messze elkerülöm, látni se bírom, ha összetalálkozunk, akkor robban. Konkrétakra gondolok, konkrétakra környezetemre, ahol voltam. Ők megbocsátanak, de kanálvízben. És ahhoz, hogy ott, én mondtam mindig, hogy az nem érdekel engem, sokaknak mondtam, hogy lékezeltetek, meg kimondtátok, hogy megbocsájtok, én mindig az majd megjön. Ha ott benned föloldottad, tudsz érte imádkozni, fohászt mondani. Ott benned azt mondod, hogy na Istenem, áld meg, vagy még látod azt, amit jót tesz ott benn. Ha azt nem oldottad meg, akkor dumálhatsz, meg kezed foghat. De az még nem megy annélkül, hogy nagyon mélyen Jézusban lennék. Nem megy. Azért gyarlók vagyunk. Köszönöm a türelmet.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Uram, Te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy, fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
1: Védj oltalmadba, mert neked élek. Szabadíts meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
1: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert Te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
1: Imádságomat hallgass meg, Uram, könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel Te meghallgatsz engem.
1: Az Istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, amelyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
1: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságot szerint járjak.
1: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
1: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodók serege törvesztemre, de nem számolnak veled.
1: Pedig Te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám, és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadíts meg szolgálód fiát.
1: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, mert Te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, Te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
1: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizz álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag, nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisztelettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtőnek. Szűz azelőtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, néked ávét mondván, szállj meg kérünk minden bűnöst.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A 7. fejezet 54. versénél tartunk. Itt István vértanú halála és az azt követő jeruzsálemi hívők elleni üldözés a téma, ami nem gátolja meg Isten igének terjedését és a feltámadt Jézusról való tanúságtételt, hanem épp ellenkezőleg éppen felgyorsítja ezt a terjesztést. Tehát a 7. fejezet 54-es 55. verseit olvasom. Amikor ezt hallották, haragra gyulladtak és fogukat vicsorgatták ellene. Ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre, és látta az Isten dicsőségét, és Jézust az Isten jobbján. Tehát az előző részben akkor István befejezte a beszédét, és nem meglepő, hogy amikor István azzal vádolt a hallgatóit, hogy ellenállnak a Szentléleknek, megölték a prófétákat, és nem tartják be a törvényt, azok felháborodtak, és gyilkos dühükben fogukat vicsorgatták rá. Mivel István telve volt a Szentlélekkel, megadatott neki, hogy amikor figyelmesen felnézett az égre, meglássa Isten dicsőségét és Jézust, aki az Isten jobbján állt. Az intenzíven felnézett ige, Lukács kedvenc kifejezése, amely intenzív várakozást, vagy a látott dologra irányuló elragadt figyelmet sugal. Tehát ez az ige, amit itt egyszerűen csak magyar fordítás felnézettnek fordított, egy intenzívebben felnézett ige van a görög eredeti szövegben. István Isten dicsőségét látta, nem pedig közvetlenül Istent, mivel, amint azt a Szentírás gyakran hangsúlyozta, egyetlen ember sem láthatja Istent szemtől szembe. De az én arcomat nem láthatod, mert senki sem láthat engem és maradhat életben, olvashatjuk a kivonulás könyvében. Ezt Isten mondta annak idején Mózesnek. István azonban közvetlenül ránézhetett a dicsőségben ragyogó Jézusra, és ezt meg is tette. 56. verset olvasom, felkiáltott. Látom, hogy nyitva az ég és az emberfia ott áll az Isten jobbján. István a nagy tanács előtt tanúskodik arról, hogy mennyei látomásra van, íme látom, hogy megnyíltak az egek. Ez egy gyakori kifejezés a látomásokról szóló beszámolókban, különösen az olyan végidőbeli látomások esetében, mint amilyet János a jelenések könyvében ír le, a 4. fejezet első versében látomásom volt, nyitva állt a menny kapuja. István azt mondja, hogy látja az emberfiát, aki az Isten jobbján áll. Az evangéliumokban Jézus gyakran utal saját magára emberfiaként. De ez az egyetlen bibliai szöveg, amelyben valaki más nevezi őt emberfiának. A kifejezés Jézust azonosítja Dániel látomásának magasztos alakjával, valakivel, aki olyan, mint az emberfia, aki megjelenik Isten trónja előtt, és dicsőséget és egyetemes uralmat kap. Amit István látott, az részben az volt, amit a nagy tanács az égi látomásokban várt, nevezetesen Isten dicsőségét. A másik része viszont kihívást jelentett számukra, Jézus az emberfia, aki az Isten jobbján áll, ami azt sugarta, hogy Jézus az a messiás király, akinek Isten örök uralmat adott. Jézus már a saját perében is prófétált ugyanazon a nagy tanács előtt, de ettől kezdve az emberfia az Isten hatalmának jobbján fog ülni. Lukács evangélium 22:69-ben. Erre a kijelentésre a nagy tanács így reagált, tehát Isten fia vagy? És Isten káromlásért elítélték. Miért áll Jézus a helyett, hogyha az Isten jobbján ülne? A számos felvetett lehetőség közül Jézus állása arra utalhat, hogy felállt, hogy üdvözölje Istvánt, aki utolsó leheletével életét urára bízta. Jézus állása a közbenjárás testtartását is jelképezheti, hiszen örökké él, hogy közben járjon értünk, írja a zsidókhoz írt levél szerzője. János mennyei látomásában Jézus a bárányként jelenik meg, mintha megölve állna Isten trónjának közepén. Az angyali lények Isten jelenlétében állnak, mint például Gábriel és a szeráfok. Egy másik lehetőség, amelyet több teológus említ, hogy Jézus ítéletet tart
mint az Izajás 3.13-ban, az Úr fel kell, hogy vádat emeljen és áll, hogy népét megítélje. A 82. Zsoltár pedig így kezdődik, Isten áll az Istenek gyülekezetében, és középen ítél, ítéletet tart az Istenek fölött. A megdicsőült emberfia, Jézus utalásai az emberfiaként való megdicsőülésére, valamint István kijelentése a Dániel könyvében leírt látomásra támaszkodnak. Ahogyan az éjszakai látomások folytatódtak, olvassuk Dánielnél, láttam, hogy a menny felhőivel jön valaki, aki olyan, mint az emberfia. Amikor eljutott az ősöreghez és elé állították, hatalmat, dicsőséget és királyságot kapott. Minden nemzet, nép és nyelv szolgálni fogja őt. Uralma, örök uralom, amely nem múlik el, királysága pedig olyan, amit nem lehet elpusztítani. Ezt olvashatjuk Dániel könyvének 7. fejezetében, a 13. és a 14. versekben. Mind az evangéliumok, mind István látomása Jézust azonosítja Dániel könyvében leírt emberfiaként. Ő az a dicsőséges király, akit Isten jobbjára emeltek, és akinek örök uralmat adtak minden nemzet és nép fölött. Következő két verset olvasom, erre ordítozni kezdtek, befogták fülüket, és egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból, és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le ruhájukat. A nagy tanács tagjai befogták a fülüket, azon, amit Isten káromlásnak tartottak, és nem voltak hajlandók meghallgatni István prófétai tanúságtételét. Így ironikus módon megerősítették István vágyát, miszerint szívükben és fülükben körülmetéletlenek. Erőszakosan rontottak Istvánra, ami ironikus ellentétben állt a keresztények közösségben és imádságban megnyilvánuló összetartásával. Jézus Jeruzsálem városán kívül lett keresztre feszítve, és ezzel előrevetítette a názáretiek kísérlete, hogy megöljék őt Názáret külterületén. Hasonlóképpen itt is a nagy tanács elvitte Istvánt, kivitte a városon kívülre, ott kövezték meg, ami a Biblia szerint az Isten káromlásért járó büntetés volt. Mózes 3. könyvében vigyétek ki az Isten káromlót a táboron kívülre, és az egész közösség kövezze meg. A római jog szerint a halálbüntetést kizárólag a római hatóságok szabhatták ki. Hogyan tudta tehát a nagy tanács megkövezni Istvánt? Legalább 3 lehetséges magyarázat vetettek fel. Egyesek úgy vélik, hogy ez a cselekmény egyfajta lincselésnek felelt meg, amelyet István ellenfelei a nép felháborodása miatt, az állítólagos bűncselekmény miatt büntetlenül elkövethettek. Egyesek úgy vélik, hogy az esemény időszámításunk szerint 36-37-ben az interregnum idején történt, amikor Pilátus Rómába utazott, hogy válaszoljon a vele szemben felhozott vádakra. Végül pedig vannak, akik úgy gondolják, hogy a templom elleni káromlás, amelyel Istvánt vádolták, azon szűk kivétel kategóriába tartozott, amelyek esetében a zsidóknak meg volt engedve a halálbüntetés kiszabása. A keresztények az apostolok lábához tették az adományaikat, olvashattuk a 4. fejezetben, elismerve ezzel azok vezető szerepét az egyházban. Hasonlóképpen itt is a tanúk egy Saul nevű fiatalember lábához tették le ruháikat a megkövezés alatt. Ez a kifejezés nagyjából képet ad arról, mikor született Saul, akit Pálnak is neveztek. A fiatalembert jelentő görög szó a Neaniász a 24 és 40 év közötti férfiakra utalt. A Filemon 9-ben Pál öregembernek, vagyis presbitesnek nevezi magát, ami általában 50 év fölötti személyre utal. A István megkövezése a 30-as évek közepén történt, és a Filemon levelet Krisztus után 60 körül írták, akkor Pál valószínűleg az első század első évtizedében született. Ezzel a párhuzammal Lukács úgy tűnik arra utal, hogy Saul valamilyen felelős szerepet töltött be István kivégzői között. Az a tény, hogy Saul egyetértett a kivégzésével, és nem sokkal később vezető szerepet vállalt a keresztények üldözésében, mintha megerősíteni ezt a felelősséget. Itt nem sokára a következő fejezet első versében olvashatjuk ezt, hogy Saul egyetértett a kivégzésével.
59. és 60. verseket olvasom, míg kövezték Istvánt, ő így imádkozott: Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Majd térdre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne ród fel nekik bűnül. Ezekkel a szavakkal elszenderült. Lukács úgy írja le István vértanúságát, hogy kiemeli István hatása, halála, milyen szorosan követi Jézus halálának mintáját. Mind Jézus, mind István megbocsátott kivégzőinek. Jézus így szólt az atyához: bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. István pedig a feltámadott Úr Jézust kéri, hogy ne rója fel nekik ezt a bűnt. Úgy tűnik, hogy István bírái iránti heves prófétai feddése nem keserítette meg lelkét. Továbbra is a javukat akarta. Egy másik párhuzamban Jézus halála során átadta lelkét az atyának: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. István pedig Jézusnak adta át a lelkét: Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. István az első keresztény vértanú, és vértanúsága utánozza azt, ahogyan Jézus maga is meghalt értünk a kereszten. És most jön az a bizonyos vers, a 8. fejezet első verse, és Saul helyeselte meggyilkolását. Hát az a tény, hogy Saul beleegyezett kivégzésébe, kifejezetten Sault és azok közé sorolja, akikért István közben jár, imádkozva, hogy az Úr Jézus ne rója fel nekik ezt a bűnt. Ahogyan Jézus megbocsátása a keresztje mellett álló jeruzsálemi tömegnek megalapozta Péter irgalmasságát a pünkösdi jeruzsálemi tömeg iránt, amit a beszédében fejtett ki, úgy készíti elő István közbenjárása Saulért az utat Saul megtéréséhez és elhívásához, amire majd a 9. fejezetben kerül sor. István vértanúsága figyelemre méltó párhuzamokat mutat Jézus szenvedésével. Jézushoz hasonlóan István is telve van Szentlélekkel, és átalakuláson megy keresztül szenvedése előtt. Vádolja Izrael vezetőit kemény szívűségük miatt, és kiűzik a városból, bocsánatot kér a gyilkosai számára, és a halál pillanatában visszhangozza Jézus szavait, de most már magához, Jézushoz szól: fogadd el lelkemet. Lukács ezeket a párhuzamokat azért emeli ki, hogy rámutasson: a Szentlélek legfőbb feladata az, hogy a keresztényekben Jézus életét megteremtse, hogy életükben és halálukban egyre szorosabban Krisztushoz hasonlóvá tegye őket. István akár csak Jézus megértéssel, szeretettel és megbocsátással reagált a gyűlöletre és a halálos erőszakra. Odafordította a másik orcáját, és személyesen is megtestesítette az erőszakmentességet, még a borzalmas brutalitás ellenére is. István halála akár csak Jézusé, így példaként szolgál számunkra, hívőknek, hogy ne csak kiálljunk hitünk mellett, hanem gyakorlatba is ültessük Jézus parancsát, miszerint bocsássunk meg ellenségeinknek. Életünk talán legnehezebb pillanata az lesz, amikor akár csak Jézus és István szembe kell nézzünk a halállal, bármilyen okból is, legyen az betegség, öregség, baleset vagy erőszak miatt. Több halálos ágy mellett szerzett papi tapasztalatom alapján elképesztőnek tartom, milyen kitartóan kapaszkodnak az emberek az életbe, még eszméletlen állapotukban is. A haláltól való félelem valóban az egyik legnagyobb emberi félelmünk. Jézus és István példát mutatnak nekünk arra, hogy adjuk át életünket Atyánknak és Urunk Jézusnak, amikor eljön a halálunk ideje. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Itt a papi tapasztalatokkal kapcsolatban ennek a kommentárnak a szerzőjét idéztem. Ezt az utolsó pillanatban történő átadást jelentősen megkönnyítheti, ha mindennapi megpróbáltatásaink és aggodalmaink során gyakran átadjuk magunkat Isten szerető gondviselésének. Minél többet gyakoroljuk, hogy napi gondjainkat Istenre szerető Atyánkra bízzuk, annál könnyebb lesz halálunkkor a lelkünket is rábízni. És akkor itt tovább olvasom a 8. fejezet első versét, annak csak egy kis részét olvastam eddig. Azon a napon nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. Az apostolok kivételével mindnyájan elszélettek Júdea és Szamária tájékára. István vértanúsága a jeruzsálemi egyház elleni súlyos üldözés kitöréséhez vezetett.
Ezen üldözés miatt mindenki szétszóródott Júdea és Szamária vidékein. Már ez visszalépésnek tűnik, Isten a hívők ezen szétszóródását eszközként fogja felhasználni Isten igéjének terjesztésére és az egyház növekedésére. Így ironikus módon ez elindítja a következő lépést Jézus apostolainak szóló proféciájának beteljesülésében, tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Lukács utolsó megjegyzése az apostolok kivételével felvet egy kérdést. Miért tudnak az apostolok sértetlenül maradni Jeruzsálemben? Úgy tűnik, hogy a hellenisztikus zsidó keresztények, tehát a görögül beszélő zsidók, akik a diaszporából jöttek oda Jeruzsálembe, mint például István, ők képezik a jeruzsálemi üldözők haragjának elsődleges célpontját. A héberül beszélő zsidó keresztényeket, mint az apostolokat, kevésbé üldözték. Az, hogy az apostolok Jeruzsálemben maradtak, egy újabb iróniára hívja fel a figyelmet. Noha Jézus éppen az apostoloknak jövendölte meg, hogy téleztek a tanúim egész Júdeában, Szamáriában és a föld végső határain is, a szamáriai és a júdeai tanúságtételt nem maguk az apostolok kezdeményezték, hanem mások, például Fülöp, aki a hét diakónus közül volt az egyik. Az apostolok cselekedeteiben említett következő evangelizációs munkát a megtért üldöző Saul fogja folytatni. Péter Jeruzsálem határain túli tanúságtételéről először az apostolok cselekedetei 10-11-12. Fejezetei számolnak be. Lehetséges, hogy az apostolok az üldöztetés ellenére is úgy döntöttek, hogy Jeruzsálemben maradnak, mert felismerték, mennyire fontos az első közösség stabilitásának megőrzése, mind a tágabb értelemben vett egyház hivatkozási pontja, különösen annak korai szakaszában. Például, amikor az apostolok hallottak Fülöp missziós sikeréről Szamáriában, képesek voltak elküldeni Pétert és Jánost a jeruzsálemi anya egyházból, hogy megerősítsék Fülöp munkáját. Erről majd később olvasunk. Na, ugyanennek a fejezetnek a 14. versétől kezdődően. A második verset olvasom, ugyancsak a 8. fejezetből Istvánnak az istenfélő emberek megadták a végtisztességet, és nagyon megsiratták. Lukács az István vértanúságának emberi oldalát ábrázolja abban a hangos siratóban, amelyet azok a férfiak zengtek el, akik Istvánt eltemették. Még egy dicsőséges vértanúság is mély emberi szenvedéssel jár azok számára, akik szerették az illetőt. Az a hitünk, hogy azok, akik Jézusért halnak, meggyőzedelmeskednek. Ez viszont nem szünteti meg azt a fájdalmunkat, amelyet az okoz, hogy elveszítünk valakit, akit szerettünk az életünkben. Harmadik vers, Saul ellenben csak úgy tajtékzott az egyház ellen, sorra járta a házakat, elhurcolta a férfiakat és nőket, és börtönbe vetette őket. Lukács különös figyelmet fordít Saul fanatizmusára, amellyel István vértanúságát követő üldözést végig hajtotta. Sault olyan aktivistaként ábrázolja, aki megpróbálja megsemmisíteni az egyházat. Házról házra járt férfiakat és nőket rángatott ki, és átadta őket a bebörtönzésre. Ez, hogy próbálta megsemmisíteni, ez a jelentésű görög ige egy erőteljes kifejezés, amely pusztítást vagy rombolást is jelenthet. Ezt a kompromisszumot nem ismerő zaklatásról szóló leírást megerősítik Pál kijelentései, amit majd ő maga mond az apostolok cselekedetei 22. illetve 26. fejezetében. Saját leveleiben is így fogalmaz, mértéktelenül üldöztem Isten egyházát, és megpróbáltam elpusztítani. Ezt a Galata levélben írja, buzgalommal üldöztem az egyházat, olvasok a Filippi levélben. Már nem ad részleteket arról, hogy betört házakba, és keresztény férfiakat és nőket vetett börtönbe. Megtérését követően Pál maga is elviselte ezt a fajta szenvedést, amelyet korábban ő okozott másoknak. Jézus így jövendőlte meg tanítványainak, átadnak titeket a zsinagógáknak és a börtönöknek. 4. és az 5. versekkel folytatom, azok, akik szétszélettek, ahová csak elvetődtek, mindenütt hirdették az evangéliumot. Így Fülöp Szamária városába került, és ott hirdette Krisztust.
Lukács megmutatja, hogy Isten a látszólagos kudarcok ellenére is továbbra is megvalósítja üdvözítő tervét. Itt az üldözés, amely az tanítványokat kényszerítette arra, hogy elhagyják Jeruzsálemet, és amely emberi szempontból minden bizonnyal vereségnek tekinthető számukra, Isten által közvetlenül felhasználásra kerül az üdvösség igéjének terjesztésére. Pont azok a tanítványok, akik szétszóródtak, jártak és hirdették az igét. Jézus követői nyilvánvalóan az evangelizációt tekintették az új körülményekre adott természetes válasznak, bármennyire is váratlanok voltak azok. Fülöp, a második hellenista, akit István után neveznek meg az apostolok által vezetőkké kijelöltek listáján, a 7 diakónus egyike, a második volt ezen a listán, ő az első említett misszionárius. Ő vitte el az igét Szamáriába, ahol hirdette nekik a messiást. Szamária az északi Izrael királysághoz tartozó terület része volt, amely Salamon uralkodása után szakadt el Júdától. Az északi királyság 10 törzsét időszámításunk előtt 722-ben Asszíriába száműzték, földjüket pedig pogányokkal népesítették be. Az új szövetség idejére a zsidók a szamaritánusokat vegyes vérű eretnekeknek tekintették. Azok voltak tulajdonképpen azok a pogányok, akik betelepítettek Szamáriába, összekeveredtek az ott maradt zsidókkal. És tehát ezeket nagyon megvetették, mert ők nem voltak hajlandóak a jeruzsálemi templomban imádni az Istent, de egyébként be se engedték oda őket. Fülöp missziója az első olyan misszió, amelyről beszámolnak Jeruzsálem határain túl, és ezzel beteljesült az, amit Jézus az apostolok cselekedetei 1:8-ban megjövendőlt. 6., 7., 8. verseket olvasom. A nép hallva és látva a csodákat, amelyeket tett, egyöntetően figyelemmel hallgatta. Mert sok megszállottból hangosan kiáltozva kiment a tisztátalan lélek, és sok béna meg sánta meggyógyult. Így nagy volt az öröm ebben a városban. A 6. versben megismétli Lukács az egyik kedvenc kifejezését, hogy kiemelje az egységet azok között, akik hallgatták Fülöp által hirdetett igét, egy szívvel, egy lélekkel. A jelek, amelyeket Fülöp tett, arra késztették a szamaritánus tömegeket, hogy figyeljenek az ő prédikációjára. Lukács különösen Fülöp ördögűzéseit és testi, fizikai gyógyításait említi. Tisztátalan szellemek hangosan felkiáltottak, amikor sok megszállott emberből kimentek, sok béna és nyomorék is meggyógyult. Mindezek a Fülöp által végbevitt csodás jelek nagy örömet váltottak ki abban a városban. Lukács gyakran hangsúlyozza azt az örömet, amely Jézus hatalmas tetteit és a bűnösök megtérését követi. A varázsló Simonnal kapcsolatos következő esemény, amiről hamarosan olvashatunk, azonban szemlélteti, hogy a hiteles jelek és csodák jelenléte nem garantálja mindenkiben a megfelelő reakciót. Eddig tartott a mai elmélkedésünk. Innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: Köszöntöm a Mária Rádió Mirjam hallgatóit. Felvidéki beszélgetések című műsorunk veszi kezdetét, ahol ez alkalommal az online téren a rádiónk elnökével beszélgetek. A Mária Rádió Mirjam vezetőjét szólítom tehát meg. Fogadják őt a hallgatók nagy szeretettel. Üdvözöljük Szabó Zsoltot!
2: Köszönöm szépen ezt a kedves fogadtatást. Üdvözöllek kedves Stefika és a kedves hallgatókat is egyaránt.
1: Kedves Zsolt, egy gyönyörű helyen beszélgetünk, bár ugye a rádió épületében is sokat találkozunk, amikor a helyzet mindezt engedi, egy kicsit a járvány változtat ezen, így most online kerül sor erre a beszélgetésünkre, de Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, és ez a március 25-ei délutáni nap valahogy azt a gondolatot szülte bennem is, hogy megkérdezzem tőled, hogy érzed azt, hogy mik azok a tulajdonságok, amikkel a szűzanya segít tégedet, amivel gyümölcsözővé teszi az életedet, és amiben érzed, hogy ő ott van a napjaidban, a cselekedeteidben, működik és hat rád. Milyennek látod őt, mit tapasztalsz meg a szűzanya jelenlétéből?
2: Automatikusan az eszembe jutott, illetve hát a Szentlélek az eszembe jutatta azt a napot, most már ez lényegében bő két év, amikor is Lépes Lóránt atya javasolta, vagy legalábbis megkérdezte tőlem, hogy elvállalnám-e a Mária Rádió Mirjam önkéntes elnöki posztját. Megmondom őszintén, hogy előtt egy évvel megkérdezte, hogy nem lennék tag. Hát persze tag, miért ne? Nem jár semmilyen munkával, se felelősséggel, persze, hogy elvállalta. Aztán rá fél évére, hogy nem lennék elnökségi tag. Hát mondom, havonta egyszer találkozunk, hát belefér, különös felelősséggel nem jár, miért ne? És amikor ő két éve januárban tőlem ezt megkérdezte, akkor elbizonytalanodtam, és azt mondtam neki, hogy fuha, hát ez most már azért egy kicsit más kérdés, más jellegű, az ugye ez már felelősséggel jár, kötelezettségekkel, és akkor azt mondtam Lóránt atyának, hogy kaphatok-e 3 nap gondolkodási időt, hogy hát azt azért úgy át kell gondolnom, mert ez nem olyan egyszerű. Mondta, hogy természetesen, nyugodtan. És akkor hazamentem, megvacsoráztam, és akkor gondolkozok. Ez ilyen, hogy is mondjam, ilyen klasszikus vállalkozói gondolkodás, vagy civil emberi gondolkodás, hogy az ember mérlegel egy döntés előtt. És hát akkor ugye elkezdtem gondolkodni, hogy most akkor ez milyen előnnyel jár, vagy milyen munkával, vagy egyáltalán miért is, és stb. Hát és akkor a Szentlélek úgy megérintett, megsuhintott szó szerint, hogy hát Zsolti, ez azért nem így van. Hát ugyanis a szűzanya se azt mondta az angyalnak, hogy hát hoppá, ez azért nem olyan kis feladat, amire kértek, hát gyere vissza 3 nap múlva, ugye? Hát a szűzanya is rögtön igen mondott. És ez volt az a pillanat, az a sugallat, amikor totálisan kinyíltak a lelkem és a szemem, és azt mondtam, hogy hát jaj, hát Zsolti, hát te ezen ne gondolkozzál, hát ha ők így gondolják, akkor ez egy hatalmas megtiszteltetés a számodra, és itt nincs mint gondolkozni, és abban a pillanatban fogtam a telefont, írtam a Lóránt atyának, hogy hát ha majd a közgyűlésen úgy gondolják, akkor természetes, hogy elvállalom. Nagyon nagy, hogy is mondjam, ha használtam ezt a szót, példaképem a szűzanya ilyen módon is, hogy lényegében ő azonnal mert igent mondani egy nagyon nagy kihívásra, ha használhatom ezt a szót, még akkor is ezt a szót használom, hogy tudatában vagyok annak, hogy ez mégiscsak az Isten akarata volt. Hogyha ilyen tulajdonságilag, akkor mindenképpen a bátorságot hoznám elő, és talán a második helyre is, és a harmadikra is azt tenném, bátor volt ugye igen mondani valamire, ami valójában talán nem is tudta, hogy igazából majd ez mivel fog járni. Legalábbis én így gondolom. Továbbá az a határozottsága szintén, és az, hogy a végsőkig a szeretet árad belőle. Tehát még akkor is a szeretet árad belőle, amikor látta Jézust, ugye az egyszülött fiát, hogy bántják, kínozzák, meggyilkolják, már a szó szerint gyilkosságot, még akkor is tudott maradni alázatosnak és szeretőnek. Ezek mindenképpen olyan tulajdonságok, amik a számomra nagyon értékesek, sok erőt adnak, és ez a epizód az életemből jutott az eszembe a mai ünnepnap kapcsán, hogy a Szentlélek milyen érdekeset súgott, és hogyan segített egy nagyon nagy döntésemben.
1: Kedves Zsolt, az emberek gyakran használnak külső kifejező dolgokat is arra, hogy egy kicsit jelképessé teszik, hogy ők maguk milyenek. Benned hogyan változott ez az évek során? Hogyha megkérdezem, hogy vajon van-e bármilyen logód a rádiótól, vagy amin szűzanyát viseled, vagy hordod, akkor tudnál-e mondani példát?
2: Ez olyan dolog, ha visszagondolok akár a gyerekkoromba, vagy a kamaszkoromba, akkor én még igazából nem azt mondom, hogy nem voltam hívő, de a megtérésem, mert nagyjából ilyen 8 évre visszamenőleg tekintem, ami azóta is egy állandó jellegű folyamat, tehát ez nem úgy élem meg, hogy megtértem, és akkor innentől kezdve most már minden rózsaszínű lesz, minden szép lesz, minden jó lesz, és én csak szivarozgatni fogok, sőt ellenkezőleg, hogy egyre több kihívással jár ez. Na most ezt azért is mondom, hogy korábban, ugye még a megtérésem előtt, főiskola alatt, hát különböző szimbólumokat ugyan úgymond használtam, nem vallási jellegűeket, inkább így a sporttal összefüggő, esetleg együttesekkel összefüggő különböző megnevezéseket, így annak idején kinyírtam kartonpapírból, és elfújtam a trikómra, és akkor most azt hittem, hogy fú, én most rocker vagyok a pillanatban, vagy valamilyen karatés, ilyen szót ráírtam a trikómra, és abba futottam, akkor azt hittem, hogy mindenki azt fogja rólam gondolni, hogy én karatés is tudok meg boxolni is, tehát én kajakoztam nyilván. Most olyan érdekes dolog alakult ki bennem, hogy nem nagyon szeretem az egyes jeleket se magamon, se a tárgyakon kifelé mutatni, tehát ezáltal használni. Van rózsafüzér az autómban, sőt szentelt víz is, de az mind el van téve. Viszont a másik oldalon kaptam egy szép képeslapot Lóránt atyától és a kollégáktól, nem is tudom, talán 4-5 éve névnapomra, nyilván rajta van a szűzanya logója, tehát a Mária Rádió logója, hát az bizony a minden egyes tárgyalásnál a jegyzet füzetembe egy látható helyen van. Tehát ha kinyitom azt a jegyzetfüzetet, jobb oldalt van egy fehér papír, én ilyen jegyzetelős típus vagyok, és akkor a bal oldalon pedig ott van ez a képeslap a szűzanya arcával, és mondjuk így, hogy igen, ezt bevállalom, és hál' Istennek ebből még soha nem volt gond, sőt ellenkezőleg sok ügyfél úgy meg is örül, és nagyon pozitívan veszik, de egyébként, tehát úgy kimondottan külsőségek, valahogy azok úgy nem maradtak meg bennem a kamaszkorom, korai felnőtt koromból. Nyilván egy kereszt, vagy rózsafüzér, ezek számomra legalábbis szent tárgyak, szent jelképek, és ha hordom is, vagy bárhol az autóban, táskámban, ezt én inkább úgy, hogy is mondjam, tehát nem szégyellem. Természetesen van olyan, hogy kint vagyok valahol a városba, vagy egy fontos tárgyalás előtt előveszem, és imádkozok, és hát ha éppen lát valaki, lát, ha nem lát, nem lát. Járok rendszeresen futni. Érdekes módon azt a körülbelül 6 kilométert úgy osztom be, hogy az alatt 4 imát elmondok, mi atyánkot és üdvözlégy Máriát, és keresztet vetek. De igazából számomra nem a külsőség annyira fontos, de akkor van ennek értelme, ha ez jár, hogy párosul egy lelkülettel is, és hívő gondolkodással. Van egy jegyzetfüzetem például, ahol mindent, ami a Mária Rádióval összefügg gondolat az eszembe jut, jegyzetelek, hát azon a füzeten természetesen ott van a szűzanya rádiójának a logója, ez a kettő úgy, ami a legjellemzőbb. Ha valaki hívő, és ezt akár alátámasztja bármilyen jellegű tárgy viselésével, az helyeslen, tehát igenis mutassuk ki, hogy hívők vagyunk. De nem mint klisé, hanem úgy, hogy ha valaki tényleg úgy is gondolja, és úgy viszonyul a Jóistenhez és a szűzanyához.
1: Ehhez milyen példákat kaptál életed során? Valahogy a gondviselés megismertet bennünket olyan emberekkel, akik formálnak és alakítanak. Hogy alakultak a te példaképeid? Mi szerettél volna lenni gyermekkorodban?
2: Tehát a gondviselést úgy mondanám, hogy nemrég tudtam meg, amikor már édesanyám nem élt, hogy születésem után elég nehéz helyzetbe kerültem, ugyanis sajnos anyukám tüdőgyulladással feküdt a kórházban éppen akkor, és hát több hónapig ilyen gyermekgondozókra szorultam. Na most, ha a gondviselésről beszélünk, akkor az jelen volt az életemben abban a pillanatban. Hát ugye, ha egy kisbaba 9 hónapig az anya mélyben van, hát utána is szeretne az édesanyja karéban lenni, és hát kiragadnak abból a közegből, mert sajnos muszáj volt, akkor ez egy nagy próbatétel. Tehát a gondoskodást, a gondviselést már születésem után úgy gondolom, hogy nagy mértékben megkaphattam, és természetesen, ha mondhatok, hogy példakép, akikre felnézek, hát az első pillanattól a szüleim voltak. Igazából kimondott példaképem talán a mai napig nincs. Nem vagyok az a típus, aki úgy példaképeket állít, hogy hát most így vagy úgy vagy amúgy. Persze nagyon sok ember szimpatikus, nagyon sok embert elismerek, de egyértelműen a szüleimre gondolok itten. Természetesen gondviselés és példakép a bátyám, akivel a mai napig közösen vállalkozunk családi vállalkozás keretén belül. 7 évvel idősebb a bátyám. Fölnéztem rá akkor, amikor ő már kajakba csehszlovák bajnok volt, én még gyakorlatilag akkor kezdtem megismerkedni a vízisporttal és a csónakházzal, később kulturizált, akkor fölnéztem, hogy fú, micsoda izmok, stb. Mindenképpen őt is idámítaném a szüleim után. Sokat adott nekem például a Dékány László edzőm, aki gyakorlatilag az első kajakos éveimben volt az edző, és nem csak arra figyelt, hogy jó eredményeket érjünk el, hanem nagyon emberséges volt. Tehát úgy vezetett rá a sportra, hogy azt ne kínból csináljuk, hanem szeretetből. Mai napig is tartjuk a kapcsolatot. Ha így az emberekre gondolok, akkor, nyilván nem ismertem, de Pió atya az egy nagyon kedvenc szentem, a Bérma nevem is végül is ő utána lett. És hát természetesen, mint példakép, Szűz Mária és Jézus. Tehát abszolút. A gondviseléssel naponta találkozik az igazi hívő ember. Istennek köszönhetően.
1: Kedves Zsolt, nagyon sokoldalúan álltál helyt az életed során, sok szerepben kipróbálhattad magadat. Mi volt az az egy-egy tulajdonság, amire talán leginkább törekedned kellett, vagy esetleg van-e olyan, amit úgy megőriztél belőle, ha sikerült elérni? Ezek közül a szerepek közül, tehát mint sportoló, vagy cégvezető, családapa, illetve a rádió elnöksége?
2: Talán kezdeném a kajakos eredményeimmel, ugyanis alapiskolán és szlovák iskolán is sikerült szlovák bajnoksági aranyérmet szereznem. És hát ennek én nagyon örültem természetesen, és abban az időben járt ez még olyan előnnyel, hogy aki szlovák bajnok volt valamilyen sportban, és az mellett egy bizonyos iskolai átlagot elért, akkor annak nem kellett felvételi. Lényegében én se alapiskoláról a főiskolára, se középiskoláról az egyetemre nem felvételiztem. Tehát ezek olyan érdekes sikerek voltak, és jó rájuk visszaemlékezni.

0: ott kellett állnunk a betonplacon, mi azt máshogy neveztük akkor, és gyakorlatilag délután 5 óráig voltak taktikai órák, különböző gyakorlatok, stb. És ez vége, mi aztán már nem 2 évre mentünk, hanem 1 évre a főiskola után. De 1 év abból 4 hónapot a Csennémet határon szolgáltam, utána helyeztek át Pozsonyba. Ez egy érdekes tanulság volt az életemben. Utána talán ami ilyen siker és öröm, az, hogy 23 évesen egy német cégnek lehettem ügyvezető igazgatója, 40 alkalmazottunk volt, jártam Bécsbe, Prágába, különböző helyekre tárgyalni, fogadásokra. De akkor megnyílt előttem egy olyan világ, amit én azelőtt csak mondjuk a filmekben láttam. Nyilván azért aztán a Jóisten erről az útról letérített, ha mondhatom, mert az nekem nagyon megtetszett egy fiatal embernek, de hát a Jóistennek más terve volt velem. Hát ami egyébként egy fantasztikus dolog az, hogy 24 éve együtt vállalkozok a bátyámmal, közben sok évig az édesapámmal, most már a nagyobbik lányom is velünk tart. Hát igen, és aztán jött ezután a Szlovák Ingatlan Szövetség elnökségi tagsága, ahol most már harmadszor választottak be, ez is egy önkéntes feladat. Hát aztán ugye jött a Mária Rádió. Egyszer, mikor úgy viccesen mondtam a Lóránt atyának, hogy Lóri atyáim, gyűjtöm ezeket a nem fizetős funkciókat, akkor azt mondta, hogy az lehet, de a Mária Rádiós elnökségért kapsz kegyelmeket. Hát és ebben nagy igazság van. Ezt is hála jó Istennek, hogy tudom eredményesen végezni. Ugye most már 3 önálló frekvenciánk van, az egyiket éppen tegnap sikerült megnyernünk, az Léva. Rövid idő kérdése, hogy majd az is elindul. Úgyhogy sokszor, megmondom őszintén, csodálkozok azon, hogy győzöm mindezt. Megmondom őszintén, hogy nem azért, mert én valamilyen nagyon ügyes ember volnák, hanem egyértelműen a Szentléleknek köszönhetem. És gyakran érzem, hogy szinte fizikailag, mintha Jóisten úgy tolna, vagy segítene. Mert ő nélküle én bármit csinálhatnák, nem lennék eredményes se a vállalkozásomban, se a Mária Rádió szolgálatában.
1: Vannak ilyen készségek vagy tulajdonságok, ami tudatosan is igyekeztél fejleszteni, hogy amiben tényleg benne van a törekvés, vagy akár a felkészülés, vagy ezekben így menet közben kellett beletanulnod?
0: Ha őszinte akarok lenni, akkor a Mária Rádiós szolgálatomig nem is nagyon volt erre időm. Az ember megszületik, óvoda, alapiskola, igyekszik tanulni. Én 5. koromban elkezdtem aktívan kajakozni. A nyári szünetem az út telt gyakorlatilag, hogy a 2 hónapból másfél hónapot napi 2 edzéssel töltöttünk, hétvégeken versenyekre jártunk, aztán mondjuk rá volt 2 hét szabad. Később már középiskola alatt, az alatt a 2 hét alatt 1 hetet brigádoztam, fizikai munkát, hogy azért valami zseppénze még legyen pluszba az embernek, és tanulja meg azt, hogy mi is az a fizikai munka. Utána ugye egyetem, nekem elég nehéz volt főleg az első év, mert építészeti középiskolából mentem közgazdasági egyetemre, teljesen más tantárgyak előtt álltam a vizsgákon.
1: A sport ekkor még részét képezte az életednek?
0: Nem, megmondom őszinte, hogy a középiskola 4. év lezárása után voltam az utolsó versenyen. Kajak az, hát talán mint minden sport, de kajak is, nagyon időigényes, és ahhoz, hogy valaki jó eredményt érjen el, akkor azt szinte profi szinten érdemes csinálni egyébként. Erre se eredmény sincs, se sikerélmény, úgyhogy döntenem kellett, hát én a tanulást választottam, munkába álltam, jött a család, alapítás. Számomra majdnem azt mondanám, hogy nem volt nagyon lehetőségem így körülnézni. Biztos, hogy voltak olyan pillanatok az életemben a Mária Rádió szolgálatom előtt, és olyan barátok, akiknek sokat köszönhetek, és szinte kimerem mondani, hogy akit a Jóisten küldött elém, ide sorolnám a bérmaszülőmet, Dick Robit. Lehet, hogy meglepő módon az egyetemen egy afrikai diákot Maliból, akivel hát ugye internátuson együtt laktunk, és nagyon sokat beszélgettünk hajnalig sok mindenről. Tehát voltak ilyen epizód.

adok az életembe, de igazából tudatosan a megtérésem után és a Mária Rádió önkéntességem közben észlelem azt, hogy a Szentlélek súg, formáz, mondjuk így, hogy csiszol, és próbálom az ajándékait nem csak észrevenni, hanem ki is csomagolni. Hogy milyen tulajdonságokat? Hát, talán ilyen bátorságot kiemelném, emberiességet, igazságosságot és segítőkészséget. Ezek talán úgy jellemeznek, azt hiszem. Ez néha, hogy mondjam, elég nagy kihívás, és azért az ember profitáljon is. De még vagyok győződve róla, hogy ha az ember szeriózisan végzi a munkáját, bárkire is gondolhatunk, akkor az azért előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, és egy jó hírnevet, ami nagyon fontos a mai világban.

0: Visszagondolva talán egy kicsit az utóbbi böjti napokra, azt kérdezném, hogy volt-e esetleg olyan momentum is az életedben, amikor úgy érezted, hogy nehéz volt, és szükség volt a változásra, Isten kegyelme valami olyat alkotott, vagy épített hozzá, amiből megújulva léptél ki?
1: Megtérésem előtt ez nem volt rám jellemző, hogy ilyet bevalljak magamnak, és a megtérésem az nagyon szorosan összefügg édesanyám halálával, illetve azzal a 2 évvel, ami a halála előtt eltelt, miután kiderült az a bizonyos betegsége. És bármilyen furcsán hangzik, de én úgy érzem, hogy lelkileg én közelebb kerültem hozzá. Nyilván ez a ő részéről még volt ez a nyitottság, csak valahogy én túlzottan el voltam foglalva a gondjaimmal, meg talán magammal is, és akkor tudatosítottam azt, hogy a szülők nem lesznek itt mindig. Előtte hajlamos voltam elhinni, hogy majd ráérünk holnap beszélgetni, most sietek, most ide-oda, és akkor sok mindent átértékeltem magamban. Nagyon sokat imádkoztunk a gyógyulásáért, sokan és sokat, és hát ez a csoda nem következett be. Na most ennek ellenére egy másodpercig nem volt bennem olyan gondolat, hogy na hát aztán minek imádkoztunk, akkor csinálok mindent úgy, mint azelőtt. Pont ellenkezőleg kaptam ezáltal az események, és a legfontosabb, hogy az édesanyám a karjaim között távozott, amikor egymás szemében néztünk. Tehát kaptam a jeleket, ami meggyőztek arról, hogy nincs más választásom, csak is a megtérés. Egy negatív tragédia folytán megváltoztam. Lelkületileg nagyon. Persze, ha vesszük a rádiós tevékenységemnek az időszakát, hát azért itt is nem mindig csak sikerekről beszélhetünk. Érdekes módon azok is formáltak engemet is, csapatunkat is. Mi például két frekvenciát pályáztunk meg, Évát és Dunaszerdahelyt. Hát sokáig úgy nézett ki, hogy ez a Dunaszerdahely akár még meg is kaphatjuk, és nem kaptuk meg, de viszont a többiek se. Tehát mindenki, aki bejelentkezett, az gyakorlatilag nem tud döntést hozni a tanács, és tegnap is úgy el voltam ebből keseredve, hogy aj, de jó lett volna, és miért nem. De abban a pillanatban jött a sugallat, hogy hát gyerekek, tessék, tovább harcoljatok. Valahol ezek olyan pillanatok az életemben, amik ha néha olyan sikertelenségek válnak, akkor nem az jön elő bennem, hogy nem sikerült, akkor már nem is fog, hanem pont ellenkezőleg Szentlélek ad új erőt, új gondolatokat, és megadja azt a lehetőséget, hogy később valamit sikerre vigyünk, és talán még jobban is értékelje akkor az ember. Ha az ember kinyitja a szívét Istennek és a Szentléleknek, akkor gyakorlatilag a problémák megszűnnek. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz az embernek gondja, baja, sajnos az lesz, de ha jó Istent odaengedi maga mellé, akkor minden a javára fordul végül is.
0: Ha kérdezhetek egy ilyen személyeset, mi volt az utolsó szándék, ami miatt megragadtad a Szent Olvasót?
1: Ha nem tévedek, az egy barátom, aki éppen ma halt meg, egy budapesti, nagyon közeli barátomról van szó, akivel egyébként ingatlanok területén együtt is működtünk, és imádkoztam az ő gyógyulásáért. Hát sajnos ma távozott, nagyon érdekes, és pont ma volt egyébként meg a születésnapja. De természetesen, hogy minden rádiós meghallgatások előtt kérem a Jóisten segítségét a fölkészüléshez. Sajnos most már az édesapám se jött át, amikor az ő fölépülésén rendszeresen. És például egy nagyon érdekes dolog, hogy amióta a Mária Rádió önkéntes elnöke vagyok, és nyilván a szociális hálón is ezt úgy, nem hogy tudatom az emberekkel, de magát a rádiót próbálom népszerűsíteni. Gyakran van olyan, hogy fölhívnak többnyire ismerősök, és akkor megkérnek, hogy imádkoznák-e valamilyen hozzátartozójukért, vagy őértük, és az meglep, de örömmel fogadom. Úgyhogy gyakran nekünk kell imádkoznunk, úgyis végül is aztán a Jóisten dönti el, hogy alakuljon az a ügy, amiért imádkozunk, de biztos vagyok abban, hogy bárhogy is alakul az ember élete, mindenképpen Isten tudja, hogy miért alakul úgy, mi miért van. El kell fogadnunk azt, amit a Jóisten megszervez. Mert hát ő a legjobb szervező, ezt ki kell mondani. És akkor is, amikor esetleg az nem azonos azzal, amiért imádkoztunk.
0: Hogyha ezekben a titokzatos dolgokban egy kicsit belegondolunk, akkor ezek a szemek és az olvasó, hogy a hallgatói családnak egy fontos szeme, vagy te is a vezetőnként, az elnökünként. Mi az, amit talán úgy sejtesz itt-ott, vagy érzel most így a jövőben nézve, hogy a szűzanyának mely szándékához vagy az eszköze, vagy lehetsz az eszköze? Milyen célok állnak most a Mária Rádió Miriam előtt?
1: Kicsit visszamennék talán a történetbe, ugyanis néha még mai napig is meglepődök, hogy miért pont nekem ajánlották fel a Loránd atyáik ezt a pozíciót, ezt a szolgálatot. Sőt, volt olyan történet, hogy a súlyzóterembe edzettem, és akkor hát a régebbi ismerősökkel, akikkel már nem tudom, néhány éve nem találkoztam, és akkor hogy vagy Zsolti, mit csinálsz, és Mária Rádió elnök, és akkor letették a súlyozókat, kimerett szemmel rám néztek, és kérdezték, hogy te, ennyire meglepődtek. Néha még én is meglepődök, és még most is meglepődök, de teret adtam a Jóisten akaratának. Ennek köszönhetően nekem 2,5, nem egész, tehát nem mindjárt a megválasztásom után, körülbelül a 2,5 éve a Szentlélek megsúgott valamit. És leegyszerűsítve azt mondta, hogy nyugodt legyél Zsolti, lesz frekvenciátok is, és lesz anyagi hátteretek is. Na most ez akkor volt, amikor egy frekvenciánk se volt még csak kilátásba se, és hát bizony a anyagi helyzetünk is enyhén szólva bizonytalan volt, és én ezt elmondtam a rádióban a kollégáknak, hát a Kac Gabinak mindenképpen, ugye, mert hát ő a koordinátor, és a Loránd atyának is. És a Gabi akkor úgy csóválta a fejét, hogy hát Zsolti, hogy jól hangzik, de hát azért ez, nem is tudom, hogy ez valamikor sikerülhet-e. És akkor pont 3 hetek, vagy mikor 2 hete kérdeztem tőle, hogy Gabi, emlékszel, hogy mit mondtam akkor? Azt mondja, minden szavadra emlékszek, és elismerően bólintott. De nagyon érdekes dolog, hogy nem én mondtam meg, hogy ez így lesz, hanem a Szentlélek súgta meg, én csak továbbítottam az üzenetet. És most itt állunk, hogy 3 frekvenciánk van, harcolunk a továbbiakért, hál' Istennek nagyon nagy a támogatottságunk, igaz, főleg morális támogatottságunk is, de a 3 évvel ezelőttihez azért kimondhatom, hogy stabilabb anyagi lábakon nálunk. Tehát most én úgy gondolom, hogy az egyik fő feladatom, amit a Jóisten úgy rám bízott, az a Mária Rádió, Miriam természetesen. Hát a másik az, hogy mivel családi vállalkozás keretén belül vállalkozunk, és a lányom, Istennek hála, úgy döntött az egyetem után, hogy hozzánk szeretne jönni dolgozni. Így feladatom az, hogy őt a munkájában segítsem, minél jobban önállóvá váljon. Ha majd ő fog alapítani családot, ami remélem, hogy nem is egy olyan nagyon-nagyon távlati terv, akkor abba is segítsem. És hát ugye van még egy másik kislányom is, tehát családom, feleségem. Úgy veszem észre, hogy ebbe a mai nagyon kaotikus világba az is egy feladatom, hogy vigyázzak a családra. Talán ez a három olyan fő dolog és feladat, amit úgy észlelek, illetve, hogy így a ismeretségi körömbe, a feletteim körébe, közösség tagjai illetően segítsek az embereken. Hát elsősorban tanácssal, igen. Nagyon meglepő az, hogy némelyik ügyfél azért jön hozzánk, hogy hát Zsolt, azért jöttem ide, mert tudom, hogy korrektak vagytok, tudom, de hát azért, hogyha már így bevállod a hitet, és Mária Rádióval foglalkozó, akkor itt biztos, hogy nem leszek becsapva. És akkor én mondom nekik, hogy hát én nem úgy csaptam be senkit, még hogyha tehát megtérésem előtt se, meg most se. Úgyhogy ilyen feladatokat látok most, de ezeknek egy jelentős része összefügg a Mária Rádióval, és hát itt a feladatom is van, úgy gondolom, hogy valahogyan törődjek a munkatársakkal, nem tudok annyi időt természetesen bent tölteni a rádióban, amennyit szeretnék, de azért próbálok mindenkivel kapcsolatban lenni, ha nem is napi szinten, de azért rendszeresen, és mindenképpen én úgy gondolom, hogy néhány évig még, nem biztos, hogy évtizedekig, de néhány évig úgy érzem, hogy a Jóisten még elvárja tőlem, hogy foggal körömmel küzdjek a rádióért. Vannak még olyan célkitűzések, akár frekvencia ügyben, akár bebiztosítani a támogatói bázist, kibővíteni a munkatársi létszámot, csapatot, ahol még tudok hasznos lenni a rádiónak, és addig fogom ezt csinálni, ameddig ez a Jóisten akarata.
0: Erre segítsen, ezt kívánjuk szívből mi is.
1: Köszönöm szépen, örülnék, ha ez így lenne. Én magamtól, amit tudok, azt megteszek érte, de ahogy már említettem, lényegében idáig is Istennek köszönhetem ezeket az eredményeket, köszönhetjük ezeket természetesen a munkatársaknak is, mert egy nagyon jó csapat állt össze, de mindenképpen érzem szó szerint minden pillanatban a Szentlélek jelenlétét. És nem csak a rádiózásban, hanem az életem egyéb területein is, és ez egy nagyon nagy támasz, fantasztikus.
0: Kedves Zsolt, egy utolsó gondolatként azt kérdezném tőled, hogy ebben az idei 2021-es évben, ami egyben Szent Józsefnek is az emlékéve, hogy ráemlékezünk minden alkalommal, ahol szűzanya előtt is tisztelgünk, hogy egy kicsit az édesapáddal való kapcsolatra és arra a hagyatékra kérdeznék rá, amit úgy tudom, hogy most is szépítgetsz, és közel ehhez a helyhez. Igen. Választottad azt a helyszínt is, ahonnan épp most beszélgetünk. Mit jelent számodra ez a szülőföld itt a Csalló közben?
1: Hát nagyon sokat. Mindkét szülőm kútai származású. Én már Komáromban születtem, mivel sajnos 65-ben az árvíz elvitte mindenüket. Nem ez volt az első alkalom, hogy mindenüket elvesztették, sajnos második világháború után deportálták őket Csehországba. Tehát akkor vesztettek el mindent, másodszor pedig, amikor a 65-ös árvíz mindenüket elvitte, és fantasztikus példaképeim abban is a szüleim, hogy talpra tudtak állni, igazából soha nem panaszkodtak, mindig optimisták voltak, és igen, én tavaly júniusban tudatosítottam, hogy elvesztettem a szüleimet, mert amíg az édesapám itt volt, addig úgy valahogy éreztem, hogy az a szülői vonal az még él, az a szülői vonal, kérdezhetek, tanácsot kérhetek, stb. Nagyon szerettük egymást, hát az édesapánk is járt be naponta az irodánkba dolgozni, egész addig, amíg nem történt vele sajnos az egészségügyi gond, és megmondom őszintén, hogy én annyi mindent hazavittem, így amikor ürítettük ki bátyámmal a házunkat, nem azért, mert szükségem van azokra a tárgyakra, csak egyszerűen kötődök, és úgy voltam vele, hogy amíg nem csökken az az emóció az elvesztésüknek köszönhetően, addig bizonyos tárgyakat meghagyok. Aztán majd utána lehet, hogy továbbadom, vagy így. És igen, most is fogok menni ki Virtre egy picike kis borházikót, meghagytam, kerti munkát nem szeretem, annyira kimondottan egyenlőre még a bor se, de amikor arról volt szó, hogy úgy döntöttem a bátyámmal, hogy eladjuk ezt a kis borházikót, akkor én azzal mentem ki Virtre, hogy lefotózom a házat, és másnaptól meghirdetjük. Hát kiszállok Virten, és eltűntek a kulcsok. Pedig két éve az autómban volt egy bizonyos helyen, és azóta se lettek meg, és ezt úgy fogtam föl, hogy ez egy jel, hogy hát Zsolti, ne add el ezt a kis házikót. Úgyhogy igen, szépítgetem, és tavaly nyáron volt is ott egy rádiós összejövetelünk, úgyhogy tehát ez a szülőföld, igen, gyakran volt bennem az a gondolat még néhány éve, hogy hát én elmegyek külföldre, mert majd ottan jó lesz, meg többet fogok keresni, meg ottan, nem tudom, még a nap is szebben süt, de jól dönt, szóval nagyon örülök annak, hogy 97. januárjában a bátyámmal úgy döntöttünk, hogy néhány év külföldi vállalkozás után hazajöttünk, ugyanis annak köszönhetjük azt, hogy szüleinkkel naponta találkozhattunk gyakorlatilag a halálukig, és ez többet ér bármilyen anyagi javaknál, vagy bevételnél, vagy sikertnél, vagy bárminél. Úgyhogy, és érdekes módon a Mária Rádiós tevékenységem úgy fölgyújtotta bennem, vagy még nagyobb lángra serkentette az itteni régióhoz való kötődésemet, és a szeretetemet. Ennek van jó oldala is, meg kevésbé jó oldala is. Tehát a jó oldala az, hogy jobban értékelem azt, ami itt van, ami körülvesz bennünket, és sokszor nem is tudatosítjuk, hogy milyen szép vidéken lakunk, és ennek örülhetünk. A másik oldalon esetleg annyit, hogy ami nem annyira kellemes, hogy amikor igazságtalanságot látok, akár a politikusok részéről, vagy olyan vállalkozók részéről, akik hát a saját érdekeiket helyezik előnybe a köz érdekeivel, akkor az viszont úgy bánt. De bízok abban, hogy azért majd minden jóra fog fordulni. Tehát számomra ez a itteni millió, Csalló közügye, ez számomra többet ér a világ bármelyik pontjánál.
0: Köszönjük szépen Szabó Zsoltnak, a Mária Rádió Mirjam elnökének a beszélgetést, hogy itt volt a Felvidéki Beszélgetések című műsorunkban, és kívánjuk a szűzanya áldását, hogy kísérje őt, ragyogja be minden napját, azért, hogy a hallgatói közösségünket továbbra is tudja irányítani, vezetni, és olyan dolgokat valósítson meg, amelyekkel szolgáljuk egymást. Jézus mintájára ez a szolgálat maradjon meg előttünk, ez vezessen bennünket, vagy ez virágoztassa föl azt, hogy jó itt élni a Csalló közben, és hogy itt a Felvidéken mindegybe tartozunk földrajzi távolságoktól függetlenül.
1: Kedves Tifike, és meg vagyok győződve arról, hogy a Mária Rádió Mirjam ebben is nagy szerepet tud vállalni, tehát hogy az emberek közötti összetartozás, egymás tisztelete, a környezet tisztelete, elsősorban ugye a szűzanya és Isten szeretete, tehát ebben a Mária Rádió Mirjam nagy szerepe van, és bízok abban, hogy ha mindannyian egy picikét ehhez hozzáteszünk, akkor egy idő után ez a világ, amit ez a mikrovilág, ha mondhatom, ez egyre jobb és szebb lesz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm a bizalmat, a jó kívánságokat is, és hát ugyanezt kívánom neked is. Remélem, hogy még nagyon sokáig munkatársak leszünk, és hát szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Betegeknek anyja, boldogságos Szűz Mária, virassza földkerekség minden betegének ágya mellett. Azoké mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat, akik haláltusájukat vívják, akiknek semmi reményük sincs a gyógyulásra, akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak, akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük, akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdjenek, akiknek pihenni kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket, akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön, akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik, akiket betegség közben még a családjuk szükségének gondjai is kínoznak, akiknek végleg le kell mondaniuk jövő terveikről, akik nem hisznek a túlvilágban, és Isten ellen zugolódnak, káromolják, és őt átkozzák, akik nem tudják, hogy Krisztus értük is szenvedett. Betegek anyja, boldogságos Szűz Mária, virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett. Amen.

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vár.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa szombatesti homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. A pápa úrangyala imája és felhívása. Kérjük a szűzanya közbenjárását, hogy megszűnjenek a háborúk. Leó pápa hétfőn a Rómában élő kóriai papokhoz, szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Leó pápa homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Október 3-án szombaton kora este Leó pápa szentmisét mutatott be a vatikáni kertek Lourdi barlangja előtti oltárnál a Vatikán város védelmét biztosító Vatikáni Csendőrség testülete és tagjai családjainak jelenlétében. A szentmise előtt 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét. A Vatikáni Csendőrség testületének védőszentje Szent Mihály főangyal.
1: In occasione della festa del vostro patrono San Michele Arcangelo.
0: Ezért a szeptember 29-i ünnepét követő szombaton tartották az eskütételt. Leó pápa homíliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket, akik közül 15-en tettek esküt, ami az imádság pillanata volt. A Szent Atya a Szentmise igéi alapján arról emlékedett, hogy mit jelent szolgálni, őrködni és védelmezni.
1: Servire, custodire.
0: Az Úr szőlőskertjének izajási képe nyomán Leó pápa a csendőrök szolgálatát az Úr szőlejében végzett munkának nevezte, ami konkrétan kijelölt helyek, kapuk, épületek őrzését jelenti, de mindenekelőtt az emberek vannak a gondjaikra bízva. Ennek egyik kiemelkedő vonása a velük való találkozásai során, amikor dicséretes módon az emberekre nem úgy tekintenek, mint megoldandó problémákra, hanem mint akiket tisztelettel kell fogadni és gondoskodni kell róluk. Jézusnak a szőlőművesekről szóló evangéliumában a dolgozók idővel megfeledkeznek a szőlősgazdáról és arról, hogy a szőlő nem az övék, hanem csak rájuk bízták a gondozását. A szolgálat tehát felelősség, amelyet alázattal és odaadással kell ápolni, és amit tapintattal, kötelességtudattal kell megélni. A tekintély ugyanis az evangélium fényében elsősorban a védelem, a meghallgatás és a kísérés képességében nyilvánul meg egy kiegyensúlyozott, határozott és tisztelettel teli fellépéssel, emlékeztetett a Szent Atya. Az evangéliumi példabeszéd középpontjában a gazda küldötte fiú áll, aki Krisztust képviseli. Így álljon Jézus Krisztus a csendőrök élete és szolgálatok középpontjában, kérte a pápa. Már a szolgálatot megelőzően emberként is az a hivatásuk, hogy kövessék őt, tanulják meg tőle azt az erőt, amely szerítségé válhat, a bizalomból fakadó éberséget, az alázattal együtt járó tekintélyt és a bátorságot, hogy irgalmas szívvel lépjenek fel a szolgálat során. A szenteszke páli buzdítása pedig bizalomra int, hogy semmiért se aggódjanak, hanem tárják fel kéréseiket Isten előtt. A szolgálat során jönnek majd csendes és nehéz napok, amikor gyors döntéseket kell húzni, adódnak olyan helyzetek, amelyek fáradtságot és aggodalmat keltenek. A csendőr mindezt nem egyedül hordozza, hanem imádkozik, bizakodik, mert tudja, hogy Istenben találja meg a békéjét. Az apostol hozzáteszi, hogy arról gondolkodjanak, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetre méltó, mert éppen ez lesz a csendőr identitásának egy másik vonása, a jóságban edzett szív és elme. Akik másokat védenek, azoknak először önmagunkban kell megvédeniük az igazságot, az igazságosságot, a jóságot és a tiszteletet. Mások védelme olyan szívet igényel, amelyet az Úr maga védelmez, emelte ki a pápa. Munkájuk emberséget követel, de közben gondosan figyeljenek önmagukra, hogy meg ne keményedjék a szívük, hanem maradjon mindig engedelmes Isten felé és figyelmes mások iránt. Őrizzék meg egymás közt a testvériséget, lássák szívesen egymást, és soha ne maradjanak egyedül. Egy csoport ugyanis akkor válik igazán közösségé, amikor tagjai törődnek egymással, és megtanulnak együtt járni, egyszerűen és szeretettel támogatva egymást. Leó pápa végül köszönetet mondott a testület tagjai családjainak, szüleiknek, feleségeiknek, gyermekeiknek és kedveseiknek. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is, majd az esküdtevőknek mondta, soha ne felejtsék el, hogy kit és mit választottak szolgálni. Legyenek megbízhatóak, diszkrétek és hűségesek. Legyen a legszebb rangjel a szív, amely tudja, hogyan kell őrizni és védeni.
1: Un cuore che sa custodire.
0: A Szent Atya szüzanyára bízta őket, akinek anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és mindnyájukat. Szent Mihály arkangyal pedig álljon mellettük az éberség irején, a rossz elleni minden harcban, segítsen hűségesnek maradni, hogy az Úr legyen mindig életük, szolgálatuk és szívük középpontjában. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. Leó pápa úrangyala imája. Október 4-én, Asszisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte Szent Péter teret megtöltő mintegy 15 000 hívőt a pápa, majd emlékedését az évközi 27. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte. A gonosz szőlő munkása példabeszéde Jézus életéről szól,
1: parla della vita di Gesù,
0: és megvilágítja küldetésének értelmét, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Jézus Isten fia, akit az Atya a világba küldött, mégis éppen azok utasítják el, akiknek tárt karokkal kellett volna fogadniuk őt. Aki azért jött, hogy elhozza az üdvösséget, azt elítélik. Aki életet akart adni, azt halállal büntetik. Miközben elgondolkozunk arról a sok kegyetlenségről, amely tönkreteszi a világot és a népek történelmét, Krisztus tanítása feltárja atyának egyre nagyobb irgalmát. Az az erőszakos elutasítás ugyanis nem töri meg Isten akaratát, aki végtelen irgalmasságában a rosszat megváltássá változtatja. A kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett.
1: Pietra d'angolo,
0: utalta a pápa az evangéliumi szakaszra. Jézus maga idézi fel a Zsoltár szavait, amelyek az Úr csodálatos művét dicsérik. Éppen amit elvetnek, az válik mindent fenntartó alappá. Így irányítja a történelmet a mindenható, segítségünkre sietve minden bukásunkban. Isten soha nem veti el életünket, hangsúlyozta Leó pápa. A példabeszélyben használt kép szerint az igazságossággal művelendő szőlőskert az egyház, amelyet mi építünk vagy károsítunk választásainkkal. Leó pápa ehhez kapcsolódóan vasárnap, október 4-én, éppen halála 8. centenáriumának évfordulóján felkívánta idézni egy munkás emlékét, aki bőséges termés hozott az Úr szőlőjében. Ez a munkás Assisi Szent Ferenc,
1: San Francesco d'Assisi,
0: akit maga Jézus kért fel, hogy javítsa meg egyházát. Menj, Ferenc, építsd újra egyházamat, amely omladozik. A feszület ihlette Ferenc életét, amelyet mindenek előtt Krisztus alapjára épített, osztozva szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig, mutatott rá a Szent Atya. Asszisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, tele mindenki iránt szeretettel, és példaképül szolgált az első szerzetesek számára, akik osztoztak aszkézisében, mint az egyház megújulásának hiteles feltételében. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúságtételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Szent Ferenc karizmája 8 évszázad után is gyümölcsöt terem.
1: Porta frutto ancora oggi.
2: dopo otto secoli.
0: Erről nem csak a népes és élettel teli ferences család tanúskodik, hanem azok a gazdag ajándékok is, amelyeket lelki öröksége Isten népe körében szétsugároz. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunk a népek közötti egyetértés építésére. Buzdított rá Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédét. Ebben mindig kísérjen bennünket a szentséges Szűz Mária, ami édesanyánk közbenjárása. Hozzáfordulunk most, lélekben egyesülve, a pompei szentélynél összegyűlt hívekkel,
2: Presso il santuario di Pompei,
0: akik a pompei rózsafüzér királynőjéhez emelik fel könyörgésüket.
2: Angelus Domini nunciavit Maria.
0: Az úrangyala erimádkozása után Leó pápa ismét arra buzdított, hogy imádkozzunk a béke megvalósulásáért, örömét fejezte ki Assisi Szent Ferenc halálának 8. centenáriumára emlékező kezdeményezéseként, és bejelentette, hogy a Vatikánban hamarosan találkozóra kerül sor az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából. A pápa mindenek előtt emlékeztetett felhívására, amelyet múlt vasárnap tett Lourdesban, miszerint október hónapban imádkozzuk a rózsafüzért azzal a kifejezett szándékkal, hogy szűnjenek meg a háborúk és valósuljon meg a béke építése. A gyermekek voltak az elsők, akik erre a felhívásra válaszoltak, és továbbra is imádkoznak a pápa szándékára. Október 1-től 7-ig a szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány mozdítja elő az 1 millió gyermek imádkozó szentolvasót kezdeményezést. A világ békéért és egységéért, mondta Leó pápa, majd szívből megköszönte minden fiúnak és kislánynak, hogy a világ számos részén csatlakoznak ehhez az imához. A Szentatya arra buzdított, hogy kövessük példájukat, fohászkodjunk Szűz Mária közbenjárásáért, hogy a népek megszabaduljanak a háború csapásától. Különösen imádkozzunk a Szentföldért és az erőszak ártatlan áldozataiért, kérte vasárnap délben az úrangyala erimádkozását követően Leó pápa. Ezután bejelentette, hogy az elkövetkező napokban az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából találkozóra kerül sor a Vatikánban, amelyre a világ minden tájára meghívta a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit. A találkozó a szinodális megkülönböztetés alkalma lesz, amelynek célja azoknak a lépéseknek a meghatározása, amelyeket a családokkal és a fiatalabb nemzedékekkel együtt kell megtennünk az evangélium mai hirdetése érdekében, fejtette ki a pápa, majd a hívek imáiba ajánlotta ezt a kezdeményezést, és mindenek előtt azokat a családokat, amelyek Isten segítségével a remény jelei, valamint felbecsületetten gazdagságot jelentenek az egyház és a társadalom számára. A pápa örömét fejezte ki azért a sok kezdeményezésért, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját ünneplik. Különösen megemlékezett azokról, amelyekre Assisiben kerül sor, és amelyekén az olasz állam legmagasabb rangú képviselői is részt vettek. A Szentatya üdvözletét küldte Assisi és Foligno rádió amatőreinek is, akik terjesztik Szent Ferenc béke üzenetét. A pápa azután üdvözölte a Szent Péter téren megjelent híveket, köztük a Pápai Egyházzenei Intézet által szervezett
2: Pontificio Istituto di Musica Sacra
0: nemzetközi egyházzenei hét részevőit, a Chiléből, illetve Németországban érkezett zarándokat, olasz fiatalokat, akik a Via Francigena ősi zarándokút Viterbo és Róma közötti mintegy 100 kilométeres szakaszát tették meg gyalog, hogy eljussanak a Vatikánba. A pápa szívből jövő áldását adta azokra a hívekre is, akik a Szentpéter térről elzarándokolnak a kinyilatkoztatás szűzanyja római szentélyébe, folytatva a 12. Pius pápa által kezdett hagyományt. Leó pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szentpéter teret megtöltő nemzetközi hívőseregtől, akik tapssal, éjjelzéssel, nemzeti zászlóikat lobogtatva válaszoltak a Szentatya köszöntéseire. Leó pápa a Rómában élő kóriai papokhoz és szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Szeptember 5-én délben fogadta Szent Atya a Kelementeremben a Rómában szolgáló kóriai papok, férfi és női szerzetesek 170 fős csoportját. A pápa beszéde kezdetén kóriai nyelven kívánt jó napot
1: Kansamida.
0: Vendégeinek, akiknek otthon, hazájukban nyert hite Rómában, Péter és Pál apostolok tanúságtétele helyén új missziós lendületet kaphat. Messziről érkeztetek, ez igaz, de itt, otthon vagytok, biztatta őket a pápa. Országukban az egyház története valóban egyedülálló, hiszen a hit spontán módon sarjadt ki Kóreában, és az igazság őszinte keresése révén is fejlődött olyan emberek által, akik ismerték a keresztény írásokat és többet akartak megtudni Jézus Krisztusról. Ebből a keresésből született a keresztség utáni vágy, és a keresztségből egy olyan közösség támadt, amely az ősegyházra emlékeztet, és két szóban foglalható össze, emlékezés és remény. A keresztény emlékezett, hálaadás Isten tetteiért, és felelősség mindazért, amit ránk bíz. A remény pedig nem puszta optimizmus, hanem annak bizonyossága, hogy Krisztus feltámadt. A koreai egyház a mártírok tanúság tételére épül. Történelme során a koreai nép rendkívüli lelki erőről tett tanúbizonyságot. Elviselte az üldöztetést, a háborút, a szegénységet és a megosztottságot, tudva, hogyan kell újra felkelni és előre tekinteni. A keresztény kitartás az a képesség, hogy a megpróbáltatásokat elviseljük a remény elvesztése nélkül, és anélkül, hogy az ember is megkeményíteni a szívünket, emelte ki a pápa. A mártírok emlékének őrzése révén hitük tovább él a mában, miként azt a tiszteletre méltó Thomas Cho Yang Eup példája mutatja, akit a verejték mártírjaként tartanak számon.
2: Il martire del sudore.
0: 11 éven át fáradhatatlanul járta Korea útjait, hogy elérje a távoli és rejtett keresztény közösségeket, elvigye nekik Isten igéjét és a szentségeket, odáig menően, hogy egész életét e szolgálatnak szentelte. Tanúságtétele arra emlékeztet minket, hogy létezik olyan rejtettebb vértanúság, amelyben a hívő nap mint nap felajánlja életét, ami egyúttal minden keresztény közös hivatása. Az ehhez szükséges erő a Jézus Krisztussal való barátságból fakad, aki azt mondta tanítványainak, barátaimnak hívlak titeket. Kedves papok, szerzetesek és szerzetesnők, becsüljétek meg ezt a barátságot. Tápláljátok az eukarisztiában, az ige hallgatásában, az imádságban és az Úr előtti csendben. Vele együtt fedezzük fel újra hivatásunk örömét, és tanuljuk meg úgy szeretni, mint ő, kérte a koreai egyháziakat a Szent Atya. A koreai félsziget máig élő megosztottsága fájdalmas sebének a gyógyulásához azt kérte tőlük, hogy legyenek mindig a megbékélés emberei, akik egységesek és a béke és az imádság kézművesei.
2: Artigiani di pace.
0: Az egykor missziós Korea mára a misszionáriusok hazájába vált, erődeik hite és áldozata értékes gyümölcseként, mivel az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit. A következő ifjúsági világtalálkozó náluk mindezt láthatóvá teszi majd. A világ minden tájáról érkeznek fiatalok egy olyan földre, ahol az evangélium mártírok tanúságtétele által növekedett. Leó pápa szeretné, hogy a fiatalok jövő évi koreai világtalálkozója egyúttal találkozás lenne az emlékezet és a jövő között is. A mártírok továbbadják a hitet az új generációknak, a fiatalok pedig befogadják, hogy elvédjék a világ minden tájára. Zárt a beszédét Leó pápa a Rómában élő koreai egyházi személyekhez. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30-kor pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsorra következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk Önöket. 5:40-kor a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: Első szent titok, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr

0: van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Második szentitok. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztesse minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmat

harmadik szentitok, akit te Szent Szűza világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te szentszűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szentitok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, Fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ezzel az igével kapcsolatban egy óriási élményem van, amikor az egyházi gimnáziumban a hittantanárunk, Brodek Péter atya meghívott egy lelki gyakorlatra, és hallgattuk az előadásait, imádkoztunk, énekeltünk. Voltak ima alkalmak, amikor felettünk egy kis csoport imádkozott. Én már akkor harmadikos lehettem a gimnáziumban, és gondolkodtam a papi hivatás felett. És amikor a kis csoport így imádkozott, és befejezte az imádságot fölöttem, utána azt mondják, hogy te pap leszel. És én csak néztem, hogy hát miért mondják ezt? Hogyan esetleg jutottak ezt hozzá? És akkor látom, mivel behúnytam a szemem, amikor imádkoztak fölöttem, de miután befejeződött az imádság, látom, hogy szentírás van a kezükben, és valahogy az imádság közben ott nyitották ki, ahol a csodás halfogásról van szó. Mikor Péter és az apostolok nem fogtak egész éjjel semmit. Utána Jézus azt mondja nekik, hogy evezz a mélyre, vessétek ki a hálót halfogásra. Péter akadékoskodott, de megtette, és tanúi voltak minnyáján a csodás halfogásnak. Ezután Péter azt mondta, hogy Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Erre Jézus azt mondta neki, hogy ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Amikor én ebben a helyzetben, hogy talán igent mondok a papi hivatásra, ezt az igét hallottam, ez nagyon megerősített abban, hogy valóban igent mondjak Jézusnak, és majd jelentkezzek a szemináriumba. Valóban pap szeretnék lenni. Ezt hozta elő bennem ez az ige, mint egy megvilágosodás. Azóta is nagyon sokszor visszatérek ehhez, ismételgetem azt, amit Jézus mondott nekem akkor. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel.
1: Frankó László atya gondolatait hallották.

0: meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a jövőben juttat.

Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy még többet imádkozzatok, addig, amíg a szívetekben nem érzitek a megbocsátás szentségét. A családokban szentségnek kell lennie, mert gyermekeim, a világnak nincs jövője szeretet és szentség nélkül, mert szentségben és örömben adjátok magatokat a Teremtő Istennek, aki mérhetetlen szeretettel szeret benneteket. Ezért küld engem hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. január 25-ei üzenetet hallottikei üzenetet.

képében áruhába bújva. Angyalok figyelik minden léptedet. Ha kitárod szíved mindig újra s újra, szebbítik, jobbítják földi létedet. Szeretni tanító, érző, kedves lelkek mutatják a fényt, mely világít belül. Elfogadnak téged, önzetlen szeretnek, s érzed a békesség, szép szívedre ül. Nyisd hát meg a szíved, legyél jó gazdájuk, s hálájuk betölti szabad perceid. Engedd figyelmedet sugározni rájuk, s lelked az örömtől csordultig telik.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai katekézisünkben szeretnék egy picit a fő angyalokról beszélni, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael fő angyalokról, akik Isten küldöttei, oltalmazói és szolgái. Ez egy különleges, titokzatos és mégis nagyon közel hozzánk álló téma, az angyalok, és ezen belül is három olyan főangyal, akiket az egyház név szerint is ismer. Tulajdonképpen három név, három küldetés, három különleges üzenet. Mihály azt kérdezi, hogy ki olyan, mint az Isten. Tehát Gábor neve Isten erejére utal. Rafael neve pedig Isten gyógyít. Ha ezt a három üzenetet egymás mellé tesszük, szinte egy egész keresztény életprogramot kapunk. És pedig Isten legyen az első, bízzunk Isten erejében, és engedjük, hogy Isten meggyógyítsa szívünket. De nézzük meg, hogy kik is az angyalok. Mielőtt Mihályról, Gáborról és Rafaelről beszélünk, fontos megértenünk, mit tanít az egyház az angyalokról. Tehát az angyal nem egy kedves mesebeli figura, nem egyszerűen egy szárnyos emberke, és nem is valamiféle személytelen energia. A katolikus egyház katekizmusa szerint az angyalok tisztán szellemi, test nélküli, láthatatlan és halhatatlan személyes lények, akik értelemmel és szabad akarattal rendelkeznek. Az angyal szó tulajdonképpen nem is elsősorban a természetüket, hanem a küldetésüket jelöli. Az angyal Isten küldötte. Szent Ágoston gyönyörűen fogalmaz, angyal a szolgálat neve, a természeté pedig szellem, lélek. Vagyis az angyalok Isten szolgái és követei. Nem Istennel egyenrangú lények, nem istenek, ők is teremtmények, de olyan teremtmények, akik egészen Isten szolgálatára rendelték magukat. A Szentírásban újra és újra találkozunk velük. Ott vannak a teremtés történetében, ott vannak Ábrahám mellett, ott vannak a proféták történeteiben, ők vezetik, oltalmazzák és segítik Isten népét, és

az egyház katekizmusa szerint egész földi életét körülveszi az angyalok imádása és szolgálata. Másik nagy fő gondolatunk, hogy az angyalok nem magukra mutatnak. Ez nagyon fontos. Tehát az igazi angyal mindig Istenre mutat. Nem azt mondja, néz rám, hanem néz Istenre. Ezért veszélyes minden olyan vallásosság, amely az angyalokat szinte önálló hatalomként kezeli. Az egyház nem angyalimádásra tanít. Az angyalok tisztelete mindig Isten dicsőségére vezet. Az angyal nem cél, az angyal útjelző. Mint amikor az úton egy tábla azt mondja, arra van a város. Nem állunk meg a táblánál, hanem tovább megyünk abba az irányba, amelyet mutat. Így vannak az angyalok is, ők Istenhez vezetnek bennünket. Szent Mihály, ugye ki olyan, mint az Isten, ezt jelenti az ő neve. Hát kezdjük Szent Mihállyal. A neve héberül Mikhael, aminek a jelentése ki olyan, mint Isten. És milyen különös, hogy ez nem egy egyszerű kérdés, ez egy hitvallás. Ki olyan, mint Isten? Senki. Nincs senki, aki olyan lenne, mint Isten. Nem a hatalom, nem a tudás, nem a siker, nem az ember, nem a technológia. Semmiféle földi hatalom. Isten az Isten. Szent Mihály neve arra emlékeztet, amikor az ember önmagát akarja Isten helyére tenni, akkor elveszíti önmagát. Szent Mihályról különösen a Dániel könyvében, Jódás levelében és a Jelenések könyvében olvasunk. A Jelenések könyvének híres jelenetében Mihály és angyalai harcolnak a sárkánnyal. A sárkány pedig a Szentírás szerint a gonosz, annak a jelképe. Ezért lett Szent Mihály az egyházban különösen is a védelem és a gonosz elleni küzdelem jelképe. De vigyázzunk, ez nem egy mitológiai történet, amelyben két egyenrangú hatalom harcol. A keresztény hit szerint Isten az Úr. A gonosz teremtmény, a gonosz hatalma nem egyenlő Isten hatalmával. Tehát Szent Mihály küldetése éppen azt mutatja, Istenhez tartozni azt jelenti, hogy nemet mondunk a rosszra. Talán azt mondjuk, ez nagyon szép. De mit jelent ez nekem? Nagyon sokat. Mert mindannyiunk életében vannak lelki küzdelmek, vannak kísértések, harag, irigység, féltékenység, házasság, önzés, gőg, nem házasság, bocsánat, hazugság, bosszúvágy, megbocsátásra való képtelenség, és néha egy-egy gondolat belülről lassan elkezdi rombolni az embert. Nem számít, tedd meg, mindenki ezt csinálja. Neked is jár, ne bocsáss meg, bosszuld meg, Isten úgysem törődik veled. Ilyenkor szükség van lelki éberségre, és milyen szép lehet ilyenkor egyszerűen kimondani, Szent Mihály főangyal, segíts, hogy Isten mellett maradjak. És most lépjünk tovább a második főangyalhoz, Szent Gáborhoz. Ha Mihály a küzdelemre emlékezted, Gábor az örömhírre. Gábor a Szentírásban különösen az üdvösség nagy üzenetének a hírnöke. Ő az, aki Máriához érkezik, és elhangzik az egyik legszebb mondat az egész Szentírásban. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Micsoda pillanat egy angyal. Egy fiatal názáreti leány, egy egyszerű ház, egy emberileg jelentéktelennek tűnő hely. És ott kezdődik valami, ami az egész világ történetét megváltoztatja. Gábor nem saját üzenetet hordoz, Isten üzenetét hordozza. Ez az angyal küldetésének a lényege. És Gábor üzenete azonban nem egy gépies parancs. Isten megszólítja Máriát, és Mária válaszol, íme az Úr szolgáló leánya legyen nékem a te igéd szerint. Olyan egyszerű mondat, de olyan nagy hit van benne. Mária nem lát mindent előre, nem tudja pontosan, mit fog történni, mit fog tenni, nem tudja, milyen lesz az út, de bízik. Ezért Szent Gábor számunkra a meghívás és az igen angyala is. Isten ma is megszólít. Nem féltétlenül egy angyalon keresztül,

lehet egy evangéliumi mondaton keresztül, egy prédikáción, egy ember szaván keresztül, egy lelkiismereti felismerésen keresztül, egy nehéz élethelyzetben, és talán Isten ma tőled is kér valamit. Egy bocsánatot, egy újrakezdést, egy szolgálatot, egy imát, egy döntést. Neked is lehet egy Mária pillanatod, amikor azt mondod, hogy Uram, nem látom az egész utat, de igent mondok neked. Rafael, akinek a neve Isten gyógyít, történetét különösen Tóbiás könyvéből ismerjük. Rafael elkíséri az ifjú Tóbiást útján, segíti őt, vezeti, és közben gyógyulás történik. És Tobit, Tóbiás édesapját, aki megvakult, Rafael közreműködésével Isten meggyógyítja. De Rafael története nem csak a testi gyógyulásról szól, mert az embernek nem csak a szeme lehet beteg, beteg lehet a szíve is. Lehetnek láthatatlan sebek, évek óta hordozott sérelmek, gyermekkori fájdalmak, elutasítottság, gyász, csalódás, meg nem bocsátás, bűntudat, magány, és vannak olyan sebek, amelyeket senki nem lát. Az ember mosolyog, beszél, dolgozik, teszi a dolgát, és belül mégis valami vérzik. Ilyenkor mindig gyönyörű imádság, Szent Rafael őrangyal, kérd Istent, hogy gyógyítsa meg a szívemet. Kedves hallgatók, e rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

képében áruhába bújva. Angyalok figyelik minden léptedet. Ha kitárod szíved mindig újra s újra, szebbítik, jobbítják földi létedet. Szeretni tanító, érző, kedves lelkek mutatják a fényt, mely világít belül. Elfogadnak téged, önzetlen szeretnek, s érzed a békesség szép szívedre ül. Nyisd hát meg a szíved, legyél jó gazdájuk, s hálájuk betölti szabad perceid. Engedd figyelmedet sugározni rájuk, s lelked az örömtől csordultig telik.

Kedves Magyar Rádió hallgatók, Rafaelnél különösen az ő története szép a családok számára. Tóbiás útra kell, útközben társa és segítője lesz Rafael. Tóbiás házassága is egy olyan történet, amelyben jelen van a félelem, a veszély és végül Isten gondviselése. Ezért Szent Rafaelhez különösen is fordulhatunk házasságokért, családokért, fiatalokért, utazókért, betegekért, gyógyulásra várókért, de mindig úgy imádkozzunk, hogy Istenem, a te akaratod legyen meg, mert a keresztény ima nem barázsige, nem azt mondjuk, hogy Rafael lesz nekem feltétlenül add meg, hanem Rafael kíséri Isten elé, és kért számomra azt a gyógyulást, amelyet Isten akar adni. Lehet, hogy Isten meggyógyítja a testet, lehet, hogy megerősíti a lelket, lehet, hogy a szenvedés közepette ad olyan békét, amely túlmutat minden emberi magatartáson. Tehát a három főangyal üzenete, tegyük egymás mellé most a három főangyalt, Szent Mihály ki olyan, mint az Isten, ő arra tanít, hogy ne engedd, hogy bármi Isten helyére kerüljön az életedben. Szent Gábor, Isten üzenetének a hírnöke, ő arra tanít, hallgass meg Istent, és merj igent mondani neki. Szent Rafael, Isten meggyógyít. Ő arra tanít, vidd sebeidet Istenhez, mert ő nem csak a testet, hanem a megtört szívet is képes gyógyítani. Milyen csodálatos lelki program, Mihály a védelem, Gábor a küldetés, Rafael a gyógyulás. Mit tanítanak nekünk az angyalok? Az angyalok arra tanítanak, hogy az életünk több annál, mint amit a szemünkkel tartunk. Mi sokszor csak a látható világot érzékeljük, a fizetést, a számlákat, a betegséget, a munkát, családi problémákat, politikát, híreket, tehát a mindennapi gondokat. De a keresztény ember tudja, hogy van egy láthatatlan valóság is, van Isten, van kegyelem, van üdvösség, van angyali világ, van lelki küzdelem, és van lelki élet. A láthatatlan világ nem kevésbé valóságos attól, hogy nem látjuk. És itt jutunk el valami nagyon személyeshez. Minden ember számára fontos az őrangyal gondolata. A katekizmus tanítása szerint Isten gondviselése az angyalok szolgálatát is magába foglalja, és az egyház külön ünnepli az őrangyalokat október 2-án. És gondolj bele, lehet, hogy amikor te azt gondolod, hogy egyedül vagyok, akkor a mennyország valósága sokkal közelebb van hozzád, mint gondolnád. Nem vagyunk egyedül, de még ennél is fontosabb, Isten nincs távol. Az angyalok nem Istent helyettesítik. Ők Isten szeretetének a jelei. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

angyalok körében alszom igaz álmom. Nincs is ellenségem szerte a világon. Szeretet vesz körül. Szívük értem dobban, ettől vagyok boldog, s nem tartom titokban. Hely, ha egyszer én is kis angyal lehetnék, én vigyáznám álmát annak, kit szeretnék. Nem is lenne gondja, többé sose félne. Boldogan, szeretve, mosolyogva élne.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Kartauzi Szent Bruno, áldozó pap, rendalapító. Bruno családjáról csak annyit tudunk, hogy az alsórajnai tartomány nemességéhez tartozott. Egy testvéréről biztosan tudunk, de ezen kívül a gyermekkoráról semmi adatunk nincsen. Egy 12. századi krónika annyit mond, hogy Bruno alapos műveltségre tett szert a vallásos és a világirodalomban. A kölni Szent Kunibertről nevezett káptalani iskolában kezdett tanulni, majd hamarosan átkerült Reimsbe, és ott fejezte be tanulmányait. Korán elkezdett készülni a papságra. Felszentelése után a reimsi katedrális kanonokja és a káptalani iskola tanára lett. 1056-ban átvette Harimantól az akkor már híressé vált iskola vezetését. 1075-ben pedig az érsek kancellárrá nevezte ki. Brunót, mint tanárt, nagyon szerették. Sereglettek köréje a tanítványok, köztük a későbbi második Orbán pápa is. Rendszeresen megünnepelték előadásai után. Őt azonban sem fényes állása, sem a szellemi életörömei nem elégítették ki. Ez nyilvánult meg abban is, hogy 7. Gergely pápa oldalán harcba szállt a simónia és a papság erkölcsi romlása ellen. Manasszesz, a reimsi érsek a kifogásolható főpapok közé tartozott. Amikor megkezdte működését, mindenkiben reményeket keltett, de csak hamar kimutatta a fogafehérjét. A szerzetesek és a kanonokok kárára visszaélt püspöki hatalmával. Különösen nagy botrányt okozott azzal, hogy tréfát űzött a szent miséből és a pápából. Amikor végre hosszas húzavona után felkínálta Brunónak a püspökséget, ő nem fogadta el. Ennek a mélyebb magyarázata az, hogy az érsekkel folyó vita tetőpontján Bruno fogadalmat tett, hogy elhagyja a világot, és a szegény Krisztust fogja követni. A latin egyházban a Krisztus szegényei elnevezés megszámlálhatatlan remete és remete csoport megjelölésére szolgált. Ezek a remeték visszavonultak a világtól, rendszerint erdőben és ott magányban, vezeklésben és szegénységben éltek. Bruno is erre készült. Először a káptalamból kísérelt meg társakat hívni magával, de mikor látta, hogy kanontársai nem értik, 1081-ben egyedül indult útnak. Először egy langresi egyházmegyében lévő Sisfontaine-ben ment egy erdőbe. Kis remetessége, amelyet magának felépített, mindössze 2 mérföld távolságban volt a Molesmeszi kolostortól, és ez lehetővé tette számára, hogy az apáttal, Róberttel találkozzék. Ez a Róbert apát volt a ciszterciek alapítója. 1084 tavaszán tovább vándorolt, és Sártös erdejében úgy döntött, hogy véglegesen megtelepszik. Ekkor azonban már 6 társ volt mellette, 4 pap és 2 laikus testvér. A hely, ahol megtelepedtek, egy 1175 méter magasságban fekvő hideg és nedves éghajlatú völgy volt, amelyet magas Zordon hegyek vesznek körül. A kartauziak nevüket éppen Sártösről vették, 6 évig éltek itt a csendes magányban, elrejtve a világ elől, anélkül, hogy regula szabályozta volna az életüket. Bruno semmi más nem kívánt meg a társaktól, csak a helyben maradásra vonatkozó fogadalmat. Nem is gondolt arra, hogy szerzetes rendet alapítson. Azt tekintette fontosnak, hogy a nagy szent remeték hagyományát folytassák, s jól lehet, egymás közelében éltek. Közös épületű kolostoruk is volt. Életmódjuk mégis lényegesen különbözött a fontevillanői vagy kamalduli, s még inkább a bencés kolostorok életformájától. 1090-ben azonban véget ért a remeték zavartalan élete. Bruno egykori tanítványa, aki második Orbán néven pápa lett, magához hívta egykori mesterét. Azt kívánta, hogy tanácsadóként álljon mellette. Bruno pedig késlekedés nélkül útnak indult Itáliába. A remetesség szeretetét magával vitte, ezért Rómában rövidesen könyörögni kezdett a pápának, hogy engedje vissza őt Sártösbe, vagy legalább arra nyújtson lehetőséget, hogy Rómában remeteséget alapítson. A pápa megértette mesterének és tanácsadójának szíve vágyát, ezért rendelkezésére bocsátotta a város egy csendes területét, Diocletianus egykori termáit. Ma ezen a helyen áll a Termini pályaudvar mellett a Santa Maria degli Angeli Bazilika, ahol Bruno megkísérelte a pápa közelségében a remete életet. Mielőtt azonban kiderülhetett volna, hogy az egyház központja közvetlen szomszédságában van-e lehetőség a remetességre, a pápával együtt menekülnie kellett délfelé, mert az ellenpápa hívei az életüket veszélyeztették. Dél-Itália akkor normann fennhatóság alatt állt. A pápa pedig abban a hiszemben, hogy ezzel kedvében jár Brunónak, és általa meg tudja erősíteni a görög befolyás alatt álló Kalábriában a latin hatást, a reggiói káptalannal megválasztotta püspöknek. A pápa pedig abban a hiszemben, hogy ezzel kedvében jár Brunónak, és általa meg tudja erősíteni a görög befolyás alatt álló Kalábriában a latin hatást, a reggiói káptalannal megválasztotta püspöknek. Bruno ezúttal is visszautasította a püspökséget azzal a megindoklással, hogy adottságai és hivatása nem az egyház kormányzatra, hanem a remeteségre szólnak. Ismét kérlelni kezdte a pápát, hogy engedje el a hegyek közé remetének. Most engedélyt kapott a távozásra, és a sevillacei egyházmegye területén Rogerius Norman gróf segítségével megépítette a Santa Maria della Torre nevű kartauzi remetességet. 10 évvel később, 1101. október 6-án Maria della Torreban halt meg. 1193-ban, amikor a remetességet feloszlatták, a nem messze lévő és ugyancsak Bruno által alapított Szent István kolostor templomában szállították át a testét. Nem sok írás maradt ránk. 2 levele és egy zsoltármagyarázat, de e kevés írásból, s a már említett 12. századi krónikából és a kortársak tanúságaiból egyre inkább látszik, hogy korának egyik legjelentősebb személyisége és szentje volt. Ez az igen mély szívű ember, ahogy egy kartauzi mígó jellemezte, korának legmagasabb szintű műveltségének birtokában, ha kellett, tudott cselekedni, ám a szemlélődő életet mindennél többre tartotta. A legenda szerint Brunót a következő megrázó esemény indította el azon az úton, amely a kartauzi remetességig vitte. Reimsben meghalt az egyik híres főiskolai tanár. A domban ravatalozták fel, s a hívők sokassága és a papság 3 napon át folyamatosan zarándokolt a holttesthez, hogy búcsút vegyen a híres mestertől. Bruno is elment a tanítványaival, hogy lerója tiszteletét a kolléga előtt. A halotti Zsolos Mát énekelték, és amikor felhangzott ez a sor, Responde mihi, válaszolj nekem, a halott felült a ravatalon, és rémülettel kiáltott fel. Hívnak az igazságos bíró Isten elé. Majd élettelenül visszahanyatlott. A jelenlévő sokaság halálra váltan rebbent szét és szaladt ki a templomból. A következő napon ismét imádkozták a Zsolozsmát. És a mondott sornál a halott újra felült, és iszonyatos hangon kiáltotta. Elítélték Isten igazságos bíróságán. A templomban lévők megint futásban kerestek menedéket. A 3. napon ugyanez megismétlődött. De akkor a halott teljes kétségbeeséssel ordította. Kárhozatra ítéltek Isten bíróságán. A legenda szerint ez annyira megrendítette Brunót, hogy elhagyta ragyogó tanári pályáját, és elindult a magányba, hogy egészen elmerülhessen Istenben.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Valószínűleg minden gondolkodó emberben benne van egy zseniális feltaláló, újat meglátó lehetősége. Csak nem vagyunk eléggé bátrak a meglátás kimondására, nincs tehetségünk megfogalmazására, vagy következményének végig gondolására. Mondta Barsi Balázs UFM.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Krisztusban, szeretett testvéreim! Az elhangzott három olvasmányban van egy rejtett közös vonás, nem is annyira rejtett. Az ókori ember, a szíriai király, Námán, ugyanazt a viselkedést mutatja, mint a 10 leprás férfi, és Szent Pál egész élete emellett tanúskodik, akitől olvastunk egy levél részletet. Olyan fontos ez az emberi magatartás, hogy nélküle senki sem tehet lehet kedves Isten előtt, és senki sem tehet egyetlen valódi igaz lépés sem Isten felé. Sőt, ezen emberi magatartás nélkül az egész vallás hazug, alapvetően elhírmázott emberi életforma, mert nélküle a vallásos ember farizeus lesz. Melyik ez az emberi magatartás? Az engedelmesség Istennek és az ő egyházának, Elizeus prófétának, vagy Krisztusnak és az ő egyházának. Testvérek, ma nagyon nagy baj van a világban, de azért ne ijedjünk meg. Mert amikor már nem lehet még nagyobb baj, akkor leértünk a fenékre, ahol biztos alap van és újraindulhatunk. Ma nem a hittel van baj, hanem annak antropológiai, emberi magatartás formáival. Ma egyfajta filozófia, ami elterjedt, magát az emberi engedelmességet járatta le mindenféle formában. Azt mondta, hogy az a szabadságunk ellen van, ez egy betokosodott, középkori életellenes, buta hozzáállás, senkinek, semminek ne engedelmeskedj, szabadulj föl. Holott gyakorlatilag állandóan engedelmeskedünk. Először. Engedelmeskedünk az alattunk levő esztelen természetnek. Amikor föltalál egy tudós egy törvényt, akkor nem ő találta föl, csak meglátta. Nem ő teremtette, és engedelmeskedik neki. Az egész természettudomány azért tudomány, mert csupa engedelmesség. Hogy ne fantáziáljunk az elektromosságról, hanem tudjuk, hogy mi az, és engedelmeskedjünk neki, mert akkor nagy baj lesz. A dolgok természeténél olyan kegyetlenek a dolgok, és olyan engedelmességet kívánnak, hogyha nem jól építünk meg egy gátat, az átszakad, és elsodor minket, és akkor ne az Istent átkozzuk, hanem nézzünk magunkba. Engedelmeskedtünk-e a világ törvényeinek? Testvérek, igaz, hogy ez még nem az embernek adott engedelmesség. Ez a dolgoknak adott engedelmesség. Igen ám, de a legmélyén van valami, ami összefügg az egymásnak adott engedelmességgel. Szent Ferenc ezt látja meg, mint egy zseni. Amikor azt mondja élete végén, hogy ő már az esztelen teremtményeknek is akar engedelmeskedni, a gubbiói farkasnak. Hogyan? Ugye a gubbiói farkas fosztogatta és megevett, megvacsorázott egy-egy gubbiói lakost minden este. Vigyázzunk! Ez példabeszéd, de valóságról szól. És a gubbiójak Szent Ferenc, hogy mit csináljunk? Bezárkoztak, féltek. És összehívta őket a piac térre, és a farkast is oda rendelte. Először a farkast szídja le, hogy nem tudod, hogy az Isten képmására alkotott az ember is, te megmerted enni? Hát lógatta fülét, farkát, és szégyelte magát. De nem szoktunk a történet második felére odafigyelni. Most odafordult a bölcs gubbiójakhoz, és nagyon finoman, az ő módján, nem úgy, ahogy én most mondom. Hát olyan hülyék vagytok, hogy nem tudjátok, hogy a farkasnak az a természete, hogy farkas éhes. Tehát minden este etetni fogjátok. Kitesztek ételt a városotok szélére. Testvérek, ez a ferences rendben, egyetemi szinten, Oxfordban elindított egy természettudományos vizsgálódást. És hogy a kettő összefügg,
hogy ma az ember nem akar engedelmeskedni senkinek. Az összefügg, hogy a világot is át akarja kódolni. Majd a férfiből nőt csinálok, a nőből férfit. Majd én előállítom lombikból a gyereket, persze közben százat megöl. Mikor Esztergomban voltam nevelő tanár, akkor láttam, hogy a negyedikesek, mutatván, hogy ők már milyen nagyok, azt a kis fejős széket, amin ültek az ebédlőbe, azt úgy berúgták a lábukkal. Nem úgy szépen betették. És akkor mondtam, ide figyelj. Hát azt meg kell fogni, szépen betenni, a széket nem kell megrugni. Hát azt mondja, nem sértődik az meg, vigyázz. Most van egy kislány, akinek udvarolsz, majd elcsöppensz a szerelemtől. 20 év múlva ugyanez a mozzanat lelkileg megismétlődik. Hidd el. Nincs két lelkünk. Természetesen más dolog az emberi viszonyokban. Mennyire megköveteljük a gyermekektől az engedelmességet, és sajnos a hitoktatásból mennyire kimarad, hogy súlyos bűn, ha súlyos parancsba nem engedelmeskedik a gyerek, és meg se gyónja. Mert nem. Ha nem bűnt parancsolnak, azt meg kell tenni. Miért? Hát most nézzük a karon ülő gyerekeket, vagy azt, akik megszületnek. Hát ha nem engedelmeskedik, nem veszi be gyógyszert, akkor meghal. Arra épül az élete, hogy engedelmes. Ráütnek a kezére, de dugdossa be a konnektorba a szöget. És hiába beszélnek neki. Az életét tudjuk megmenteni. És ugyanígy, nem kérdezik meg tőle, hogy hogy kell írni, meg olvasni, nem tanítják. Nem kell neki kitalálni a dolgokat. Csupa engedelmesség, és ebben növekszik fel. Valószínűleg, amikor az Úr Jézus a gyermeket elénk állította, akkor ezt emelte ki. Nem az, hogy a gyermek olyan jó, mert az se.

gondolkod, aki rádöbben arra, hogyha van egy szerető Isten, akkor és szólt hozzánk, akkor a legintelligensebb dolog azt megtenni. A felnőtt ember is tele van engedelmességgel a másik ember iránt. Rábízzuk magunkat. Hát felszállunk egy repülőre, nem tudjuk levizsgáztatni a pilótát, hogy érte hozzá. És az orvos megmondja, ne tessék ezt a gyógyszert szedni, a másikat. Persze itt most mind lehet rossz indulat, lehet tévedés. Ezért mondja az Úr Jézus, ha ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok. Végső soron a másik szeretetére bízzuk magunkat. És azért egy szeretetből, ha hiányzik az engedelmesség, akkor az nem szeretet. Most nem csak arról van szó, hogy a férj kiadja a parancsot, a feleség teljesíti. Vagy az asszony valamit parancsol, kér a férjét, és a feleségének meg kell tenni. Ez a normális. Itt mélyebbről van szó. Engedelmeskedni annyi, mint odafigyelni a másikra, és nem kitalálni azt, hogy ő milyen. Mert szétrobbanhat egy kapcsolat. Ibsennek a Nórája erről szól. Egy lázadó asszony ott hagyja a családot. Fölrobban. És a férjének a szemére veszi, hogy te mindig egy árnyképet szerettél. Elképzeltél valamit rólam, és jaj nekem, ha én nem az voltam. A másikról van egy elképzelt vasforma, és ha abba belegyömösszeljük, akkor jó, mert ezt képzeltem róla. Ha kilóg belőle, akkor levágjuk kezét, lábát. Nem figyelünk oda, testvérek. Hogyan lehetséges az, hogy az élet egyetemes és alapvető emberi törvénye egyfajta engedelmesség, és az Istennel való kapcsolatból ez kimarad? Ma olyan vallásokat kínálnak, lásd ezoterika, ahol nem kell engedelmeskedni Istennek, hanem megnézik a horoszkópjukat. Isten engedelmeskedjen nekik, ők manipulálják. Nem valaki az az Isten, hanem valami. Micsoda bugyuta életvitel ez. Mások kitalálnak maguknak isteneket, hogy aztán azokat manipulálják. És a bűnbe esett embernek a legmélyebb kísértése, hogy ráteszi a mancsát az istenire, a numinózumra, és akkor én imákat mondok, stb. És az Isten tegye meg azt, amit én akarok. Sok keresztény így van. Megmérgezi ezt a hitet. Testvérek, lehetetlen kereszténynek lenni egyfajta engedelmesség nélkül. A szíriai Námán azt mondta, egy szolgáló lánya mondta neki, hogy Uram, királyom, Izraelben van egy prófét, akit az Úristen csodákat tesz, aki által csodát. Menj oda, és meg fogsz gyógyulni a leprádból. Elment, és beszóltak Elizeushoz. És az kiszólt, hogy fürödj meg kétszer a Jordánba. Haza akart indulni. Hát, nincs elég folyó otthon. És mi az, hogy ki se jön? Milyen plébános ez, hogy még így. Vigyázz! Az engedelmesség. Kimarad a keresztény életből. Hol van már az, hogy engedelmeskedünk lelki pásztorainknak? A Jónásból felsoroljuk a bűneinket, kapunk valami csúcskész. Nem pedig az, amit az igazi nagy lelkivezetők tettek, hogy most ezt fogod gyakorolni, hogy megmenekülj. Matt Talbot, boldoggá akart avatni a 6. Pál pápa, ír munkás, alkoholista volt, káromkodó, és egy lelki gyakorlaton megragadta az Isten. És akkor, hogy elkerülje a kocsmát, a nyelve alá egy kavicsot tett, hogy ne káromkodjon, és sosem nem vitt magával pénzt, és nem mert senkitől se kérni. És szentként halt meg. Testvérek, az egész keresztény életből kezd kimaradni az engedelmesség. Tesz, hogy vasárnap misére kell menni, enélkül nincs keresztény élet. Az egy filozófia, nem kereszténység. Nulla. Az, hogy azt mondja az Anya Szent Egyház, nagy ünnepek előtt végez, nem végez Jónás. Lassan elvadulsz az Istentől. Tehát lehetetlen az, hogy én mindent megértek az Istenből, úgy a fejem kitisztul, vizsgázgattatom az Istent egy életen át,

majd akkor én beállok igaz kereszténynek. Na. Ezt tedd! A böjtök, a hajnali misék, a régiek, testvérek, a napi háromszoros urangyala, Isten jelenlétében való élet, a parancsok, hogy ne lopj, ne hazudj, ezt tedd, azt tedd, és közben megismerték az Istent. Nem lehet másképp megismerni. Az egy hazug vallás. Azt az Istent, aki Mária méhéből bevetette magát ebbe az emberi tenyészetbe, akinek húsa volt, ösztönei voltak, emberi lelke volt, azt az Isten nem lehet másképp megismerni, mint hogy én is belevetem magamat egészen. A szentek fordítva nem az, hogy majd én vizsgáztatom az Istent, kérek valamit, nem csinálj meg, akkor nincs is. Nem. Hanem ahogy a szentek, Uram, mit cselekedjek? És aki ezt megcselekszi, olyan világosságra is nem tudja megosztani azokkal, akik nem hisznek. Tudom, hogy van Isten, mert beszéltem vele. Mert benne élek. A többi viszont egyre kevésbé kihúzódik a vallásból. Nem engedelmeskedik. Figyeld meg a Szentírásba, vizsgáld meg. A hit és az engedelmesség szinonímák. Egyszer azt mondja, hogy hitt Ábrahám, máskor azt mondja, hogy engedelmeskedett. Ugyanazt jelenti. Az nem hit, hogy létezik-e valami az anyagon fölül. Van-e a halál után élet és ezen való spekulálás? Ez nem hit. A hit az, hogy Ábrahám, fogd a cókmokodat és hagyd el az egész rokonságot. Menj ki! És ő ment. És ebből lett a zsidóság, a kereszténység. Tedd ezt és élni fogsz. 100 teológiai előadásnál, millió prédikációnál és lelki gyakorlatnál többet ér, ha a mai napon minden nap megkérdezed, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Nem azt, amit a szomszéd, nem azt, amit a kortársam, nem azt, amit az önzésem diktál, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ha megcselekszem, egyre jobban egy valóságos világba lépek bele. Nem fordítva. Testvéreim, milyen megdöbbentő az evangélium. Belegondoltunk mi abban a mozzanatban. Azt mondja, ezek a leprások hallottak arról, hogy Jézus meggyógyít embereket. 10 férfi. Persze már is voltak különítve a nőktől. El voltak különítve a társadalomtól. Nem ihattak folyóvízbe, hogy meg ne fertőzzék a többit. Kereplőt vagy csengővel jártak még a középkorba is, hogy a szagukat oda ne vigye az egészségesekhez. Ők halálra voltak ítélve. És meglátják Jézus, Jézus, könyörülj rajtunk. És mit mond? Mutassátok meg magatokat a papoknak, ezen tessék délután elgondolkodni. Én nem azért készültem egy hétig, hogy ti meghallgassátok, és kész. Tessék tovább gondolkodni. Ez őrület. Hát le volt rohadva a keze. Hiányzott az orra. És azt mondja neki Jézus, hogy mutasd meg magadat a papoknak. Tudnilik, akkor a zsinagóg előjárója beírja, hogy meggyógyult, még aznap hazamehet, talán 10-20 év múlva. Mutasd meg magad. Hát ez a tíz visszafordulat volt, hogy Jézus, hát bocsánat, normális parancs ez? Mit mutassak meg? A lerohadt kezemet? Mutasd meg magad a papoknak. Micsoda engedelmesség. És közben megtisztultak. Nem kell látni azt, hogy megtisztulsz. A gyónásban nem kell azt érezni, hogy fel van oldozva minden. Ha Krisztus mondta, hogy akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akkor semmit se kell érezni a gyónásban. Ez nem pszichológia. Akkor fel vagy oldozva. Ezt a mozzanatot vidd ma el. Mutassátok meg magatokat a papoknak. Rothadt arcot, bekötözött büdös végtagokat, és engedelmeskednek. De nem akárkinek, hanem annak, aki az élet ura. Szent Pál azzal fejezi be az életét. Tudom, kinek hittem. Ma sokan nem tudják, hogy kinek hisznek. És az életüket ráteszik az ezoterikára, a babonára, a hülyeségre. Vagy arra, hogy egy életen át nem gondolkodnak arra, hogy mi az élet.
hogy miért vagyok itt. Ez a legméltatlanabb. Ennél minden kitalált vallás jobb, mint ez a méltatlan, ez a beleélés, mint egy kis állat. És nem gondolkodik soha, hogy hát egyszer meghalok. Honnan jöttem, hova megyek? Teszik, ez a vasárnap. Gondolkodj el ezen. Ez az engedelmesség az, amelynek a jutalma, hogy egészen biztos lehetsz, hogy kiben hittél. Megismered azt az Istent, aki engedelmességet követel tőled, mert szeret. Amen.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Tovább megyünk az elmékedéseimben, műsoraimban a Père François Potez az Öröm súlya papnak lenni napjainkban című könyvét olvasom, mert többnyire a saját véleményemet is, vagy gondolataimat is hozzáfűzöm, élményeimet ezekhez a műsorokhoz. Nem lesz ez másképp a mai adásomban sem. Amikor jegyes felkészítőt tartok, akkor mindig elmondom a fiatal férfiaknak, hogy igazából akkor lesz valakiből férfi, amikor apa lesz. Amikor megszületik a gyermeke, úgy megváltozik benne az életnek a súlya, a hozzáállások, a magatartás, hogy igazából akkor lesz érett férfivá, amikor megszületik a gyermeke. És hát a papság szempontjából is hasonlóképpen tudnám ezt elmondani, hogy amikor az első önálló plébániát megkapjuk, akkor cseng le bennünk igazán a papságunknak az üzenete, a lényege. Akkor leszünk igazán önállóak, férfiak, küzdünk meg a legnagyobb harcainkat. Hallom így a fiatal paptestvérektől, még káplánok, hogy jaj, ők még nem kívánkoznak plébániára, nekik így pont jó. De hát mindennel kicsúszik így most a határidő, a vérettségi határidő, nem a fizikai érettségre gondolok itt, hanem a lelki érettség, az apaságra való felnövésnek az ideje. Most az iskolák, egyetemek annyira megnyújtották ezt kitolták a házasságnak az idejét is, hogy sokkal később lesz egy legény emberből férfi, érett férfi, és ez nem a gyermek születésétől függ, hanem a tudatos hozzáállástól, az elköteleződéstől. Tehát a pap is, amikor tudatosan elköteleződik egy közösség mellett, feláldozza magát egy közösségért, és nem csak úgy elvégzi a tevékenységeit, aztán szabadság, sunshine, holiday, hanem napsütés és mindenféle szórakozás, hanem amikor éjjel-nappal azon törődik, azon aggódik, hogy a híveiért hogyan tudjon lenni a lelki programoktól, az építkezésig, az ügyek intézéséig, a vagyonnak a visszaszerzéséig, megőrzéséig, különféle állapotoknak a megerősítésében, a kerességi felkészítők, házassági felkészítők, szentségekre való felkészítők, első áldozás, bérmálás. Rengeteg sok olyan tevékenység van, amit úgy a hívek nem látnak. A látványosságra is szeretünk törekedni, hogy na például egy templom, amikor kívülről meszelünk, akkor na a hívek, hogy milyen jó néz ki a templom. Belül ugyanez történik, sokkal nehezebb, mert villanyt is kell szerelni, kábeleket kell vezetni, vésni, fúrni, faragni kell, akár a fal szellőzését is megoldani. Nem annyira látványos, sokkal több időbe telik, és nincs is annyi dicséret utána, hogy jaj, milyen szép lett a templom belülről. Általában a legtöbb hívő csak kívülről nézi, vagy látja meg a templomot. És... ezekben az odaszentelődésekben egy kicsit tapákká leszünk. Én azt látom, hogy azok a közösségek vannak a szívemhez közel, akikért áldozatot hoztam, akikbe befektettem időmet, energiámat, pénzemet. Az első, a kezdeti, a káplános időszakok, azok csak olyan nosztalgiák, hogy milyen jó volt, meg tartottuk a miséket, meg buliztunk, meg kirándultunk, meg táboroztunk. Aztán később a papi élményeim azok sokkal mélyebbek. Talán szenvedéssel átitatottak is, de mégis olyan atyaként tudok rájuk gondolni, hogy ezek az én híveim, vagy a volt híveim. Olyan megbotránkozva néznek a papok, amikor azt mondom, hogy voltam a híveimnél. Hogy azok már nem a te híveid, már más plébánián vagy, de valahogy az enyémek maradtak. És fordítva is igaz, amikor visszamegyek egy-egy közösségbe, akkor magukénak tekintenek, családtagjuknak. És ez egy olyan megható, vagy úgymond lelki élmény számomra. Most az elmélkedésemben a lelki atyaságról
elmélkedünk, és Per François Potet atya által, egy Benoit pap testvérének írt levelei által elmélkedünk, hogy mit is jelent, hogy lelki atya. És most a pap és a barátság, az apaság és a barátság témáját fogjuk körbejárni. Ez egy alcímünk. Apaság és barátság. Lenyűgöz a tény. Nagyon régóta tudjuk, hogy Isten atya. Még akkor is, ha apasága csak akkor vált világossá a maga teljességében, amikor megismertük a fiút. Mondhatnánk, Istennek időbe telt az egész Ószövetségre, volt szüksége ahhoz, hogy fokozatosan megmutassa az embereknek, mennyire apa ő. Az irgalmasság atya, aki szerid a haragban és gazdag az irgalomban. Idézem János apostolt, 15. fejezet 15-ös vers. Jézus azonban sokkal messzebbre víz bennünket. Jézussal messzebbre jutunk. Felfedeztük, hogy Isten nem csak apa, hanem barát is. Ez egyébként utolsó mondatainak egyikéből derült ki, rámutatva, mennyire fontos dologról van szó. Barátaimnak mondalak titeket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtulattam nektek. A barátságban nincs többé szint különbség. A barát tökéletes a viszont szeretetben. Egyenrangú félként szól a másikhoz. Elképesztő belegondolni abba, hogy Isten egyenlő félként tekint ránk. Gyönyörű ez az apasság, amely a barátságban bontakozik ki. Semmi sem lehet nagyobb annál, mint amikor az ember saját édesapja barátjává válik. Nekem szerencsém volt, mély és szép barátságot éltem meg vérszerinti apámmal. Igen, elmondhatom, hogy valóban igazi barátommá lett. Tisztában vagyok vele, hogy ez olyan kegyelem, amely nem adatik meg mindenkinek. Hányszor tapasztaltam meg ezt fiúkkal és lányokkal, akik barátaimmá váltak. Jól tudod te is, Benoit, miről beszélek. Megmaradok atyádnak, s ez szép és jó. Sem te, sem én nem gondoltunk arra, hogy megtagadjuk ennek valóságát. Nagy és mély barátság köt össze bennünket, engem pedig öröm tölt el, ahányszor csak erre gondolok. Amennyire biztos, hogy az apa baráttá tud válni, annélkül, hogy közben apasága megszűnne, vagy köddé foszlana, legalább annyira képtelenség, hogy egy haverből apa legyen. Nem bízzuk szívbéli titkainkat egy jó játszópajtásra. Ott, ahol Istenből cimbora lesz, a vallás elfonnyad, és darabokra hullik. Hogyan imádnánk egy haver természetű Istent? Hogyan maradhatna transzcendens? Ami egy jóságos apának megy, egy cool fickó esetében, idézőjelben cool fickó, egy rendes fickó esetében nem működik. Ezért azt gondolom, a papnak nagyon kell vigyáznia arra, hogy ne váljon szimpicsávúvá, szimpatikus pasassá. Ha adhatok egy tanácsot, ne hagyd magad tegezni, se a keresztneveden szólítani. Ezzel azt kockáztatnád, hogy elveszíted a teret, amelyre szükséged van, hogy lassanként apává válj. Ami engem illet, jobban szeretem a klasszikus idézőjelbe atyám, idézőjelbe plébános úr, vagy idézőjelbe François atya megszólításokat. Igen, tudom, elég ózsdi, de vállalom. És nem baj, ha az emberek eleinte kicsit távolságtartónak hisznek, mert ez még mindig jobb, mint az ellenkezője. Igen, valóban nehéz kiigazodni. Nem távolság kell, hanem tér. A kettő nem ugyanaz. Beszéltem neked arról a hatalmas örömről, amit akkor érzel, ha a fiadból barát lesz. Mit is mondhatnánk hát annak öröméről, amikor a fiú apává válik? Most, hogy nagypapa korba léptem, figyelem, hogy lelki fiaim, egyik a másik után, szép sorban, maguk is apává lesznek. Ez engem tanít és táplál, a nagyapai létre hív. Van valahol egy plébános, aki jól tudja, miről beszélek.
micsoda öröm, micsoda izgalom. Beszélgetéseink kölcsönösen felébresztik érzékenységünket, nevezhetjük karizmának, hogy még teljesebb hűségben éljük meg a hivatást, amit az apasság gyakorlására kaptunk. Alcím, lelki apáim. De most engedd meg, hadd mondjak el konkrétan, mit jelent számomra az apaság, és hogyan élem meg azt gyermekkorom óta. Mindenekelőtt hatalmas szerencsém, hogy volt igazi édesapám, vér szerinti apám. Nagyon diszkrét, vasakaratú ember, aki nem beszélt sokat, érzelmeit csak ritkán mutatta ki. Családorvosból lett pszichiáter, akinek elvei voltak, és mélyen gyökerező hite. Míg önmagában kissé bizonytalannak mutatkozott, másokkal, különösen a pácienseivel szemben olyan szilárd volt, mint egy szikla. Hozza megjegyzésként, hogy nem tartozott egyetlen iskolához sem. Családorvosként mindig szenvedélyesen érdekelte a pszichiátria és a gyakorlatban szerzett képesítést egy olyan mestertől, aki nagy tiszteletnek örvendett, hosszantartó, nagyon szoros barátságban voltak. Apám mintegy 20 év orvosi gyakorlat után lett pszichiáter. Pácienseivel szemben olyan szilárd volt, mint egy szikla. Azért bátorkodom neked beszélni róla, mert az, ahogy a nő élte meg apai mi voltát, nagy hatást gyakorolt rám. Szüleim biztos mércét jelentettek számomra, amire szerfölött büszke is voltam. Nagyon csodáltam őket. Később felfedeztem néhány hibájukat, azonban ez sem csökkentette irántuk érzett csodálatomat. Meg aztán, amint az imént már neked mondtam, megkaptuk a kegyelmet, hogy apám és én nagyon jó barátságban lehettünk egymással. Megjegyzésként mondja, édesanyámmal is nagyon mély és szoros barátságot éltünk meg, főleg apám 2003-ban bekövetkezett halála után. Egy pap és az édesanyja közötti kapcsolat egészen különleges, aminek egyik oka, hogy a papnak nincs felesége, így az anyjának sincs menye. Az édesanyja tehát nem anyós, ami rengeteg dolgot megváltoztat. Ez azonban más téma. Fiatal papként rengeteget kaptam, és sokat tanultam tőle, írja a pap. Papságom első 10 évében minden héten legalább egy estét vele töltöttem. Édesapjával való kapcsolatát írja le. Közéjük tartozik a meghallgatás és a figyelem képessége, valamint az a mód, hogy teljes elkötelezettséggel fordult a vele szemben álló ember felé, úgy, hogy közben csöppet sem aggódott saját fáradtsága és érzései miatt. Tényleg szerette a betegeit, szenvedésük mélyen megérintette őt. Éjt-nappallá téve törődött velük, szívén viselte sorsukat. Egyszer megkérdeztem tőle, nem meríti-e ki, hogy nehézségekkel küzdő emberek panaszait kell hallgatnia naphosszat. Nem felejtem soha a válaszát, ha tudnád, mennyire szenvednek. Szóval ma biztosan nem lennék az a pap, aki vagyok, nem ilyen apám lett volna. De volt szerencsém számos más lelki apát és anyát megismerni, egyházmegyés papokat, szerzeteseket is. Annyira sokat tanultam ezekből a kapcsolatokból. Néhányuk hosszú időn át nagyon közel állt hozzám. Bernard atyára gondolok például, cserkészkoromban, utána pedig még a középiskolában 11 és 16 éves korom között ő volt a papom. Akkoriban sok lelkész volt körülöttünk. Az udvarról lehetett megközelíteni a kápolnát, amely mindig nyitva volt. Gyakran mentem be óraközi szünetekben. Annélkül, hogy ez tudatos lett volna, ott tanultam meg hosszan, egyedül, csendben imádkozni. Minden reggel ministráltam. A Bibliámban még most is megvan a minisztráns oklevél, amit 1965. október 20-án állítottak ki számomra. Nos, ez a Bernard atya, aki cserkész koromban a középiskolában 11 és 16 éves korom között meghatározó volt számomra, a sok lelkész pap közül
egy olyan pap volt, aki megmutatta nekem, hogyan kell elcsendesedni. Az udvarról lehetett megközelíteni a kápolnát, amely mindig nyitva volt. Oda jártam óraközi szünetekben. Annélkül, hogy tudatos lett volna, ott tanultam meg hosszan egyedül csendben imádkozni. És ez a Bernárd atya volt az egyik pap, akitől rengeteget tanultam, és még több támogatást kaptam. Nagyon szerettem. Aztán volt sok másik, nem is győzném mindet felsorolni, néhányukat azonban szeretném megemlíteni. Nem azért, hogy egyiket másikat piedesztára állítsam, hanem azért, mert csodáltam őket, és igazán köszönettel tartozom nekik, annak ellenére, hogy láttam korlátaikat. Dom Ignác Dalle alakja, aki gyermekkoromban a Szent Vandril bencés monostor apátja volt. Örökre bevésődött emlékezetembe és szívembe. Ugyanúgy, mint utódja, Dom Antoine Levasseur. Ő szoros barátságban állt apámmal, és kamaszkoromban sokszor találkoztam vele. Fiatalságom idején ez a bencés apátság mély nyomot hagyott bennem. Sokáig azt hittem, majd odavonulok vissza, hogy életemet az Úrnak szenteljem. 1969-1970 között a szünet néhány hetét az új templom építésében töltöttem, abban a pajtában, amit a szerzetesek alsó Normandiában találtak, és kövenként hoztak át magukhoz. Lacoste atya, akit mi, idézőjelben Marabnak, arab nyelvtudása és az arab országokban eltöltött évei miatt Marabnak neveztünk, a Britanni kadétiskola lelkésze volt. Bele szintén egy nagy élményt jelentett minden reggel misén részt venni abban a mitikus kápolnában. Ő volt az, aki egy szép napon kerek persze így szólt hozzám, de hát François, neked nem kontemplatív hivatásod van. Te képtelen vagy nem beszélni a Jóistenről. Ez a pillanat egészen megvilágosító hatású volt számomra. Monsignor Copperrat Tahiti érsekként szolgált. Mi csak Monsignor Michelnek hívtuk. Sok mindent megismertem az ott töltött két év alatt, sokat kaptam és tanultam közben. Gyakorlatilag minden este, amikor nem a tengeren voltam, elmentem a kis érseki kápolnába, ahol ő misézett. Elizabeth Gavó anya, a Klúnyi Szent József közösség nővére volt a titkárnője. A vele töltött végtelen beszélgetésekre még ma is támaszkodom. A vasárnapokat a Punauai plébánián töltöttem, ahol a Tahiti kórusban énekeltem. Henry Dano, egy breton misszionárius atya, itt tanított meg vallásórát tartani, betegeket felkeresni és megáldoztatni. Feltétlenül meg kell említenem Emmanuel de Floris atyát, az Encalcat bencés apátság szerzetesét, aki remete lett és nagyban hozzájárult képzésemhez, amikor a Saint-Jean közösség noviciusa voltam. Nagyszerű lelki ember. Nála a gyónásnak egyedülállóan szelíd hangulata volt, nyugodt bölcsességben és teljes egyszerűségben zajlott. Aztán hogy is ne említeném meg de Montagnard atyát, aki papi szolgálatom első 10 éve alatt kísért. Mondhatom, tőle tanultam meg a mesterség javarészét. Micsoda nevelő volt, és milyen atyai karizmával. Később pedig ott volt Lustiger bíboros, ő fogadott be engem a Párizsi Egyházmegyébe, amikor eljöttem a Saint-Jean közösségből, és mindig atyai jósággal volt irántam. Nagy tiszteletet éreztem iránta, és hálát adok érte, aki oly mély nyomot hagyott 2000-es évek egyházán. Tisztában vagyok vele, milyen kivételes helyzetben voltam, hogy közelről ismerhettem őt. Oly sokan vannak még, akiket most nem tudok itt felsorolni. Hálás vagyok az Úrnak, aki kitartó hűséggel vezetett utamon, miközben velük találkoztam. Amikor visszaemlékszem az eltelt időre, arra gondolok, a csillagok mi csodálatos együttállása volt ez. Mivel viszonozzam az Úrnak, ami jót tett velem, imádkozom én is a 116-os Zsoltár 12-es versével.
Mindennek ellenére azt hiszem, hogy igazi lelkiapám valójában csak egy volt. Milyen áldást jelentett egy püspök nagybácsi. Nem álltunk rokonságban, de mi mindenkit bácsinak és tantinak hívtunk, aki szoros barátságot ápolt szüleinkkel. Számunkra ő Alix atya volt, aki apámat még cserkész korából ismerte. Szüleink nála esküdtek, ő keresztelt meg mind a nyolcunkat, illetve bérmálta meg bátyáimat és nővéreimet. A zsinat utolsó ülése előtt 1965 nyarán a Rueni katedrálisban szentelték püspökké, ami kitörölhetetlen emlék maradt bennem. Nem voltam egészen 10 éves. Akkor ért véget a cserkésztábor, ezért bátyámmal együtt egyenruhában voltunk jelen. Égett bennem a vágy, hogy pap lehessek, és az ünnepi pillanat még jobban megerősített ebben. A mise nagy részét végig sírtam. Tényleg lelkiapám volt, az is maradt egészen haláláig, majdnem pappá szentelésemig. Ő az első nagy apai példaképen. Aztán egy igazi lelkianyát is hadd említsek meg. A Karmelita Mirjam anya több mint 40 évig volt mellettem, attól kezdve, hogy beléptem a haditengerészeti akadémiára, egészen a legutolsó időkig. Sohasem tudnám elmondani, mi mindent kaptam tőle a lelki és a misztikus élet valamennyi területén. Micsoda bölcsesség, mekkora erő és gyengédség, milyen éles látás. Igazi anya volt, aki végig az maradt a mélyben, miközben barátommá vált. Legvégül nem maradhat említés nélkül II. János Pál pápa sem. Bár sokakhoz hasonlóan én is részesültem abban a kiváltságban, hogy kezet fogjak vele, de sohasem találkoztunk négy szem közt. És mégis igazi apa figura volt számomra. Hányan mondhatjuk el teljes igazságban, hogy igazi atyánk volt. Nagyon erős karizmával bírt ezen a területen, egész személyiségével ezt sugározta. Ahogyan nézett, ahogyan átölelt, ahogyan magához szorított. Ereje, jósága, gyengétsége. A pillantása többet mondott, mint egy hosszú beszéd. Óriás volt, de oly közeli, oly alázatos, oly éteri. Krisztusban szeretett keres testvérek, sok nevet hallottunk, de biztos a saját életünkből is vannak olyan személyek, akiket ki tudnánk a lelki apaság, lelki anyaság terén emelni. Akik megtanítottak bennünket imádkozni, akik elkísértek a templomba, akik példaképeink voltak keresztülőként, bérmaszülőként, akik a barátainkká váltak, de akikre mindig jó volt felnézni lelki társként, apaként láttuk őket. Papként nagyon sok ilyen anya, lelki anya volt, aki támogatta a papságomat és háttérben imádkozott értem. Nagyon hálás vagyok ezekért az asszonyokért, és ezekért a férfiakért is. Egy éve bekerültem egy lovag rendbe, magyarok nagyasszonya világgyőzelmes királynője, Szent Korona lovagrendbe, és nagyon imádságos férfiak vannak ebben, lovagok, akik minden nap elvégezik a rózsafüzéreiket, és minden nap imádkoznak püspökeikért, kért, papjaikért, világbékért, a családokért, a faluért, a közösségekért. Nagyon megható volt, egy lelki gyakorlatot végeztem nekik, és tartottam nekik, és amikor elvonultam pihenni, akkor ők elvonultak egyes sarokba imádkozni. Olyan boldogan konstatáltam, hogy vannak ilyen szentéletű vagy imádságos férfiaink. Vagy ezt egyre inkább mutatják ugye a lelkiségek, amik a földből, mint a gomba nőnek ki, a térdeplő férfiak imája Csíksomjón, Gyergyószent Miklóson és más közösségekben is, ahol kezd megerősödni ez a lelkület, ez a lelkiség. Hát vannak lelki apáink, lelki atyáink, van, akikért hálásak legyünk, és akiktől tanuljunk, akikre jó még évek múltán is visszanézni. Vannak olyan tanáraink, akik erkölcsileg túlszárnyalták koruk embereit, akikre mindig példaként tekintünk, és akiket idézünk emberi erkölcsi nagyságuk miatt. És hát az apaság választására
bátorít bennünket az elköteleződésre, per Franzás Potez atya. Ennyi fért nekem a mai műsorban a nagyjainkra, az általunk tisztelendő személyekre tekintettünk fel. Ajánlom a híveknek, hogy egy kis papírkára írják le, hogy kik azok, akikért hálásak, akik az életüket meghatározták, vagy egy-egy nehéz időszakban példakép, vagy kísérőként ott tudtak lenni, lelki apaként, lelki atyaként, lelki anyaként. Én is megköszönöm ezeket a személyeket, szülőfalunk papjait, akik nagyon meghatározóak voltak az életemben. A családunkból származó papnagybátyámért, aki ma is nagy-nagy barátom és lelki atyám is egyben. Nagyon szeretem őt, és nagyon hálás vagyok a barátságáért, és legutóbbi beszélgetésünkről is megköszöntem ezt neki, és nagyon felnézek rá, és nagyon bátorító az ő helytállása, kiállása, küzdése, és a lelki atyasága sokat jelent számomra. Imádkozok önökért, önök is imádkozzanak értem. Jó Isten áldja mindannyiukat. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.